A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenki!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A rózsát nevető király kisasszony. Egyszer volt, hol nem volt, az üveghegyen is túl, volt egy nagy birodalom, s annak egy özvegy királya. A királynak egyetlen leánya pedig olyan csodálatosan szép volt, hogy messzi országokból jöttek a kérők. Hercegek, grófok, királyfiak. No, de nem csak igézően szép volt a király kisasszony, hanem különleges is. Mikor nevetett, szájából illatos rózsaszirmok hullottak. Ha sírt, igaz gyöngyet könnyezett. S ha mezítláb lépkedett, lába nyomán aranytallérok csengtek. Amint a király kisasszony ínségnek hírét vette, a szegényeket mindjárt fölkereste, s addig táncolt mezítláb, amíg egy életre való aranyat össze nem gyűjtött. Egyetlen kérő volt csak, aki a király kisasszonyt érdekelte. A szomszédos király fia, akiben nyomban beleszeretett. Az öreg királyok is szívesen látták volna a Frigyet, így hát megegyeztek. Egy volt csak, ki nem örült az eljegyzésnek. A szomszédos palota udvarmesternéje, aki valójában egy gonosz boszorkány volt. Saját csúf és szívtelen lányát, kit még nem látott senki, akarta a trónon látni, a királyfihoz férjhez adni. Ezért gonosz tervet eszelt ki az esküvőre. A királyt mézesmázos szavakkal rávette, hogy ő vezesse a hintót, amit a király kisasszonyért küldtek. Az öreg király hajlott a szóra, s már indult is a hintó a szomszéd királyságba. A király kisasszony apjától búcsút vett, s még jó darabon mezítláb ment az úton. Az aranyakat, amik a léptei után csendültek, a szegényeknek hagyta, s csak ezután szállt fel a kocsira. Amikor az országból kiértek, szörnyű vihar keveredett. Az örvénylő fekete felhőkből a boszorkány lánya szállt alá. Egyetlen mozdulattal elkapta a király kisasszonyt, majd elvette szegény lány szemevilágát. A király kisasszonyt az árokban hagyták, a szemét is utána dobták. Úgy mentek tovább a palotába, mintha a boszorkány lánya lenne a menyasszony a hintóban. A király kisasszony talán máig az árokban heverne, ha arra nem jár három legény egy szekérrel. Kihúzták az árokból, s ahogy volt, szakadtan, s mezítláb, támogatták tovább az úton. Hát így cipelték egy darabig, a mögötte hulló aranytallérokat mindegy szálig felszedegették. Végül megunták a gyaloglást, felpattantak a szekerükre, s elhajtottak. A királylány ismét magára maradt. Egy öreg kertész éppen hazafelé tartott, mikor meglátta a leányt. Megsajnálta, a kocsira tette, és hazavitte. Már csak azon tanakodtak feleségével, hármójukat miből tartják majd el. Mert szegény ember volt a kertész, csak a szíve volt jóságban gazdag. Másnap el is ment a kertész a falu boszorkányához, hogy kérjen egy pár szemet a lánynak, akkor elmehet az is dolgozni. Adott is neki a boszorkány, csak éppen azt nem árulta el, miféle szempár a portékája. A kertész otthon a szemeket a helyükre rakta, de volt valami furcsaság a dologban. Mégsem járja, hogy ez a lány folyton folyvást a sarkot bámulja. Miféle szemet szereztél neki, apjuk? Kérdezte a felesége. Visszament hát másnap az öreg boszorkához. Bizony, macska szemet adtam el neked. Azért nézi a lánya szoba sarkát, mert az egereket lesi, nevetett a vén satrafa. Na, de nem bánom. Kicserélem őket. Éppen az éjjel találtam két szép szemet. Mikor az új szemeket a király kisasszony betette, éppen úgy látott, mint annak előtte. El is sírta magát gyönyörűségében, és az öreg nagy ámulatára gyöngyök potyogtak könnyek helyett. Akkor elnevette magát a lány, és táncra perdült, hullott sorban a rózsaszirom, és gyűltek az aranypengők. A király kisasszony még aznap gazdaggá táncolta az idős párt, és minden szegényt a faluban. Ám mégsem volt maradása, és másnap elindult a maga útjára.
Mindeközben az udvarmesterné terve sikerrel járt, és a királyfi nem vette észre a csalást. Feleségül vette a boszorka lányát, s mikor az újdonsült királyné komornát keresett, éppen a király kisasszonyt vette fel. Egy nap, mikor a királynét öltöztette, a királyfi hirtelen benyitott a szobába, és a király kisasszony ilyettében megszúrta a királynét egy gombostűvel. A királyné mérgében úgy arcon ütötte a leányt, hogy az menten sírva fakadt. A királyfinak kikerekedett a szeme a csodálkozástól, hogy a lány nem könnyeket sír, hanem igaz gyöngyöket. Kezdte már érteni, hogy mi történhetett, hiszen akit feleségének hitt, soha nem nevetett, de egy könnycseppet sem ejtett, hiába a híre a különlegességnek. Tán csak nem te vagy a rózsát nevető király kisasszony? Kérdezte a királyfi. Mire a lány elnevette magát, s csak úgy hullott a sok rózsa a szájából. Akkor levette a cipőjét, és fel alá sétált a palotában, pengett a lába nyomán az arany. Ezután elmesélte a királyfinak, hogyan járt, milyen rútul látta el a baját a királyné és anyja, a boszorkány. A királyfi azon nyomban a palotából kitiltotta őket, s még az országból is kiűzette. Aztán 7 országra szóló lakodalmat csaptak, 7 napon és 7 éjjelen átmulattak. Ásó, kapa, nagyharang talán még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, én Sebestyén Márta vagyok, népdalénekes, és nagyon szeretem a meséket, különösen az állatos meséket. Ma a távoli Koreából hoztam nektek egy mesét, a tigrisről. A tigris és a datoja. A tigris egy éjszaka bemerészkedett a faluba. Arra lett figyelmes egyik ablak alatt, hogy egy kisgyerek sír keservesen. Az anya pedig bosszankodva fenyegette kisfiát. Azonnal hagyd abba a sírást, mert ha nem, elvisz a tigris. A gyerek csak tovább sírt, bömbölt, mintha nem is hallotta volna a fenyegetést. Ez a gyerek csöppet sem fél tőlem, bizonyára nagyon bátor, gondolta magában a tigris. Az anya látta, hogy így nem megy semmire, hát nyájas hangon folytatta. Nesze, datoja, csak ne sírj már! Erre a kicsi abba hagyta a sírást. A tigris így gondolkozott. Micsoda ijesztő, szörnyűséges teremtmény lehet ez a datoja, amit csak úgy odavetnek a gyereknek, és az tüstént elhallgat. Inába szállt a bátorsága. Félt a datojától, s letett arról a szándékáról, hogy elrabolja a gyereket. Kiment az istálóba, gondolta, ha nincs gyerek, jó lesz helyette egy ökör is. Az istálóban azonban egy tolvaj bújt meg, aki a sötétben ökörnek félte a tigrist, és a hátára pattant. A tigris rémülten vágtatni kezdett, amilyen gyorsan csak tudott. Bizonyára a szörnyűséges datoja támadt rám, gondolta. A tolvaj pedig tovább lovagolt a tigris hátán, ostorral biztatta gyorsan vágtára, hogy elmenekülhessen, mielőtt kivilágosodnék, s rajta csípnék az ökörrabláson. Mikor megvirradt, a tolvaj ilyetten látta, hogy nem ökör, hanem tigris háton lovagol. Rémülten leugrott róla. A tigris pedig félelmében tovább rohant, menekült a hegyek közé, s talán még most is fut, ha meg nem állt.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, én Herman Ille vagyok, és ma egy verssel készültem nektek. Hárs László, miértek és hogyanok? Hogyha nyár van, hol a tél? Egész télen hol a nyár? Mikor nem fúj, hol a szél? És hogyha fúj, hova száll? Fényes délben hol a hold? Sötét éjjel hol a nap? Ha kimosták, hol a folt? Ha nem habzik, hol a hab? Ha beszélnek, hol a csend? Ha felszárad, hol a sár? A mente, az hova ment? A várkastély mire vár? A fél óra mitől fél? Az aludt tej hánykor kél? Két adagot miért nem kér, aki nyaklevest ebédel? A golyóban mi a jó? Ki a bálban mi a bál? Miért folyik a folyó? A tóvize miért áll? Miért nem úszik a csibe? A hal miért nem repül el? Az eső miért esik le? Miért nem esik soha fel? Miért mindig ma van ma? A holnap miért nem ma van? Az idő honnan jön és hova tart? Minden csupa hol meg ha, csupa miért és hogyan. Mondják, néhány év alatt nagyra növök biztosan, s mind az összes titkokat megfejtem egymagam. De marad majd egy titok, amit akkor sem értek. Hogyan lesznek a hogyanok, s miért vannak a miértek?
2: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
3: Mikola Péter, bátorság próba. Részlet. Előadja Morvai Noémi. Minden jó, ha jó a vége. Egyik este annyira izgultam, hogy képtelen voltam elaludni. Tudtam, ha felébredek, már arra nyitom ki a szemem, hogy megyünk az állatkertbe. Juhú, eljött az idő! Anya 10 órait csomagolt, apa a fényképezőgépet készítette elő. Belci egy könyvet nézegetett, ami az állatkert lakóiról szólt. Az órára néztem, és megkérdeztem anyát. Mennyi az idő? 3:49, válaszolta. Az sok vagy kevés? Kérdeztem. Úgy értem, soká indulunk? Ekkor anya kinézett az ablakon, és rémülten kiáltott fel. Oda nézzetek! Szörnyű látvány tárult a szemünk elé. Néhány perce még 7 ágra sütött a nap, most pedig olyan sötét lett, mintha este lenne. Nem találtunk szavakat, csak néztünk egymásra némán. Nem megyünk az állatkertbe? Kérdeztem. Mit fognak szólni a macik meg a pingvinek? Anya széttárta a kezét, Belcinek sírásra görbült a szája, de ekkor nagy meglepetésünkre apa arca felderült. Ne búsuljatok, van egy ötletem! Azzal eltűnt a hálószoba irányába, kíváncsian néztünk apa után. Az égen sötét felhők gomolyogtak, eltakarták a napot. Zuhogott az eső, mintha dézsából öntötték volna. Egyszer csak megjelent apa, kezében 2 vastag könyvvel, amikről később kiderült, hogy fotóalbumok. Volt nagy meglepetés, a piros borítós album egyik képéről anya mosolygott ránk 2 masnival a hajában, Luca babájával a karjaiban. Egy másik képen királynő jelmezt viselt.
4: Hú, anya, nagyon szép kislány voltál, mondtam, és milyen szégyenlősen nézel.
3: Anya rámosolygott apára. Hogy csinálod? Hogy jutnak eszedbe ilyen dolgok? Egyáltalán honnan bányáztad elő ezeket az albumokat? Hiába borult kint az ég, itt bent mégis derűs lett az idő, mondta, és adott egy cuppanós puszit apa arcára.
4: Nézzétek, milyen fürtöske voltam, sok hajam volt,
3: mutatta anya.
4: Ez te vagy, anya?
3: Kérdeztem kíváncsian egy síró gyereket ábrázoló képre mutatva.
4: Miért sírsz? Neked sem engedte az anyukád, hogy az új ruhádban menj a játszótérre? Te is hisztisztél?
3: Kérdezte csodálkozva Belci. Mit szólt Nagyi?
4: Anya lesütött szemmel mondta.
3: Hát, be kell valljam, gyerekek, nagyon tehetségesen hisztiztem gyerekkoromban. Úgy, ahogy én, nem hisztizett senki. Maximum te, Zorka, és te, Berci.
4: Nevette el magát.
3: Szégyeld magad, gyerek anya,
4: folytatta, és viccesen fenyegető új mozdulatokat tett a gyerekkori képe felé.
3: Ez persze nem azt jelenti, hogy ezentúl engedékenyebb leszek, a hiszti tilos. Punktum,
4: tette hozzá. Anya és apa egymásra néztek. Van úgy, hogy szavak nélkül is tudják egymás gondolatait.
3: Ezt jól megmondtad, helyeselt apa huncut mosollyal.
4: Egy másik képen a tesójával, Ildivel homokozott anya.
1: Muti, tolt félre Berci, hadd nézzem!
4: Éppen sütit készítünk, látjátok? Mutatta a képet, ahol a miénkhez hasonló formába tapsikolták Ildivel a homokot.
3: De nézzük csak meg, milyen volt apátok. Nagyobb lett, néhány évvel idősebb, de sokat nem változott.
4: Apa focizott az egyik fotón, a másikon a fa tetejéről vigyorgott ránk.
3: Te is szerettél fára mászni? Kérdeztük egyszerre Bercivel. Mi az, hogy?
5: Képzeljétek, volt, hogy az uzsonnámat is a fa tetején fogyasztottam el. Nem akartam lejönni, olyan jól éreztem magam odafenn.
3: Holnap én is a fa tetejére kérem az uzsonnát,
4: jelentettem be a szüleimnek. Berci helyeselt.
3: Lehet, hogy nem volt olyan jó ötlet megnézni ezt az albumot,
4: mondta nevetve anya. Egy másik képen, fakarddal a kezében, néhány lap múlva pedig indiánnak öltözve láttuk a gyerekapát egy hatalmas íjjal a kezében. Tollak voltak a fejpántján.
3: Berci újra kezdte. Apa, ugye megvan még a fakardod? Nekem adod. Apa, keresd meg azt az íjat is.
4: Itt ki vagy, és mit csinálsz ezen a képen? Kérdeztem.
5: Tűzes Nyíl volt az indián nevem. Sokszor indián történeteket találtunk ki, amiket el is játszottunk.
4: Mit szólnátok, ha a pilisi kiránduláson is ilyet játszanánk? Rábeszéljük Gyuszi és Pista bácsiékat is. A nagy hurrázás azt jelentette, hogy elfogadtuk apa ötletét. S ha már elfogadtuk, áthívtuk őket, akikkel együtt megyünk majd víkendezni, hogy rávegyük őket az indiános játékra. A nap is kiderült, elállt az eső. Nem kellett sokáig győzködni őket, tetszett nekik is az ötlet. Rögtön neki láttunk az indián napok megtervezésének. Legelőször azt találtuk ki, melyik család milyen indián törzs lesz, és mi lesz a nevünk. Gyuszi bácsiék rögtön rávágták, hogy ők Siumiuk lesznek, mi pedig az Ipi Apacs nevet választottuk. Pista bácsiék úgy döntöttek, hogy Fityisz indiánok lesznek. Ezután jött a neheze. Mindenkinek egy ráillő indián nevet kellett találnunk. Gyuszi bácsi azt mondta, hogy ő Sörhasas Sas lesz, csak mert olyan éles látása van, mint a sasnak. Mindenki helyeselt, mert tényleg jól lát a szemüvegével. Ő egy szemüveges sas. Bori, Gyuszi felesége, melegítő tűz, Anna a lányuk, Pajkos Bocs, Pista bácsi a Szürke barát nevet kapta, mert szürkébe szokott öltözni, hogy jobban el tudja rejtőzni a szürkületben, és mert mindenkivel hamar összebarátkozik. Pista bácsi fia Ádám Surranó Manó lett. Apa a vicces Golyóstól nevet választotta magának, és elnevezte anyát Tavaszi Szélnek. Berci Bátor Bölény vagy Oroszlán király szeretett volna lenni, amit nagy bánatára leszavaztunk. Mégse lehet Bátor Bölény vagy Oroszlán király, aki sikítva menekül egy darázs elől. Inkább Remegő Nyárfa Levél illett volna rá. Ezen persze nagyon megsértődött. Végül kiegyeztünk abban, hogy Szökkenő Szarvas lesz a neve. Az én nevem pedig Hajnalcsillag lett. Mi és a felnőttek egész délután az indián nevünkön szólítottuk egymást. Nem tudom, mit csinálhattak a nappaliban a szüleink,
5: de behallatszódott a gyerekszobába, hogy ők is jól mulatnak. Mi is nagyon élveztük az indiánosdit. Azt játszottuk, hogy aki elfelejtette az indián nevén szólítani a másikat, vagy nem hallgatott az indián nevére, annak valami tréfás dolgot kellett csinálni a büntetésül. Például csukott szájjal vagy kinyújtott nyelvvel beszélhetett 2 percig, vagy összekócoltuk a haját. Vicces volt nagyon. Számoltuk a napokat a pilisi kirándulásig.
0: Csukás Mese Rádió.
6: Találós kérdés.
7: Sziasztok, Réka vagyok. Egy érdekes rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy 2 kis üvegből áll, amelyeket egy vékony nyak köt össze. A felül lévő homok lassan lecsorog az alsó részbe. Akkor használják, ha meg akarnak mérni egy kis időt, például társasjáték közben, vagy sütésnél. Na, kitaláltátok már? Igen, a homokóra. Jaj, de ügyesek vagytok! Szerintem nagyon megnyugtató nézni, ahogy pereg lefelé a homok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.

0: Horváth Csenge Zsófia, a hisztis királylány, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac túr, ott élt egy király kisasszony, akit úgy hívtak, hogy Viktória. Ez a királylány, ha valamit nem kapott meg, nekiállt hisztizni, és akkor megkapta, amit akart. Jó hiszemű édesapja azt gondolta, ha teljesíti lánya kéréseit, akkor majd abba marad a nyafogás is, ám nem sok idő kellett. A lány újabb és újabb kívánságokkal állt elő. Egyik nap Viktória gyémánt hajcsatot akart. Az apja ezt mondta neki. Ezt a gyémánt hajcsatot most nem veszem meg neked, van már rengeteg hajcsatod, ezüst, arany és gyémánt is. Használd azokat. Erre Viktória rögtön bőgni kezdett, olyan hangosan sírt és nyafogott, hogy az apja mégis megvásárolta neki a gyémánt hajcsatot. Máskor elefánt háton akart lovagolni, az apja így szólt hozzá. Most nem tudlak elvinni Afrikába az elefántokhoz, de megígérem, hogy jövő hónapban elutazunk oda. Erre a lánya olyan hangosan kezdett bömbölni, hogy majdnem beszakadt az édesapja dobhártyája. Csak hogy végre elhallgasson a lány, az apja mégis elvitte Afrikába elefánton lovagolni. Volt olyan, hogy Viktória egy igazi herceget akart magának. Az apja erre így szólt. Édes lányom, nem tudok most neked ide varázsolni egy herceget. Viktória erre akkora toporzékolásba kezdett, hogy még a palota ablakai is megcsendültek. Erre a király hivatott egy herceget a palotába, csak hogy a lánya ne hisztizzen tovább. A herceg hamarosan meg is érkezett, de annyira megijedt a folyton mindenért hisztiző királylánytól, hogy inkább sírva hazamenekült. A lány látva azt, hogy édesapja előbb-utóbb úgyis teljesíti akaratát, képtelenebbnél képtelenebb kéréseket fogalmazott meg. Nyár volt, amikor Viktória azt találta ki, hogy ő bizony hóvirágot akar szedni. Az apja megelégelte lánya végeláthatatlan hisztieit, és nyugodt hangon ezt mondta neki. Édes lányom, nyáron nincs hóvirág, nem tudsz ilyenkor szedni belőle, majd tavasszal nyílik csak. Erre Viktória ismét nekiállt toporzékolni, de apja ezt már figyelmen kívül hagyta. A királylány, mivel észrevette, hogy nem megy semmire az akarat,

0: Igaza volt az apjának. A kislánynak is elmagyarázta, hogy nem szép hisztivel elérni akaratunkat, és elmesélte neki, hogy ő hogy viselkedett királylányként. A kislány abba hagyta a pityergést, elbúcsúztak egymástól és hazamentek. Hazaérve azonnal bocsánatot kértek a viselkedésük miatt. A királylány édesapja majd kiugrott örömében a koronája alól. Viktória és a kislány nagyon jó lányok lettek, sőt, úgy összebarátkoztak, hogy azóta minden nap együtt játszanak. Nem hisztíznek már semmiért, mert megelégednek azzal, amiük van. És így boldogok.
1: A Hisztis Királylány című mesét hallottátok.
2: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese Rádió!

0: az aranyeke. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
1: Volt egyszer egy király. Ennek a királynak annyi volt az aranya, hogy szinte kifolyt a kincses kamrából. Azt se tudta már, mit kezdjen ezzel a tenger sok arannyal. Gondolt erre, gondolt arra, hogy milyen nincs neki. Egyszer csak a fejére koppintott. Megvan, faekém is van, vasekém is van, de még nincs aranyekém. Nosza hívatta az udvari kovácsot, adott neki 10 darab aranyrudat, megparancsolta, hogy csináljon belőle ekét. Hiszen a kovács meg is csinálta az ekét. A király meg kitette a palota tornácára, hadd csodálják az emberek. Hű volt is csodálója az arany ekének. Csak egy öreg parasztember hümmögött. Rászólt a király. Hé, megállj te! Mit hümmögtél? Nem hümmögtem én egyebet, felséges királyom, csak azt, hogy oktalanság arany ekét csináltatni, mikor jobban nála vas eke. Hé, szörnyű haragra lobbant a király. Na te paraszt, ezt a mondásodat megkeserüled. Ha 3 nap alatt meg nem mondod, hogy mit ér ez az eke, karóba húzatom a fejedet. Hazament az öreg ember nagy búval, bánattal. Nem találta helyét, folyton sóhajtozott. Olyan szomorú volt, mint a 3 napos esős idő. Ugyan bizony, kérdezte a lánya, mi nagy bánatja esett kigyelmednek, apám uram? Mondja, mondja az öreg ember, és ahogy mondja, nagyot kacag a lánya. No, hát ezen ugyan kár busulni. Menjen vissza a királyhoz, mondja meg neki, hogy ne legyen olyan nagyra az arany ekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Ment az öreg ember egyszeribe, mondta a királynak. Felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, ami a szívemen, csak az a számon. Hát én bizony csak azt mondom, hogy ne legyen olyan nagyra az arany ekéjével, mert többet ér annál

0: jó májusi eső. Micsoda? Egy májusi eső, kacagott a király. Bizony többet, felséges királyom, mert jó májusi eső nélkül nincs jó termés, márpedig egy jó termés 1000 aranyekénél is többet ér. Mondasz valamit, mert jár a szájad, szólt a király elgondolkodva. De nem hiszem ám, hogy ezt te találtad volna ki. Azt én nem is mondom, felséges királyom. Van nekem egy leányom. Azt találta ki. Úgy. No, hát adok én neked egy marék lent. Vidd haza a leányodnak, és mondd meg neki, hogy fonja meg, és szőjön belőle annyi vásznat, hogy az alatt minden katonám férjen el, mert különben karóba kerül a feje. Csak még most búsult igazán az öreg ember. Hát hogy lehessen egy marék lemből annyi vásznat szőni, hogy a királynak minden katonája elférjen alatta? Hiszen annyi katonája van a királynak, hogy égen csillag, földön fűszál, nincs annyi. Hazamegy nagy búval, bánattal, mondja a lányának az üzenetet. Az meg akkorát kacagott, hogy csak úgy csengett belé az udvar. Mikor aztán jól kikacagta magát, felkapott a földről egy darabka fát, és mondta. Vigye ezt a darabka fát a királyhoz, és mondja meg néki, csináltasson belőle orsót, rokkát, meg szövőszéket, akkor aztán én is megszövöm a vásznat ebből a maréklemből. Ment az öreg ember, vitte a darabka fát, mondta a királynak az üzenetet. Az meg csak csóválta a fejét, hümgetett. Hé, de okos leány a te leányod. Eredj, hozd ide, hadd látom. Egy perc, kettő sem telt belé. Már ott állott a leány a király színe előtt. No, te leány, mondta a király. Látom, hogy nem csak okos, de szemrevaló is vagy. Te az enyém, én a tied. Ásó kap a nagy harang válasszon el minket. Egyszeriben nagy lakodalmat laktak, s tám még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Az Aranyeke című mesét hallottátok.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Lázár Ervin, a hétfejű tündér, mese Julinak. És akkor bejött az ablakon egy cserkesz. A gombja gesztenye. Juli eloltotta a villanyt, hogy jobban lássa. Mi csirkász cserkesz? Kérdezte. Cserkeszek, mondta a cserkesz. Mit cserkeszel? Lázrózsákat. Itt vannak az arcomon, nevetett Juli. Rózsamező, rózsatő, úgy elviszlek, mint a kő, szavalta a cserkesz. Jaj, ez jó pofa, örült Juli, csak éppen semmi értelme sincs. De rímel bímel, mondta a cserkesz, és közelebb jött. Ni csak az orra is gesztenye. Az orrod gesztenye, mondta Juli. Az orrom gesztenye, a szemem mandula, énekelte a cserkesz. Talán mandulát akartál mondani. No jó, egyezett bele a cserkesz. Az orrom gesztenye, egyik szemem mandula, másik szemem mandula, a derekam mandulin. Mandolin, te buta, nevetett Juli. Akkor tehát, mondta újra a cserkesz, az orrom geszt... El nem mond újra, kiáltotta Juli. Tán az oldalat fúrja, háborgott a cserkesz. Újra fúrja, mondta Juli. Ezt mond gyorsan, emelte fel az ujját a cserkesz, az ujja bikmak. Az ujjad bikmak, mondta Juli, de a cserkesz nem tágított. Mond gyorsan, ismételte. Micsodát, hogy újra fúrja. Juli megpróbálta, nem ment, minduntalan az jött ki, úrja fújra. Mindig ilyeneket találsz ki, mérgelődött. Bocsánat, szégyenkezett a cserkesz, s hogy másra terelje a szót, megkérdezte, hogy van az egyeded-begyeded? Az egyedem-begyedem tengertáncol. Ki fújja neki? A rezes bandika rezes bandája. Ki rombitál? A rokodil? Ámulok, bámulok, majd el nem kábulok, tekergette a nyakát a cserkesz. A nyaka nyárs. A nyakad nyárs, mondta Juli. Nyáron nyárs, ősszel csősz, télen fél tavasszal tapasszal. Így a cserkesz. Mondd el még egyszer, kérte Juli. A cserkesz egy darabig gondolkozott, aztán bevallotta. Elfelejtettem, fegyemre ejtettem. Talán dinnyédre ejtettem, javította Juli. Az már igaz, a cserkesz feje dinnye volt. Ám bátor, ennek ellenére, hűsködött a cserkesz, az a fontos, hogy ide találtam. Hogyan találtál ide? Hang után. Az orrodon kukorékolt egy szeplő. Nincs is az orromon szeplő, mérgelődött Juli. Hát akkor ki kukorékolt? Ez igaz, gondolkozott Juli. Ha nincs az orromon szeplő, akkor ki kukorékolt? No, várj, megnézem, mondta, megtapogatta az orrát, s boldogan fölkiáltott. Nicsak, van itt egy, itt kukorás, kukorékol. S a többi 1002, rossz májúskodott a cserkesz. Azok ámuldoznak, mert ilyen szemtelen cserkeszt még nem láttak. Mondtam már, kántálta a cserkesz, a szemem mandola. Mi a csucsor? Micsor? Csicsor? Nem csicsor, csucsor. Ezt nem értem, mondta a cserkesz. Én se, nézett rá Juli. Ennek mind a ketten nagyon megörültek. Mit csináltál mostanában? Kérdezte Juli. Uborkát egyeltem, őrséget kettőztem, dinnyét harmadoltam, főzsiványt négyeltem, ötöltem, hatoltam, erdőben heteltem, miattad nyolcultam, nem kilencedeztem, gonoszt tizedeltem. Hűha, mondta Juli. Azt nem hoztam, csóválta a fejét a cserkesz. Hát mit hoztál? Apádnak almavesszőt, Györgynek gyömbérgyökért, anyádnak fűzfaágat, hadd teremjen tercinákat.
3: Micinákat?
2: Ter. És nekem mit hoztál? Mesét. Hol van? Már odaadtam. Juli keresgélni kezdte maga körül a mesét, a cserkesz teli szájjal nevetett, aztán Juli is elnevette magát, hiszen ez volt a mese. Hát azért ennek nem sok értelme volt, kritizált Juli. Az igaz, mondta a cserkesz, de látszik belőle, hogy cserkeszlek. Én is cserkeszlek téged, cserkesz, mondta komolyan Juli. A cserkesz mosolygott, fénylettek a gesztenyéi, kiment az ablakon, vitte a lázrózsákat.
1: Csukásmese Rádió.
4: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. De még mielőtt elkezdjük az éneklést, azt szeretném kérdezni tőletek, hogy tudjátok-e, hogy kell furuján játszani? Mutassátok meg nekem. Így bizony. Hogy kell hegedűn játszani? Húzzuk a vonóval. Citerán úgy kell játszani, hogy pengetjük a húrjait. Zongorázni pedig szerintem tudjátok, így kell. Úgyhogy játsszuk akkor ezt most úgy, hogy mindig azt a hangszert vegyétek elő, amiről éppen énekelek. A furujával fogjuk kezdeni, úgyhogy játékból a furujákat a kézben.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, csukibukik, István bácsi vagyok, a mesepóstás. Most én mesélek nektek. Humor utca 33. Írta Fecske László. Élt egyszer egy fiatalember, aki egész életében bohóc szeretett volna lenni. A humorát sokan díjazták, ám a bohóc iskolába sohasem kapott felvételi lehetőséget. 30 éves volt, amikor elhatározta, hogy már pedig ő akkor is az emberek nevettetésének szenteli az életét. Elnevezte magát Bonifácnak, s az addig összekuporgatott pénzéből építetett egy hatalmas házat, amelynek kívül és belül is minden fala más-más színű volt. Ezeket telepingálta különleges, vicces rajzokkal. Arra gondolt, hogyha fellépni sehol sincs lehetősége, majd ebben a házban, amelynek színház terme is volt, fellép és megnevettet mindenkit, aki csak betér hozzá. Telt múlt az idő, de alig-alig jöttek az emberek. Az a kevés vendég, aki betévedt Bonifáchoz, persze majd hanyatt esett a nevetéstől. De hiába próbálták terjeszteni Bonifác nevetéssel gyógyító házának hírét, a várva várt érdeklődés elmaradt. Bonifácnak majd megszakadt a szíve bánatában. Jaj, hová lett az emberek humorérzéke? Nem szeretnek már nevetni? Nem is vagyok vicces? Ezek a gondolatok kavarogtak a fejében. Egy nap egy öreg úr sétált el a színes emeletes ház előtt. A szemével végigpásztázta a falon lévő grafikákat, s hangosan felnevetett. Bonifác villámgyorsan szaladt ki a bejárati ajtóhoz a nagy kacagás hallatán.
2: Ez az tehát nem mindennapi házikó, mondta az öreg úr. Na látja, itt szívesen ellaknék. Épp most keresek magamnak egy kellemes hangulatú nyugdíjas otthont, ahol megfelelő ellátást is kapok. Már hármat is végigjártam, de az ápolók mind túl komolyak. Mintha udvariaságból nem nevetnének. Azt hiszik, hogyha az ember megöregszik, a humorát is elveszti, pedig nem így van.
1: Bonifác elmosolyodott. Úgy érezte, hogy rokon lélekre talált az öreg úr személyében. Azonnal behívta a házába, és körbevezette. Az idős úrnak minden tekintetben megtetszett a ház, és gyors készfogást követően megállapodtak Bonifáccal abban, hogy ő is ide költözik. Bonifác házának híre egyre csak terjedt, főként az idősebbek körében. Jöttek is a vendégek, akik hamarosan lakók lettek az épületben. Még bővíteni is kellett a rezidenciát, amelynek egy részét Bonifác idősek otthonává alakította, de nem is akármilyen otthonná. A házban ugyanis megkövetelték a jókedvet és a nevetést, amellyel a tulajdonos sokakat meggyógyított. Ide aztán jöhettek a vidámságra jókedvre vágyó emberek, akiket a szürke mindennapok eléggé leterheltek. Hamarosan Bonifác háza lett a környék leghíresebb intézménye, ahová mindenki boldogan lépett be, s még boldogabban távozott. A derű még a szomszédos lakók között is elterjedt, s Bonifác kérésére az utcát, amelyet egyébként addig Szomorkány utcának hívtak, átkeresztelték Humor utcára. Bonifác álma beteljesedett, hiszen ő lett a legismertebb nevettető az egész világon, aki nemes tevékenységével sokak szívébe belopta magát.
0: Csukás Mese Rádió. Láttatok már szivárványt?
3: Azt mondják, a szivárvány akkor jelenik meg, amikor a nap és az eső összebarátkozik. A nap nagyot mosolyog, az eső pedig apró csillogó cseppeket szór a levegőbe. És egyszer csak ott ragyog az égen a szivárvány. Piros, narancssárga, sárga, zöld, kék és lila színek sorakoznak egymás mellett, mintha valaki egy hatalmas festőecsettel színes hidat rajzolt volna a felhők közé. Te vajon melyik színt veszed észre először, amikor felnézel az égre? Úgy tűnik, mintha a szivárvány közel lenne. Mégsem lehet megérinteni. Mire odaérnénk, már arrébb is csúszik egy kicsit az égen. Talán ezért olyan varázslatos. Sok mese szól a szivárványról. Vannak, akik szerint egy titkos híd az ég és a föld között. Mások úgy tartják, hogy ahol véget ér, ott kincs lapul. Egyszer én is megláttam egy nagy szivárványt egy nyári zápor után. Sokáig néztem, mert attól valahogy minden vidámabbnak tűnt körülöttem. Olyan közelinek látszott, hogy legszívesebben elindultam volna megkeresni, hol ér földet. Amikor szivárványt látok, mindig eszembe jut, hogy a felhők mögött ott van a napsütés. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Pont, pont, veszőcske, készen van a fejecske, kicsi nyaka, nagy a hasa, készen van a török basa. Rajzolok egy kerekecskét, gömbölyűre, mint a zsemlét. Kerekecskén kis gombocska, akár csak egy baba volna. Gombocskának két nagy füle, vajon mi néz ki belőle? Bajuszkája, farkincája, kerekecske, gombocska, itt csücsül a nyulacska. Úton megyen két karó, azon felül nagy hordó, azon felül kis hordó, azon felül ákombákom, azon felül szörcsöm-börcsöm, azon felül illom-pillom, azon felül két kis domb, azon felül sűrű erdő, abba lakik siska disznó. Egyest kaptam, hazamentem, hátba vágtak, meggörbültem, kalapot tettek a fejemre, jól van, eredj a helyedre. Egy, kettő, három, kakas ül az ágon, fogadjunk egy icceborba, hogy ez 13. Ákom, bákom, tubákom, elfogyott a dohányom, ha elfogyott, venni kell, 16-nak lenni kell.
1: Halihú!
2: Jó reggelt mindenkinek!
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Marie-Louise Ver, mese a kőről, aki mindig elégedett volt. Volt odafent a hegyen, félig belemélyedve a földbe egy nagy kő. Ez a kő mindig elégedett volt. Mióta lehetett már ott, maga sem tudta. Reggel harmadtól frissen ébredt. Délben a nap megforrósította, és este, mielőtt elaludt, rózsaszínű és lila árnyalatokba öltözött. Naphosszat a tájat nézte, és nem unatkozott. Hiszen ott voltak a szomszéd hegyek, melyek nagy köpenyekbe burkolt óriásokra hasonlítottak, akik azért gyűltek össze, hogy meséket mondjanak el egymásnak. Azután ott voltak a völgyek mélyedéseiben a házak kis csomócskái, fehérek, mint a tojások a fészekben, és a templom, akár egy kövér tyúk úgy feküdt a közepükben. És ott volt még egészen távol, lent a síkságon ez a nagy, ragyogó kígyó is, a folyó. Kövünk sok mindent látott a saját hegyén is, a legelőket, a csordák jövés menését. Nyomukban csengettyű szószált, majd lejjebb az erdőt, a sötét fenyőket. Ha a szél meghajlította az ágaikat, olyan mozgással és zajjal elevenedtek meg, mint a tenger. Körülötte hollók keringtek kiáltozva, és bogarak zizegtek a száraz fűben. Az eső és a napfény úgy vonult át kövünkön, hogy a békéjét nem zavarta. Márpedig a hegy rossz szelleme nem szerette a boldog embereket, sem a nyugodt tárgyakat. Azt mondta a kőnek. Örülsz, hogy itt lehetsz? Igen, felelte a kő. Jól meg vagyok itt. Úgy, örülsz? No, majd én kiköltöztetlek innen, és elgurítalak messzire. Micsoda szerencse, mormolta a kő. Utazni fogok. Szörnyűséges földomlás keletkezett. A kő levált és elszabadult. Lejtőről lejtőre bukott, majd begurult egy mély szakadékba. Milyen finom hűvösség van itt, mondta, amint leérkezett. Ez a vizek birodalma volt. Mohaszálak és fodorkák alatt megbújva kis források csörgedeztek a szikrák között. Oda hallatszott tompa morolya egy vízesésnek, melyet a fák és bokrok elrejtettek a szem elől. A szakadék legmélyén pedig egy hegyi patak játszott bakugrást a sziklákon. Kövünk egy hegyi patak medrébe esett. Amikor az esés szédületéből magához tért, érdeklődve figyelte környezete életét. Fehér hasú, fekete pöttyös hátú pisztrángok siklottak körülötte, bujócskát játszva. Apró rákok másztak feléje, visszafelé járva, és ő alatta rejtőztek el. Mindez roppant mulatságos volt. Még mindig olyan elégedett vagy? Kérdezte fütyörészve a rossz szellem. Igen, felelte. A szellem erre dühösen kiáltotta. Majd megmutatom én neked. Elvitetlek egészen a tengerig. Micsoda szerencse, gondolta a kő. Még sosem láttam a tengert. És a hegyi patak megdagadt, zúgott, félelmetessé vált. Magával sodorta a követ, az vele bugdácsolt egészen a folyóig. A folyó belevetette a folyamba, és egy szép reggelen megérkezett a tengerhez. A kő utazása alatt megszabadult a földtől, amely besározta. Megcsiszolódott, és most szép, gömbölyű volt, fényes, sima, mint a márvány, és oly kellemes tapintású is. Az emberek felvették, ujjukkal simogatták, és nézegették. Milyen szép lettem, mondta a kő. Igazán örülök, hogy gömbölyű lehetek. A rossz szellem ezt is meghallotta. Belegurította az óceánba, egyenesen egy sziklahalom közepébe. Egész nap követte a hullámok mozgását, melyek a szirtekhez csapkodták. Ekkor összetört, szétmorzsolódott és kis kavicsokként a partra hullott. Milyen kellemes itt, gondolta magában, míg a fürdőzőket nézte. Gyerekek körében élt, akik parányi ásóikkal kivágyták a homokot vagy süteményeket készítettek. Addig taposódott, míg nem lágy, aranysárga homokká lett, mely vízként folyt alá az ujjak között. Érzem, hogy könnyűvé válok, oly könnyűvé, mondta még mindig örömmel. A rossz szellem végül is megfeledkezett róla. Visszatért a hegyekbe, hogy más élőlényeket és más tárgyakat gyötörjön. A kő pedig boldog időket ért meg. A gyerekek nagyon szerették napszínű homokját. Azután egy este, mikor már nem volt több, mint egy csipetnyi aranyló por, könnyű szél járt arra, végig simítva a virágzó orgonabokrokon, magával vitte őt egy illatos fuvallatban. Így tűnt el a kő, aki mindig elégedett volt.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
1: Kányádi Sándor, az okos kos. Aki előadja nektek, én, azaz Gócán Panni. Lucskos, latyakos őszvége volt, akár csak most, mikor vásárra vittek egy kost. Szép nagy állat volt, fajtiszta racka, sajnálta is nagyon a gazda, de nem volt mit tenni, mivel a kos nem tudott viselkedni. Mindig tilosba járt, s volt úgy, hogy hetekig odahált. Máskor meg naphosszat tekergett kedvére, mint akinek nincs meg a leckéje. S mikor már rosszat gondolhattak volna, hogy most aztán vége, farkas vagy medve valami megette, csak előállt, mintha mi sem történt volna. Tűrt a pásztor, aki egyébként jámbor ember hírében állott, és még büszke is volt olykor a kosára, de egyszer csak megelégelte a dolgot. Tarisznyát vett a vállára, szarvon fogta a kost, és elvitte a szóban forgó őszi vásárra. Tetszett a kosnak a vásár, s hogy annyi újat láthat, kíváncsiságból szarvára is vett egy mézes kalácsos sátrat. Lett erre riadalom lárma. Vigyázzon ember a kosára, ha már nem tudta megnevelni. Erre a pásztor a kosnak, a kos a kalácsosnak, a kalácsok meg a földre estek. Kicsin múlt, hogy össze nem verekedtek, aztán meg a garázda kos egy kofa kosarára vetett szemet, s dézsmálni kezdte, mint egy mi haszna kecske. Hogy kerülne már rúdra a bőröd, eképpen zsörtölődött a most már cseppet sem jámbor pásztor. Hogy lenne belőled pörkölt, te ördög, te átok, s nyomatékul botjával reávágott. Mód felett mulattatta a népet a látvány. Most valaki hozzájuk lépett. Pörköltet mondod, bátyám? Ha úgy legyen, mészáros vagyok, s a kost ezennel megveszem. Meg is vette. Sokat nem alkudoztak. Indulni kellett már is a kosnak, s indult a pásztor is megkönnyebbülten. Na végre, hogy tőled is megmenekültem. Haza is ért még délre, s hát ki jön szembe véle az udvaron? Ki az ördög? Kos ez, nem pörkölt. Nem, bizony gazdám. Volt eszed, de nekem is voltám. Mit eddig sose tettem, ezennel megjelentem. Meghalni nem volt kedvem, s amikor észrevettem a hentes kését, menten a hátuljának mentem. S a késével, mit megfent, szépen a zsárba nyekkent. Talán még most is ott van a pocsban. Hol van az előírva, hogy buta minden birka? A vásár különben szép volt. Én szeretem a cécót. Próbált még néhányszor túladni rajta a pásztor, vitte vásárról vásárra, de hiába. A kosból nem lett pörkölt, a pásztor meg csak zsörtölt, s hűséges barátok lettek, mire megöregedtek.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.

voltatok ebben a jókedvű lakodalomban, a tücsök lakodalomban. Aki szeretné a lemez, lemezünk is van, az a címe, hogy nem, hogy tücsök lakodalom. És a zenekar tagjait bemutatnám, mégpedig tőlem balra, fényes szaxofonnal és furujával,

0: szép piros ruhában Juliska néni, akit egyébként úgy hívnak, hogy és énekelt velünk, táncolt velünk, tapsolt velünk. Csiba Juli! Nagy tapsot kérünk neki is!
1: És aki gitározott,

Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

0: óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
1: Kutyavetye bemutatja a történelmünket megváltoztató állatokat.
0: Csak mondom, hogy állatnak lenni menő, ugyanis nagyon sokat köszönhettek az állatoknak ti, emberek. Például a kávét, a felnőttek kedvenc reggeli italát. Réges-régen egy kecskepásztor észrevette, hogy a kecskéi felélénkülnek, amikor egy fura bogyót legelésznek. Néhányat ő is leszedett és megfőzte. Az eredmény pedig finom, illatos ital lett, a kávé. Köszi, kecske! Üzenetet akarsz küldeni? Pitty, és már is ott van. Ám hajdanán hosszú hetekig vándorolt a levél, amíg a címzethez ért. Ekkor repültek képbe a postagalambok. A postagalambok olyan galambok, akiket beidomítottak arra, hogy mindig hazarepüljenek. Ezért, ha valaki egy távoli vidékről levelet akart hazaküldeni, akkor csak rákötözte a madár lábára az üzit, és elengedte. Hús! A sivatagban nagyon nehéz közlekedni a süppedős homokban, de erre vannak a tevék. Rengeteg cuccot bírnak el a hátukon, és szeretik a meleget. Ha pedig nem a sivatagban vagytok, hanem a sarkvidéken, semmi baj. Van megoldás, a szárhúzó kutyák. Ugye milyen menő állatnak lenni? Te melyik lennél a legszívesebben?
2: Műsorajánló következik.
3: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
4: Ez a Csukás Mese Rádió!
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori az ehető virágok és fűszernövények világával ismerkedik meg. A nyári kalandokban fahéj és füge is részt vesz. Bech Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hetesen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van.
3: Halihó gyerekek, indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: A balatoni igaz gyöngy. Népmese. Aki elmondja, Csere Zoltán. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer a Badacsonyon innen, de a Boglári parton túl egy náddal benőtt kis sziget. Ezen a szigeten vízimadarak éltek. Hattyúk, vadkacsák, vízicsibék, sirályok, szárcsák, nádirigók. Ki is a megmondhatója, hogy ki mindenki lakta még a szigetet. Ha nem, ha ez nem is, de az tudható, hogy ezen a szigeten lakott a világ legszebb siránylánya. A szépségesen szép ezüst holt. Nem csak szép, hanem okos is és ügyes is volt. Úgy repült a szelek szárnyán, hogy az emberek mosolyogva nézték vakmerő repülését és a még kecsesebb vízre érkezését. Szárnya nyomán apró szellő keletkezett, a fodrozódó vízből jókat permetezett. Fényes tolla, mint a holdnak ezüstje, gazdáját a bajoktól megvédte. Simítgatta is napjában többször, óránként legalább ötször. Hajnaltájban, ha kiúsz a szépséges tópartjára, láthatod őt sok-sok pajtásával egyetemben. Sajnálhatod, hogy nem férnek el a kezedben. Hanem, ahogy a mesében lenni kell, történt egyszer, hogy a mi sirályunk szépségének híre eljutott az északi part királyának, szürke felhőnek fülébe. Messziről megleste, szíve beleremegett, a szép sirálylányba mentem beleszeretett. Szaladt gyámapjához rögtön, hogy nászajándéknak, ugyan mit küldjön. Apja pedig, kinek neve Rang, a vénséges vén tihanyi visszhang. Az öreg pedig bölcslévén mást úgy se tehetett, a lány kérésbe beleegyezett.

utána, ó, jaj, eltűnt az a víznek fodrába, bizony beleesett. Ezüst holt pedig csak könnyezett. Sírt 3 órát és 3 percet. Akkor egy jó ötlete termett. Hallotta már az öregektől nem is egyszer. A baj van, nem kell más vegyszer, mint a tiszta szó. Kérni nem szégyen, s szavadnak foganatja lészen. Kérte hát a szárcsát, hogy a gyöngyért bukjon le. De a szárcsa nem tudott leúszni olyan mélyre. Kérte a hattyút, de a hattyú sem tudott lebukni a tófenekére. A nádirigó a kérést hallotta, de megoldani nem tudta. Szegény ezüsthold már-már feladta, de ekkor a tó tükre fodrozódni kezdett, és előtűnt a tóból egy barna hajú tündérgyermek. Miért sírsz, ezüsthold? Mi nyomasztja lelked? Kérdezte, s várt, mert késett a felelet. Mondd el, kérlek, ha tudok, segítek. Tudakolta tovább, s kiült egy kőre, kicsit odább. Beejtettem a tóba szerelmem zálogát, a vén visszhang fiának jegyajándékát. Nékem küldte a kezemért cserébe. Választottam pedig, szürke felhő lenne, fényes igaz gyöngy, szivárvány golyó, nélküle nem visz tihanyba a hajó. Ezüstholnak hangja halk volt, tolla szürke, újból elerett a könnye. Ha tudok, segítek! Szólt a tündérgyermek, s azon nyomban a tófenekére nézett. Meglátta mindjárt a gyönyörű golyócskát, keresni sem kellett, csak kinyújtani markát. Há, nem jaj! Mikor nyúlt volna, érte éppen, egy balatoni fogas bekapta egészben. Gondolta, ilyet még úgy se evett, de remek. Remek is lett volna, de fogára nem illett a golyó, mivel túl kemény volt. Ó, mérges lett a fogas, hogy a talált gyöngy ehetetlen, jó messzire el is köpte a kis telhetetlen. A repüléstől a golyó pörgött és forgott, és a fenék iszapjába bele is fúródott. Szóval elnyelte a homok, s felette a hullámok fodra teljesen beborította. De a tündérgyermek nem adta fel a keresést ilyen könnyen. Sípjával magához hívta a halakat menten. Megmondta, aki megtalálja, vendége egy gazdag lakomára. Ó, volt is vállalkozó, nem egy, megszámolni nem elég a két kezed. Keresték egy nap, keresték két nap. Harmadnap egy szeleburdi kis hal a felszínre hozta. No hát, örült a tündérgyermek, nézte, látta jól, szerencse, hogy nem maradt az iszapban örökre. Kézbe vette, simogatta, ezüst holdnak általadta. Általadta, által ám, lett is nagy dínomdám. Dínomdánom lakodalom, senki sem mondta, hogy pardon, hanem hogy helye húja haj, legszebb madár a sirály, ő az igazi király. Itt áll büszkén, szürke felhő, napsugárban fürdözgető, ezüst holt lett néki párja, szárnyuk a világot járja. Szóval az egész balatoni madársereglet erre az egyetlen szigetecskére érkezett. Csapatban jöttek, keringtek, szálltak. Tuti, hogy egy cseppet se fáztak. A zenét a szélhúrjai adták, táncparketnek az öböl csónakjait kapták. A menyasszony fátylát teliholdból szőtték, a vőlegény kalapját kagyló héjból vésték. A hangosításra nem költöttek semmit, vén visszhang ismeri a trendit. Etéren ő a verhetetlen, kihangosítása kegyetlen. Csapkodtak a szárnyak, táncoltak a lábak, feljött a hold, ilyen csuda buli itt még sose volt. A tündérgyermek tapsolt, ugrott, ezüst hídon végigforgott. Piruettet csinált 4-et, amit mondok, elhiggyétek. Aztán hajnaltájban elfáradt a násznép, pirkadni kezdett. Még most is látom az egészet. Mégpedig, hogy merre láttam?
a déli part zugában. Harmatos, furcsa hajnalon, ott üldögéltem én a parton, pont Balatonbogláron. Aztán meg, hogy mindez igaz-e vagy se, nem tudhatom, de azt igen, hogy a Balatonban csak egyetlen egyszer volt igaz gyöngy. Az se sokáig, csak 3 napig, 3 óráig és 3 percig.

Sukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Ismerkedjetek meg egy új baráttal, mert minden új ismerős egy új kincs az életünkben. Sukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Én nagyon szeretek nyelvtörőket mondani. Csatlakoztak hozzá? Jól figyeljetek. Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Jól járnak a molnárok, mikor jó nyár jár rájuk. Most elmondom lassabban is. Mondjátok együtt velem. Jól járnak a molnárok. Most együtt. Jól járnak a molnárok, mikor jó nyár jár rájuk. Most mondjuk együtt. Mikor jó nyár jár rájuk. Készen is vagyunk. Akkor még egyszer egyben, közösen. Jól járnak a molnárok, mikor jó nyár jár rájuk. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Halihú!
2: Jó reggelt mindenkinek!
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Hát gyerekek, most egy olyan mese következik, amit én írtam. Egy kis markolóról írtam ezt a mesét. Döbrente Ildikó vagyok, hívjatok úgy, hogy Ildikó nénye.
5: Engem meg úgy szólítsatok, ha találkozunk, Péter bátyó, Levente Péter vagyok, Döbrentei Ildikó nényének a szerelme és meseolvasó társa.
4: Már 58 éve, képzeljétek el. Hát akkor kezdődjön a mese.
5: Kis markoló.
4: Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy kis markoló. Anyukájával és apukájával élt egy építkezésen, a szedres erdő közelében. Kis markoló anyukáját úgy hívták, hogy mamarkoló, apukáját meg úgy, hogy paparkoló.
5: Barátai is voltak kis markolónak, kis dömper és kis darú. Napközben, amíg mamarkoló, paparkoló meg a többi felnőtt dolgozott, addig kis markoló, kis dömper és kis darú az erdő melletti réten játszottak. Pillangót kergettek, vadalmával futballoztak, legelésző teheneket bámultak, virágszedő lányokat csodáltak, és irigykedtek a falusiakra, akik szedret szedegettek az erdőben.
4: Én is szeretnék szedret szedegetni, nyafogott egy este kis markoló.
5: Hétvégén elmegyünk az erdőbe.
4: És mi is szedegetünk szedret.
5: Ígérte mamarkoló és paparkoló kis markolónak.
4: Hétvégén, hol van az még? Legyintett kis markoló.
5: Másnap reggelre sok eső esett, és kis markoló hiába várta kis dömbert és kis darút az erdő szélén.
4: Hogy ne unatkozzon, kicsit kergette a pillangót, kicsit futballozott a vadalmával, kicsit bámulta a legelésző teheneket, kicsit csodálta a virágszedő lányokat, de érezte, hogy egyre jobban irigyli a szedret szedegető falusiakat.
5: Szeder!
4: Szeder! Szeder! Szeder!
5: Hallatszott az erdőből.
4: Szép a szeder,
5: szeder,
4: szúr a szeder,
5: szeder,
4: szédület, hogy mennyi szeder!
5: Szeder!
4: Egy életem, egy halálom, nekem ezt most meg kell látnom, gondolta kismarkoló, és egyedül elindult az erdőbe.
5: Izgatottan gurult a nagy fák alatt, és mohón szedegette markolójával a szedret. Egyre beljebb keveredett. Már a vaddisznók dagonyázó helyénél járt, mikor egy markolás után zsupsz, megcsúszott, és a hátsó kereke elsüllyedt a pocsolyában.
4: Jaj, beragadtam a sárba, szeppent meg kis markoló. Jó erősen felbrummogtatta a motorját, neki rugaszkodott, hurrok!
5: De egy centit sem mozdult odébb.
4: Na még egyszer, biztatta magát. Újra felbrummogtatta a motorját, újra neki rugaszkodott, még a lámpáit is megvillogtatta, de hiába.
5: Mintha ólomsúly húzta volna a kerekét.
4: Jaj, nekem most mi lesz velem? rémült meg kis Markoló. Mi lesz, mi lesz?
5: És kétségbe esetten dudálni kezdett.
4: Hát, ha meghallja, hogy őzike, gondolta. Vagy az öreg néne, aki az őzikét ápolta. Ő biztosan segítene rajtam is.
5: De csak egy magányos tehén jött arra, aki elkódorgott a csordából. Hát, te mit dudálsz? Mit villogsz itt? Mit brummogsz itt? Kérdezte Mélán a tehén.
4: Jaj, kedves tehén, már egészen elsüllyedtem itt a sárban. Nem tudnál kihúzni?
5: Én nem, de ismerek valakit, akit majd segít, válaszolta a tehén, azzal megfordult és elment.
4: Jaj, jaj, ne menj el, kedves tehén, ne hagyj itt! Kiabált a kis Markoló, de a tehén nem fordult meg.
5: Teltek, múltak az órák.
4: Anyukám meg apukám, aggódni fog értem, gondolta kis Markoló, és megremegett a motorház tetője. Hiányozni fogok nekik. És keservesen brümmögni kezdett.
5: Ahogy ott brümmög, szipog, egyszer csak ágropogást hall. Felnéz, hát jön a tehén visszafelé, de nem egyedül, hanem egy bőbugyogós, fura figurával.
1: Ez Mehmed, a török, dünnyögte a tehén. Ő az ismerősöm, aki segít, lapátot is hoztál,
5: fordult a tehén a törökhöz. Ühüm, bólintott Mehmed, gyűrűm, ezüst, követ török, tenyerembe belepökök, sarat merek, követ török, és szélsebesen lapátolni kezdte a sarat. Aztán ágakat tett a hátsó kerék alá, és intett kis Markolónak, hogy mehet!
4: Kis Markoló felbrummogtatta a motorját, megvillogtatta a lámpáit, nekirugaszkodott, és...
5: Csupp! Egyszerre kiszabadult a sárból.
4: Hurrá, hurrá! Dudált kis Markoló, és boldogan mozgatta a kerekét.
1: Rendben, Mehmed,
5: dünnyögte a tehén. Ühöm, bólintott Mehmed. Gyűrűm ezüst, követ török, tenyerembe belepökök, sarat merek, követ török. Perdülj felém, kedves tehén!
4: Kis Markoló mindkettőjüket felültette a hátára, és egészen a házuk kapujáig vitte őket.
5: Ott elköszönt tőlük, és gyorsan-gyorsan hazagurult az építkezésre ma Markolóhoz és paparkolóhoz, akik már nagyon várták.
4: Többé nem megyek egyedül szedrezni, gondolta félálomban kis Markoló, aztán elaludt.
5: Másnap reggelre a madarak kis Markoló minden szedrét felcsipegették.
4: Egyetlen féligéret szemet hagytak csak a Markoló sarkában. Nehogy kis Markoló azt higgye, hogy álmodta az egészet.
5: Így volt?
4: Nem így volt.
5: Égből pottyant mese volt.
3: Mesés reggelt. Ideje felkelni. Hasatokra süt a nap. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Itt az új nap. Kél a fény. Gyöngy lebeg a fűhegyén. Ott fenn sárga napvilágít. S harmadcsepp a fűben. Én. Pici vagyok. Testtelen. Gyönge vagyok. Nem. Jól figyelj. A végtelen tükröződik bennem. Mindig a mélyből meríts, a felszín csak játszik. Csak a lényeget tekintsd, ne azt, ami látszik. Erősben a védtelent, tölgyben az esendőt, piciben a végtelent, percben a jövendőt. Hajolj hozzám! Szél, ha jár, velem leng a menny ég, bennem suhan a madár, s lobognak a lepkék. Fentről színezüst vagyok, de közelről ékes. Kis deci várvány ragyog rajtam, szagos, fényes. Kérdezed, honnan vagyok? Jöttem a világból. Fényes arcomtól ragyog a közel s a távol. Merre tartok, firtatod? Megyek a világba. Szétszóródom. Fölszívódom szélbe, fűbe, fába. Háltam hóként hegytetőn, aludtam avarban, ringtam réten, rengetőn, mohos martba martam, az is voltam, anyatej, tavitajték, táncos, csermely cseppje, hópehely, esti eső, álmos. Voltam patak, pocsolya, könnyű partipára, s az éj szellő pásztora terelt össze mára. Mi a dolgod, kicsi csepp? Borogatom, látod, itatgatom, hűsítgetem lázas világot. Ezüst harmad, miért remegsz? Tán a múltat szédít, a jövőtől dideregsz, vagy a jelen rémít. De a harmat néma már. Szétszivárok csendben. Egyik része fűbe búvik, másik égre leppen.
3: Csukás Meserádió. A Csukás Meserádió. A gyerekek rádiója.
7: Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: magyar népmese, a tulipánál változott királyfi.
1: Volt egyszer egy király. Annak volt egy fia. Azt mondta egyszer az apjának: édesapám, én most elmegyek, és addig vissza sem jövök, míg meg nem találom a legszebb lányt a világon. Menj, édes fiam, mondta az apja, és járj szerencsével. Ment a királyfi, ment, mendegélt, útjában sűrű erdőbe tévedt. Egy tüske bokorban varjú károgott, kétségbe esetten, sehogy sem szabadulhatott a sűrű tüskés ágak közül. Jó szívű volt a királyfi, kiszabadította a varjút, az meg így szólt hozzá: húzz ki egy tollat a szárnyamból, s ha valaha bajba kerülsz, repítsd a levegőbe a tollat, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. A királyfi eltette a varjú tollat, s ment tovább. Most országútra ért, s egyszer csak látja ám, hogy halacska vergődik az egyik kiszáradt keréknyomban. A királyfi megszánta a halacskát, elvitte a tóhoz, beledobta. Az meg így szólt hozzá: vegyél le a hátamról egy pikkelyt, s ha valaha bajba kerülsz, dobd vízbe a pikkelyt, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ezután meg egy öreg embert látott meg a királyfi. Szomjas volt az öreg, meg éhes is. A királyfi jó szívvel megitatta, megetette, az pedig így szólt hozzá: tépd ki két hajszálamat, s ha valamikor bajban leszel, eres csak szélnek, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ment tovább a királyfi, harmadnapra egy falu határába ért. A falusiaktól meghallotta, hogy lakik itt egy öreg király, és annak van egy világszép leánya. De ha azt valaki feleségül akarja venni, a kérőnek háromszor úgy el kell bújnia, hogy a királylány ne találja meg. Na, ezt én megpróbálom, gondolta a királyfi. El is ment a király kisasszonyhoz, feleségül is kérte. Az meg megmondta neki, hogy bújjon el háromszor, ha egyszer is el tud bújni úgy, hogy ő nem találja meg, hát a felesége lesz. Na, a királyfi a levegőbe dobta a varjú tollat. Jöttek a varjak seregestül, felvitték egy magas hegy tetejére. De a királylány egyenesen odament, meg is találta, ki is nevette a királyfit. Másnap a tóba dobta a pikkelyt. A partra úszott egy hatalmas hal, annak a hasába bújt el a királyfi. De jött ám a királylány, merítőhálóval kifogta a halat, meg a királyfit, és még ki is nevette. Harmadnap szélnek eresztette a két hajszálat. Jött az öreg ember, megszírógatta a királyfit, az nyomban tulipánná változott, és az öreg ember a kalapja mellé tűzte. Kereste a királylány a kérőjét, de hiába kereste. Estére ki is hirdette, hogy ő bizony nem találja. Akkor a szépséges lány elé állt az öreg ember, a kezébe adta piros tulipánt, a szép lány még meg is csókolta a szép virágot, s az nyomban újra királyfi lett. Te az enyém, én a tiéd, mondta a királylány, s mindjárt meg is tartották a lakodalmat. A királyfi mégiscsak megtalálta, haza is vitte a falujába a világ legszebb leányát.
2: Csodás napra virrattunk! Számtalan vidám pillanat vár rátok! Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió. Szólásmondások.
3: Képzeld, mi történt?
4: Mesélj.
3: Anyukám azt mondta nekem, hogy ne egyek annyi csokoládét, mert elromlik a fogam. Tudod, én utálom a fogmosást, ezért egy hétig nem is ettem csokoládét, hogy ne kelljen fogat mosnom, de ma olyan finom csokoládét kaptam, hogy az egész táblával megettem, és most nagyon fáj a hasam.
4: Bizony, átestél a ló túloldalára.
3: Ez mit jelent?
4: Akkor szoktuk ezt mondani, amikor valaki meggondolatlanul cselekszik és túlzásokba esik, aminek esetleg a rossz következménye lesz. Inkább egyél olykor kevesebbet, cserébe viszont mos fogat. Mit szólsz?
3: Azt hiszem, igazad van. Legközelebb megfogadom anyu tanácsát, és nem eszem ennyi csokoládét.
4: Ez egy bölcs gondolat. Így a fogad sem fog fájni, és a pocakot sem.

0: Aluschta busz. Egyszer volt valamelyik hatalmas városban egy gyönyörű és tiszta buszállomás. Itt lakott a város összes busza, a pirosak, a kékek és a sárgák, és innen indultak el minden reggel dolgozni. Volt is munkájuk rendesen. A felnőttek igyekeztek a munkahelyükre, a gyerekek iskolába, a nénik meg a bácsik pedig a piacra, vagy meglátogatni egymást. Nap mint nap utazott az összes ember keresztül Kasula városa. Épp ezért a buszoknak nagyon jól kellett végezni a dolgukat. Pontosan kellett érkezniük, gyorsan kellett menniük, de nagyon kellett vigyázniuk az utasokra is, amikor azok fel vagy leszerettek volna szállni. A buszok pedig büszkén és ügyesen közlekedtek, fékeztek, álltak meg és nyitották az ajtajaikat, nehogy valaki véletlenül miattuk késsen el onnan, ahova menni szeretne. Kivéve egyet. Az egyik kék busz olyan lusta volt már újkorától fogva, hogy hamar ő lett az állomás leglustább busza. Pedig nem volt beteg, és fáradtabb sem, mint a többi busz. Ő csak nagyon lusta volt. Legalábbis ezt gondolták róla a többiek, és a saját buszvezetője is. Pedig ő inkább úgy mondta volna, hogy nem szeret sietni, de szeret nézelődni és bámészkodni. Olyan nagyon lassú volt, hogy néha csak hosszú órák alatt tudta megtenni a megszokott útvonalát. Minden kereszteződésben percekig berregett. Minden piros lámpánál megállt, és csak két piros múlva indult el megint. Ha sokan szálltak fel egyszerre, sokáig ropogtatta, nyikorgatta és nyújtóztatta a csuklóját. Reggelente pedig nem szeretett korán kelni, vagy fél óráig tartott, amíg a buszvezető fel tudta ébreszteni. Lomha volt és vontatott, vánszorgott és toporgott, de egy biztos, soha senkinek nem lett semmi baja, ha rajta utazott. Az utasokat, főleg a gyerekeket nagyon szerette, mert ők nem voltak rá sosem mérgesek. Sőt, minden kisgyerek, aki vele utazott, nagyon élvezte, hogy mindent jól megnézhetnek a hosszú és lassú út alatt. Mert a busz bizony szeretett úgy menni, állni és kanyarodni, hogy a lehető legizgalmasabb dolgokat lássa. És így a gyerekek is az ablakból. Ez persze nem vigasztalta a felnőtteket és a buszvezetőt, akik egyre idegesebben és mérgesebben csapták a földre a sapkájukat vagy a táskájukat, ha megint elkéstek a busz miatt. A busz pedig esténként nagyokat sóhajtozott és sziszegett a garázsban, mert ő erről aztán igazán nem tehetett. Ha egyszer lassú, akkor lassú. Nem tud sietni és kész. És bántotta, hogy mások mérgelődnek miatta. Az egyik nagyon hosszú nap után, mikor különösen sok bosszúságot okozott az utasoknak, elhatározta, hogy világgá megy. Éjjel, amikor már mindenki aludt, felkapcsolta a lámpáit, és halkan kigördült az állomásról. Szép halkan gurult és gurult egyre messzebb. És a végén az egész várost maga mögött hagyta, de meg nem állt, csak pöfögött tovább a kacskaringós utakon olyan helyre, ahol még sosem járt. Reggel egy gyönyörű dombon ébredt, egy hatalmas erdő mellett, ahol egy ember fia sem volt a környéken. Itt legalább nem okozok gondot senkinek, gondolta. Azzal be is vette magát a legkisebb és legszűkebb utakra, amiket csak megtalált, nézelődött és bámészkodott naphosszat. Így vége is lehetne a mesének, ha nem történik valami. A busz már nagyon megszokta a kellemes és nyugalmas vidéki életet, amikor egyszer csak pityergés, sírás és léptek zaja ütötte meg a fülét. Kisvártatva fel is bukkant egy elcsigázott iskolás csoport. A legidősebb Nebuló nagyon megörült, mikor meglátta a buszt.
1: Hurrá!
0: Kiáltotta.
1: Mégiscsak haza tudunk menni.
0: Azzal a buszhoz szaladt, és kérlelni kezdte.
1: Segíts nekünk! Itt bolyongunk egész álló nap, mert eltévedtünk.
0: A busz nagyokat pislogott a fényszóróival. Nézte a fáradt és sírós arcokat, majd nagyot sziszentve kinyitotta az ajtajait.
1: Gyertek, gondolta magában, hazaviszlek titeket.
0: A gyerekek megkönnyebbülten és szaporán szálltak fel a buszra. Akinél jobban, senki sem ismerte a környéket. Annyiszor bejárta és megcsodálta már. Persze nem a legrövidebb utat választotta, hanem megmutatta a gyerekeknek a kedvenc helyeit. Ők pedig fáradtan, de tátott szájjal bámulták az ablakból a csodákat, amiket a busz mutatott nekik. Amikor hazaértek, a felnőttek nagyon hálásak voltak a lusta busznak, de annyira, hogy a végén még munkát is adtak neki. Ezentúl ő lett a környék legjobb és legmegbízhatóbb kiránduló busza, ami sosem tévedt el. A lusta busz ettől kezdve boldogan és elégedetten kapcsolta le a lámpáit esténként, és nagyon szépeket álmodott az erdő tövében, mert mégiscsak szüksége volt rá valakinek.

0: Csukás Mese Rádió. Ti szoktatok olyat játszani, hogy megszámoljátok, hogy egy perc alatt hány fekvő támaszra vagytok képesek? Én bizony szoktam. Az elején nem fogtok kinevetni. Szóval az elején egyet sem tudtam csinálni. Na jó, egy felet. De aztán meguntam, hogy ilyen puhány vagyok, és elhatároztam, hogy addig fogok gyakorolni, amíg egy perc alatt 5 fekvő támaszt nem tudok kinyomni. Igen, tudom, hogy lány vagyok. De azt hiszitek, hogy a lányoknak nem kell sportosnak lenniük? Dehogy nem. Szóval minden nap nyújtózkodás után nekiláttam fekvő támaszozni. És gyakoroltam, és gyakoroltam, és gyakoroltam. Napokig, hetekig. Minden áldott nap felkelés után. Mostanra egy perc alatt már 5-öt is meg tudok csinálni. Gyakoroljatok ti is! Ha nem tudsz még időt mérni, akkor kérd meg a szüleidet vagy az óvónénit, hogy mérje le neked az egy percet. Jó edzést! Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, Peszteric Dóri vagyok, 17 éves, és most én fogok nektek olvasni. Hallgassátok sok szeretettel! Gani Zsuzsa, Eszti és Lili a lepke. Gondolkoztál már azon, hogyan lesz a hernyóból lepke? Ebből a meséből megtudhatod. Egy szép kora tavaszi napon a nőstény lepke egy növény levélre rakta le a petéjét. Ha hiszitek, ha nem, Eszti pont azt keresgélte kíváncsian a levelek fonákján és a növények szárán. Egyszer csak örömében felkiáltott. Megtaláltam! Attól kezdve, amilyen gyakran csak tudott, oda ment hozzá és figyelte a változást. Egyik alkalommal észrevette, hogy Lili elragadó hernyó lett. Gyorsan beszaladt a szobájába a nagyítójáért, és pillanatokon belül visszatért vele. Jó alaposan megszemlélte a szép, színes hernyót. Természetesen egy ujjal se ért hozzá, nagyon vigyázott rá. Megfigyelte, hogy a fején van a szája, egy pár, azaz két rövid csápja, két oldalt 6 pár icipici pontszeme, sőt még azt is, hogy mennyi pici lába van. Milyen szép vagy, Lili! Mosolyodott el Eszti, de az nem felelt. A káprázatosan szép hernyó hihetetlen gyorsasággal nőtt. Eszti minden nap, reggel, délben és este megfigyelte a nagyítójával. Egyszer csak valami megváltozott. Lili megkereste a számára legideálisabb helyet a bebábozódáshoz. Gondolt egyet, levedlette a bőrét és átalakult. Hiába jött ki Eszti naponta többször is megnézni a változást, Lili édesen szunyókált a gubójában. Több hétig is ebben a kemény állapotban bebábozódva maradt. Eszti ez idő alatt szeretettel gondozta aprócska kis kertjét. Már majdnem el is feledkezett Liliről, amikor egy erősebb fuvallat az eszébe juttatta. Jaj, majdnem elfeledtem a kis barátomat. Vajon mi van vele? Történt azóta valami változás? Már futok is hozzá. Épp jókor ért oda, mert megrepett a burok, és egy ékes, álomszép lepke kezdett előbújni belőle. Mi ragyogó a világ, és milyen illatos! Nézett körül csodálkozva Lili. Szervusz, Eszti! Köszönöm, hogy oly sokszor meglátogattál, gondoskodtál rólam, és vigyáztál rám. Nagyon szívesen, örömmel tettem. Egy pillanatra Lili ráröppent a vállára, majd a kézfejére. Volt alkalma jól megfigyelni. Látta, hogy a feje két oldalán egy-egy aprócska gömb alakú szem, a tetején meg két csáp van. Nini, 3 pár lábad is van. Milyen gyönyörű, színes a két pár szárnyad. Nagyon szép vagy, mondta Lilinek. A lepke gondolt egyet, egy pillanatra Eszti orrára szállt, megcsiklandozta, azzal hús, elrepült. Vigyázz magadra, kis Lili, kiáltott kacagva utána. Ha már úgy is kijöttem a kertbe, gyomlálok egy kicsit. Felveszem a kesztyűmet. A nemrég esett záporeső nagyon kedvezett a gazoknak is. Gyorsan megnőttek. Ilyenkor könnyen kijön gyökerestül a gyom. Ígyni, kész is lett. Ó, de jól megtisztítottam a konyhakertemet. Milyen más lett? No, de a mélegelőmhöz ahhoz nem nyúlok. Ugyanis a meg nem művelt kertrészemben az elszaporodó vadvirágok, a pitypang, a kökörcsin, a kankalin és még sorolhatnám, nagyon fontosak a gyűjtögető méhek számára. Jé, milyen szép hálót szőtt a pók! Ez egy igazi mestermű, és milyen erős! Állapította meg jókedvűen. Egyszer csak meglátta Lilit, aki épp erre szállt. Vigyázz, nehogy berepülj a pók hálójába! Kiáltotta még időben. A kislepke valószínűleg meghallotta, mert tovább röppent és leszállt egy másik virágra a közelben. Még sokszor látta őt a kertben, jól érezhette magát, ő pedig óvta őt, vigyázott rá, ahogy minden másra is. Nem is csoda, hisz lenyűgöző volt a kert. Eszti haját simogatta a szellő, az arcát melegítette a nap, lepkék és katicák röpködtek a színpompás virágok között, méhek gyűjtögettek szorgosan, és boldogan zsongott a kert az aprócska rovaroktól. Ha nem hiszitek, járjatok utána!
2: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Helyben járunk? Jó. Szép lassan hajolj előre, óvatosan.

0: orangutan, és most gyermek táncolok. Fogjon kezed orangutan, mint a szöcske ugrálok. Fogjon kezed orangutan, és téged várodok.
1: Orangutan!

0: a bokád, ne legyen olyan egyszerű. Jó, és most nincs helyben járás. Közben fogod a bokádat. Ez az, ügyes vagy.
1: Gyere, gyere, orangután, táncolj velem, arra kérlek, amikor táncolsz, minden szépen
0: szalodjunk. Hát persze, gyere, gyere, orangután, ha én bírom, te is bírod.

Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió. Kedves Csukás Mese Rádió hallgatók! Találjátok ki, hogy kire gondolhatok. Nagyon szeret téged. Nagyon finomakat tud sütni, főzni. Biztos, hogy amikor kicsi voltál, ő is mesélt neked sok mesét. Ez a valaki idősebb, mint az anyukád, de fiatalabb, mint a déd nagymamád. Na, kitaláltátok? Igen, a nagymamádra gondoltam. Pontosabban, a nagymamáitokra. Ugyanis mindenkinek két nagymamája és két nagypapája van. És hogy miért járnak most a gondolataim a nagymamákon és a nagypapákon? Hát azért, mert ma van a nagyszülők napja. Isten éltesse a nagypapákat és a nagymamákat, dédnagypapákat és dédnagymamákat. Köszönjük nekik, hogy annyi figyelmet, szeretetet adnak nekünk. Csukás Mese Rádió. Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
1: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Repítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
2: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok.
4: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Legyen nagyon klassz nyaratok, fürödjetek sokat, egyetek sok fagyit, és hallgassátok a Csukás Mese Rádiót.
5: Szervusztok gyerekek, én Bordi András vagyok, a Kossuth Rádió műsorvezetője és bemondója. Václav Csritek, Moha és Páfrány. Hogyan keresték az öt garast? Moha meg Páfrány a mestjén ült. Egyszer csak elviharzott mellettük Fürjecske.
6: Hová, hová, Fürjecske? Miért sietsz annyira? Kiáltott rá Moha. Elvesztettem öt garast, és most keresem, mondta Fürjecske,
5: és már sietett is tovább, olyan gondterhelt volt, hogy még a tolla is lekúkadt. Moha egy ideig csóválta a fejét.
6: Bizonyára valahol a mesdjén hagyta a garasait. Menj, Páfrány, nézd meg, mondta.
5: Ő maga pedig visszament a házikóba. Páfrány bekukkantott minden kis rejtekhelyre a mesdjén, megforgatott minden követ, de Fürjecske öt garasát csak nem találta. Végül egy zöld levél alatt bukkant rá. Ott feküdt pattanó, és Fürjecske öt garasát rakosgatta a pocakján.
6: Hol vetted azt a pénzt? Kérdezte Páfrány.
7: Én nem vettem, hanem találtam, mondta pattanó.
6: Akkor add ide nekem, és én visszaadom Fürjecskének, mondta Páfrány.
5: Oda ment pattanóhoz, és elvette tőle az öt garast. Ekkor pattanó felkiáltott.
6: Én azt a pénzt súlynak használtam, most borzasztó magasra kell felugranom. Hoppla hopp!
5: Megropogtatta az izületeit, és átugrott a Páfrányt. Páfrány zsebrevágta az öt garast, és hazament a házikóba.
6: No, mi van? Megtaláltad? Kérdezte Moha.
5: Páfrány nem szólt semmit, csak csörgette a garasokat a zsebében.
6: Úgy látom, hogy te nem csak az öt garasra vagy olyan büszke, mondta Moha.
5: Nem hát, húzta ki magát Páfrány. Remek dolgot tanultam pattanótól.
6: Hát hallom, mi az? Firtatta Moha.
5: Páfrány elkezdett pattogtatni a hüvelykujjával, és már nem lehetett vele szót érteni, egyre csak pattogtatott a hüvelykujjával, és körüljárta az ágyat. Megmérte, hány arasz. Aztán hanyat feküdt az ágyba, úgy, mint pattanó. Mohára pedig ráparancsolt.
6: Ha szólok, nyújj be a zsebembe, Fürjecske öt garasáért, én meg átugorlak. ez az a remek dolog, amit Pattanótól tanultam.
7: Jól van, megteszem, úgysem hagynál addig békén, mondta Moha, és benyúlt Páfrány zsebébe az 5 garasért.
6: Páfrány megropogtatta az ízületeit, és nagyot kiáltott, mint Pattanó. Hopplá, hopp!
7: De közben valahogy az ujjaival meg a sarkával feltépte a dunyát. A dunyából kiszabadult a toll, tódult ki az ablakon, nyomult ki az ajtón. S ami nem talált másfelé utat, az kirepült a kéményen.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok, Patrik vagyok. Ma együtt merülhetünk el a nyelvtörők világában. A szórakozás mellett játszva fejlődhetünk. Figyeljetek csak! Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Már ha tudjátok. Két kis mókás, mókus munkás, makkos mákos rétest majszol. És akkor most mondjátok együtt velem, lassabban. Két kis mókás, most mondjátok velem, két kis mókás, menjünk a következőre. Mókus munkás, mondjátok velem, mókus munkás, jöhet a következő rész. Makkos mákos, most együtt, makkos mákos, és a legvége, rétest majszol. És akkor együtt, rétest majszol. Nagyon ügyesek vagytok. Készen is vagyunk, és akkor most még egyszer egyben, közösen. Két kis mókás, mókus munkás, makkos mákos rétest majszol. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.

0: Soly, hát! Szuper!
1: Sziasztok! Gregor Bernadett vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
2: A királyfi és a felesége, aki elmeséli nektek, Pálos György.
3: Egy királyfinak szándéka volt egy igen szép lányt elvenni. Neki nem kellett gazdag családból, csak hogy szép és okos legyen. Elment tehát megnézni az országokat, hogy egy szép lányra találjon. Amint hallották, hogy az ifjú király utazik, mindenütt kivonultak tiszteletére. Egy faluban talált is egy szép leányra, aki a legszegényebb volt a faluban, éppen a gulyás lánya volt. Azt mondta a leányzó, hogy menjek én felségedhez, mikor olyan szegény vagyok. Ne gondolj te azzal, feleli a király, csak jöjj el hozzám olyan feltétellel, hogy sohasem szólsz ellenemre. Minden megtörtént. Nem is szólt sohasem ellenére a királynak, csak éppen akkor, mikor egy pár paraszt utazott arra. Ez így esett. Egyik paraszt ökörrel utazott, a másik lóval. A lónak az első állomáson egy éjjel csikója lett, és a csikó elment reggel az ökör után. Az ökrös ember nem akarta visszaadni. Azért a másik ember elment panaszra a királyhoz. A király azt ítélte, azé a csikó, aki után ment. Így hát a lovas embernek tüstén távoznia kellett. De a királyné, aki akkor a kertben hintázott, azonnal utána ment, és azt mondta neki. Te szegény ember, a király majd elmegy az erdőbe vadászni. Te meg vigyél magaddal egy hálót, és tedd egy tuskóhoz. És még egyebet is mondott neki. Az ember megtette. A király, amint vadászni ment, meglátta, és megkérdezte, hogy mit csinál. Halászok, mondja a szegény ember. Hogy lehet a tuskónak hala? Kérdezte a király. Erre azt feleli az ember. Úgy lehet a tuskónak hala, mint az ökörnek kis csikója. Mindjárt gondolta a király, hogy a felesége bíztatta fel az embert. Azért elmegy, és azt mondja a feleségének, ki akkor a tornászon ült, hogy távozzék a házától, és menjen vissza apjához, a gulyáshoz. A királyné azt mondja, hát mit adsz nekem, édes királyom, emlékül, hogy eddig veled éltem? Amit akarsz, ami neked legkedvesebb, azt adom neked, feleli a király. A királyné valami szert adott a férjének az italába, amitől elaludt. Akkor megparancsolta a kocsisnak, hogy fogjon be. A királyt is feltették a kocsira, s elvitték a királyné apjához, a gulyáshoz. Mikor a király felébredt, kérdezte, hogy hol van, hogy miért hozták ide. A felesége ezt válaszolta. Én hoztalak ide, mert magad mondtad, hogy azt hozzam magammal, mi nekem a legkedvesebb. Azért téged hoztalak ide. A királynak ez nagyon megtetszett, visszavitte a feleségét, és holtig élt vele.
2: A királyfi és a felesége című mesét hallottátok.
4: Amit most hallgatsz, az a
5: Csukásmese Rádió.
4: Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Magyarország két legnagyobb folyója, a Duna és a Tisza, mind a négy évszakban hajózható. 50-60 évvel ezelőtt még keményebbek voltak Magyarországon a telek. Akkor sokszor megesett, hogy befagytak a folyók, és ilyenkor megállt a rajtuk haladó hajóforgalom is. Régen sok gőzhajót láthattatok volna a Dunán és a Tiszán. A gőzhajónak az az ismertető jele, hogy van egy nagy kéménye, amiből füstöt ereget. Napjainkban már modern hajók szedik a folyó vizeit. Például az én egyik kedvenc hajó típusom a szárnyas hajó. Ez a hajó nagyon gyorsan tud haladni a vizen, szinte száll rajta. Ti milyen típusú hajón ültetek már az életetekben? A csónak és a ladik is beleszámít.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én mondok nektek egy kedves mesét. Csukás István Mirmur tengeri csatát vív. Mirmur jött be, nagy csörömböléssel az ajtón egy vízzel teli labort húzott maga után. A szoba közepére állította és nevetve nézett fel a virágtartón áldogáló kis csacsira. Figyelj jól, ilyet még nem láttál, szólt neki. Azzal kiszaladt és egy csomó újságot hozott be. A kis csacsi kíváncsian nézte, hogy mit mesterkedik Mirmur. Aztán megkérdezte, mit csinálsz, Mirmur? Tengeri csatát vívok, válaszolta Mirmur. Tengeri csatát? Morfondírozott magában a kis csacsi, ilyet én még nem is hallottam. És borzasztó kíváncsian figyelte a kandúrt. Mirmur pedig összehajtogatta az újságpapírt, hajókat csinált belőle, mikor kész lett egy, beletette a lavorba. Ezt most vízre bocsájtjuk, tette hozzá ilyenkor. A lavor nem sokára teli lett papírhajókkal. Volt ott kisebb, nagyobb, hegyes orrú, meg széles testű, igazán nagyon változatos formájú hajókat gyártott Mirmur. Mikor készen lett velük, elkezdett kutatni a szemével a szobában. Mit keresel? Kérdezte a kis csacsi. A legyet, felelte Mirmur. Kinevezném hajós kapitánynak, de a légy nem volt sehol. Biztosan elbújt, gondolta a kis csacsi. Lehet, hogy nem akart hajós kapitány lenni? Én szívesen lennék, de engem ilyesmire sosem kérnek meg. Mirmur is abba hagyta a keresést. Nem baj, legyintett. Pedig jó kalóz lett volna, mert hogy olyan fekete, tette hozzá. A kalózok mind feketék. Nem nagyon szeretnek mosdani, csak ha elsüllyesztik őket. És Mirmur elkezdett rettenetes pofákat vágni. Vicsorgatta a fogát és meresztette a bajuszát. Csinált papírból egy csákót, a fejére csapta és azt mondta. Akkor én leszek a kalóz, és mind elsüllyesztem. A kis csacsi kicsit bejjebb húzódott a virágtartón, és úgy nézte Mirmurt. Milyen jó, gondolta magában, hogy mégsem lettem hajós kapitány. Mirmur pedig elkezdte süllyeszteni a hajókat. Rájuk csapott a mancsával, és a papírhajók szép lassan mind elsüllyedtek. Csak egy hajó a legnagyobb úszkált még a lavorban, azt Mirmur sehogyan sem találta el. Mindig mellé csapott, a hajó balra úszott. Roppant ügyesen mindig kikerülte Mirmur mancsát. A kis csacsi érdeklődve figyelte, és egyszer csak észrevette, hogy van valaki a hajón. Jobban odanézett, s nem hitt a szemének. Úgy bizony, a légy volt, s mintha csúfondárosan nevetett volna. Mirmur pedig egyre dühösebben vadászott a hajóra. Izgatottan szaladgált körbe a lavor körül, s leste, hogy honnan tudna rácsapni. Egyszer csak összehúzta magát, ugrott egy nagyot, és zsutty, beleesett a vízbe. A kis csacsi megijedt, gyorsan lemászott a virágtartóról, és odament a lavorhoz. Beleestél? Kérdezte, aztán rögtön rájött, hogy felesleges volt a kérdés. Mirmur az első ijegység után végre felállt a lavorban, és így szólt. Nem akarsz fürdeni? Nagyon egészséges a tengeri fürdő. A kis csacsi megrázta a fejét. A légy volt, mondta izgatottan. A légy volt a hajón. Nem érdekes, egy cseppet sem érdekes, mondta Mirmur. Azt már el is felejtettem, most strandolok, Mosolyogni próbált, de bizony nem sikerült. Fázott és vizes volt, és elkezdett vacogni a foga. Segíts kimászni, mondta végül. Kintről hangok hallatszottak. Hol a lavor? Kérdezte valaki. Az előbb még itt volt a konyhában. Gyorsan, vacogta Mirmur. A kiscsacsi odaállt szorosan a lavorhoz, Mirmur belekapaszkodott a nyakába, és kimászott. Kicsit összevizezte a kiscsacsit, de az nem bánta. Mirmur fogta a lavort, és húzni kezdte kifelé. Az ajtóból visszaszólt. Különben igazad volt, fürödni csak nyáron lehet. Ilyenkor még nem olyan jó.
3: Haci! Haci!
2: Üszögött nagyokat. A kiscsacsi visszamászott a virágtartóra, és szívből sajnálta Mirmurt, amiért beleesett a vízbe. De aztán el is mosolyodott, mikor eszébe jutott, hogy milyen furcsán nézett ki a kandúr, mikor vacogott a laborban. A kalóz, gondolta magában, a híres kalóz, mégis belepottyant a vízbe.

0: Csukásmese Rádió.
1: Anyukám néha megkér arra, hogy segítsek neki a konyhában. Ilyenkor kapok egy varázsruhát,

0: melyik a kedvenc meséd?
1: Azt nem tudom most megmondani, mert egyszer az egyszer ez, mert mikor bogaras, mikor mit tudom én, hát most nem tudom mondani.
0: Te pont olyan vagy, mint Süsü.
1: Süsü. Aki mondja.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Dínyi Soma vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának a vezető karmestere. Egy szép mesét fogok nektek felolvasni. Csibék tánca a tojásban. Muszorszki zeneműve alapján írta Fodor Veronika. Csibék Viktor mosolyodott el. Azért néha én is festettem vidám dolgokat. Hogy jutott éppen ez az eszedbe? Felkértek egy balett előadás jelmezeinek megtervezésére. A rendező elmesélte, miről fog szólni a darab, s már akkor felfigyeltem a vidámságára. Később volt szerencsém megnézni az előadást is. Papírmasé tojásokba bújtatták a gyerekeket, kikelő csibeként próbálták megtalálni lépteik egyensúlyát. Volt egy tojás, amiből sehogy sem sikerült kikelnie a csibének. Egész teste a tojáshéjban volt, csak lábai látszottak ki belőle, ahogy rémülten szaladgál. Nézzétek, neki nem sikerült kiszabadulnia, kiabálta az egyik napos csibe. A többiek óvatosan fordultak a körbe-körbe szaladgáló tojás felé. Segítsünk neki! Igen, segítsünk! Csoportosultak köré. Csőrükkel csípték és ütötték a tojást, kis szárnyaikkal lögdösték le róla a héj maradékát. Mikor végeztek, rémület lett úrrá rajtuk. Ő más, mint mi, nézett körbe az egyik csibe. Más, más, más, csipogták a csibék, és körbeállták a frissen kikelt csibét, aki meglepetésükre koronfekete volt. Csipogva táncolták körbe a fekete csibét, aki éppen magát nézegette ámulattal. Nem táncolunk veled, rikoltott a hangadó csibe. Talán azért volt ilyen magabiztos, mert ő kelt ki legelőször a tojáshelyből. A többiek nem értették, hiszen a csibe, a fekete színtől eltekintve, pont olyan volt, mint ők. A legbátrabb odament és csőrével rákoppintott a veszekedő csibe fejére, mire az elszégyelte magát, és végül mindannyian együtt körtáncot jártak. Remek darab volt. Persze sok múlott a megfelelő jelmezen is.
0: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: mit hallgatsz?
1: Jó kérdés.
2: Csukás Mese Rádiót.
3: Csukás Mese Rádiót hallgatom, és nagyon-nagyon szeretem.
4: Szoktuk hallgatni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Mentovics Éva, vakáció, vagyis végre szabadság. Elmondja Kassai Katalin. Szabadságon leszek végre. Holnaptól már nem jövök. Nem kelteget anya reggel, és az óra sem csörög. Nem mondják, hogy reggeliz már, öltöz, futás, most fogad. Nem szól senki, el ne késünk, nem siettet, noszogat. Matek lecke, elfelejtve. Angol szavak, minek? Rajzra se kell bepakolni festéket meg penzliket. Nem kell korán ágyba bújni, nincs könyörgés, hajcihő. Tornazsákból se szaglik ki büdös zokni vagy cipő. Eldugtam a táskámat is. Minek? Úgy se használom. Meg lehet, majd úgy, mint tavaly, könnyen meg se találom. Eláruljam, hogy leltem rá? Pszt, anya előtt az titok. A szag után, mert a szendvics régtől benne lapított. De most nincs mi kedvem szegné. Ha-hó, szép nyár, vártalak. Hívnak tavak, folyópartok, árnyas erdők, várfalak. Kedvem szottyan, lustálkodom. Szabad időm, te mérdek. Ha játszani hívna bárki, garantáltan elérhet. Elkészült az órarendem, nézd csak, az lett ráírva, minden program szünidei üzemmódhoz állítva.
6: Figyeljetek, kezdődik a mese.
7: Lázár Ervin virágszemű. Abból már sok botrány származott, hogy valakinek szép szeme van. De ilyesféle perpatvarról, ami Varga Julcsa szeme miatt kerekedett, állítom, még a legöregebbek sem hallottak. Mert Varga Julcsát, ha netán nem tudná valaki, virágszeműnek nevezik. Azért, mert gyönyörűséges kék szeme van. Nos, hát ebből lett a haddelhad. Mert egy szép napon a karcsú sisakvirág nem átallotta azt mondani, semmi kétség, Varga Julcsa szeme olyan, mint én. Ami igaz, igaz, a karcsú sisakvirág igen szép. Senki szemének nem válna szégyenére, ha ráhasonlítana. Nem is lett volna baj ebből a kijelentésből, ha nem hallja meg néhány másik virág. A fürtös gyöngyike fel is csattant mindjárt, még hogy olyan, mint te. Jobb, ha elhallgatsz a sápatag színeddel. Varga Júcsa szeme éppen olyan, mint én. Na erre lett riadalom zenebona. Rikoltozott a tavaszi csillagvirág, hogy márpedig csak is őtőle kölcsönözhette a színét Júcsa szeme. Az ibolya hasát fogta nevettében, még hogy azt képzelitek, és én? Az erdei gyöngyköles erre leliláztá ibolyát. Nem is kék vagy, lila, mondta dühösen. Ha én lila vagyok, akkor Júcsa szeme is lila. Vegyétek tudomásul, kiabálta az ibolya. Erre aztán előpattant a búzavirág is. Ti mertek ezen vitatkozni, nézzetek meg engem! Még szerencse, hogy nem tudtak egymáshoz közelebb menni, mert biztos hajba kaptak volna. Különösen akkor, amikor a közönséges gubóvirág is beleszólt a vitába, ennek aztán nekiestek mind a hatan. Te mersz közbe szólni, hiszen még a neved is közönséges. Akkora volt a ricsaj, hogy a szundikáló füvek mind felébredtek. Hát, mondhatom nektek, nincs annál csúnyább, mint amikor a virágok veszekednek. Gondolhatjátok, kitett igazságot? Természetesen Mikka Makka. Éppen arra járt, majdnem mindig arra jár, amerre kell, és felkiáltott. Te úristen, színvak lettem! A virágok elhallgattak, egyszerre kérdezték. Színvak? Miért? Reggel, amikor erre jártam, mondta Mikka Makka, világosan láttam, hogy ezen a helyen 7 kék virág virít. Persze, mondták a virágok, és? Most meg 7 vöröset látok. Egymásra néztek a virágok. Hát bizony nem Mikka Makka volt színvak, hanem ők vörösödtek ki a méregtől. Gyorsan visszakékültek hát, és előadták az ügyet Mikka Makkának. Ó, mondta Mikka Makka, ti oknondiak vagytok. Ez a legegyszerűbb a világon. Varga Júcsa szeme hétfőn, karcsú sisakvirág, kedden fürtös gyöngyike, szerdán tavaszi csillagvirág, csütörtökön ibolya, pénteken erdei gyöngyköles, szombaton búzavirág, vasárnap meg közönséges gubóvirág. Azért mondta a gubóvirágot vasárnapra, mert titokban ezt tetszett neki legjobban. És közben persze, folytatta Mikka Makka, Varga Júlcsa szeme egész héten szebb, mint ti heten együtt véve. Ebben meg is nyugodtak a virágok, és azóta boldogan kékellenek, virítanak.
4: Ez a gyerekek rádiója.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás király kérdése. Az igazságos Mátyás király életébe kiment a kísérletével, főurakkal a mezőre, és ráment egy szántóvető emberre, aki az ő katonája volt. Köszön a király. Tisztesség, öregem! S feleli az ember. Köszönöm az asszonynak, felséges király. És tovább kérdi a király. Mondd, öregem, messze van még a messze? Már bizony csak az ökröm szarváig, felséges királyom. Mondd, öregem, hány a 32-ig? Már bizony a felséges királyom csak 12. Hány pénzért dolgozol? 5 ér, felséges királyom. És mire használod az 5 pénzt? 3-ból lélek, és 2-t a sárba vetek. Mondd, öregem, meg tudnád-e fejni a bakkecskét? Meg én, felséges királyom. De addig, amíg az én képemet nem látod senkinek, a magyarázatokat el ne mondd. Ezzel a király elköszönt az embertől, és kíséretével együtt egy tanyai épületbe szálltak be. Ott ebédeltek, és ebéd után a király egy órára vagy 2-re lepihent. Ez alatt az urak visszalopóztak az öreghez, és kérdezték az öreget. Mondd, öreg, mit jelent az a szó, hogy a király köszönt neked tisztességgel, öregem? És te azt felelted rá, köszönöm az asszonynak. Mit jelentett ez? 5 aranyért, megmondom az uraknak. Kivettek az urak 5 aranyat, és odaadták az embernek. Most megmagyarázta az ember az uraknak, hogy ez a köszöntés és felelet mit tartalmaz. Mikor a király köszönt, tisztesség, öregem, az azt jelentette, hogy tiszta ing volt rajta. Én meg azt feleltem, hogy köszönöm az asszonynak, azért, mert az asszony mossa az ingemet. Helyesen felelt az öreg, mondják az urak. Most kérdik tovább az urak. Mit jelentett az, amikor kérdezte a király, hogy messze van még a messzes, te azt felelted, már biza csak az ökröm szarváig, felséges királyom. Azt is megmondom az uraknak 10 aranyért. Kiadják a 10 aranyat az urak, és akkor kezdi meg az ember a magyarázatot. Amikor azt kérdezte tőlem a király, hogy messze van még a messze, és én azt feleltem neki, hogy már bizony csak az ökröm szarváig, felséges királyom, ez azt jelenti, hogy már öreg vagyok, és nem látok elébb csak az ökröm szarváig. Összenéztek az urak, mondják az öregnek. Helyesen beszélsz, öreg, ez is igaz. Na de most kérdezzük tovább, ezt mondd meg nekünk, mit jelentett az, amikor a király kérdezte, hány a 32-ig, öreg? Te meg azt felelted, már bizony csak 12, felséges királyom. Ezt is megmondom az uraknak 20 aranyért, ennek pedig az a magyarázata, hogy amikor fiatal voltam, legény ember, 32 fogam volt, abból már idáig elvesztettem 20-at, jelenleg még van 12. Erre is az urak összenéznek, s helyeslik az öreg beszédjét. Na most még egy kérdésünk van hozzád. Azt mondd meg nekünk, mire ment ez a kérdés, mikor kérdezte a király tőled, hogy mire használod az 5 pénzt, és te azt felelted rá, hogy 3-ból élek, 2-t meg a sárba vetek. Hát ezt is megmondom 10 aranyért. Kifizették az urak a 10 aranypénzt, és ekkor nekifogott az öreg a magyarázatnak. Ez a magyarázat, kérem, arra megy, hogy van nékem 2 fiam, mind a 2 taníttattam. Azt a pénzt soha többé nem látom, amit utánok a sárba dobok. Az urak erre is összenéztek egymással, s helyeslik az öreg magyarázatját. Na most, öreg, még egy kérdésünk volna hozzád, erre felelj nekünk. Amikor a király azt kérdezte tőled, hogy meg tudnád-e fejni a bakkecskét, és azt mondtad a királynak, meg én, felséges királyom, de a király azt mondta neked, hogy senkinek a magyarázatot meg nem mond, amíg az ő képét meg nem látod. És az öreg azt mondja az uraknak, na ezt is megmondom, 30 aranyért. Kiveszik az urak a 30 aranypénzt. Leolvassák az embernek. Akkor kezdi az öreg a magyarázatot, és mondja. Igen, tisztelt uraim, ne érezzék sértve magukat, mert az urak azok a bakkecskék, akiket én most megfejtem. És elővette egy aranypénzt az öreg, és mutatta az uraknak a király képét a pénzen. Lássák az urak, ez a magyarázata annak, hogy senkinek meg ne mondjam a király kérdéseit, amíg az ő képét meg nem látom. A király úgy is tudta ezt, hogy az urak visszafognak az emberhez menni és kérdőre vonják ezekért a kérdésekért. Az urak lesütötték a fejüket, és szégyenkezve tovább mentek. Így volt Mátyás király története.

milyenű, kedves megértő. Nagyon szerethető, na gyertek közel a mikrofonhoz.

0: csak család vagyunk. Na még egyszer mindenki, az én családom pont nekem való. Rólunk minden jó elmondható. A papa, a mama, a tesó meg én. A legjobb család vagyunk. A legjobb család vagyunk. A földkerekén.
1: Csukás Mese Rádió. Ne felejtsétek el, hogy a mosolyotok varázslatos, és a kedvességetek sok embernek segíthet ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Ne nyúk a piszka, ha mancsod nem tiszta.

0: Na ez az!
1: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok madarak nevét talált ki. Éjjel-nappal hálót szövi, azon fölle közlekedik. Legyet szúnyogot is eszi, mikor csapdájába ejti. Mondd és talált ki.
2: Apók.
3: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
4: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok! Szilveszter vagyok. Tüskés Hátó a következő mesében mindent meg szeretne tudni a figyelmességről, amiben még bizonytalan. Nem csak az emberekkel, a természettel is udvarias szeretne lenni. Lássuk, mit mond erre a legkisebb ugrifüles. Csukás István, ugrifüles az illemtanár. Hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugrifüles összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés Hátó kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte. Ha nem zavarlak, mit gondolkozol? Azon gondolkozom, hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk, vagyis a nyilvános helyeken, mint például moziban, klubban, sátortáborban. Tüskés Hátó nagyon elcsodálkozott. Ott is kell viselkedni, de hát oda szórakozni járunk, meg pihenni. Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni. Tüskés Hátó ezt elismerte. Az igaz, de azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod. Először is nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a késő jövő zavarja a többieket, amíg bemászik a helyére, a sor közepére. Aztán már szinte törvényszerű, hogy a késő jövőknek mindig középre szól a jegyük. Tüskés Hátó a vállát vonogatta. Jó, tegyük fel, hogy elkéstem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett, megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszönd meg, ha felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, míg befelé igyeksz a sorba, ne a hátsó feledet. Értem. És mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént. Én már esetleg láttam a filmet, ugye? Nem illik még elfoglalni a teljes karfát, mert az nem csak a tiéd. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálná. És izgulni sem szabad. Dehogy nem, az ember nem unatkozni jár a moziba. Csak halkan izgulj. Tüskés Hátó nagyot sóhajtott. Akkor jó. Már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni. Ha senki sem zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. És még egy. Ha véletlenül elszakad a film, nem biztos, hogy fügykoncertről hamarabb összeragad. Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is, mint a moziban. Annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás. És ha nem tetszik, akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz. Tüskés Hátó vidáman bólogatott. Azért ez nem is olyan nehéz, de kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani mondjuk klub délutánokon, hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánokon is meg kell tartani egy-két szabályt, de ezeket már mind ismered, hát ezekről már beszéltünk, vagyis udvariasnak kell lenned, megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály, semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve, ami elrontja a hangulatot. Tüskés hátul ravaszul mosolygott, és az jutott eszébe, hogy most már azután egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi vagyok rá, hogy a nagy Illem tanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön. Na és a táborozásnál? Ott milyen Illem szabályok vannak? De Ugrifüles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is. Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért a természettel szemben is illedelmesnek kell viselkedni. Tüskés hátul nagyon elcsodálkozott. A természettel? Igen, a fával, a vízzel, a hegyel. Na, erre kíváncsi vagyok. Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogyan legyek udvarias egy fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Nem rázod ki a madarakat a fészkükből, nem vésed a neved a fatörzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet, nem dobálod kővel a termést, nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében. És a vízzel? Nem piszkítod be, mert hát, ha más is fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok háta mögött, nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit, nem csúzlizol a sirályokra, nem fúlsz lyukat a gát oldalába. Na és a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias? A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, a hegyoromban, teleszívod a tüdőt jó levegővel. És nem is játszhatok? Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz anélkül, hogy kárt okoznál vagy zavarnál valakit. Van hely elég. Tüskés hátul hosszan elmerengett, majd így szólt: ígérem, hogy udvarias leszek a természettel. Tüskés hátul igazán jó tanítvány. Nem csoda, hogy Ugrifüles büszke rá. Tudom, hogy számotokra sok intelem már mind csak ismétlés volt. De a jól bevált mondás szerint az ismétlés a tudás anyja. Minden nap gyakoroljátok a kedvességet. Szép álmokat!

0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Műsorajánló következik. Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
1: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
1: Csukás Mese Rádió!
2: Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
1: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: Az arató ebédje. Móra Ferenc meséjét Rutkai Éva mondja el.
1: Örzsike édesanyjának nagy volt a gondja. Elkészült az ebéd, de nem volt, aki kivigye az arató gazdának. Istenem, Istenem, mit évő legyek, sopánkodott a gazdasszony. Ha magam szaladok ki az ebéddel, elhalad rajtam az idő, pedig tarhonyát kellene gyúrni délután. Ó, csak ne búsuljon, édesanyám, kottyant bele Örzsike a tépelődésbe. Úgy kiviszem én az ételt édesapám uramnak, hogy el se hűl, mire kiérek vele.
2: Te csöpség, hiszen föl se bírod emelni az ételhordót. Örzsike mindjárt elpityeredett volna, ha az édesanyja be nem kötötte volna a fejét piros babos kendővel, s kezébe nem adta volna a fehér abroszban az ételhordót. Na hát akkor Isten hírivel, de hamarám, siess, hogy el ne késsél, lassan menj, hogy el ne essél. Az úton meg ne állj, az abroszra vigyázz, hogy be ne levesezd, s mindig a lábad alá néz a dűlő úton, hogy meg ne szúrja a királydínje. Sose féltsen engem, édesanyám, fogadkozott Örzsike. Tudok én vigyázni magamra. Olyan büszkén ment akár egy király kisasszony, még csak hátra se fordult. Pedig ugyancsak kiabált utána a bicókannuska az árok partról. Gyere, Örzsike, együnk papsajtot! Jaj, dehogy érő rá, mikor az édesapja várja az ebédet. Más jó ismerősökkel is találkozott az úton. Mentek elébe nagy gágogással a libák. Hozzá törleszkedett a kis tarka bárány. Rákiabált a kakuk. Ne menj örzse világgá, gyere szedni pimpimpárét. Ne szaladj úgy, Örzsike, gyere szaladozzunk a gyepen.
3: Kakuk, kakuk, kis babus, gyere keresd meg, hogyha tudsz.
1: Örzsike rájuk se hallgatott. Örült, hogy elmaradtak tőle, mikor bekanyarodott a dűlő útra a rostáblák közé. Hát, ahogy milyen sebesen, egyszer csak a szeminek vágódik egy bolondos pillangó. De ezt már meg kell fogni, mert ilyen pilléje még egy lánynak se volt. Letette az ételhordót az útszélre, s utána kapott a pillének, amelyik leült egy roskalászra. De abban a pillanatban már egy tüskés rózsa körül karikázott. Nagy vigyázattal kiterjesztette Örzsike a tenyerét, de ahogy összecsukta, nem maradt benne egyéb, csak egy csúnya hegyes tüske. Úgy a tenyerébe fúródott, hogy alig bírta kihúzni. A pille elrepült, és csúfolódva libegtette a szárnyát. Ő pedig leült az útszélre, úti levélfüvet keresni a tenyerére. Talált is egy szép nagy levelet, de ahogy le akarta szakítani, észrevette, hogy egy csigabigácska legelészett rajta. Úgy mozgott a szájacskája, hogy öröm volt nézni. S Örzsike addig nézte, míg egyszer csak lehanyatlott a feje a puha fűbe, és lecsukódott a szeme. Elaludt. Még tám most is aludna, ha a kakuk arra nem repült volna, s röptében rá nem kiállt. Kakuk, kakuk, a híres elaludt. Megeszi a csigabiga a mákos csíkot. Hát,

0: Kismese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hát elképzeljük, hogy csodálatosan süt a napocska, hogy bárányfelhők úsznak az égen, csivitelnek a madarak, és elszáll felettünk egy csillogó szárnyú repülőgép. Integetünk neki. Sziasztok, madarak! Sziasztok. Szia, repülő!

Jó, erős vagyok, bizony, jó megnövök. Igen, és jól vagyok. Wow, ugrálni jó, és úszni jó, és futni jó, és jól vagyok. Wow, énekeld velem, la la la la la. Na most ti jöttök, figyelj!

vagyok. Jó, jó, erős vagyok. Bizony, bizony, jól megnőzök. Igen, igen, és jól vagyok. Wow, ugrálni jó, jó, jó. És úszni jó, jó, jó. És futni jó, jó.

Radio. Yo, yo, ich muss mir, yo, yo, ich futt mir, yo, yo.

0: neked melyik mese a kedvenced?
1: Süsű, nagyon jó. Nagyon tetszett.
2: Süsű, a sárka.
0: Szereted Süsűt?
3: Szeretem.
4: Szeretem.
5: A Süsűt szeretem a legjobban.
0: Csuklás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Gyúgyó a gyíknak

a kedvenc kövén elhelyezkedett. Megjelent egy szirénázó szörnyű szerkezet. Elillant egy pillanat alatt, elszelelt és nyoma sem maradt.

0: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld?
2: Na?
1: Kaptam egy kiskutyát. Annyira aranyos. Csak hát szétcincálta a kedvenc mamuszomat. De attól még nagyon szeretem, csak a mamuszomat is szerettem nagyon.
2: Akkor most az egyik szemet sír, a másik nevet mi?
1: Nem értem.
2: Az egyik szeme sír, a másik nevet szólás azt jelenti, hogy valaki egyszerre örül is, és szomorkodik is valami miatt.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Kedves Csukás Mese Rádió hallgatók! Találjátok ki, hogy kire gondolhatok. Nagyon szeret téged. Nagyon finomakat tud sütni, főzni. Biztos, hogy amikor kicsi voltál, ő is mesélt neked sok mesét. Ez a valaki idősebb, mint az anyukád, de fiatalabb, mint a déd nagymamád. Na, kitaláltátok? Igen, a nagymamádra gondoltam. Pontosabban, a nagymamáitokra. Ugyanis mindenkinek két nagymamája és két nagypapája van. És hogy miért járnak most a gondolataim a nagymamákon és a nagypapákon? Hát azért, mert ma van a nagyszülők napja. Isten éltesse a nagypapákat és a nagymamákat, dédnagypapákat és dédnagymamákat. Köszönjük nekik, hogy annyi figyelmet, szeretetet adnak nekünk. Csukás Mese Rádió.
4: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Ma én olvasok nektek. Méghozzá Mester Györgyi Csemete című meséjét. A mamának mindene a kert. A tavasz közelettével nyugtalanul várja, hogy a városból leköltöztessük vidéki kis házába, ahol kert is van, és kedvére ültetheti a virágokat, palántázhat, gondozhatja a gyepet és a gyümölcsfákat. Ez utóbbiakkal csak egy a gond, öregek, mint ő. Ami persze önmagában nem baj, csak hogy a fák kevésbé életre valók, mint a mama. Korhad a belsejük, ágaik mézgássá válnak, évről évre jobban megviseli őket a levéltető, és persze, ami a fő gond, már alig teremnek. Mama leginkább a szilvafa esetében bánja ezt. Nagyon szereti a gyümölcsét, de ezt a fa kellőképpen nem hálálja meg. Mostanában már csak két évente hoz termést, és akkor is keveset. A száraz ágak levágásával is csak fogy a fa, előbb-utóbb ki kell vágni, ami mamának a legnagyobb szívfájdalma. Ezért volt nagy a meglepetés, amikor egyik látogatásunk alkalmával lelkendezve mutatta, hogy közvetlenül a fa matuzsálem törzse mellett vékony, seprűnyél vastagságú fácska nőtt ki a földből, és az ég felé nyújtózkodó ágacskák végén már apró zöld gyümölcs kezdemények is mutatkoztak. Utódot nevel nekem az öreg fa. Előbb csak pár szem, majd egyre több szilvám lesz, mondta a mama. Azon a tavaszon abszolút kedvencévé vált a törekvő kis csemete. Legközelebb cseresznye éréskor látogattunk el a mamához. Érdekből is, mert szeretjük a cseresznyét, na meg őt is kímélni akartuk, mert ha mi nem megyünk el hozzá, hát vonatra ül és maga cipeli fel kilószámra a feketére érett mézédes gyümölcsöt. Mama ez alkalommal szokatlanul rossz kedvűnek látszott. Nem tudván az okát, aggódóan rögtön az egészsége felől érdeklődtem. Kétértelmű választ adott. Jól van, de igazán még sincs jól. Nem is akart azonnal körbevezetni a kertben, ahogy korábban érkezésünkkor mindig tette. Csupán megjegyezte, ebéd után szedjük le a cseresznyét, akkor friss gyümölccsel indulhatunk haza. Beszélgettünk, amikor egyszer csak az 5 éves Márk szaladt be az udvarról. Anya, anya, gyere ki, nézd meg! Képzeld, a mama szilvafája cseresznyét termett! Mindnyájan felkerekedtünk, és mama hiába vonakodott, neki is ki kellett jönnie a kertbe, pedig ő már akkor tudta, amikor májusi cseresznye érni kezdett. Mindnyájan felkerekedtünk, és mama hiába vonakodott, neki is ki kellett jönnie a kertbe, pedig ő már akkor tudta, amikor a májusi cseresznye érni kezdett. A szilvafa mellett a közelében lévő terebélyes cseresznyefa föld alatti gyökereiből, vagy tán egy madarak által elfottyantott magból kikelt, növekedett a kis csemete, ami jó ideig azt a reményt keltette, hogy az öreg szilvafa megoldotta az utódlást, hálából mama több évtizednyi szeretetteljes gondoskodásáért.
3: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

szája, nyitva piros kis kabátja. Tenyeremen vígan sétikál, hét a pöttyöd, szép a röptöd.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Bálint Ágnes, a Szitakötők szigetén című kötetének első fejezete. Elmondja Vágó Bernadett. A Szitakötők szigete. A Szitakötők szigete arról volt nevezetes, hogy valamennyi dunai sziget közül ezen nőtt a legfinomabb, legízletesebb, legkövérebb fű. Mondták is némelyek, hogy meg kellene változtatni a sziget elnevezését, esetleg olyasmire, hogy a zamatos gyógynövények szigete, vagy a sejmes füvek szigete. Erre a szitakötők kijelentették, hogy akkor viszont ők elköltöznek a szigetről. Ez nagy kár lett volna, mert a szitakötők csillogó szárnyukkal, könnyed röptükkel sok gyönyörűséget szereztek a sziget lakóinak, nem szólva arról, hogy a turisták is elsősorban ő miattuk látogatták a szigetet. Maradt tehát a régi elnevezés. Jobb is így, mondogatta kecskemama, aki szintén ott élt a szigeten kisfiával, Giducival együtt. Jobb is így, én mondom. Soha nem lehet tudni, mikor jön egy szárasság, mikor ég ki a fűnek még a torzsája is. Akkor aztán henceghetünk a sejmes füvünkkel. Kecskemama mindig a szárasságtól tartott, pedig mióta a szigeten élt, soha nem kellett ilyet megérnie. Akár esett az eső, akár nem, a levegő itt mindig kellemesen párás volt, és a fű úgy nőtt, mintha húzták volna. Kecskemama agyagból döngölt házikója ott állt a parton egy kőrisfa alatt. A háztető leírt a földig, és fű zöldelt rajta. De micsoda fű! Ez a pázsitos háztető volt kecskemama legnagyobb büszkesége. Még Giducit sem engedte legelni róla. Van elég fű a réten, ha éhes vagy, ajánlgatta neki. Ez dísz, nem pedig ennivaló. Hiszen szó, ami szó, a réten csak ugyanannyi fű volt, és olyan magas, hogy Giduci ki sem látszott belőle. Mégis egyre a háztetőn díszlő fűre áhítozott.
2: Az biztosan sokkal finomabb, gondolta magában. Magasabbra nő, mint a réti fű. Jobban éri a nap? Talán az íze is más.
1: Egy szép napon kecskemama szedett a kertben egy csokor lucernát, és elment meglátogatni Zerge asszonyságot, aki valamikor a hegyek között élt, de most már olyan nagyon öreg volt, hogy járni sem igen bírt. Vigyázz a házra, Giducikám, mondta kecskemama a kisfiának. Ha valaki legelni akarna a háztetőről, kergesd el! Akár meg is öklelheted, van szarvad. Giducinak ugyan még csak akkora szarvacskája volt, mint egy gyűszű, de nem győzött vele dicsekedni. Most is odaállt a ház elé, és mohon leste kitöklelhetne föl. Telt múlt az idő, de bizony nem jött arra senki. A sziget lakói délutáni álmukat aludták, vagy strandoltak a déli parton a szép homokos öbölben. Giduci unatkozott. Unalmában egyszer csak eszébe jutott a háztetőn zöldellő fű. Rövid tanakodás után hátraosont a ház mögé, ahol egy nagy rőzserakás állott. Ez a rőzserakás volt Giduci kedvenc tartózkodási helye. Nagyon szeretett felugrani rá, és a magasból körültekingetni. Most is felugrott, és éppen hozzákészült, hogy egy szökkenéssel a pázsitos háztetőn teremjen, amikor a ház elejénél a szomszédék barikáját vette észre ólálkodni.
2: Aha! Legelni akar a füvünkből!
1: Csillant fel Giduci szeme.
2: No, majd én elkergetem.
1: Sebben lobban leugrott a rőzserakásról, hogy megöklelje barikát, ám az nagy örvendve szaladt elébe.
3: Duci, Duci, Giduci! Jaj, de jó, hogy látlak! Már azt hittem, nincs itthon senki, pedig anyukám azért küldött, hogy kérjem el a rostátokat.
1: Giduci előhozta a rostát, de szíve mélyén sajnálta, hogy barika nem a fű miatt jött át.
2: Hát már senki sem jön a füvünkből legelni, akit megöklelhetnék.
1: Nézelődött sóváron, miután barika hazaszaladt a rostával. És ahogy nézelődött, hirtelen eszébe jutott, hogy van itt valaki, aki szeretne a háztetőről legelni, és ez a valaki nem más, mint ő maga. Ahogy ezen eltűnődött, rájött, hogy akkor önmagát kellene megöklelnie. Ez bizony olyan meglepő gondolat volt, hogy azonnal berohant a házba és a tükör elé állt. Kis fekete kecske Gida bámult vissza rá nagy fehér foltokkal a szőrében.
3: Szóval te akarnál legelni a háztetőről.
1: Mered Giduci a saját tükörképére.
3: No, hiszen azt próbál csak meg, majd adok én neked.
1: Miután így megfenyegette önmagát, kiment a ház elé legelészni. Kisvártatva hazaérkezett kecskemama. No, kedveském, mekegett már messziről. Sikerült megőrizned a háztetőnket?
3: Sikerült, mama.
1: Nem akart senki legelni róla?
3: De!
1: Ennye, ennye! Aztán megöklelted-e? Giduci szavait elakadt.
3: Nem,
1: mondta végül zavartan.
3: Nem akartam megöklelni.
1: Nem-e? Csodálkozott kecskemama, aki jól ismerte fiacskája harcias, kötekedő természetét. Aztán miért nem?
3: Mert akkor szétment volna a tükör,
1: felelte Giduci röstelkedve. Kecskemama hamarjában nem talált szavakat. Később aztán kitört belőle a nevetés. Még akkor is nevetett, amikor Giduci már jó ízűen ropogtatta a Zerge anyó küldeményét, a húsos, édes rebarbara leveleket.

0: hamarosan még bemutatjuk a zenekar tagjait, vagy bemutatom. Basszus ukulele játszott és énekelt Kis Zoltán. Gitározik a színpad közepén, de leginkább furjákon játszott, műsort vezetett, énekelt Kajos Zsuzsanna.
1: És végül, de nem utolsó sorban szeretném bemutatni zenekarunk vezetőjét, aki most mandolinon játszott és gitározott és gyönyörűen szépen énekelt, és ő írta ezt az összes dalt, zeneszerzőnk Boros

0: Mókás Mese Rádió. Tudjátok, hogy a nyárnak nem csak hangjai és illatai vannak, hanem ízei is? Nyáron sok finomság kerül az asztalra. Talán azért, mert a napsütés és a jókedv is ott van minden falatban. Ott van például a görög dinnye. Jó hidegen a legfinomabb. Egy forró napon pedig igazi frissítő. A barack édes és zamatos. A cseresznye roppan, a málna apró piros szemei, lédúsak. Szeretitek a nyári gyümölcsöket? Nektek melyik a kedvencetek? A kertben ilyenkor friss a paprika, ropogós az uborka, és a paradicsom olyan, mintha éppen most szedték volna le. A strandokon és a vízpartokon más finomságok várnak ránk. Sok helyen lehet lángost kapni, illatozik a főtt kukorica, és gyakran sorál a fagylaltosnál is. Egy gombóc fagyi a melegben mindig jól esik. És persze ott vannak a családi kedvencek, a palacsinta, a gyümölcsleves, vagy egy nagy tányér gyümölcsös sütemény. A nyárban az a legszebb, hogy sokszor együtt eszünk a kertben, a fűben ülve, egy fa árnyékában. És van valami érdekes is. Sokszor évekkel később is eszünkbe jut egy-egy nyári íz. Nem csak a tányérok telnek meg finomságokkal, hanem a szívünk is vidám pillanatokkal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Novák Péter vagyok, és egy varázslatos kislányról fogok mesélni, kinek a neve Harisnyás Pippi. Oly varázslatos az ő élete, hogy még filmen és színházban is feldolgozták. Astrid Lindgren, mellettünk lakik Harisnyás Pippi, részlet. Elmondja Novák Péter. Tomi és Anika aranyos két gyerkőcám, akik most éppen krokettet játszanak a házuk kertjében. Igazán jó volna egy vérbeli játszópajtás, mondja Annika. Jó, bizony, bólogat Tomi. Tomi kertje mellett van egy másik kert, abban meg egy ház, amelynek a neve Ville Kulla Villa. Csak hogy senki nem lakik ott, az öreg ház teljesen elhagyatva áll. Furcsa, hogy senki nem költözik oda, jegyezte meg Tomi. Valóban, felelte Annika. Csak ugyan akadna benne valaki, valaki, akinek gyereke is van. Egy szép napon, amikor Tomi és Annika átkukucskál a kerítés fölött, igencsak különös látványt árul a szemük elé. Egy egészen kicsin kislányt látnak, aki egy valódi lovat cipel a hátán. A két gyermek nem hisz a szemének, tudnélik egy gyerek nem lehet olyan izmos, hogy lovat hordjon a hátán. De lám, ez a gyerkőc mégis meglehetősen erős. Harisnyás Pippinek hívják, és olyan rettentően jó erőben van, hogy nincs rendőr a világon, aki erősebb volna nála. Ráadásul roppant gazdag is. Van egy egész táskája tele aranypénzzel. Lám csak, ez a kislány most beköltözik a Ville Kulla villába. Egészen egyedül fogott lakni. Csupán a lova lakik majd vele, meg egy kis majom, akinek Nilsson úr a neve. Pippinek nincs anyukája és apukája sem. Azonban ő egyáltalán nem bánkódik ezen, azon egyszerű oknál fogva, hogy így legalább nincs, aki minden butaságért rászóljon, például azért, hogy ideje már lefeküdni, amikor éppen a legjobban esik a játék. Mindig azt csinálhatja, ami neki tetszik. Ki fog neked főzni? Kérdezte Annika. Hát én magam, felelte Pippi. Bizonyám, Pippi mindent egy maga csinál, most éppen palacsintát süt. Amikor egy palacsinta kész, magasra feldobja, egyenest oda Tominak meg Annikának, ők pedig csak eszik, tömik magukba, amíg a fülük is kétfelé nem áll tőle. Ennél finomabb palacsintát még soha életemben nem ettem, jelenti ki Tomi elégedetten. Pippinek egy tojás sárgája virít a haján. Még akkor került oda, amikor a palacsinta tésztát keverte ki. Ám ez a malőr egy csöppet sem zavarja őt. Mindig azt hallom, hogy a tojás sárgája jót tesz a hajnak. Meglátjátok, úgy fog nőni a hajam, mintha húznák. Pippi még mézes kalácsot is tud sütni, a konyha padlóján nyújtja ki a hozzávaló tésztát. A gyúródeszka úgysem elég nagy, ha az ember 500 mézes kalácsot akar sütni, jelenti ki Pippi. Nilsson úr, a kismajom is segít neki, a ló nem segíthet, hiszen ő kint lakik a verandán. Miért tartod a lovadat a verandán, érdeklődik kíváncsian Tomi, hiszen ahány lovat csak ismer, az mind istálóban lakik. Hogy miért, mond vállat Pippi, a konyhában mindig csak útban lenne, a szobában pedig nem érezné igazán jól magát. Telnek múlnak az órák, végül Tomi meg Anika elbúcsúznak és hazamennek. nagyon boldogok, hogy végre akadt egy igazi jó játszótársuk. Tárgykereső vagyok, jelenti be egy szép napon Pippi, amikor Tom és Anika meglátogatják őt. Tárgykereső? Az meg micsoda? Ámul el Tomi. Olyan, aki mindenféle tárgyakat kutat fel, feleli Pippi. A világ tel is tele van érdekes dolgokkal. Beláthatjátok, hogy igazán kell valaki, aki felderíti őket. Éppen ez a tárgykereső dolga. Tomi és Annika úgy döntöttek, hogy ők is csatlakoznak ehhez az érdekes küldetéshez, ők is tárgykeresők lesznek, és akkor már hármasban mehetnek kutatni. Pippi egyszer csak talál egy rozsdás, henger alakú bádogdobozt. Pompás, lelkedezik, bádogdobozból sosem lehet elég. Mire jó egy ilyen doboz, akarja tudni Tomi. Az ember a fejére húzza, és azt játsza, hogy éjszaka van, feleli magától értetődően Pippi. Lám úgy is tesz. A fejébe húzott bádogdobozzal járkál, amíg csak orra nem bukik egy kerítés kötélben. Micsoda csörömpölés! De Pippi nem bánja, hiszen megint talál valamit. Egy üres cérnaorsót. Nézzétek, milyen aranyos kis cérnaorsó! Ezzel lehet szappanbuborékot fújni, de egy cérnára felfűzve, nyakláncnak is kitűnően használható, kiált elragadtatva. Tomi és Anika azonban sajnos nem találnak semmit. Miért nem kukkantatok be abba a két korhat fatuskóba? Az ilyen helyeken a legjobb a tárgykeresés. Képzel csak, Tomi talál egy szép kis noteszt ezüstollal, Anika pedig egy vörös korall nyakláncot. Dolguk végeztével hazatérnek a tárgykeresők, Pippi a bádogdobozzal és az orsóval, Tomi a notesszel és az ezüstollal, Anika pedig a nyakláncával.
0: Mesés délelőttet. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egy fej.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy kerti rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy szereti a vizet, és szeret adni is belőle. Van egy füle, meg néha hosszú csöve a végén apró lyukakkal. Ha megtöltöd, nehéz lesz, és a segítségével a virágok, növények boldogan isszák a vizet. Kicsi kertészek kedvenc eszköze. Mi lehet ez? Persze, a locsolókanna. Én imádok a kertben segíteni és meglocsolni a virágokat. Mi otthon nagyjából heti kétszer adunk a növényeinknek vizet, és mindig meghálálják azzal, hogy szép virágokat hoznak, mi meg gyönyörködünk bennük. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.
3: Selma Lagerlöf, Nils Holgersson csodálatos utazása, a fiú, akit Nils Holgerssonnak hívtak. Így volt, ahogy mondom. Volt egyszer egy fiú Svédországban, akinek örökké azon járt az esze, hogyan bosszantsa és gyötörje az embereket és az állatokat. A többi gyerek félt tőle, az állatok pedig, ha csak meglátták, menekültek előle. A fiú egy parasztnak, Holger Nilssonnak volt a fia, ezért kapta a Nils Holgersson nevet. A szülők nagy gondban voltak a fiúk miatt. Az apja szinte minden nap elmondta, mi lesz a mi Nils fiunkból? Minden munka alól kivonja magát. A szülők vasárnap templomba készültek. Mivel az apa attól félt, hogy Nils megint rosszalkodna, egy könyvet adott neki azzal, hogy olvasson el belőle 13 oldalt. Ha majd hazajövünk, ellenőrzöm, hogy csak ugyan elolvastad-e. Nils csalódott képet vágott, mert már kigondolt néhány huncutságot. Ehelyett most a szobában gubbaszthat és tanulhat. A könyv fölé hajolt, és mélyet sóhajtott. Viszketett a talpa, úgyhogy mindegyre fölkelt és járkált a szobában. Egyszer csak ilyetten állt meg. Csak nem egy tolvaj lopózott a házba? Annak a súlyos ládának a fedele, melyben az anyja a fehér neműt tartotta, nyitva volt. Nils közelebb ment, és nem hitt a szemének. A láda peremén egy vénséges vén, ráncos manó lovagolt. Széles karimájú kalap, és a nyakán és mandzsettáján fehér csipkével díszített, fekete ruha volt rajta, pici lábán pedig fekete, csatos cipő. Nils már hallott a szorgalmas manókról, de valahogy jóval nagyobbnak képzelte őket. A ládán lovagló manó azonban csak akkora volt, mint a hüvelyk ujja. Nem, gondolta Nils, ettől nem kell félnem. Ezt nyugodtan bosszanthatom egy kicsit. De nem mert hozzányúlni, ezért némi töprengés után a szúnyoghálót leakasztotta az ablakról, jókedvűen meglóbálta, és zsupsz, ráborította a manóra. Gúnyosan fölkacagott, és meghintáztatta a csapdába esett manót. Ha szabadon engedsz, kapsz tőlem egy aranytallért, kiáltotta ilyetten a manó. Nils egy kicsit megrettent a hangjától. Gyorsan elengedte az emberkét, és már is egy aranytallér ütötte a markát. Mekkora szamár vagyok, gondolta nyomban. Többet is kérhettem volna. A manó talán a fejembe varázsolhatta volna ezt a 13 oldalt. Akkor nem kellene olvasással bajlódnom. És mielőtt az emberke eltűnhetett volna, már is újra a hálóban gubbasztott. Ilyen könnyen nem úszod meg, kiáltotta a fiú, ennél többet kell tenned. Alig, hogy kimondta, úgy megtaszította valami, hogy a szoba túlsó sarkába repült, és elveszítette az eszméletét. Amikor magához szért, a manó eltűnt, és a láda fedele is be volt csukva. Nils zavartan nézett körül. Mi történt? Annyira megváltozott minden. Az asztal és a szék ijesztően nagyra nőtt. A manó elvarázsolta volna a szobát. Nils föltápászkodott, és visszament a helyére, hogy folytassa az olvasást, de nagyon hosszúnak érezte az asztalig tartó utat. Útközben belenézett a fali tükörbe. Iszonyodva nézte a tükörképét. Törpe lett belőle. Egy icipici emberke, egy vakarcs, aki nem nagyobb, mint a hüvelyk ujja. Kiszaladt az udvarra, hogy megkeresse a manót. Azonnal csinálja vissza a varázslatot. A libák hangos gágogásba kezdtek, amikor meglátták az apró teremtést.
1: Úgy kell neked, kiabálták. Hányszor kergettél meg bennünket bottal?
3: A tyúkok kotkodácsolva futkostak körülötte.
1: Kot-kot-kot, úgy kell neked. Hányszor tépkedted ki a tollunkat és kergettél le a tojásainkról?
4: Kukurikú, rikoltotta a kakas. Azt kaptad, amit megérdemeltél. Hányszor cibáltad meg a szép piros taréjomat?
3: Kutyafüle, méltatlankodott Nils Holgersson. Inkább azt mondjátok meg, hová bújt a manó?
1: Azt már nem.
3: Megérdemelted, hogy elvarázsolt. Kiáltozták egymást túlharsogva a baromfiak. Nils bement a tehénistálóba. Hát, ha oda bújt a manó. Amikor a tehenek meglátták a parányi fiút, hangosan bőgtek.
4: Ezt jól megkaptad. Hányszor hajítottad utánunk a facipődet? Még darazsat is dugtál a fülünkbe.
3: Hallgassatok el végre, kiáltotta mérgesen Nils. Inkább azt mondjátok meg, hova bújt a manó?
4: Mindenki tudja, de nem áruljuk el neked,
3: jelentette ki Riska, az egyik tehén, s a többiek rábólintottak. Hirtelen Nils előtt termett a macska, és dühösen ráfújt.
4: Úgy megrángattad a farkamat, hogy fájt. Megérdemelted, hogy elvarázsoljanak.
3: Nils most is el akarta kapni a macska farkát, de az akkor átlökött rajta a mancsával, hogy hanyatt esett.
5: Most óriási, izzószemű szörnyetegnek látta.
3: Megcserélődtek a szerepek. Többé nem félnek tőle az állatok. Neki van tőlük félnivalója. Az udvar és a ház minden sarkában lázasan kereste a manót, de azt mintha elnyelte volna a föld. Végül fölmászott a kőfalra, és lenézett az udvarra. A libák és a tyúkok még mindig őt ócsárolták. Hogy megérti a beszédüket? Ez is új volt. Lassan rájött, hogy többé nem ember, és talán sosem lesz újra az.
6: Nyomorult törpe, kiáltott föl mérgesen. Ha még egyszer elém kerülsz!
3: De hirtelen tudatára ébredt, milyen kicsi, és elhallgatott. Soha életében nem érezte magát ilyen nyomorúságosan.

0: az avar alján.
1: Süni, süni, jön a süni.
0: Ki ez a vidám kis fickó?
1: Süni, süni, jön a süni.
0: Nem lehet más, csak a sündisznó. Nem lehet más, csak a sündisznó. Nem lehet más, csak a sündisznó.

0: Megy a sín.
1: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
2: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Lázár Ervin, a hétfejű tündér, mese Julinak. És akkor bejött az ablakon egy cserkesz. A gombja gesztenye, Juli eloltotta a villanyt, hogy jobban lássa. Mi csirkász cserkesz? Kérdezte. Cserkeszek, mondta a cserkesz. Mit cserkeszel? Lázrózsákat. Itt vannak az arcomon, nevetett Juli. Rózsamező, rózsatő, úgy elviszlek, mint a kő, szavalta a cserkesz. Jaj, ez jó pofa, örült Juli, csak éppen semmi értelme sincs. De rimel, bímel, mondta a cserkesz, és közelebb jött. Nincs csak az orra is gesztenye. Az orrod gesztenye, mondta Juli. Az orrom gesztenye, a szemem mandula, énekelte a cserkesz. Talán mandulát akartál mondani. No jó, egyezett bele a cserkesz. Az orrom gesztenye, egyik szemem mandula, másik szemem mandula, a derek a mandulin. Mandolin, te buta! Nevetett Juli. Akkor tehát, mondta újra a cserkesz, az orrom geszt... El nem mond újra, kiáltotta Juli. Tán az oldalat fúrja? Háborgott a cserkesz. Újra fúrja, mondta Juli. Ezt mond gyorsan, emelte fel az ujját a cserkesz, az ujja bikmak. Az ujjad bikmak, mondta Juli, de a cserkesz nem tágított. Mond gyorsan, ismételte. Micsodát, hogy újra fúrja? Juli megpróbálta, nem ment, minduntalan az jött ki, úrja fújra. Mindig ilyeneket találsz ki, mérgelődött. Bocsánat, szégyenkezett a cserkesz, s hogy másra terelje a szót, megkérdezte, hogy van az egyeded-begyeded? Az egyedem-begyedem tengertáncol. Ki fújja neki? A rezes bandika rezes bandája. Ki rombitál? A rokodil? Ámulok-bámulok, majd el nem kábulok, tekergette a nyakát a cserkesz. A nyaka nyárs. A nyakad nyárs, mondta Juli. Nyáron nyárs, ősszel csősz, télen fél tavasszal tapasszal. Így a cserkesz. Mondd el még egyszer, kérte Juli. A cserkesz egy darabig gondolkozott, aztán bevallotta. Elfelejtettem, fegyemre ejtettem. Talán dinnyédre ejtettem, javította Juli. Az már igaz, a cserkesz feje dinnye volt. Ám bátor, ennek ellenére, hűsködött a cserkesz, az a fontos, hogy ide találtam. Hogyan találtál ide? Hang után. Az orrodon kukorékolt egy szeplő. Nincs is az orromon szeplő, mérgelődött Juli. Hát akkor ki kukorékolt? Ez igaz, gondolkozott Juli. Ha nincs az orromon szeplő, akkor ki kukorékolt? No, várj, megnézem, mondta, megtapogatta az orrát, s boldogan fölkiáltott. Nicsak, van itt egy, itt kukorás, kukorékol. S a többi 1002, rossz májúskodott a cserkesz. Azok ámuldoznak, mert ilyen szemtelen cserkeszt még nem láttak. Mondtam már, kántálta a cserkesz, a szemem mandola. Mi a csucsor? Micsor? Csicsor? Nem csicsor, csucsor. Ezt nem értem, mondta a cserkesz. Én se, nézett rá Juli. Ennek mind a ketten nagyon megörültek. Mit csináltál mostanában? Kérdezte Juli. Uborkát egyeltem, őrséget kettőztem, dinnyét harmadoltam, főzsiványt négyeltem, ötöltem, hatoltam, erdőben heteltem, miattad nyolcultam, nem kilencedeztem, gonoszt tizedeltem. Hűha, mondta Juli. Azt nem hoztam, csóválta a fejét a cserkesz. Hát mit hoztál? Apádnak almavesszőt, Györgynek gyömbérgyökért, anyádnak fűzfaágat, hadd teremjen tercinákat.
3: Micinákat?
2: Ter. És nekem mit hoztál? Mesét. Hol van? Már odaadtam. Juli keresgélni kezdte maga körül a mesét, a cserkesz teli szájjal nevetett, aztán Juli is elnevette magát, hiszen ez volt a mese. Hát azért ennek nem sok értelme volt, kritizált Juli. Az igaz, mondta a cserkesz, de látszik belőle, hogy cserkeszlek. Én is cserkeszlek téged, cserkesz, mondta komolyan Juli. A cserkesz mosolygott, fény lettek a gesztenyéi, kiment az ablakon, vitte a lázrózsákat.
4: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
5: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió.
4: Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
0: Én nagyon szeretem.
4: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió.
4: Rádió egyfejűeknek.

0: Látod már, süsüt?
1: Egy csaranyával elmentünk, ott a majálisan, és tegnap a süsüt sokáig. Elmentem nyaralni, volt egy csücsi, egy hasonló csárkány, csak nem volt haja.
0: Miért süsü a kedvenced?
1: Képzelte, hogy a mamáiknál látom, süsüt is olyan jó volt. Süsü csinált szívecskét.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ismét hoztam nektek egy izgalmas rejtvényt. Így hangzik a találós kérdés. Ez a különleges dolog mindig ott van, ahol az étel készül. Kerek vagy négyzetes, használat közben forró, és ha jól csinálod, ízletes, illatos falatok készülnek benne. Néha füstöl benne a forró olaj vagy a zsír, néha pirít, de mindig jót tesz a gyomrodnak. Ezt garantálom. Mi lehet ez? Találd ki, és mondd ki hangosan, bátran. Helyes! Ez a serpenyő. Köszönöm, hogy velem játszottatok. Hamarosan újra találkozunk egy másik találós kérdéssel. Sziasztok!
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Václav Csrtek, Moha és páfrány. Hogyan pottyant le az asztalukról egy morzsa? Aki felolvassa nektek, Györgyi Anna. Egyszer, amikor Moha és páfrány reggelizett, lepottyant az asztalukról egy szem morzsa. Vedd fel, szólt Moha páfrányra. Még ki sem mondta, már is előosont egy egér, és lecsapott a morzsára. Nem neked mondtam, figyelmeztette Moha. Erre fel páfrány, hogy jól jön az, ha felfogadják az egeret takarítani. Na, hiszen megéri a pénzét az ilyen egér.
4: Majd meglátod,
3: vetette oda az egér. Perdült, fordult, nekilátott kisöpörni a fatönkházikót. Összekapdosta a kéreg darabkákat, szétgurult áfonyabogyókat. Ami útban volt, azt félretolta, és a végén szépen kisöpört maga után a farkincájával.
5: Csuda jó dolgunk lesz,
3: állapította meg páfrány, és az egér náluk maradt dolgozni.
5: Majd meglátjuk,
3: bólintott Moha. Az egér 3 napig dolgozott.
4: Most ti jöttök,
3: rendelkezett.
5: Egy darabig ő dolgozott, most mi jövünk.
3: Próbált igazságos lenni Moha. Csak hogy az egér azonnyobban elfoglalta mindkettőjük ágyát, székét, és megette mindhármuk adagját.
5: Ennyit ér az egér munkája, jegyezte meg Moha.
3: Még rosszabb lett a helyzet, amikor eljött a váltás ideje.
4: Már pedig én nem cserélek,
3: horkant fel az egér.
4: Marad, ahogy van.
5: Már pedig nem marad,
3: fortyant fel Moha is.
5: Menj vissza oda, ahonnan jöttél!
3: És a lehető legrosszabb lett a helyzet.
4: Ha én megyek, bizony jössz te is!
3: Kurjantotta az egér, benyargalt Moha lábai közé, és kirontott vele a házikóból. Mire páfrány az ajtóhoz ballagott, az egérnek már a farkincája sem látszott.
5: Meg sem kérdeztük, hogy hívják, és tessék, mit művelt velünk,
3: dünnyögte páfrány. Asztalhoz ült, legalább a sapkáját rátette a másik székre, és Mohára gondolt. Egyre szomorúbb lett. Ott üldögélt egészen estig, enni sem volt kedve. Enni sem volt kedve. Éjszakára járt már, amikor arra szállt a Fonnyat Körte nevezetű bagoly. Hatalmas madár volt, szép halkan suhant.
6: Miért gubbasztasz így?
3: Susogta páfránynak.
5: Ne is kérdezd, az egér elvitte tőlem Mohát,
3: legyintett páfrány,
5: és én vagyok az oka.
6: Az egerekkel mindig akad egy kis elszámolnivalóm,
3: jegyezte meg Fonnyat Körte.
6: De miért ülsz tétlenül?
5: Mit tehetnék?
3: Kérdezte neki keseredve páfrány. Fonnyat Körte nem szólt többet. Csőrével nyakon csípte páfrányt, és a hátára ültette. Az erdőben sötét éj honolt. Fonnyat körte csöndesen suhant az éjszakában. Páfránnyal együtt nézelődött, nem látják-e meg valahol Mohát?
5: Én nem látok a sötétben,
3: panaszkodott Páfrány.
6: Én viszont látok, de Mohát mégsem találom,
3: felelte Fonnyat körte a bagoly.
6: Biztosan valahová a fűbe rejtette az egért.
3: És csöndesen suhantak tovább az éjszakában. A bagolynak meglehetősen fájt már a szárnya, mert Páfrány bizony gömbölyű volt. Ám csöndesen suhantak tovább az éjszakában.
6: Ha a sötétben nem találjuk, nappal már alig ha fogjuk, mert világosban nem látok,
3: jegyezte meg Fonnyat körte.
5: Ott van valami furcsa,
3: szólalt meg Páfrány. Alattuk, mintha valaki szikrákat szórt volna. Egyik szikra a másik után röpködött szerte szét.
6: Valami eladás lehet,
3: lehelte Fonnyat körte, és halkan lejjebb ereszkedett. Hát, ott ült lent a fűben Páfrány. Folyton belenyúlt a zsebébe, aztán kihúzta kezét a zsebéből, és a markából mindig kirepült egy Szent János bogár. Moha mellett ott állt az egér, és mancsával a kezét ütögette.
5: Hagyd már abba a szikrázást!
3: Addigra azonban a bagoly leereszkedett Moha és az egér közé.
6: Moha és Páfrány, végre megtaláltátok egymást. Eredjetek hát szépen haza. Az egérrel pedig van egy kis elszámolni valóm.
3: Fatönk házikójukba hazaérve, Moha és Páfrány asztalhoz telepedtek. Egy ideig csak úgy üldögéltek. Később Moha leejtett egy morzsát a földre. Páfrány fürgén lehajolt érte.
5: Nehogy megint valami baj történjen, jegyezte meg.
7: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Akinek a szeme kék, takarója a nagy ég. Akinek a szeme zöld, puszta ágyat vet a föld. Akinek meg barna, eledele alma, akinek meg fekete, lilium a tenyere.

0: Csukás Mese Rádió. Csukás István születésnapja április 2-án van. Szerintetek Csukás István kapott életében pompom díszítésű tortát? Vagy süsű a sárkányosat? Szerintem biztosan. Az is lehet, hogy a torta maga volt a Bús királylány vára, és rajta állt az összes többi szereplő. A király, a kancellár, és még a dadus is. Szerinted? Te milyen ízesítésűnek képzelted a tortát? Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Fini Petra, Frici hős lesz. Senkit nem neveznek már mostanában Ferencnek, viccelődött mindig Fricivel az apja. Fricinek meg pláne nem, nevetett hozzá, majd megsimogatta kisfia aranyvörös fürtjeit. Légy rá büszke! A nagyapádat hívták így, a híres oroszlán kutatót. Frici ilyenkor mindig lecsukta a szemét, és maga elé képzelte Fritz Ferencet, vagyis Frici nagypapát. Lelki szemeivel fiatalnak látta is, ruganyos léptűnek, nem olyan hajlott hátú, töpörödött emberkének, mint amilyenné idősebb korában vált. Neki is vörös haja volt, és annyi szeplője, mint csillag az égen a szavanna felett, ha leszáll az éjszaka. A nagypapa távcsöve szinte a szeméhez nőtt, figyelte, kutatta, óvta, gyógyította az oroszlánokat, ha kellett, megvédte őket az orvadászoktól. Együtt élt ezekkel a sárga színű nagymacskákkal, a kicsinyeikkel úgy játszadozott, mintha a saját gyerekei lettek volna. A kis Frici istenítette a nagyapját, akkor is, miután már eltávozott közülük. Nem csoda, hogy arról álmodozott, ő is biológus lesz, és valami távoli vidéken állatokat fog menteni. 6 éves kisfiú lévén egyelőre azzal kellett beérnie, hogy plüss állatokkal vette körbe magát, rengeteggel. Na, nem édi-bédi cukorfalat plüssökre kell ám gondolni. Fricit, amikor kiválasztott egy újabb állatkát, nem az érdekelte, hogy mennyire helyes a pofia, puha a szőre, vagy netán csillogó-e a bundája. Csak is azt vizsgálta, mennyire élethű az állat, és a testalkata, színe, megjelenése hasonlít-e a természetben élő valódi megfelelőjéhez. Frici szobájának berendezése a földtérképét utánozta, a bútorok és a szőnyegek pedig különféle kontinensekké váltak. Az adott plüssállat nem élhetett ugyanis másik földrészen, mint az eredeti megfelelője. Nélkülük nem ment sehová, nélkülük képtelen volt elaludni. Ha csak a sarokra készült fagyizni, akkor néhány európai állatot vitt magával, annyit, amennyi belefért az egyik kezébe, hogy a másikkal a fagyit tarthassa. Ha barátokhoz indult ebédre, ment vele egész Afrika állatvilága. Ha a nagymamánál aludt, legalább 2 földrésznyi plüss tartott vele. Ha pedig több napot kellett eltöltenie a családja nélkül, akkor az egész világ, minden kontinens, minden állata elkísérte plüssformában. Az óvónénik által szervezett ovistábor 3 napig tartott. Ez bizony szerinte az összes plüst jelentette volna. A gond csak az volt, hogy az ovis csoport busszal ment, és a csomagtartóban nem fért volna be Frici egész állatgyűjteménye, mert legalább 50 plüsse volt. Komoly lelki tusa árán végül abban maradt a fiú a szüleivel, hogy csak 30 állatot visz el. Köztük a nagy hím oroszlánt, amit a legjobban szokott szorongatni elalváskor. A plüssök éppen hogy befértek apa óriási sportáskájába, Frici a ruháit és a tisztálkodószereket egy pöttöm hátizsákba rakta be. Így is minden gyerek csak forgatta a szemét, amikor meglátták a méretes pakkot a busznál. Még az óvónéni is finoman megjegyezte, hogy akkor ez a táska, mint maga a busz. Pedig szükségem van ennyi plüss állatra, Éva néni, bizonygatta a kisfiú. Éva néni kedvesen megsimogatta a fejét, majd segített neki felszállni a buszra. Az ovis táborban mindenki csodálkozva figyelte Fricit, amikor kipakolt a táskából. Sorra elmondta az állatok nevét, és azt is, hogy melyik milyen földrészen él. A tábortűznél a forró szavannáról mesélt, és szenvedélyesen adta elő nagypapája oroszlánvédő történeteit. Sokan gondolták úgy, hogy 6 évesen már nem illik alvós állattal indulni egy komoly táborba, kicsit lesajnálóan néztek hát az oroszlányát szorongató Fricire, aki sorra jó étpuszit nyomott a plüssei homlokára. Amikor aztán eljött a takarodó ideje, és leoltották a lámpát, már nem érezték annyira gyerekesnek a dolgot. Egyre többen sírtak fel, vagy rohantak ki az óvónénihez. Frici először Böbének adott egy fókát, aztán Jucusnak egy színes papagájt. Balázs kapta a jegesmedvét, Tibi a vidrát, Máté pedig a sast. Zsuzsika egy nagy szárnyú pillangót, Magdolna pedig a villogó szemű csíkos tigrist. A puha szőrű állatkák egyre fogyatkoztak, könnyes szemű kisgyerekből viszont egyre kevesebb lett. Este 10-re Frici az összes plüssét kölcsön adta, kivéve a nagy hímoroszlánt, aminek a sörénye már teljesen összeállt a sok ölelgetéstől. Fricinek a szíve szakadt meg, hogy nem tudhatja maga mellett az összes állatot, ugyanakkor kellemes bizsergés és melegség járta át. Jó érzés volt segíteni a többieken. Már éjfél volt, amikor felébredt arra, hogy pisilnie kell. Óvatosan lépkedett ki a mosdóig, hogy senkit ne ébresszen fel. Olyan halkan ment, hogy az óvónéni nem hallotta meg, amint közeledik. Éva néni szobájának ajtaja nyitva volt. A kisfiú sírást hallott bentről. Nem tudta, mit csináljon. Felnőttek nem szoktak sírni. Vagy ha igen, akkor is inkább egy másik felnőtt szokta őket megvigasztalni. Tud ő segíteni egy szomorú felnőttnek? Végül vett egy nagy levegőt, és belépett a szobába.
2: Nem tudsz aludni, Frici?
1: Törölte meg azonnal a szemét Éva néni, és ölelésre nyújtotta a kezét. Észrevette, hogy a kisfiú értetlenül nézi a könnyeit.
2: Nincs semmi baj, csak tudod, a nagymamám nagyon beteg. 95 éves. Igazából örülhetünk, hogy ilyen szép kort megért. Én mégis szomorú vagyok, ha arra gondolok, hogy elveszíthetem őt.
1: Frici agya lázasan járt. A kezében ott ölelgette a nagy hímoroszlánt, aminélkül még soha nem aludt el. Az óvónéni szemében pedig ott ragyogtak azok a fájdalmas, szomorú könnyek. Aztán elhatározta magát. Gyorsan az óvónő kezébe nyomta az oroszlánt, miközben ezt hadarta. Ez a hímoroszlán engem mindig megvédett. Éva nénit is biztos megvigasztalja. Azzal kiszaladt a szobából, mert félt, hogy a végén még meggondolja magát. Frici! Szólt utána az óvónéni, de a mondatot már csak magában fejezte be. Hiszen ez az oroszlán a kedvenced. Ám a fiú már messze járt. Végül úgy alakult, hogy Frici az óvis táborban mind a 3 éjszakát az állatai nélkül töltötte. Amikor az óvónéni visszaadta neki a hímoroszlánt, ezt mondta. Nem ismerek nálad nagyobb hőst a világon. És ezzel Frici is egyetértett. A gyerekek úgy néztek rá, mint valami vöröshajú világ megmentő lovagra. Hazafelé Frici mamája és papája meghatottan figyelték a fiúkat. Alig hitték el, hogy a táborban az állatai nélkül aludt. Ez aztán igazán hősies cselekedet volt, Fricikém, ismerte el a mamája.
3: Remélem is, mondta határozottan Fici. Máskülönben hogyan tudnék nagypapa nyomdokaiba lépni?
1: Jelentette ki komolyan, majd az autóból kinézve szemével végigpásztázta a tájat. A mezőkön oroszlánok szaladtak, az egyik domb mögül pedig, mintha a nagypapája szafari kalapját látta volna kikandikálni. A szülei csodálkoztak is, amikor másnap óriási patáliára ébredtek. Frici az ágyban ült, és jaj veszékelt. Mi történt, Frici? Faggatták.
2: Elveszett a plüss oroszlánom,
1: motyogta a kisfiú. Az, amelyiket kölcsön adtad az óvónéninek, és olyan ügyesen aludtál nélkül a táborban?
2: Az, de akkor egy hős voltam, most meg csak egy óvodás kisfiú vagyok,
1: zokogott tovább Frici. Aznap Frici egy kicsit késve ért be az óviba. Az oroszlán végül a szennyes tartóból került elő, ahol egy pulcsiba gabajodva bújt meg. Az óvónéni kérdő tekintetére, hogy miért késtek el, Frici szülei ennyit feleltek, a hősöknek is jár néha egy kis szabadság. Frici pedig megkönnyebbült, hogy ma újra egy átlagos óvodás kisfiú lehet.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornánál vagyok műsorvezető, és most én fogok nektek verset mondani. Zeg Zoltán, megérett a cseresznye. Megérett a cseresznye, piroslik az ágon, ezer piros csengettyű csilingel a fákon. Megérett a cseresznye, szedik a kosárba. Holnap reggel szekérrel viszik a vásárba. Jaj de piros, jaj de szép, az íze de édes. Sül is már a tepsiben a cseresznyerétes.
0: Mesés délelőttöt! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Megfigyelted már, hogy nyáron az embereknek, ha nagyon melegük van, akkor izzadságcseppek jelennek meg az arcukon és a bőrükön? De pontosan miért és hogyan izzadunk? Szervezetünkben mindenféle fontos szerv van, amely segíti, hogy egészségesen tudjunk élni. Van egy nagyon érdekes szervünk. Úgy hívják, hogy verejtékmirigy. Az ő feladata a testünk hűtése. A legtöbb mirigy a tenyéren, a talpon és a hónaljunkban található. Hogy ez a testhőmérséklet még a nyári nagyon meleg napokon is 36,5 fok maradhasson, testünk beveti a bőrhűtő csapatát, ezeket a már említett verejtékmirigyeket. Ők termelik azokat az izzadságcseppeket, amelyek a nagy melegben megjelennek a bőrötökön. De most kapaszkodjatok meg! Egy embernek körülbelül 2,5 millió verejtékmirigye van. Elkezdjem megszámolni? Egy, kettő, három, négy, öt.
2: Vlagyimir Grigorjevics Szutyejev, a négy kis ezermester. Előadja Pápa Jérika. Erdő szélén áll egy fatuskó, a tuskón egy házikó. Ebben a házikóban lakik Legyecske, a kisbéka, Sünike, meg Kakaska. Aranytaré Kakaska. Elmentek egyszer az erdőbe gombászni, virágot szedni, rőzsét gyűjteni, bogyót eszegetni. Mentek az erdőben, és kiértek egy tisztásra. Körülnéztek, hát látják ám, hogy egy üres, gazdátlan szekér áll a tisztás közepén. Üres, gazdátlan szekér, annyi bizonyos, de azért nem akármilyen egy szekér ám az. Minden kereke más és más. Az egyik egy icike-picike kis kerék, a másik már nagyobb bacska. A harmadik amolyan se nem kicsi, se nem nagy. A negyedik meg a legeslegnagyobb. A szekér régesség ott állhatott már, a gombák is előbújtak alóla. Legyecske, a kisbéka, Sünike meg Kakaska csak álltak a szekér előtt, bámulták, és tátott szájjal álmélkodtak. Egyszerre csak előugrik egy nyúl a bokorból. Ő is nézi, kacarászik. Tiéd ez a szekér? Kérdik a nyúltól. Nem, ez a medve szekere. Csinálta, csinálgatta egy ideig, de nem jutott a végére, hát kihajította. Azóta is itt áll. Hát akkor fogjuk meg, és vigyük haza ezt a szekeret, mondta Sünike. Elkél majd a háztartásban. Úgy van, vigyük haza, helyeseltek a többiek. Neki láttak hát minnyájan, nyomták, lökték, taszigálták a szekeret, de az bizony nem mozdult. Húzták, vonták, előre, hátra. A szekér meg hol jobbra dőlt, hol balra. Hepehupás, rossz az út is. Itt egy gödör, ott egy bucka. A nyúl kacag hahotázik, majd megpukkad nevettében. Kinek is kell egy ilyen vacak, ilyen haszna vehetetlen szekér? Mind a négyen elfáradtak, de sajnálták volna otthagyni. Elkél majd a háztartásban. Megint csak Sünike hozakodott elő valamivel. Hát akkor vigyük haza csak a kerekeket. Úgy van, gyerünk, igyekezzünk. Leszerelték a szekérről a kerekeket, és hazagurították őket. Legyecske az icike-picike kis kereket, Sünike a nagyobb bacskát, a kis béka se nem kicsit, se nem nagyot. Kakaska pedig felpattant a legeslegnagyobb kerékre, szaporán rakosgatta a lábait, csattogtatta szárnyait, és azt kiabálta. Kukurikú! A nyúl nevette őket. Micsoda csoda bogarak! Különféle kerekekkel karikáznak hazafelé. Ez alatt a legyecske, a kisbéka, a Sünike meg Kakaska hazagurították a kerekeket. De bizony erősen gondolkodóba estek. Most aztán mihez kezdjenek velük? Én már tudom, szólalt meg a legyecske. Azzal fogta az icike-picike kis kereket, és irinyú-pirinyú kis rokkát csinált belőle. Sünike kitalálta, ha két kis botot erősít a saját kerekéhez, talicska lesz belőle. Én is kifundáltam ám valamit, brekegte a kis béka. és a se nem kicsi, se nem nagy kereket a kútra szerelte, hogy könnyebben lehessen vizet húzni. Kakaska pedig a legeslegnagyobb kereket a patak vizébe eresztette. Sok-sok követ hordott oda mellé, és épített egy malmot. Mindegyik keréknek hasznát vették a háztartásban. Legyecske fonalat fonarokkán, a kis béka vizet hord a kútról, öntözi a kertet, Sünike gombát, golyót, rőzsét szállít az erdőből a talicskáján. Kakaska meglisztetőről a malomban. Egyszer aztán elment hozzájuk a nyúl megnézni, hogy élnek, mit csinálnak. Úgy fogadták, mint egy kedves vendéget szokás. Legyecske kesztyűt kötött neki, a kis béka sárgarépával kínálta, Sünike gombával és különféle bogyókkal, Kakaska meg töltött lepénnyel és túrós táskával. Elszégyelte magát a nyúl. Bocsássatok meg nekem, mondta. Kinevettelek benneteket. De most már látom, hogy akik ilyen ügyesek és leleményesek, mint ti vagytok, azoknak kis kerék, nagy kerék egyaránt hasznot hajthat.
1: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csakarok, talán inkább kérek?
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kicsit ringatózhatunk is.

0: Ez a mese nekem is nagy kedvencem.
1: Kedves gyerekek, Gőz László vagyok. Egész pici koromban, majdnem 7 évig hegedültem. Nagyon sokat kellett gyakorolni, és rendkívül szigorú volt a tanár. Így aztán, amikor vége lett annak az iskolának, ahol hegedűt tanultam, úgy döntöttem, hogy egy kis szünetet tartok. Pár év múlva harsonás lettem. Ez a mese, amit most mondok, a hegedűről szól. Hallgassátok szeretettel! Grimm testvérek, a csodálatos hegedűs. Elmeséli Gőz László. Volt egyszer réges-régen egy csodálatos hegedűs. Szerte bolyongott a világban, és mindig egyes egyedül járt. Hol erre gondolt, hol meg arra, vagy a felhők játékát nézte az égen, vagy a napsugarok táncát a folyó tükrén. Sosem unatkozott, mindig volt látnivalója. Vándorlása során egyszer egy rengeteg nagy erdőbe tévedt. Ki tudja, mióta bolyongott már magányosan a fák közt. A levelek közt csak nagy néha kék lett át az ég, a lomb olyan sűrű volt, hogy csak ritkán tűzött át rajta a napsugár. A hegedűsnek ide-oda kószáltak a gondolatai, hanem aztán végül mégiscsak elnyomta magát. Ideje, hogy pajtást kerítsek magamnak, mondta. Fogta a hegedűjét, húzott egyet-kettőt a vonóval, és a húróval egyszerűen olyan szép csengő dallam szállt a magasba, hogy nincs ez a fülemüle, amelyik gyönyörűségesebben tudna énekelni. A hang csapongva szárnyalt a rengetegben, édesen, ezüstösen szólt, majd epekedve, majd pedig vidáman. Egyszer csak megrebbent a bozót, egy farkas ügetett elő a sűrűből. Igazán nem ilyen pajtás után kívánkoztam, gondolta magában a hegedűs. A farkas odament hozzá és megszólította. E szépen húzott, kedves mester, szívesen eltanulnám tőled. Ha csak ez a kívánságot, felelte a hegedűs, a szót fogadsz, egy-kettőre elleseted a titkát. De figyelmeztetek rá, amit mondok neked, azt azonnal meg kell tenned, különben semmire sem így. Meglátod, nem lesz engedelmesebb tanítványod nálam, fogadkozott a farkas, és a hegedűs nyomába szegődött. Mentek, mendegéltek, és a farkas már alig várta, hogy megkezdődjék a zenetanítás. A hegedűs azonban ügyet sem vetett rá, amíg egy terebélyes tölgyfához nem értek, akkor hirtelen visszafordult. Látod azt a repedést ennek a tölgynek a törzsén, farkas koma? Látom. No, ha meg akarsz tanulni hegedülni, dugd a két előső lábadat a résbe. A farkas egy kicsit furcsálotta ugyan a dolgot, de nem mert ellenkezni, nehogy füstbe menjen a hegedű tanulás terve. Felágaskodott, és beledugta két mancsát a repedésbe. A hegedűs fölkapott a földről egy követ, és úgy beékelte vele az ordas lábát, hogy az moccani sem tudott többé. Most aztán várj itt szépen, amíg visszajövök, érted? Mondta neki a hegedűs, és paképnél hagyta. Ment egy darabig, de megint csak nagyon egyedül érezte magát, azt gondolta. Nem jól van ez így, pajtást kell kerítenem magamnak. Álla alá szorította a hangszerét, és elkezdett hegedülni. Soha senki nem hallott még olyan gyönyörű muzsikát. Talán egy perc sem telt belé, elő is jött rá a fák közül egy róka. Igazán nem ilyen pajtás után kívánkoztam, mondta magában a hegedűs, és kedvetlenül leengedte a vonóját. A róka azonban odaóvakodott hozzá, leült, félrefordította kissé a fejét, és esengbe mámult rá a vörös képével. De szépen húzott, kedves mester, szívesen eltanulnám tőled, ha csak ez a kívánságod. De előre figyelmeztetlek rá, szót kell fogadnod, és amit mondok, azonnal meg kell tenned, különben semmire sem így. A róka elvigyorodott örömében. Meglátod, nem lesz engedelmesebb tanítványod nálam, ígérte. Elindultak elől a hegedűs, nyomában a róka, mentek, mendegéltek, míg egy gyalogösvényhez nem értek. Két oldalt nyurga, mogyorós övény szegélyezte az utat. A hegedűs jobbról is, balról is földig hajtott egy-egy cserjét, s rájuk lépett egyik lábával az egyikre, a másikkal a másikra. Na, róka koma, kezdődik a lecke, mondta a hegedűs. Add csak ide a balvancsodat. A róka már nyújtotta is készségesen, hogy ne nyújtotta volna, előre örült neki, hamarosan milyen nagy művész lesz belőle, mennyi ércét tud majd terítékre csalni a muzsikájával. A hegedűs hozzákötötte rókakum a bal lábát a bal oldali bokorhoz. Most add ide a jobbikat, mondta. Adta a róka azt is, igaz ugyan, hogy már egy kicsit kevésbé szívesen, a hegedűs pedig odakötözte a jobb oldali magyarófa legerősebb veszélyéhez. Megvizsgálta, elég szorosak el csomók, aztán elengedte a két bokrot. Az ágak suhogva csapódtak a magasba, és felrántották a rókát, ott lebegett, rugdalózott. Most aztán bárj így szépen, amíg visszajövök érted, mondta a hegedűs, és ott hagyta. Ment megint egy darabig, de mintha nagy súlynál nehezedett volna a szívére a magányosság. Hiába gondolta, pajtást kell kerítenem magamnak, és megint elkezdett hegedülni. Abban a pillanatban, ahogy az erdő némaságába belecsendült a zene, előugrott a csalitból egy nyúl. Nézd csak egy nyuszi, mondta hegedűs, ilyen pajtást sem kívántam. A tapsifüles odaügetett elé. De szépen húzott, kedves mester, szólt, szívesen eltanulnám tőled. Nem olyan ördöngös mesterség, felelte hegedűs, szófogadás dolga az egész. Megint meg kell tenned, amit mondok neked, akkor viszed valamire. Meglátod, nem lesz nálam engedelmesebb tanítványod, bólogatott a nyúl, és a nyúlába szögődött. Csak hamar kiértek egy tisztásra, sudár nyárfa állt a közepén. A hegedűs jó hosszú pányát vett elő a zsebéből, egyik végét a nyúl lábára hurkolta, a másikat a fa tövére kötötte. Kezdődik a lecke, nyulacska, mondta. Lássuk, mit tudsz. Először is szaladt körül 20-szor ezt a nyárfát. A nyúl boldogan loholni kezdett a fa körül, örült neki, hogy ilyen könnyű dolog a hegedű tanulás. Körülfutotta 20-szor a fát, hanem a pányba is rátekeredett 20-szor a fa derekára. A szerencsétlen plótás fogva maradt, hiába húzta, hiába ráncigálta a kötelet, csak a lába fájdult belé. Most aztán várj így szépen, amíg visszajövök érted, mondta a hegedűs, és ment tovább az erdőbe. Közben a pórulját farkas addig kapálozott, addig rágta marta a követ, míg végül is kirántotta a mancsát, és nagy nehezen kiszabadult a résből. Dühöl tajtékozza vetette magát a hegedűs után, megfogadta magában, hogyha utoléri, irgalmatlanul megbünteti. A róka még mindig ott rukkapált a gyalogösvény fölött. Meglátta a farkast, elkezdett torka szakadtából ólítani. Farkas testvér, gyere, segíts rajtam, rászedett a hegedűs. A farkas lehajlította a bokrokat, elrágta a kötelet és megszabadította a rókát. Most már ketten loholtak a hegedűs után. Ahogy a nyomát szimatolva ügettek, ráakadtak a kikötött nyúlra. Hát te veled mi történt? Kérdezte a farkas. Jaj, farkas gazda, könyörgök, szabadíts meg, rászedett a hegedűs, siránkozott a nyúl. Most az egyszer sem a farkasnak, sem a rókának nem jutott eszébe, hogy nyúl pecsenyét egyék. Eloldozták az ilyet tapsifülest, és most már hármasban vetették magukat a közös ellenség után. A hegedűs pedig, ahogy ment, mendegélt az erdőben, megint nagyon magányosnak érezte magát, megállt egy terebélyes bükkfa alatt, álla alá szorította a hangszerét, és muzsikálni kezdett. Soha még ilyen szép hangokat nem csalt elő a húrokból a vonója, benne volt ebben a hegedűszóban a szíve minden szomorúsága. Egy szegény favágó dolgozott nem messze az erdőben. Meghallotta a muzsikát, és abban a pillanatban, hogy meghallotta, akár tetszett neki, akár nem, abba kellett hagynia a munkáját, és el kellett indulnia arrafelé, ahonnét a csodálatos zeneszó hívogatta. Vállára vette a fejszét, s ment a fák és bokrok közt, hajlítgatta sorra az ágakat, hárítgatta maga elől a vesszőket, alig várta, hogy odaérjen a hegedűshöz, és közvetlen közelből hallgathassa a muzsikálását. A hegedűs, amit meglátta, nagyon megörült, s azt gondolta. Végre, igazi jó pajtást találtam. Embert kerestem én, nem állatokat. Eddig is szépen játszott, de most örömében olyan kedvesen, olyan gyönyörűségesen zendített rá, hogy a szegény favágó csak hallgatta, ámultan, mintha elvarázsolták volna. Sosem hittem volna, hogy ilyen tündéri zeneszó is lehet a földön, gondolta. Éppen ekkor ért oda a farkas, a róka meg a nyúl. A favágon nyomban látta rajtuk, hogy valami rosszban törik a fejüket. Fölemelte villogó fejszéjét, s odaállt hatalmasan, elszántan a hegedűs elé, mintha azt mondaná. Vigyázzatok, mert aki hozzá mer nyúlni, annak velem gyűlik meg a baja. Az állatoknak egyszerűen inukba szállt a bátorságuk, és hanyat homlok bemenekültek a sűrűbe. A hegedűs pedig csak játszott, játszott, nyőrködtette a szegény favágót varázslatos dallamaival. Aztán búcsút intett neki, és eltűnt az erdőben. Később megkereste a farkast, a rókát és a nyulat, mindannyiuktól bocsánatot kért. Mai napig zenél az új barátainak, ha még meg nem unták.
2: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Jó, jó, jó, jó, itt az én.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Figyelj, főpróba! Hip-hop! Nagyon jó! Csinálunk még egy főpróbát, de hangosabban mondd, hogy jön vuk.

volt az, most jön a step. Figyelj, így kell steppelni, mutatom. Lehet háttal is, meg oldalt, meg szemben. Ők látom, meg oldalt, meg szemben. Ő az éjszakától soha se fél, bár a sűrű erdő csupa veszély. Azt beszélik róla, ravasz, mint a róka, jön

0: jen v ukázat.
1: Őrzik szakától, soha se fél.
0: Bár a sűrű erdő, csupa veszély.

0: hajoljatok meg és tapsoljátok meg magatokat, nagyon ügyesek voltatok.
1: Cifrapalota. Népmese és népzene a mesés délelőttben.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Élt egyszer egy özvegyasszony, akinek két lánya, mint a tűz és a víz, úgy különböztek egymástól. Boriska mindig dolgos és szerény lány volt, ezzel szemben nővére, Terka, rendetlen és lusta volt már kislánykora óta. Mindezek ellenére jól megvoltak ők hárman, csak az asszony szomorkodott néha, amikor nem volt mit enniük. Boriska nehezen viselte anyja sírdogálását, és egy nap elhatározásra jutott. Édesanyám, nem tudom tovább tétlenül nézni a szomorúságodat. Elindulok és beállok cselédnek egy jó módú családhoz, mondta eltökélten a lány. Maradj itthon, lányom, menjen inkább helyetted a nővére, kérlelte sírva az édesanyja. Ám Boriska hajthatatlan volt. Elbúcsúzott szeretteitől, és nekivágott a vidéknek. Éppen egy rét mellett vitt el az útja, mikor hangos vanyítás ütötte meg a fülét. Egy kutya feküdt a magas fűben, és egy sebet nyalogatott a lábán. Mikor meglátta a szelíd lányt, megszólította. Kérlek, segíts rajtam! Egy tüske belefúródott a mancsomba, de sehogy sem tudom kihúzni onnan, nyűszített a kutya. Boriska lehajolt hozzá, és óvatosan kihúzta a kutya lábából a tüskét. Igazán kedves tőled! Ígérem, meghalálom egyszer! Bakkantott a kutya, és elbicegett az erdő felé. Lány pedig ment tovább az úton, és közben azon tűnődött, mégis hogyan lehetne segítségére egy kutya. Aztán egyszer csak valaki megszólította.

pincét. Köszönöm neked. Ígérem, hamarosan meghálálom a segítségedet, mondta a kemence. Boriska pedig csak ment, mendegél tovább az úton, míg el nem ért egy takaros kisházhoz. Egy ideig habozott bemenjene, ám az egyre hűvösebb idő meggyőzte. Bekopogott a kapun, majd kisvártatva egy idős anyóka nyitott ajtó. Miben segíthetek, kedves virágszálam? Üdvözölte a néne. Szállást szeretnék kérni éjszakára, s ha akad némi tennivaló, szívesen beállnék szolgálónak, válaszolta illedelmesen a leány. Épp jókor jössz, most hagyott itt a cselédem, felelte az asszony, és megmutatta Boriskának a házat. Nem lesz más dolgod, mint főzni és kiseperni a házat. Ám az én szobámba soha nem teheted be a lábad, figyelmeztette az anyuka. Boriska pedig igazán szorgalmasan dolgozott. Mire az asszony felkelt, már ki is suvickolta a házat. Na akkor most lássam, hogy boldogulsz a konyhában. Elmegyek a vásárba, de mire visszaérek, süstekem pecsenyét. De nem akármilyet ám. Kívül legyen főtt, belül legyen sült, s ne érje se tűzhely, se kemence, mondta a vénasszony, majd fogta a kosarát, és elindult a faluba. Bizony jól feladta a leckét Boriskának. Ki hallott már ilyen pecsenyéről, hüppögött a lány. Mire egyszer csak valaki mély hangon megszólította. Ne búslakodj, kicsi lány. Dobd csak fel azt a húst a hátamra, és meglátod, milyen finom ropogósra sül majd. A lány felnézett, s meglátta a mosolygó kemencét. Azt hallottam, segítettél a minap a bátyámnak. Hadd viszonozzam hát a jóságodat. Boriska megfogadta a kemence szavát, és a hátára dobta a húst. Mire az anyóka hazaért, az asztalon várta az ízletes vacsora. Megkóstolta a húst, s bizony még soha nem evett olyan finomat. Így ment ez nap után, s az asszony bárhogy próbált hibát találni Boriskában, nem sikerült neki. Aztán egy nap így szólt hozzá. Kedves lányom, még soha nem találkoztam nálad különb lánnyal, ezért fizetségeden kívül egy ládikóval is megajándékozlak. Majd előhúzott két ládikót. Az egyik ragyogott a pompától, a másik ócska és kopottas volt. Válasz hát egyet. Inkább magára bízom, néném. Az öreg asszony pedig odaadta neki a kopottas ládát. Majd búcsút vettek egymástól, s a lány hazaindult. A ládikót ki sem nyitotta, csak ment egyenesen, míg el nem ért a kemencéhez. Reméltem, hogy még találkozunk, sütöttem neked finom kalácsot. A kemence addig nem engedte útjára, míg a lány tele nem rakta batyuját. De a többiek sem hagyták üres kézzel hazamenni. A szőlőtőke egy szakajtónyi érett szőlővel, a kutya pedig néhány finom darab hússal ajándékozta meg. De az igazi meglepetés csak otthon várta. Mikor kinyitotta az ódon ládikót, annyi kincs és drága ékszer ömlött ki belőle, hogy egy életre elég volt mindhármójuknak. Ám nővére Terka nem akart osztozkodni, és irigykedve nézte a sok drágaságot. Másnap már kora reggel útnak indult, hogy beálljon szolgálónak a vénasszonyhoz. Úgy esett, hogy útközben ő is találkozott a sánta kutyával, a szőlőtőkével és a kemencével, ám a lustalány egyiknek sem segített, csak ment tovább egyenesen a nagyanyú háza felé. Az öreg asszony őt is felfogadta, ám Terka egész nap csak heverészett. Későn kelt, a házat nem söpörte ki, a vacsorát nem főzte meg, az öreg asszonynak pedig több dolga volt, mint előtte. Ám amikor letelt az egy hónap, az anyóka magához hívatta Terkát. Lusta voltál és hálátlan, de azért megkérdezlek téged is. A cifra vagy a kopott ládát választod? Terka rögtön rávágta. A cifrát! És arra gondolt, mennyi kincs lehet ebben, ha már a kopottas is tele volt. Hamar hazasietett, s közben arra gondolt, hogy fog majd Boriska irigykedni, ha meglátja az ő temértek kincsét. Mikor hazaért, végre kinyitotta a ládikót. S tudjátok, mi volt benne? A sok drágaság helyett csak néhány elszáradt kórót és egy sziszegő kígyót találtak benne.
Fogták hát a cifraládikót,

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Nagy Adri vagyok, énekesnő, és most tőlem hallhattok egy mesét. A Béka királylány. Népmese. Réges-régen a messzi Oroszországban a cár megparancsolta három fiának. Fogjátok az íjaitok és a nyilaitok, menjetek és lőjetek velük. Ahol a nyilatok földbe fúródik, ott keressetek magatoknak feleséget. A legidősebb fiú nyila egy nemes ember udvaránál esett le. A középső fiúé egy tehetős kereskedő ajtaja előtt. A legfiatalabbé pedig a mocsárban landolt. Mégis hogyan találok feleséget egy ilyen elhagyatott helyen? Gondolta magában kétségbe esetten a legkisebb herceg. Akkor egy hatalmas béka emelkedett ki a sárból, szájában a herceg nyilával, és az brekegte.
2: Búslakodásra nincs okod! Leszek én hites asszonyod!
1: Iván a herceg nem akarta megszegni az apjának adott szavát, így beletörődött, hogy feleségül veszi a békát. Miközben a testvérei egy nemes ember és egy kereskedő csinos lányát vezették oltárhoz. Attól fogva a két herceg megállás nélkül gúnyolódott vele. De Iván türelemmel viselte, és a békával feleségnek kijáró tisztelettel bánt. Egy napon a cár kijelentette. Azt kívánom, hogy mindegyik őtök felesége varjon egy inget nekem. Lássuk, ki járul elém a legszebbel. A két idősebb testvér a győzelemben biztosan tért haza, miközben Iván bánkódott, és mindent elmesélt a békának. Ő megnyugtatta a herceget.
2: Aludj csak, és álmodj szépet! Minden egyebet intézek!
1: Valójában a feleség egy hercegnő volt, akit Vasilisának hívtak, és egy gonosz átok sújtotta. Azon az éjszakán, miközben Iván aludt, levedlette a béka bőrét, és emberré változott. Azután megszőtte, megvarta, és kihímezte a legeslegszebb inget. Oroszországban még senki nem látott hozzáfoghatót. Amikor férje felébredt, majd kiugrott a bőréből az inget látva, és rohant is, hogy átnyújtsa a cárnak.
3: Kétségtelenül ez a legszebb ing. Ivánt hirdetem ki győztesnek, mondta a cár, és hozzátette. Most egy vekti kenyeret kérek mindegyik hercegnőtől.
1: Ahogyan az előző éjszaka is, mielőtt Iván aludt, Vasilisza emberré változott, és megsütötte a legfinomabb kenyeret. Ismét őt hirdette ki a cár győztesnek, majd bejelentést tett. Holnap bált tartok a palotában. Hozzátok el a feleségeteket a legszebb ruhájába öltözve. A béka ismét megnyugtatta Ivánt.
2: Azzal, hogy ki mit mond, ne foglalkozz, kérlek. Menj előre, és én majd később utolérlek.
1: Iván őszintén hitt a feleségének, így egyedül ment a bálba. Vasilisza a díszvacsora közepén érkezett meg a palota kertjébe, egy aranyfogaton. Gyönyörű estély ruhát viselt, amely minden jelenlévő hölgy irigységét felébresztette. Ki ez a szépséges idegen? Csodálkozott mindenki. Amikor Vasilisza helyet foglalt a mosolygó Iván mellett, a férfi arra gondolt, bárcsak örökké ember maradhatna a lány. Így anélkül, hogy bárki észrevette volna, ellógott a bárról és hazaszaladt. A békabőr a kandalló előtt hevert, Iván pedig teketóriázás nélkül a lángok közé hajította. Amikor felesége hazaért és felfedezte, könnyekben tört ki. Ha vártál volna még három napot, megszabadultam volna a gonosz kosei varázsló átkától. Így egész életemben raboskodhatok a várában. Ezekre a szavakra pedig hús, eltűnt a hercegnő. Iván kétségbe esetten keresésére indult, de hiába. Amikor az erdőbe ért, egy hatalmas medvébe botlott. A herceg már készült lenyilazni, amikor az állat esedezni kezdett.
3: Kímélt meg az életemet, egy napon a segítségedre leszek.
1: Iván beleegyezett, hogy elengedi. Ugyanez történt később a sárkánnyal, és egy nyúllal is, aztán pedig egy hallal. A fiatal herceg az erdő közepén pedig a vasorú bábára bukkant, aki jól ismerte Vasilisza történetét.
3: Az édesanyja irigyelte a lány bölcsességét, fogott a mesébe a boszorkány. Ezért megkérte koseit, hogy változtassa békává 3 évre. Csak úgy tudod megszabadítani, ha elpusztítod a varázsló lelkét.
1: Ketté kell törnöd egy tűt, amelyet egy nyúl rejtette kacsahasában lévő tojásban találsz. A nyulat egy tölgyfa tetejére rejtett kőládába zárták. Iván könnyedén megtalálta a fát, de túl magas volt neki, hogy felmásszon rá, és túl nagy, hogy leverhesse a ládát az ágról.
3: Szerencsére a medve, akinek korábban megkímélte az életét, a segítségére sietett. Az állat megrázta a vállával a fát, a doboz pedig a földre hullott és kinyílt. A nyúl egyből előszökkent belőle, és el is szelelt volna, de Iván nyúlbarátja elkapta. Ekkor a kacsa kirepült a nyúl száján, de a sárkány, akinek életét Iván megkímélte, elkapta röptében a madarat, mire az a tojását a folyóba ejtette, de a hal, akit Iván életben hagyott, felhozta a mélyből, és átadta Ivánnak. A herceg felnyitotta és ketté törte a tűt, ezzel elpusztítva Kosely lelkét. Vasilisza végül megszabadult az átoktól, és hercegnőként térhetett haza a férjével, Ivánnal. Így a jó ismét elnyerte méltó jutalmát.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Megére fuss!
1: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A nyulak pásztora. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény asszony, akit három fiú gyermekkel áldott meg a sors. Nagyon szerette ő mindegyiket, csak épp annyira szegények voltak, hogy száraz kenyéren és zapkásán kívül mást nem is ismertek. Aztán, mikor a legények felnőttek, megelégelték a szegénységet, és elhatározták, hogy mindannyian világgá mennek. Gondolták, majd szerencsét próbálnak, abból nagy baj úgysem lehet, legfeljebb egy kis pénzt szereznek. Egy nap a legidősebb fiú így szólt. Édesanyám, holnap útnak indulok, süssön nekem egy kis hamuban sült pogácsát. Zokogott az asszony, de hát egyebet nem tehetett. Megsütötte a pogácsákat, és sok szerencsét kívánt a fiának. A legény pedig másnap nyakába vette a világot, és csak ment-ment erdőmezőn keresztül, míg egy óriási díszes kúthoz nem ért. Ott végre megtölthette üres kulacsát, majd leheveredett a fűbe, és elővette a hamuban sült pogácsát. Hanem éppen csak belekezdett a falatozásba, mikor egyszer csak valami megbökte a kezét. Lenézett a fűbe, és ott állt egy apró egérke.
1: Kérek szépen, adj egy falást belőle, már napok óta semmit sem ettem.
0: Cincogta a kis egér. Dehogy adok, hisz akkor mi marad nekem? Felelte a fiú, és gyorsan megette az utolsó pogácsát is. Az egérke csalódottan, korgó hassal mászott vissza a lyukba, a fiú pedig tovább folytatta útját a királyi palota felé. Mikor odaért az udvarba, tüstént szolgálatra jelentkezett. És mondd csak, mihez értesz, fiam? Kérdezte tőle a király. Tulajdonképpen semmihez és mindenhez. Bármilyen feladatot elvégzek, ha kell. Húzta ki magát büszkén a fiú. Ám legyen. Van nekem épp 100 nyulam, hajtsd ki őket holnap a mezőre, de el ne merj hagyni akár egyet is. A fiú rábólintott a dologra, és másnap hajnalban már a nyulakat terelgette a mező felé. Ám amikor odaértek, a nyulak egy szempillantás alatt szétszélettek, a fiú pedig kapkodhatott utánuk, megfogni úgy se tudta mindet. Nem ismert visszamenni a palotába, hanem szégyenében inkább hazakullogott a falujába. Bánatosan mesélte el, hogy merre járt és hogy veszítette el a nyulakat, hanem a középső testvérnek egyből felcsillant a szeme a kihívás hallatán. Másnap elindult ő is, hogy szerencsét próbáljon, és éppen úgy történt vele minden, mint a bátyjával. Ő is megtalálta az erdő szélén a díszes kutat, és ő sem osztotta meg a kisegérrel a hamuban sült pogácsáját, és az ismét éhes maradt. Amikor megérkezett a palotához a legény, rögtön szolgálatra jelentkezett, és épp úgy, mint a testvérének, neki is a nyulakat kellett őriznie. Izgatottan hajtotta ki a nyulakat a mezőre, gondolta, most majd megmutatom, milyen fából faragtak engem. Ám ahogy kiértek a mezőre, a nyulak ahányan voltak, annyi fele futottak. Szégyen szemre ő is hazasonfordált, és többi a palota közelébe sem mert menni. Végül a harmadik fiú következett, miután édesanyja gondosan megrakta batyuját hamuban sült pogácsával, ő is útnak indult. Az erdő felé vette az irányt, és mikor meglátta a díszes kutat, fáradtan heveredett le a tövébe. Mikor elővette a pogácsát, nem telt el pár perc, és a kisegér már az inge ujját húzogatta.
1: Nem akarlak zavarni, de kérhet még egy falást az ebédedből? Már az idejét sem tudom, mikor ettem utoljára,
0: mondta félénken az egér. Hogy ne adnék, vágta rá a fiú, és már le is tört egy darabot a pogácsából.
1: Nagyon köszönöm a kedvességed, és mivel ilyen jól bántál velem, megjutalmazlak valamivel. Itt van ez a varázskürt. Ha legközelebb bajba keveredsz, csak fújd meg, és én majd a segítségedre sietek.
0: A legény igencsak csodálkozott a dolgon, de azért eltette az aprócska hangszert, hát ha még hasznára lesz.
1: Majd búcsút intett a kisegérnek, és elindult egyenest a palota felé. Mikor odaért, a király őt is kifaggatta.
0: Hát te fiam, mi áradban erre?
1: Szeretnék szolgálatra jelentkezni. Éppen egy ilyen deréklegényre van szükségem. A nyulaimat kell kihajtanod a mezőre, de vigyázz, egy sem hiányozhat. Ahogy megbeszélték, a fiú ki is terelte másnap a nyulakat a legelőre, ám épp hogy csak egy pillanatra nézett félre, s már is az összes nyúl elkódorgott. A fiú már éppen kétségbe esett volna, mikor eszébe jutott a varázskürt. Hamar előkapta a tarisznyájából és megfújta. S lássatok csodát! Az összes nyúl egyszerre megfordult, és visszaszaladt a fiúhoz. Hanem a király az ablakból nézte, mit csinál a legény, s gondolta, még egyszer próbára teszi. Már is parancsba adta az egyik szolgálónak, hogy menjen ki a mezőre, és hozzon egy nyulat a pásztortól. A szolgáló odament a legényhez, ám az nem akart nyulat adni neki. De hisz a király kérésére jöttem, felelte a szolga. Este óriási lakoma lesz a palotában, s a király ragaszkodik hozzá, hogy megsüssünk egy nyulat. Ám a legény nem akart hinni a cselédnek. És akkor egyszer csak a fiú vállára ugrott az egérke, majd a fülébe súgta. Add csak oda neki, majd én visszaszerzem. Erre megnyugodott a fiú, és az egyik nyulat berakta a szolgáló zsákjába. Ám az egér sem tétlenkedett, azon nyomban felmászott a zsákra, és elkezdte megrágcsálni. Nem telt el pár perc, s a kisegér akkora lyukat rágott a zsák oldalába, hogy a nyúl egyből kiugrott rajta. Aztán, hogy a szolgáló észre ne vegye, egy sziklát rakott a nyúl helyére. S a cserére nem is derült fény, csak mikor a király kinyitotta a zsákot. A szolgáló erősködött, hogy ő nyulat hozott magával, de a király egy szavát sem hitte. Már éppen tömlöcbe vetette volna a szolgát, mikor meghallotta a pásztor fiú hangját. Jó napot, király uram! Alásan jelentem, meghoztam a nyulakat. A király alig hitt a szemének, mikor megszámolta a nyulakat, s éppen 100 volt belőle. Jutalmul annyi aranyat adott az ifjúnak, hogy 10 ökör is kevés volt, hogy elhúzza. Aki nem hiszi, járjon utána!

0: A három kis malac. Egyszer volt, hol nem volt, erdőn, mezőn túl, egy tisztás szélén, éldegélt egy kocamama három kis malackájával. Mikor a fiúk elég idősek lettek, a mamájuk elküldte őket, építsenek maguknak házat. Ezentúl ott éljenek. Elindult hát a három kis malac, s kisvártatva egy szalmát cipelő szegény emberbe botlottak.
1: Kedves uram, adna nekem egy kis szalmát, hogy felépítsem új a magam házát?
0: Kérdezte tőle a legidősebbik. A jószívű szegény ember adott neki a szalmából, és a kis malac már is neki kezdett egy dombon a házépítésnek. Közben másik két testvére tovább bandukolt az úton, míg nem találkoztak egy favágóval, aki éppen frissen kivágott rönköket hordott a hátán. Megszólította a középső.
1: Új, kedves uram! Adna nekem egy kis fát, hogy felépítsem a palotám!
0: A jószívű favágó pedig adott neki a fából, és a kis malac már is neki látott a következő dombon a házépítésnek. Így a legkisebb malacka egyedül folytatta útját, s nem sokára egy kőművesbe botlott, aki éppen téglákat vitt szekerén.
1: Kedves uram, adna nekem egy kevés téglát, hogy felépítsem a magam birodalmát?
0: A jószívű kőműves pedig adott neki a téglából, és a kis malac már is neki fogott az utolsó dombon a házépítésnek. A nyár végére mind a hárman elkészültek a házikójukkal, s vígan éldegéltek egymáshoz közel, de mindenki a maga otthonában. Hanem egy nap a farkas bekopogott a legidősebb malac ajtaján.
1: Érezz be, kis malac, vagy szétfújom a házadat! Én ugyan nem eresztelek!
0: Felelte bátran a kis malac, mire az ordas a tüdejét megszívta levegővel, és akkor átfújt, hogy a szalma házikó egyből összedőlt. A malacka meg közben kiosont a hátsó ajtón, és átfutott középső testvéréhez a faházba. Másnap azonban megjelent ott is a farkaskoma, s bekiáltott.
1: Erezz be, kis malac, vagy szétverem a házadat!
2: Én ugyan nem eresztelek,
0: felelte most a középső, s az ordas már hozta is a fejszét, amivel percek alatt szétvágta a malacka házát. De a testvérkék túljártak az eszén, s közben eltűntek a hátsó ajtón át, s futottak egyenest legkisebbik testvérükhöz a téglaházba. Na de a farkas nem bírt nyugodni, s harmadnap megjelent a legkisebb malacka házánál.
1: Érezz be, kis malac, vagy berontok a házadba!
2: Én ugyan nem eresztelek, felelte maga biztosan a legkisebbik.
0: A farkas pedig már mászott is fel a házfalán, hogy a kéményen át meglepje a malackákat. De a kis malacok agyafúrtak voltak ám. Fogtak egy nagy üstöt, tele forró vízzel, s mikor a farkas megpróbált bemászni, a kémény alá tolták. A mohó ordas pedig egyenest az üstbe esett, ahol kezelába jól megégett. A malackák közben körülállták, s jókedvűen énekeltek.
2: Nem félik a farkastól, farkastól, farkastól.
0: A porul járt farkas pedig, miután kikecmergett az üstből, szedte a lábát, ahogy csak bírta, meg sem állt a következő erdő határáig. Onnan többé el nem mozdult, a malac húsra nem is gondolt. A malac testvérkék pedig vígan éldegéltek tovább hárman a takaros téglaházikóban. És mindig, mikor eszükbe jutott a leforrázott farkas, egy jót kacagtak rajta.

ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: telefonál.
1: Ne feledjétek, minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A király és a bognár. Magyar népmese. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
3: Hol volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl volt, kidőlt kemencének bedőlt oldala volt, túlonan túl, innenen innen, volt egyszer egy király. Ennek a királynak az udvarában mindenféle mesterember volt, még bognár is. Dolgozott is valamennyi reggeltől estig, csak a bognárnak nem fért a nyakára munka. Az éjjel-nappal a kocsmában lakott, evett, ivott, muzsikáltatta magát, különb sora volt, mint a királynak. Csak tűrte egy darabig ezt a király, de egyszer mégis megsokallotta, s maga elé hívatta a bognárt. Na te ingyen élő bognár, rivalt rá a király. Nem érdemled meg, hogy Isten áldott napja rád süssön, de majd megdolgoztatlak én úgy, hogy vért izzadsz. Még ez órában menj ki az erdőbe, s holnap reggelre olyan százakós hordót csinálj nekem, hogy azon se fúrás, se faragás ne legyen, mert különben karóba kerül a fejed. De bezzeg elmúlt a bognár virágos kedve. Ment nagy búsan az erdőbe. Nézte, nézegette a fákat, egy-kettőt meg is kopogtatott a fejszéjével, de levágni bizony nem vágta le. Ugyan minek? Nem is törte többet a fejét, leült egy fa alá, s a nyakából kiakasztott a csikos tarisznyáját, kenyeret, szalonnát kotorászott elé, s nagy bújában, bánatában falatozni kezdett. Gondolta magában, jó lakik utoljára. Amint enne, eddegélne, oda sompolyog egy róka, köszönti a bognárt, s mondja neki. Vess egy falást nekem is, szegény bognár legény, két napja, hogy egy befaló falást nem sok, annyit sem ettem. Nesze, hogy ne adnék? Mondotta a bognár, és vetett neki egy jó darab kenyeret, s szalonnát is mellé. No te, bognár legény, köszönöm a jóságodat, meg is hálálom. Tudom én, hogy mitől fáj a fejed, de ne búsulj, mert reggelre meg lesz az a hordó, te csak aludjál bátran. Hitte is, nem is a bognár ezt a beszédet. Lefeküdt, s egész éjjel aludott, mint a fekete föld. Hát, szeme szája tátva maradt reggel, mert csak ugyan megvolt a százakós hordó, s nem látott azon emberi szem se fúrást, se faragást. De bezzeg tátva maradt a királynak is a szeme szája, mert ő is sok minden csodát látott, de még fúratlan, faragatlan hordót ő sem világ életében. Egy szó nem sok, annyit sem szólt, csak csóvált a fejét jobbra-barra, mintha mennykő kerülgette volna. Ahogy viratt, hivatta a bognárt ismét, s mondta neki. Hallod-e, te ingyen élő bognár? Adok én neked olyan munkát, hogy vért izzadsz belé. A holnap reggelre magától járó vasas szekeret nem csinálsz, bizony mondom, karóba kerül a fejed. Kimegy a bognár a palotából nagy szomorúan, nyakába veti a tarisznyát, karjára akasztja a fejszéjét, s megy az erdőbe, ott is az alá a fa alá, amelyik alatt hált, s elkezdett falatozni. Kettőt sem falt, ott volt a róka. Hely, édes rókám, éhes vagy-e? Az vagyok, szegény bognár legény. De nagyobb a te bajod az én éhségemnél, de csak feküdj les, aludj, egyéb gondod ne legyen. A bognár lefeküdt, aludt reggelig, s hát ott állott mellette a vasas szekér. Ott volt a róka is. O, te szegény bognár legény, ülj a kocsira, oda visz, ahová parancsolod. De nesze, adok egy sípot is, s ha bajba kerülsz, csak fuvincsd meg, hasznát veszed, meglásd. Megköszöni a legény a róka jóságát, elbúcsúzik tőle. Aztán felül a kocsiba, s parancsolja annak, hogy meg se álljon a király udvaráig. A király, ahelyett, hogy megdicsérte volna a bognárt, rákiáltott keményen. Na, ilyen-olyan ördöngős bognárja, látom, hogy az ördögökkel cimborálsz, de mégis előbb-utóbb karóba kerül a fejed. Van nekem 100 nyulam, s ha azt 3 napig úgy meg nem őrzöd, hogy egy se hibázzék, kerékbe töretlek, s a fejed karóba húzatom. De most már igazán búsult a bognár. Hátra ment az ólhoz, kieresztette a 100 nyulat, s nagy nehezen kiterelte a mezőre. De azok adta hét lelkét, alig, hogy odaértek, s ahányan voltak, annyi felé szaladtak. Hely, szegény bognár legény! Futott erre-arra mindenfelé, csak úgy szakadt az izzadság a hátáról, de akár a világból is kifuthatott volna, pipa dohány sem ért a futása. Na most csak ugyan vége az életének. Billegett, ballagott, meg-megállt, gondolkozott, és egyszerre csak eszébe jut a síp, amit a róka adott. Eléveszi, beléfúj, háta segít rajta. És én csak ugyan. Az első fovintásra összeszaladott mind a 108-100 felől, és olyan szépen eregéltek hazafelé előtte, mint meg annyi kezes bárány. A király már várta a kapuban, a lábát két felé vetette, úgy mentek el alatta egyenként a gyulak, számolta pontosan. Na, azt ugyan számolhatta. Egy híja sem volt a 100-nak. Másnap reggel is kihajtotta a nyulakat, de most ügyet sem vetett rájuk. Hadd szaladjanak szét! Lefeküdt egy fa alá, s aludt, mint a bunda. Hanem a királynak nem volt nyugta, most már csak ugyan szerette volna elpusztítani a bognárt, mert szentül hitte, hogy az ördögökkel cimborál. Rávette a leányát, hogy öltözzék parasztgúnyába, menjen ki a bognárhoz, s ha másként nem, csókért is, csaljon el tőle egy nyulat. Adjon Isten nyulak pásztora, köszönti a király kisasszony. Fogadj Isten, király kisasszony, hát te ismersz engem, nyulak pásztora. Ismerem bizony, király kisasszony. Noha ismersz, adj egy nyulat nekem. Annyi pénzt adok, hogy úr lehetsz belőle egész életedre. Egy sem eladó pénzért, király kisasszony, de három csókért adok hármat is. Elég nekem egy is, nyulak pásztora. Adott a bognárnak három cuppanós csókot. És az a legszebbet kiválasztotta a király kisasszonynak. Szaladott nagy örömmel haza a király kisasszony, de búra fordult az öröme, mert amikor éppen ment fel a grádicson, a bognár belefújt a sípjába, a nyúl kiugrott a király kisasszony kezéből, s utcó visszaszaladt a mezőre a többihez. Este egy híja sem volt a 100 nyúlnak. De csak nem tudott megnyugodni a király, s másnap a feleségét küldötte a parasztgúnyában, ám a bognár azt is megismerte, s annak is csak három csókért adott egy nyulat. Az ám adhatott, azt is visszasípolta, mikor a király éppen a kilincsre tette a kezét. Na, ördagatta fattya, morbogta a király magában, megállj, holnap én megyek ki. Felöltözött ő is parasztgúnyába, jó zsíros bundát akasztott a nyakába, s köszöntötte a bognárt. Adjon Isten, nyulak pásztora, fogadj Isten földi. Így fogadta, pedig tudta jól, hogy a királlyal van dolga, aztán kérdezte. Hát, mi jóba jár földi? Megvennék egy nyulat, ha eladná, jó pénzt adnék érte. Nem lehet, földi, pénzért a királynak sem adhatok, hanem ha a botommal verhetek kendre 12-t, Isten neki vigye a nyulat. Mit gondolt, mit nem a király? Ő bizony lehasalt, s biztatta a bognárt, hát csak számláld rám, fiam. Na, ennek ugyan nem kellett a biztatás. Olyan 12-t vert a királyra, hogy az bőgőnek nézte az eget. Akkor aztán odaadta a nyulat, hiszen... gondolta magában a király, majd elfelejtem a botot, de te megemlegeted, ördögatta fattya. Keményen megmarkolta a nyulat, s futva futott hazáig, de amikor éppen a kilincsre tette a kezét, megszólalt a síp, s utcú neki vesd el magad, a nyúl kiugrott a kezéből, s meg sem állott, míg a mezőre vissza nem szaladott. Na te betyár, mondotta a bognárnak este, még egyszer elküldlek a nyulakkal, de jól vigyázz az életedre. Jól van, a bognár másnap megint kihajtotta a nyulakat, de ment csak hamar a király is utána, mégpedig a magától járó vasösszekéren. Vitt három üres zsákot is. Adj Isten, nyulak pásztorra! Fogadj Isten, felséges király! Adjak-e nyulat? Hallgass, ilyen-olyan teremtette! Nem nyúlért jöttem, hanem azért, hogy töltsd meg ezt a három üres zsákot igazsággal. Én jó szívvel, mondta a bognár, hát az úgy volt, hogy idejött a király kisasszony, én is adtam, ő is adott, aztán kijött a királyné, én is adtam, ő is adott, kijött a király, én is adtam, és egy szót se többet, inkább a pokol fenekére kerüljek, sem hogy a csúfságomat halljam. Hiszen csak a pokol fenekét kellett, hogy emlegesse, neki lódult a magától járó szekér, s nagy zörgéssel, zakatolással elszaladt, meg sem állott a pokol fenekéig. Mit volt, mit nem tenni, más királyt választottak helyébe, s akár hiszitek, akár nem, a bognárt választották. A bognárból lett király, feleségül vette a király kisasszonyt, s még ma is élnek, ha meg nem haltak. Itt a vége, fuss el véle.
2: A Király és a Bognár című mesét hallottátok.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A legszebb mesék Mátyás királyról. Ki álmodta a legszebbet? Sokat változtak a budai erdők azóta, mióta Mátyás király kergette bennük az őzet meg a szarvast. Abban az egyben bizonyosan nagyon megváltoztak, hogy most már nem lakik bennük se szarvas, se őz. Hanem abban meg egy cseppet se változik, hogy ma is könnyebb köztük eltévedni, mint eligazodni. Megesett bíz az egyszer Mátyás királlyal is, hogy akárhogy tudakozta kifelé az utat a rengetegből, ott lepte az éjszaka. Szerencse, hogy szép, csillagos nyáré volt, amit vétek lett volna szobában tölteni. Többet ért a pattogó rőzsetűznél heverészni, ahol az udvari vadászok mindjárt nyásra húzták a vadat. Kristályvízzel a csörgőhegyi patak szolgált, s hogy hiányosság semmiben se legyen, a falatozás végeztével Nekemiás mester is oda telepedett a király lábához, az udvari csillagász. No, tudós mester, intett neki Mátyás. Hadd lássuk, el tudsz-e altatni a tudományoddal? Tudós Nekemiás mester csak ugyan locsogott fecsegett is a csillagokról annyit, hogy az udvari vadászok mind elaludtak bele. De még a fülemülők is elhallgattak, még a patak is halkabban mormogott, mikor egyszerre csak megszólalt a király. Azt mondd meg, mester, ha olyan nagy tudós vagy. Micsoda tűzpillangók röpködnek ott az erdő mélyében? Nekemiás mester nem szólt semmit, de horkantott akkorát, hogy a király a kardjához kapott. Azt gondoltam, vaddisznó, ütött a mester vállára, de az még összébb görnyedt. Olyan jó ízűen aludt a jámból. Mégiscsak magamnak kell megnéznem azokat a tűzpillangókat. Ugrott talpra Mátyás, s kezébe kapva a puskáját, szép csendesen nekivágott a sűrűnek. No, a tűzpillangók nem voltak valami ijedős teremtések. Annál nagyobb rajokban röpködtek, minél közelebb ért hozzájuk Mátyás. A végén még az arcába is beleröppentek. Hiszen nem pillangók vagytok ti, hanem szikrák. Hessegette el őket magától a király. A tűzpillangók csak ugyan egy nagy mágiából táncoltak kifelé, amely az erdő közepén úgy lobogott, mintha óriások lobogtatnának valami piros kendőt. Három szénégető legény hevert a mágia körül. Azok meg igazi óriásnak tetszettek a piros fényben. Jó estét, jó emberek! Lépett oda hozzájuk Mátyás. No, mire végzitek? A jó emberek nagyon szűken erezgették a szót a foguk közül. Nem csinálnak bízők egyebet, mint feketét a fehérből. Fekete szenet a szép fehér fahasábokból. No, ennél könnyebb mesterséget is tudnék, telepedett közéjük a király. Nem fákat kellene nektek vágni, hanem törököt. Mivel, atyafi? Mordult rá az egyik legény. Fejszével-e vagy fűrésszel? Ja, legények, nem a fegyver teszi a katonát, hanem a jóra való katonának a király adja a fegyvert. Látjátok, hogy engem is hogy fölékesített Mátyás király. Ezzel szétlebbentette magának köpenyeget, s kicsillantotta alóla az aranyos kardot, az elefánt csontos puskát. A három legénynek összevillant a szeme, s mindjárt közelebb hívták Mátyást a tűzhöz. De bizony legjobb lesz, ha az éjszakát itt tölti, katona uram. Futja a derékaj mindnyájunknak, de még a takarót se húzzuk le egymásról. No, az igaz is volt, mert a derékaj a puha pázsit volt, a takaró meg a csillagos ég. Aludt is a király olyan jó ízűt, hogy még a fekete rigó költögetésére se ébredt fel hajnalban. Hanem arra felébredt, mikor az egyik kormos képű legény oldozgatta le az oldaláról az aranyos kardot. Mit csinálsz te, legény? Riadt föl Mátyás, s úgy szórta a szeme haragjában a szikrát, akár a Szent János bogár. De nem ért az semmit, mert a három legény nagyon barátságosan nyomogatta lefelé a földre. Sose ugrándozzon, katona uram, hanem csak pihenjen szépen, hiszen nincs nekünk rossz szándékunk, csak igazságot teszünk. Hát aztán micsoda ti felétek az igazság? Az, hogy reggel ki elmondja, mit álmodott az éjszaka. S annak, ha törik, ha szakad, teljesednie kell. Szép kis igazság. Hát aztán mit álmodtatok? Én csak annyit, nevetett a legöregebb legény, hogy ez az aranyos kard az én oldalamon ragyogott, s ezzel álltam be katonának Mátyás királyhoz. S már akkor csak ugyan oldalára kötötte a kardot. Én meg ezzel a gyöngyös puskával mentem vitézkedni, szólt a középső testvér, s már akkor csak ugyan illegette a vállához a puskát. A legkisebb fiú elszontyolodott, hogy így ki sem miszték a bátyjai, hanem ahogy végignézett Mátyáson, egyszerre elrikkantotta magát, mert megakadt a szeme a vadászkürtön. Nini, pontosan ezzel a kürttel álmodtam az éjszaka. Még a zsinórja is csupa ezüst volt, mint ennek. Mátyás király azonban jó helyen tartotta az eszét, s nagyon vidáman mosolyodott el. Hát a szava, ilyen volt annak a kürtnek, öcsém. Majd kipróbáljuk. Kapott a szón a legény, s akkorát harsantott a kürttel, hogy aztán Budaváráig is elhallatszott. De a vadásztanyáig biztosan el, mert mire a legény harmadikat harsantott, akkorára már ott termettek a király vadászai. A három szenes legény négy felé ugrott, de a király rájuk rivalt, erősebben a kürt szavánál. Ho-ho, ha én meghallgattam a ti álmotokat, ti is hallgassátok meg az enyémet. Azt álmodtam, olyan szorosra kötöttem a nyakra valótokat, hogy sose oldódott el többet. Nekemiás mester már akkor kiválasztotta, melyik bükkfa lesz a legmagasabb a három legénynek. Azok meg úgy álltak ott, mint a jég verte búza. S alig hittek a fülüknek, mikor a király szelidebbre fogta a szót. Ti sem akartatok nekem rosszat, én se akarok nektek. Olyan feketék vagytok, hogy nem tehetek veletek mást, mint hogy beveszlek benneteket katonának a fekete seregbe.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori az ehető virágok és fűszernövények világával ismerkedik meg. A nyári kalandokban fahéj és füge is részt vesz. Bech Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
1: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
3: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyogálni támad kedvetek.
1: Aranyos, te is.
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Fodor Gyöngyi, a boldogság fagyi. Élt egyszer egy feltaláló, akit úgy hívtak, hogy Szálvó. Egy nap azt mondta: olyan fagylaltot szeretnék feltalálni, aminek elfogyasztásától mindenki boldog lesz. Mivel halvány fogalma sem volt, hogy kell készíteni, ezért elment a könyvtárba és kikölcsönzött néhány szakácskönyvet, melyek kifejezetten az édességek és a fagylaltok készítésével foglalkoztak. Pár hét alatt el is olvastam mindegyiket, sőt, azt, amelyik szerinte kimondottan jó tanácsokat adott, azt háromszor is. Miután úgy érezte, készen áll a feladatra, elment bevásárolni. Kakaót, tejet és cukrot vett. Aztán hozzáadta a derű egy kis porát, egy csepp szerencsét és egy púpos teáskanál boldogságot. Az egészet jól összeturmixolta és egy dunctos üvegbe töltötte. Az általa létrehozott massza úgy nézett ki, mint egy hagyományos csokoládéfagylalt, de Szálvó tudta, hogy nem az. Az üvegre ráírta, hogy boldogság ízű csoki fagylalt, és betette a hűtőbe. Amikor lejárt a megfelelő hűtési idő, elvitte az üveget egy cukrászdába, ahol fagylaltot is árultak. Ott dolgozott a barátja Pino, aki átvette az üveget és betette a hűtőszekrénybe, mondván, hogy reggel majd azt is a pultba rakja. Másnap Szálvó visszatért Pinóhoz, és nagy örömmel látta, hogy milyen sok gyerek van a cukrászda előtt, és mindegyikük csoki fagyis tölcsért tartott a kezében. A szemük csillogott, és nagyon boldognak tűntek. Ezek szerint működik a boldogság ízű fagyim, kiáltott fel örömmel, de Pino azt mondta neki:
3: az igazság az, szóval őszintén megmondom, hogy az üvegedet bent felejtettem a hűtőben.
2: Akkor mitől olyan boldogok ezek a gyerekek? Kérdezte a feltaláló. Pino nevetett, majd így szólt:
3: a gyerekek mindig ilyen boldogok, amikor megesznek egy jó csoki fagylaltot.
2: Szálvó ekkor megértette, hogy a találmánya haszontalan, ezért visszakérte az üveget, és anélkül, hogy megkóstolta volna, csalódottan kidobta. Pino megsajnálta a barátját, készített egy hatalmas tölcsér csoki fagyit, és átnyújtotta vigasztalásként Szálvónak.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Kedves Csukás Mese Rádió hallgatók! Találjátok ki, hogy kire gondolhatok. Nagyon szeret téged. Nagyon finomakat tud sütni, főzni. Biztos, hogy amikor kicsi voltál, ő is mesélt neked sok mesét. Ez a valaki idősebb, mint az anyukád, de fiatalabb, mint a déd nagymamád. Na, kitaláltátok? Igen, a nagymamádra gondoltam. Pontosabban, a nagymamáitokra. Ugyanis mindenkinek két nagymamája és két nagypapája van. És hogy miért járnak most a gondolataim a nagymamákon és a nagypapákon? Hát azért, mert ma van a nagyszülők napja. Isten éltesse a nagypapákat és a nagymamákat, déd nagypapákat és déd nagymamákat. Köszönjük nekik, hogy annyi figyelmet, szeretetet adnak nekünk. Csukás Mese Rádió.

0: amit most hallgatsz, az a
1: Tyúkás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, én Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornánál dolgozom, és most én fogok nektek felolvasni egy mesét. Vadadi Adrián, Kalamajka a piacon. Kicsi Mackó, Málna Maci és nagymama a piacra sétáltak. Nagymama büszkén mutatta be az unokáit mindenkinek.
3: Milyen aranyos bocsok!
2: Csapta össze a mancsát nyúlanyú, és a gyerekeknek ajándékba egy-egy sárgarépát adott.
3: Erősek, egészségesek!
2: Bólintott Mókus bácsi, és teletömte mogyoróval a zsebüket.
3: Na hát, hogy megnőttek, pedig csak most születtek!
2: Álmélkodott a sün, és két szép, mosolygós almát húzott le a tüskéiről. Nagymama bezsebelte a bókokat, és már tolta volna tovább a babakocsit, de akkor Kicsi Mackó megtorpant. Málna Macinak nagyobb almája van, méltatlankodott. Ha nagyobb, hát nagyobb, mondta nagymama.
3: Ez nem igazság, mert ő még kicsike, és én meg ekkora vagyok,
2: nyújtózott magasra Kicsi Mackó. De mivel senki sem törődött a bajával, sutty, kikapta Málna Maci mancsából az almáját, és a helyére nyomta a sajátját. Málna Maci felvisított, Kicsi Mackó almáját eldobta, és a magáét akarta.
3: Alma! Alma!
2: Zokogta. Ej, te! Dörmögött nagymama Kicsi Mackóra. Ha nagyobb vagy, akkor legyél te az okosabb. De Kicsi Mackó nem akart okosabb lenni. Inkább beleharapott az almába, és jó ízűen rágcsálta.
3: Alma! Alma!
2: Sikított Málna Maci. Akkora ramazuri kerekedett, hogy aki csak a piacon volt, mind oda nézett. Nagymama nem szerette a sok tekintetet. Legugolt, és azt súgta Kicsi Mackónak. Add vissza az almát Málna Macinak!
3: Nem adom!
2: Kiáltott fel Kicsi Mackó. Látod, hogy sír? Próbálta győzködni nagymama.
3: Látom!
2: Pislantott Kicsi Mackó a húgára. Málna Maci egyre hangosabban, egyre elkeseredettebben sivított. Így hát nagymama, hogy véget vessen a veszekedésnek, kivette az almát Kicsi Mackó kezéből, és visszaadta Málna Macinak. Csak akkor meg Kicsi Mackó zendített rá.
3: Az az enyém, az enyém!
2: És kitépte az almát Málna Maci mancsából. Nagymama csak állt a kalamajka közepén, és kibudjant egy könycsepp a szeméből. Kicsi Mackó meghökkent.

tudsz sírni? Nézett meglepődve. Tudok, törölte meg a szemét nagymama. Akkor kicsi mackó nagyot nyelt. Visszaadta az almát Málna Macinak, aztán legúgolt az elgurult almáért, megdörgölte a bundájába, és odaadta nagymamának. A babakocsi újra elindult. Málna Maci békésen rágicsált, nagymama és kicsi mackó pedig közös almát harapdált. Milyen aranyos bocsok, mondogatta, aki csak látta őket.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!
1: Sziasztok, gyerekek! Én Kádár R. Gellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. Mátyás király és az okos leány. Mátyás király sokat járt kelt az országban, hol fényes hintón, hol rossz szekéren, hol gyalog. Egyszer, mikor éppen fényes kíséretével hajtatott át egy falun, a piac mellett ráhajtott egy nagy, félrevetett malomkőre. A hintaja kereke abban a minutumban összetörött. Bosszankodott Mátyás, kiszállt a hintóból. Meglátta, hogy a piac téren nagy sokadalom tülekedik. Oda kiáltott nekik nagy mérgesen. Hol van a kentek bírója? Én volnék az, kérem aláson, állt elő a megszeppent bíró. Micsoda gondatlanok kentek! Az ember nekihajt az eldobált malomkőnek, s oda van a kereke. Hallja-e? Mire visszajövök, nekem hengerítesse el onnan azt a követ, de meg is nyúzassa, mert ha nem, a fejével fizet. Mondta haragosan a király, és egy másik hintóval tovább hajtatott. Nagy bánatba esett a bíró. Hát jól van, elhengeríteni csak elhengerítették az útból azt a malomkövet, de hogy a mennykőbe gondolta a király, hogy még meg is nyúzassa? Főtt a feje égtelenül éjjel-nappal. Utoljára már enni se tudott. Édesapám, mi lelte kendet, hogy olyan nagyon töprenkedik? Kérdezte a bíró leánya. Ajaj, hagyd el, leányom, nem fehér népnek való az olyan gond, ami most az én fejemet búsítja. Hárította el a lányát a bíró. A leány csak nem nyugodott, addig-addig kérelte az apját, hogy végül a bíró csak kibökte mi baja. Erre járt a minapában Mátyás király. Egy eldobált malomkőre ráhajtott, összetört a hintója kereke. Megparancsolta, hogy a követ takarítsuk el az útból, de még nyúzassam is meg, mert ha nem, hát a fejemet veszi, nyögte ki a bíró. Ugyan, édesapám, emiatt kent egy cseppet se búslakodjon. Mikor jön a király? Majd én megfelelek neki. Holnap délre várjuk, jaj, mi lesz? Sopánkodott a bíró. Nem nagyon bízott a lánya segítségében. Másnap délben megérkezett a király. Hol a bíró? Kérdezte kemény hangon. Elhengerítette-e azt az átkozott malomkövet? Megnyúzatta-e, ahogy parancsoltam? Én jöttem el apám helyett. Állt elő takarosan a bíró lánya. A követ elhengerítettük, de megnyúzni meg nem nyúzathattuk. Előbb felséged vegye a malomkőnek a vérét. Kilátott már olyant, hogy előbb nyúzzanak meg valamit, s aztán vegyék a vérét. A király erre nem tudott mit válaszolni. Ott hagyta a falusiakat, de a lány éles elméje igen megtetszett neki. Egy nap üzent a lánynak, hogy keresse fel a várában. A bíró lánya felkereste. Így szólt hozzá Mátyás király. Te leány, van én nekem 100 éves kenderkócom. Fonnyál nekem abból aranyfonalat, feleli a leány. Van az én apámnak 1100 esztendős sövénye, abból csináltasson nekem ő felsége aranyorsót, s akkor én megfonom az aranyfonalat. Látta a király, hogy nem bír kifogni a leány eszén, de azért még egyszer megpróbálta. Hallod-e, leányom? Van én nekem a padláson egy 100 esztendős lyukas korsóm. Nem bírom használni, mert kifolyik belőle minden. Foltozd be nekem azt a korsót. Én szívesen. Csak arra kérem felségedet, hogy fordítassa ki a 100 esztendős korsarát. Ki látott már olyant, hogy valamit a színéről megfoltozzanak? Felelte a leány. Gondolta magában a király. Sokat jöttem-mentem az országban, de ennek a leánynak párját sehol nem találtam. Egy királynak éppen ilyen okos feleség való. El is veszem feleségül. A Mátyás király nem sokat teketóriázott, megkérte a bírótól a lánya kezét, boldogan éltek, míg meg nem haltak.
2: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Szerintem a nyelvtörők még unaloműzése is kiválóak. Először tanuljunk meg együtt egyet közösen, aztán hívjátok ki a családotokat egy nyelvtörő bajnokságra. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, aztán mondjátok utánam. Mára tudjátok. Mit sütsz kis szücs, tán sós hús sütsz kis szücs? Most elmondom lassan, aztán mondjátok együtt velem. Mit sütsz kis szücs? Most mondjuk együtt. Mit sütsz kis szücs? Jöhet a következő rész. Tán sós hús sütsz kis szücs. Most együtt. Tán sós hús sütsz kis szücs. Készen is vagyunk. Akkor most még egyszer egyben közösen. Mit sütsz kis szücs? Tán sós hús sütsz kis szücs. Nagyon ügyesek vagytok. Csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja. Sziasztok!
3: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

az égből jött lány. Réges-régen, mikor a világ keletkezett, az emberek az égen, a felhők felett éltek boldogságban, egyetértésben. Akkoriban még mindenki egy törzsből való volt, nem mérgezte viszály az életüket, és mindannyian felnéztek vezérükre, a bölcs törzsfőnökre. Az emberek harmóniában éltek egymással és a természettel. A betegségeket és a háborúkat még nem ismerték. Veszély nem leselkedett rájuk. Mindenük megvolt, amit csak kívánhattak. Egy nagy kukoricafa mindig ellátta őket terméssel. A folyók és a tavak bővízűek voltak, és rengeteg állat vette őket körül. Ám történt egyszer, hogy a törzsfőnök szépséges lánya megbetegedett. Kezdte elhagyni az ereje. Napról napra rosszabbul lett, de senki sem tudta, hogyan segíthetnének rajta. Még apja, a törzsfőnök is tanácstalan volt. Aztán egy éjjel a törzsfőnök furcsa álmot látott. Álmában megjelentek az ősei, és megsúgták neki, hogy az örökké termő kukoricafa alá kell fektetni a lányt, s hogy megszabadulhasson a fájdalmától, ki kell vágni a fát. A törzsfőnök kétségbe esett. A lányát mindennél jobban szerette, ám az a fa táplálta népét évszázadok óta. Hosszas gondolkodás után végül hallgatott az ősi szellemek szavára, és a lányát a fa alá fektette. A kukoricafát pedig kivágta. Éppen arra ment a törzs egyik fia, s mikor meglátta a kukoricafa hűlt helyét, mérgében rárontott a törzsfőnökre. A lányod talán meggyógyul majd, de nekünk nem lesz többé mit ennünk, hisz ez a fa táplálta egész népünket, kiabálta. Majd dühében meglökte a törzsfőnök lányát, s az beleesett a lyukba, mely a kivágott fa helyén keletkezett. A lány csak zuhant egyre sebesebben, míg nem elérte a földet, amit akkoriban csak víz borított. Egy vízi madár meglátta a zuhanó lányt, és intett a társainak. Alakzatba, nehogy megfulladjon ez a gyönyörű teremtés, mire a madarak a vízen koszorút formáltak, s a lány már a pie-puha tollaik közé esetett. A madarak órákig lebegtek a vízen hátukon a lánnyal, s lassan kezdtek elfáradni. Mi legyen vele? Egész nap mégsem vihetjük magunkkal, tanakodtak a madarak egymás közt. És mintha csak az ég küldte volna, egyszer csak odahúszott melléjük egy hatalmas teknős béka. Na hát, ez meg miféle furcsa szerzet? Kérdezte érdeklődve. Még mi sem láttunk hozzá hasonlót, az égből pottyant közénk, s azóta vigyázunk rá, hogy a vízbe ne fújjon. Esetleg át tudnád venni tőlünk egy kicsit? Mi már kezdünk elfáradni, mondták a vízi madarak. A teknős békát megbabonázta a lány szépsége, szívesen segített rajta. Így hát a madarak áttették a hátára, és ezentúl ő úszott vele a vízen. Mikor aztán ő is elfáradt, egy másik állat vette át a helyét, s így ment ez nap után, míg végül úgy határoztak, hogy építenek neki egy szigetet, ahol biztonságban élhet. A teknős béka vezetésével a vízi állatok köveket és homokot hoztak fel a tengerfenekéről, s elkezdték építeni a szigetet. A halom csak nőtt, egyre nagyobb lett, s nem sokára készen állt a lány fogadására. Néhány állat kikúszott a partra, hogy a lányt ápolhassa. S ahogy kezdett új erőre kapni, körülötte a természet is felélett. Megjelentek a virágok, a fák, és egyre több állat választotta a száraz földet a víz helyett.
Aztán egy nap a tenger két fiú gyermeket sodort a szigetre. A lány elhatározta, hogy felneveli őket, és sajátjaként fogja szeretni. Az egyiket tűznek nevezte el a mindig fénylő arca után. A másik, mindig sápadt kisfiú pedig a rügyecske nevet kapta. A két fiú egymás ellentétei voltak. Rügyecske kedves, nyugodt, engedelmes volt, ezzel szemben tűz a heves, kalandvágyó természete miatt nehezen tudott szót fogadni. Miközben a fiúk egyre idősebbek lettek, a sziget is növekedett, és hamarosan új növények, állatok jelentek meg rajta. Mikor tűz és rügyecske férfivá érett, elbúcsúztak anyjuktól, és elindultak felfedezni a földet. Tűz nyugat felé, rügyecske kelet felé ment, de előtte megegyeztek, hogy mindketten kedvük szerint benépesíthetik a saját földrészüket, s majd később megmutatják egymásnak. Hosszú évek teltek el, mire újra találkoztak. Először tűz földrészét nézték meg. A kietlen tájat hatalmas hegyek, mély szakadékok uralták. A levegőben óriási, félelmetes szúnyogok keringtek, és közben mindenféle ragadozó állatok kutattak zsákmány után. Rügyecskének nem tetszett ez a vadság. Ha szeretnénk benépesíteni a földet, a természet nem lehet túl veszélyes az emberre, mondta. Majd megfogta az egyik szúnyogot, s addig dörzsölte a szárnyát, míg az egészen apró lett. A veszedelmes állatokat megszelídítette, s a hegyes vidéket erdőkkel és virágos mezőkkel borította be. Másnap elindultak kelet felé, hogy megnézzék rügyecske földrészét. Ahogy közeledtek felé, egyre több lett a virág, a zöldellő fa, s mindenhonnan édes gyümölcsök lógtak. Mikor odaértek, tűz látta, hogy a bőségtől a jámbor állatok óriásira híztak. Épp hogy csak mozogni tudtak, és mindnek ehető volt a húsa. A folyók mindkét irányba folytak, hogy könnyen lehessen hajózni rajtuk. Ám tűznek nem tetszett ez a világ. Ha szeretnénk benépesíteni a földet, az embernek meg kell ismernie a küzdelmet. A túl könnyű élettől csak ellustulnak, mondta. Majd addig rázta a hatalmasra dagadt állatokat, míg vissza nem nyerték eredeti alakjukat. A gyümölcsök közül néhánynak elvette az ízét, a folyók vize ezentúl pedig csak egy irányba folyhatott. Így formálta a két ifjú a saját képére a világot. Majd addig alakítottak, csiszoltak rajta, míg olyan lett, mint ma. Se nem túl jó, se nem túl rossz.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nektek melyik a kedvenc nyári finomságotok? Nektek is a fagyi? Nekem is. Melyiket szeretitek jobban? A csavarosat vagy a gombócosat? Szerintem mind a két fajta nagyon finom. Én egy vagy két gombócot merek egyszerre csak enni, mert én az éneklés miatt nagyon ügyelek a torkomra. A kedvencem a pisztácia és a vanília. Nektek melyik a kedvenc ízetek? Csoki, málna, puncs, ananász, kókusz, stracciatella, karamella, mangó. Mennyiféle fagylalt? Vannak olyan fagylaltok, amit otthon is elkészíthettek. Például, ha egy banánt felkarikáztok, mély hűtőben lehűtitek, aztán epret vagy málnát adtok a banánhoz, majd az egészet anya vagy nagyi segítségével leturmixoljátok, akkor akár otthon is készíthettek fagyit magatoknak és a családtagjaitoknak. Ha van kedvetek, le is rajzolhatjátok István bácsinak, a mesepostásnak a fagylaltjaitokat. Csukás Mese Rádió.

0: háromszor egy az
1: három,
0: négyszer egy az
1: négy,
0: ötször egy az
1: öt,
0: hatszor egy az
1: hat,
0: hétszer egy az
1: hét,
0: nyolcszor egy az
1: nyolc.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

taposra, és ezt mondta az elefánt, hogy amit te is szoktál mondani, amikor véletlenül valakinek rálész a lábára, és bocsánatot kérsz, ugye? Te is így szoktad csinálni. Azt mondta az elefánt, hogy

0: Sziasztok, Pató Marci vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Sziasztok, gyerekek! Banner Géza vagyok, szeretek mesélni, így hát most elmondom nektek Grimm testvérek meséje, Arasz Jankó bolyongásait. Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szabócska, annak egy fiacskája. De ez a fiú alig nőtt meg arasznyira, ezért elnevezték Arasz Jankónak. Azt mondja egyszer Arasz Jankó: hallja, kend, édesapám, én bizony elmegyek hetet hét ország ellen. Jól teszed, édes fiam, hagyta rá az apja. Elővett egy jó hosszú foltozó tűt, gombot ragasztott a végére, pecsét viaszból, akkor Jankó piros szalagon az oldalára kötötte a tűt, most már kardja is volt, mehetett hetet hét ország ellen. Jó ebédet főzött az édesanyja, hadd lakjék jó szegény Jankó még egyszer odahaza. Ki tudja, mikor lakhatik jól megint. Kíváncsi volt Jankó, mi lesz ebédre, futott hát azon kardosan a konyhába, kérdi az anyjától. Mi jót ebédelünk, édesanyám? Nézd meg magad, mondta az anyja. Kapta magát Jankó, felugrott a tűzhelyre, odafutott az egyik lábashoz, föléje hajolt, hogy lássa, mi rotyog benne. Hanem megjárta, mert a gőz fölkapta, mint a pejhet, kirepült vele a kéményen át az utcára, még azon is túl, messze-messze más városba röpítette. Ott végre leszállhatott a gőzparipáról. Beállt egy szabóhoz inasnak, de ott meg is unta csak hamar, mert mindig krumplit kaptak ebédre és vacsorára. Hallja, kend, mesterné asszony, mondta a mester feleségének. Adjon már húst is, mert Isten úgyse kiírom a kapujára, hogy ide tessék kérem nézni, itt lakik a krumplis néni. Megharagudott a mesterné, felkapott egy rongyot, s Jankó után hajította. Mit beszélsz, te prücsök? Jankó nem volt rest, elbújt a gyűszű alá, onnan nyújtogatta a nyelvét a mesternére. Ej, haj, mérgelődött az asszony. El akarta csípni, de Jankó elbújt a foltozó rongyok alá. Onnan bebújt az asztal hasadékába. Úgy kiabált ki nagy kacagba. Hihihi, mesterné asszony, hihihi. Ráhúzott az asszony a légycsapóval, de akkor már kiugrott az ablakon, vissza se nézett többé, ment tovább hetet hét ország ellen. Ment, mendegélt, estére egy nagy sötét erdőbe jutott. Ott egy sereg rabló ült a tűz körül. Jó estét, köszönt nekik Jankó. Megörültek a rablók a kis embernek, gondolták, ennek is hasznát vehetik, mert ez a kulcsukon is keresztül bújik. Adjon Isten neked is, te óriás, felel a rablók kapitánya. Akarsz-e velünk tartani? Mi a király kincstárát raboljuk ki ma éjjel. Nem sokat gondolkodott Jankó, belecsapott a rabló vezér tenyerébe. Itt a kezem, nem disznóláb, veletek megyek. El is indultak tüstént, mentek a király kincstárához. Ott Jankó addig keresett, addig vizsgálódott, míg talált egy repedést az ajtón. Mindjárt be is csusszant, de majdhogy pórul járt, mert az egyik őr észrevette, és el akarta taposni. Nézd már, milyen csúf nagy pók mászik ott, mutatta a cimborájának. Mindjárt eltaposom. Ne bánsd szegényt, mondta a társa. Ő sem bántott téged. Megmenekült hát Jankó, becsusszant a kincstárba, futott az ablakhoz, dobálta kifelé a rablóknak az aranyakat. Dobálja, egyszer csak kip-kop, jön valaki a kincstárba. Elbújt Jankó a sarokban, hát a király jött személyesen. Nézi, nézegeti a kincseket, mindjárt észre is veszi, hogy nagy híja van az aranytalléroknak. De el nem gondolhatta, hogy jutott be a tolvaj, mert épségben volt az ajtózára, az őrök sem láttak semmi gyanúsat. Mikor elment, mondta az őröknek. Jól vigyázzatok, lopják az aranyakat. Nem törődött vele Jankó, amint kitette a király a lábát, csak megint haigálta kifelé a tallérokat. De most már füleltek az őrök, meghallották a csengést, pengést, berontottak nagy hirtelen a kincstárba. Ugrott Jankó az ablakból, elbújt egy tallér alá, onnan kiabálta. Hé, itt vagyok! Odafutottak az őrök, de akkor már a másik sarokból kiáltozott. Nem ott, te! Itt vagyok! Ugráltak az őrök ide-oda, szörnyű nagy méregbe gurultak, hanem Jankót csak nem foghatták el. Ott hagyták, elmentek a királyhoz segítséget kérni, azalatt Jankó mind kihaigálta a tallérokat, az utolsóra maga is rápattant, úgy röpült ki az utcára a rablókhoz. No, te óriás, mondták a rablók, legyél a kapitányunk! Hanem Jankó csak egy aranykrajcárt vett el tőlük, aztán ott hagyta őket, ment tovább, hetet hét ország ellen. Itt is volt, ott is volt, hol szolgált, hol nem, végre beállt egy kocsmároshoz. hanem ott sem lehetett sokáig maradása, mert a szolgák haragudtak rá, hogy mindent lát, azt is, amit nem kellene. El is mondja a kocsmárosnak, hogy csalják, lopják a cselédei. Hát az egyik lány megleste, mikor egyszer a kertben a fű közé feküdt és elaludt. Bekötötte egy nyalár fűbe, oda tette a tehenek elé. Föl sem ébredt Jankó, csak mikor már a tehén szájában volt. Bizony, onnan már nem menekülhetett. Lenyelte a tehén, lecsúszott a torkán, le a gyomrába. Hű! Ott aztán sötét volt, szűk is volt. Szeretett volna Jankó szabadulni. Másnap reggel jön a gazda az istállóba. Hallja Jankó, mikor mondja a béresnek. Vezess csak ki ezt a tehenet, dolgunk van vele. Hé, rám aztán vigyázzatok, kiabált Jankó torka szakadtából. Ki kiabál itt? Kérdezte a gazda. Én, kiáltott Jankó. Hanem a gazda el nem gondolhatta, honnan kiáltozik, így hát nem törődött vele. Sajnos Jankónak itt sem volt maradása, így hát futott, ahogy a lába bírta, meg sem állt édesapja házáig. Többet sohasem indult vándorútra.
2: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Móra Ferenc, a jövendőmondók. Világ életében mindig dolgos ember volt édesapám, de semmi munkában sem lett nagyobb öröme, mint a mezei munkában. Alig várta, hogy kitavaszodjék az idő, s megszólaljon a cinege a vadrózsabokor tetején. Nyitni kék, nyitni kék, nyitni kék! A fürge kismadár bizonyosan künt járt a szőlőhegyekben, s észrevette, hogy a télfagya ellen a homok alá bújtatott szőlőveszők nagyon kikívánkoznak a meleg napvilágra. A gazda ember úgy nyitja ki a szőlőt, hogy eltakarítja a kapával a homokot a veszők fölül. Sok bogár meghernyó kiszabadul ilyenkor a homokból, ahol kiteleltek, a cinege pedig nagyon szereti ezeket. Azért csürgeti úgy a szőlőnyitást mindjárt hóolvadás után. Édesapám mindig szót fogadott a cinegének. Vállára vetette a tarisznyát meg a nyitókapát, s mire a napocska kipillantott rózsaszín felhőpárnái közül, már akkorra mind odakint voltunk a szőlőben. Én is nagyon szerettem odakint, sohasem maradtam le apám mellől. Késő őszig mindig kint jártunk, míg csak le nem hullott a fákról a levél, s a vadludak bele nem fogtak a szomorú nótába. Jön a tél, giágá, mehetünk világgá. A sok szőlőbe járás alatt sokat tanultam az édesapámtól, olyant, amit könyvekből nem lehet megtanulni. Azóta sok iskolát kijártam, sok könyvet olvastam már, de arra sehol se tanítottak meg, hogy lehet azt előre megmondani, esik eső-e holnap, vagy süt a nap. Az én apám könyv nélkül is biztosan megmondta mindig, hogy milyen időt várhatunk. Volt úgy, mikor korán reggel útra kászálottunk, csupa felhő volt az ég, és szemetelt is az eső. Ne menjetek ki ebben a csúfidőben, apja, mondta édesanyám. Úgy se lehet az esőben dolgozni. Édesapám csak mosolygott. Jobban tudják azt az én jövendőmondóim. Azt mondják, olyan szép napos idő lesz ma, hogy lekéredzik a kabát a dolgos emberről. Miféle jövendőmondók? Hát a macska meg a fecske. Látjátok, hogy mosakszik a círmos, mert érzi a szép időt? Nézzétek, a fecskék meg olyan magasan röpködnek, hogy alig-alig látni őket. Márpedig, ha eső készülődnék, olyan lent repülne a fecske, hogy a földet érné a szárnya. Miért tenné azt édesapám? Azért, fiam, mert olyankor tele van a levegő vízpárával. A bogaraknak átnedvesedik a szárnyuk, nem bírnak magasra szállni, csak a földhöz közel kóvályognak. A fecske meg bogárral él, hát neki is alacsonyan kell repülni, hogy elkapkodhassa őket. Igazuk volt a fecskéknek meg a círmosnak. Még ki se értünk, mind eltakarodott a felhő, és az ég kék mezejéről úgy nevetett le a nap, hogy öröm volt nézni. Dicsekedett is édesapám a jövendőmondóival. Nem hazudnak azok sohasem, az egyik sem a másik. A pók is mindig megmondja az időt. A szép csendesen ül a hálója sarkában, nyugodtan sütkérezik a napsugárban. Tartós jó időt jelent. De amikor olyan sebesen futkározik, hogy nincs az a takács, aki úgy motollázna, akkor szőrivel kell kifelé fordítani a subát, mert nagy eső lesz. Máskor, meleg nyáridőben nagyban ment a kukoricakapálás. Egy kőfeszület volt a földünk végében, annak a lábánál heverésztem. A nyelvem majd leragadt a nagy forróságban, s nagyon jól esett a fejemet a hideg kövön hűsítgetni. Egyszer csak észreveszem ám, hogy a kő, mintha harmatos volna. Oda kiáltottam az édesapámnak. Apám, én még sose éreztem ilyen nagy meleget. Hát bizony, ma kienged a föld fagya, tréfálkozott apám, izzadt homlokát törölve. Apám, nézd csak, még a kő is izzad. Elég baj azt, fiam, mert akkor esőt érez a kő. Azzal még kétszer sebesebben nekilátott a kapálásnak, mint eddig. Én meg azzal múlattam magamat, hogy nézegettem a hangyákat, milyen sebesen sürgenek, forganak a homokban. Olyan nagy csoportokban nyüzsögtek, alig fértek egymástól, s úgy nyargaláztak, mint a versenyfutást tartanának. Mutattam a hangyaforradalmat apámnak. Azt mondta rá, azt jelenti ez, hogy alig, ha nem megázunk ma. Én tréfára vettem a beszédet, mert akkora felhőse volt az égen, mint a tenyerem. Addig gyönyörködtem a hangyák játékában, hogy utoljára elaludtam. Arra ébredtem fel, hogy egy nagy seregélycsapat repült el fölöttünk, és olyan égtelen lármával, hogy majd belesüketültünk. Erre apám letette a kapát, és azt mondta, hogy induljunk hazafelé, mert olyan zivatar lesz, hogy mindjárt bőrigázunk. Azelől menekülnek olyan rémülten a seregélyek is. Hittem is, nem ismert szellőselebben, az ég pedig sima volt, mint a tükör, hanem azért szót fogadtam. Ugyancsak igyekeztünk hazafelé. Ahogy a legelőföldre értünk, apám hátra szólt. Nézd csak, milyen mohón harapják a báránykák a füvet. Érzik az esőt, és tudják, hogy eső után nem lehet legelni a vizes füvet. Hátrafordultam, és nem csak azt láttam, hogy a bárányok nagyon sietnek enni, hanem azt is, hogy ugyancsak fodorodik ám az ég alján a fekete felhő. A nyakunkba szedtük a lábunkat, annyira siettünk, de az eső mégis sebesebb volt. Elért bennünket a város szélén, megismert úgy, hogy még másnap is diderektem bele. Ilyen bölcsességeket tanultam én az édesapámtól. Arra is ő tanított meg, hogy a leveli békától nem kell félni. Nagy tudós az időjövendelésben ez a zöldolmányos kis jószág, ha pápa szem nincs is az orrán. Mikor csendesen föntül a fa tetején, nem kell félni a rossz időtől, de ha a levelek közé bújik haragos brekegéssel, akkor messze van az eső. Egy párszor kipróbáltam a tudományát. Mindig bevált, s azóta nagy becsben tartom ő tudós uraságát. Egy ilyen takaros kis jószág itt lakik az asztalomon befőttes üvegben. Van neki egy kis létrája, azon tornázgat egész nap. Ha kint ül a létra hegyén, és onnan rikog a legyek után, akkor nincs baj. De ha lemászik az üveg fenekére, és onnan kurutyolgat kifelé, akkor nem tanácsos sétálni menni. Most is ugyancsak brekeg, mikor éppen őróla írok. Pedig a kis panka éppen sétálni készül. Pipipörös napernyővel új csipkek alapban állít be hozzám. Apuka, mit mond a kis béka? Azt mondja, hogy krekeke, krekeke, krekeke, maradj panka, ide be! Panka persze mindjárt az egereket itatja, és ki akarja dobni a csúnya kis békát. Hanem tudok én ennél okosabbat is. Azt mondom neki, kérje meg a cirmost, hogy nyalogassa meg a talpacskáit, mert akkor jó időt jelent. A cirmost azt mondja, hogy egy kis kávéba mártott kifli végért. Szívesen megteszi ezt a barátságot.
0: Csukás meserádió. Megöleltétek ma már az anyukátokat? Ha még nem tettétek meg, el ne felejtsétek. Csukás meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kis Ernő Zsolt vagyok, és ma én mesélek nektek. Lázár Ervin, Rísztejbeg, a norgol óriás. Frukkancs hazajött az óvodából. A tekintete mord, a szájszöglete zord. Nem kétséges, már megint az a fránya tejbeg ríz. Ma is? Kérdeztem együttérzőn. Ma is. Minden áldott nap. Pénteken, hétfőn, csütörtökön, és ma is. És kedden? A keddet kifelejtettem? Ki? Kedden is. Valljuk be, ez tragédia. Még akkor is, ha valaki szereti a tejbegrízt. Ha meg nem szereti, arra még rágondolni is rossz. Márpedig Frukkancs nagyon nem szereti. Ha a kedd nem mindig jut is az eszébe a napok felsorolása közben. A többiek biztos szeretik a tejbegrízt. Próbálom menteni a helyzetet. Utálják. Mind? Mind. Az nem létezik, hogy senki se szeresse. Hát az egy Demeter. A Demeter szereti. Ajjaj, így még rosszabb. A hajhúzós, játékelvevős, verekedős Demeter szereti. Itt tenni kell valamit. Ez biztos egy tejbegrízes maffia, mondom elgondolkodva. Kinek a fia? A mafnak. Az igaz is, mondja élénke Frukkancs. Az van a tartálykocsira írva. Micsoda? Hogy maf és fia, de hiszen nem is tudsz olvasni. Te mondtad, hogy az van ráírva. A tartálykocsit is én mondtam. Azt én mondom. Minden nap azzal a tartálykocsival hozzák a tejbegrízt, amiről azt mondtad, hogy az van ráírva, hogy maf és fia. Akkora tartálykocsi, hogy alig fér be az óvoda utcájába. Az eleje már az óvodánál van, és a vége még át se jött a vasúti átjárón. Akkor az több mint 200 méter. Igen, annyi méter. És olyan magas, mint a ház, amiben a Demeter nagymamája lakik. De hiszen az több emeletes. A tartálykocsi is több emeletes. Ha jön, zászlós emberek integetnek előtte, és megállítják a többi autókat, mert csak egyedül fér el az utcában. És az van az oldalára írva, hogy maf és fia. Hányszor mondjam? És amikor odaér az óvoda elé, bedugnak egy vastag csövet az ebédlő ablakán, és kinyitják a csapot, és zsí, és zsű, és tritty, és trotty, özönöl a rémes tejbegríz. Tele, tele, minden tele tejbegrízzel. Csak úgy a padlóra. Csak úgy. Térdig ér a tejbegríz, a székek alig látszanak ki belőle. És akkor? És akkor meg kell enni. Na ne mondd. De igenis mondom. Én nem enném meg. Aki nem eszi meg, nem kap levest. A levest a tejbegríz után kapjátok? Igen. Azt is a padlóra? Nem. Azt tányérban. A leves jó? Jó. Azért esszük meg a tejbegrízt, hogy kapjunk levest, kivéve a Demetert. De én már nem bírom tovább. Tudnál valamit csinálni? A helyzet nem egyszerű, mondtam elgondolkodva. Ez a maff és fia nyilván két veszélyes bűnöző, akik fondorlatos módon elrabolták a világ összes tejbegrízét. És most drága pénzért eladják az óvodának. Egyáltalán nem érdekli őket, hogy ki szereti a tejbegrízt, és

0: Másnap délben lesbe álltunk a Laci bolt előtt. Azért ott, mert az majdnem szemben van az óvodával. Ebéd előtt pár perccel megjelent a kanyarban a böhöm tartálykocsi. Lengettek a piros zászlósok, leállt a forgalom. Hajtogatta, törögette az utcát szegélyező fák ágait a hasas jármű oldala. Rajta a fölirat, Moff és fia. Elkiáltottam magam. Ríztej meg! És akkor odafönn megmozdult valami. Egy eget beterítő felhő, egy világméretű árny. Áttetsző volt, de jól láttuk, hogy szalmakalapot visel. Ríztejbeg a norgol óriás, aki, mint tudjuk, régióbarátom, előrehajolt, és a mutató ujját letette az út közepére. Akkora mutató ujja volt, mint a Mátyás templom tornya. Nosza! Több se kellett a piros zászlósoknak, futottak szerteszét. A tartálykocsi nagy zökkenéssel megállt, Maff és fia lóhalálában kiugrott a vezetőfülkéből, és usgyi az ellenkező irányba. Szedték a lábukat. Ríztelbeg a mutató ujja meg a hüvelykje közé csippentette a tartálykocsit, mint egy cserebogarat, fölemelte, alig láttuk olyan magasra. A repülőgépek utasai biztos eltátották a szájukat a meglepetéstől, nicsak, itt repül egy tartálykocsi. De nem sok idő maradt a meglepődésre, mert Ríztelbeg a norgol óriás teleszívta levegővel a tüdejét, kinyitotta a tartálykocsi födelét, és belefújt. No még olyat! Mint a gejzír tört elő a kocsiból a tejbegríz, beterítette az eget, és huldogálni kezdett lefelé. Hullott, hullott a tejbegríz. Bemenekültünk előle a Laci boltba. Ott meg éppen bemondta a rádió, hogy általános tejbegríz hullás kezdődött mind a hat világrészen, a keleti Alpokban és a Kilimandzsáron már síelésre alkalmas a tejbegríz. Mauritániában meg majdnem eltemetett egy tevekaravánt, de szerencsére a tevék szeretik a tejbegrízt, és hamar fölfalták, így aztán különösebb baj nem történt. Maff meg a fia, akik persze nem tudtak bemenekülni a Laci boltba, jól megjárták. Az öreg Maff még hagyján, mert volt rajta kalap, de a fia hajadon főtt volt, csupa ragacs lett a bozontos haja. Most aztán moshatja a fejét ítéletnapig. Úgy kellett neki. Nem?
1: Sziasztok gyerekek, Tótfalusi Fanni vagyok, a Duna TV egyik műsorvezetője. És hát itt a nyár, a nyakunkon a kánikula, azt hiszem, hogy ilyenkor ezt nagyon-nagyon ki kell élvezni. Nyaraljatok, pihenjetek, töltődjetek sokat!
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Itt az új év, ugyebár, és ilyenkor... Nagyon-nagyon-nagyon boldog új évet, sikerekben gazdag új évet szoktunk kívánni,

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Fehérke és sárgácska, japán népmese. Előadja Pató Márton. Két kis krizantém virágzott a réten, egytőből fakadt mind a kettő. Egyforma volt a két testvérke, egy a növésük és egy a mosolygásuk. Csak a színük volt éppen más-más. Az egyik fehér volt, akár a hó, a másik meg sárga, akár a sárarany. A fehér virágnak Fehérke, a sárgának meg Sárgácska volt a neve. Nappal sütkéreztek és a napsugarakkal játszadoztak, éjjel meg harmadcseppeket ittak és csendes nyugodtan elszunyókáltak. Így éldegéltek nap-nap után, hét-hét után. Egy öreg ember jött egyszer arra felé, megáll a két szép virágszál előtt és nézegeti őket. Odalép a Sárgácskához és azt mondja: Sejem szirmú virágocska, aranyszínben ragyogócska, jönnél-e az én kertembe? Szemet mereszt a Sárgácska és csodálkozik az öregember beszédén. Mit csinálnék én a te kertedben? Kérdezi. Elmosolyodik az öreg és azt feleli a kis sárga virágnak. Nem messze innen az én szép kertem, annak vagyok a kertésze, ha eljössz velem, nagyobbá is növesztenélek, meg szebbé, sokkal szebbé is. Igazán mondod? Kérdi a hiú virágocska. Nagyobb is lehetnék, még meg szebb is, sokkal szebb is? Nem különben, feleli a kertész. Milyen más életed is lenne ott, mint itt ezen a réten? Édes ételeket ennél, édes italokat innál, aranyruhácskádnak ezer színe lenne. Ó, de nagyra nőnél, ó, de szépre nőnél. És úgy elhitegette az öreg, úgy elcsalogatta az öreg, hogy már hajlik a szóra a kis sárgácska, és így szólal meg virágszája. Jaj, de szép, amit mondasz, veled megyek én akár izibe. Fogja az öreg a virágot, kiemelgeti a földből, felveszi a hátára, és indulóban is van már vele. Nagyot dobban erre szegény fehérkének szegény szívecskéje. Elviszi az ember a testvérkémet, szepegi nagy búsan. Én meg itt maradok egymagamra. Szomorúság környékezi meg szegénykét, és amikor már menni készül a kertész, megfogja a ruháját, és így könyörög a testvérkéjéhez. Ne hagyj itt, sárgácska, hadd menjek veled én is. Szigorú arccal néz rá a kertész a kis fehérre, és azt mondja neki. Te csak maradj a helyeden, te rád nincs szükségem. Elpityeredik a kis virág, hogy így szomorú sorsra jutott, és hogy senki se lesz többé, ha a testvérkéje is itt hagyja. Maradj a réten, mondja neki a kertész, mert neked nincs színed, szín nélkül meg mi hasznod vehetném. Itt a sok káka meg nádas, velük is eljátszadozhatsz. Sárgácskát elvitték, Fehérke meg ott maradt a réten. Szép egy nagy kertbe sok-sok virág közé került a hiú sárgácska. Hogy viselték gondját, hogyan fürözgették, ezer szín ruhákba fel is öltöztették, édes ételeket evett, édes italokat ivott, reggeltől estig egyre páváskodott. Nem szabad ég alatt anyázott, hanem virágos kert közepén, üvegfedél alatt. Szél meg nem cibálta, eső meg nem verte, mintha csak kunyhóból palotába került volna. És ahogy telt múlt az idő, úgy neki növekedett a formája, úgy neki színesedett az orcája, hogy még a nap is szebben ragyogott rája. Mintha csak kicserélték volna, mintha nem is réti virág lett volna valaha. Jó kedve is volt sárgácskának, szegény fehérkéről hely megfeledkezett. Egy öreg jegyzője volt a falunak, az állít be egy nap a kertészhez. Kertészapó, mondja a jegyző, van-e krizantémod, valódi virágod? Mintha nem tudnád, csodálkozik a kertész, hogy van krizantém virágom, valódi virágom. Igazad lehet, feleli a jegyző, de ide figyelj, hogy miről is van szó. Krizantémot keres a dájmió, azt akarja címerének, fegyverére, ajtajára, díszes gangos hintajára. Összejártuk a vidéket, krizantémos kertecskéket, csak nem akadtunk a valódiára. Kinek a szirma volt hosszú, kinek a színe tarka, ki nagyra nőtt volt, meg ki meg alacsonyka maradt. Se cifrája nem kell a dájmiónak, se üvegház csemetéje, csak a 2x8-as szirmú, hófehér virágú. Valódi krizantémot azt keresnék én nálad. Eltűnődik a kertész, és aztán azt mondja a jegyzőnek. 2x8-as szirmú, hófehér virágú, az nincs a kertemben, de van ám egy sárgácskám, magam nevelése, magam ápolása, azt megnézheted ám. Büszkén mutat a kertész a virágjára, és amint megnézi a jegyző a sárgácskát, fejét rázza, és azt mondja a kertésznek. Te gondoztad, te nevelted, mesterséges virággá lett, nekünk fehér krizantém kell, szabadban nőtt, valóságos. Nem így cifra és hívságos. Azzal otthagyja a jegyző a kertészt, és indul kifelé, hogy egyet járjon a mezőkön. Keresztbe fonja a karjait, és amint sétaközben el-elgondolkozik, mintha nyöszörögne valaki a közelében. Megáll az ember, és ahogy körülnéz a réten, hát ott gubbaszt egy virágocska, fehér színű ezüstöcske. Kis krizantém, kérdi a jegyző, miért potyognak könnyecskéid? Fehérkének hívnak engem, zokogja a kis krizantém. Siratom a testvérkémet, sárarany kis sárgácskámat. Messze kertbe került innen, édességgel etetgetik, szép ruhákba öltöztetik. Én fehér kis virágocska bezzeg, nem kellettem neki. Nézi a jegyző a kis krizantémot. Hát 2x8-as a szirma, hófehér a színe. Összecsapja nagy örömében a kezeit, és örül a szíve lelke, hogy megtalálta valahára a daimyó kívánságát. Ne sírj, szép kis virágocska, vigasztalja a jegyző. Jó, hogy innen el nem vittek, mikor olyan nagyon kell lesz. Én kellenék valakinek? Kérdi félénken a kis virág. Hely, hogy vár rád a daimyó, mondja a jegyző. Ott lesz a helyed a palotájában. Téged akar címerének, fegyverére, kapujára, díszes gangos hintajára. És már fogja is fehérkét, felkapja a vállára és viszi egyenesen a daimyó palotájába. Címere lett a családnak, a daimyó nagyházának, s ajtókapu, ha megnyílik, fehérkével áll a szembe, kantárakon, fegyvereken fehérkének ragyog képe, díszes gyaloghintócskákon fehérkének mosolygarca. Hely, sárgácska, mivé lettél? Virítottál, fényeskedtél, jó magasra növekedtél, tellett mullott ám az idő, és sárgácska elvirított, színes szirma elfonnyadott, virág lelke elpárolgott.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Képzeld el, hogy a ceruza, amivel rajzolsz, az egy varázspálca. Nincs más dolgod, csinálsz egy bűvös kört, koppintasz hármat, és amire gondolsz, valóra van. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop, engedd szabadjára, egy bűvös körkopintás három, amit gondolok, az valóra váljon. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop,

Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop. Enged szabadjá egy bűvös körkapintására, amit gondolok, az valóra váljon. Ceruza, ceruza,

Szeretem, anyába összebújnak szerelmesen. Velük vagyok én is, fogják a kezem. Azt kívánom, varázspat, mindig így legyen. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserő hip-hop! Engedd szabadjára egy bűvös kör kapintására. Amit gondolok, az valóra válja. Ceruza, ceruza, legyél...

0: valahol álmomban már jártam, csukott szemmel könnyen oda találtam. Különös hely volt, igazi csoda, varázspálca kérlek, vigyél el oda. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop. Engedd szabadjár egy bűvös körkapintás három, ami gondolok, az valóra váljon. Ceruza, ceruza, legyél varázsváca, varázserőd hip-hop, engedd szabadjár.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Nemes Nagy Ágnes kiette meg a málnát, elmondja Huszárik Kata. Nagy mosást tart medve néni. Két kisfia kérve kéri, míg te mosol, licsilocs, málnát szed, két kicsi bocs, málnát szednek, ha találnak, kis huguknak, Márikának. Mókus, Mókus, hol a málna? Nem te vitted föl az ágra? Málna? Dió, mogyoró, meg fenyőmag, az a jó. Mókus Miklós kedves fickó, boldog ám a két kis mackó, mert a fáról leszalad, s kölcsön ad egy kosarat. Szép az erdő mindenütt, szőke nyírfa, sima bükk. Itt a bokor, itt a málna, jaj be, édes, tömd a szádba, szúr a tüske, annyi baj, bozontos a medvehaj. Tele kosár, tele bendő, két kis bocsnak elegendő. Elnyúlnak a fa alatt. Hé, lopják a kosarat. Felriadnak most az ajra, néznek erre, néznek arra. Jaj, hová lett a kosár? Pamatfülük égnek áll. El nem rejti azt a fenyves, akinek a keze enyves. A két mackó szétszalad, felverik a bokrokat. Róka asszony mondja. Mackók, málnát nálam miért kutattok? Miért csináltok galibát? Többre tartom a libát. Nézzünk körül, ott a nyúlnál! Répán élek, mondja nyúlpál, meg káposzta levelen, olykor meg is reszelem. Sön Sámuel a fatövében, siklót vacsorázik éppen. Nincs ennél jobb eledel, mondja bölcsen Sámuel. Nézd csak, kifut erre! Senki más, mint tolvajferke. Itt a baj most, itt a jaj, egy fatörzsön elhasal. Hát szaladjunk most utána? Nem, édesüs, itt a málna. Ó, be édes, zamatos, megszedjük, míg mama mos. Telekosár, telebendő, három bocsnak elegendő. Nincsen otthon már hiba, málnát eszik Márika, itt az este ágyuk vetve, alszik három buksi medve. Medve néni fonogat, így őrzi a bocsokat.
2: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Lementem a pincibe vajat csipegetni, utána jött édesanyám pofon veregetni. Nád közé bújtam, nád sípot fújtam, az én sípom így szólt, dídád úr, te vagy az a nagy szájú. Lementem a pincibe vajat csipegetni, utána jött édesanyám pofon veregetni. Nád közé bújtam, nád sípot fújtam, az én sípom így szólt, dídád úr, te vagy az a nagy szájú.
4: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
5: Kedves gyerekek, Oswald Marika vagyok, operett színésznő. Az operett jobb, ha tudjátok, az a felnőtteknek szóló mese. De én, amikor nagyon kicsi voltam, még óvodás, meg még annál is kisebb, nagyon imádtam, amikor a szüleim mesét olvastak nekem, és ezért is maradtam úgy, hogy a mai napig imádom a mesét. Sztelek Csillár meséjét fogom elmondani nektek. Döme már óvodás. Aki elmeséli nektek, Oswald Marika. Anya, nézd, ott jönnek Petijék. Várjuk meg őket, mondta Döme lelkesen az óvoda kapujához érve. 2 évvel ezelőtt, amikor Döme óvodás lett, bizony nem volt ilyen vidám. Szívesebben maradt volna otthon anyával. Mióta viszont Petivel jó barátok lettek, sürgette reggelente az indulást. Jó, hogy csöpörög az eső, igaz, Döme? Sokan jönnek a te jeleddel óvodába, mondja kedvesen Peti mamája. Az óvodában minden gyereknek saját jele van. Döme épp az esernyőt kapta. Legyen tornya is, javasolta Peti Dömének. Délelőtt várat építettek. Ezt nagyon szerették, mert az itteni kockák nagyobbak voltak az otthoniaknál. Pakoljatok, gyerekek, kérte később az óvónéni. Szerencsére a várral éppen készen lettek. Kezdődött a délelőtti foglalkozás. Énekeltek, majd rajzoltak egy keveset. Döme, neked ma különösen szép lett a munkád, dicsérte meg az óvónéni. Mindenki a saját családját rajzolta meg. Döme anyát szép nagyra készítette, és még a haját is kiszínezte. Magát apa és anya közé tette, és természetesen fogták egymás kezét a képen. Anyának biztosan tetszeni fog, örült már előre Döme. Ovó néni, Kacsi elrontotta a homoktortámat, sírt Anna. Jajaj, szomorodott el az ovó néni. Gyere, Kacsi, kérj bocsánatot. Az lesz a legjobb, ha a kamionnal fuvarozol Annának homokot, hogy új tortát készíthessen. Ha kész lesztek, én is megkóstolom. Kacsi körül gyakran volt baj, de Döme jól kijött vele, legszívesebben azonban Petivel játszott. Most is kavicsokat gyűjtöttek egy várhoz. Te a sárgákat keresd a toronyhoz, én meg a fehéreket a falhoz, javasolta Döme. Mehetnek a naposok, szólt az óvónéni. Néhányan beszaladtok az udvarról. Ők szépen megterítettek, mire a többiek is beértek. Nem találom a cipőmet, panaszkodott Sári. A betorduló gyereksereg először átvette a benti ruháját és cipőjét, majd a fürdőszobában mindenki gondosan megmosta a kezét. Nagy volt a zsibongás és a nyüzsgés. Szökőkút, kurjantotta Kacsi, és sajnos már le is fröcskölte az egyik kislányt. Ma úgy látom, még a szappan is rakoncátlanabb a kelleténél, mondta Ica néni a dadus, amikor megjött a lármára, és éppen akkor csúszott ki Pisti kezéből. Sipilsz befelé, teregettem, mosolyogva a gyerekeket. Kész vagyok, ült le Döme elsőként a helyre, mert már nagyon korgott a gyomra. Jaj, de jó, örültek a gyerekek. Aznap nagyon finom volt az ebéd. Húsleves, utána szilvás gombóc. Ica néni segített minden asztalnál merni a tányérokba. Kivételes nagy csönd volt, mindenki elfoglalt az evés. Ha mindig ilyen szépen esztek, akkor nem sokára elkezdünk kést is használni az ebédnél, ígérte az óvónéni. Áó, bocsánat, jajdul fel Kati. Véletlenül kiborította a vizét. Ica néni lecserélte a terítőt, Kati pedig ügyesen feltörölgette a padlót. Mire az ebéd véget ért, néhányan már igen álmosan pislogtak. Gondosan mossátok a fogatokat, figyelmeztette a gyerekeket az óvónéni. Tisztálkodás után mindenki a saját matracán fekve hallgatta a mesét. Ma egy olyan mackóról fogok mesélni nektek, aki most megy életében először óvodába. A mese végére sokan elaludtak. Döme is elálmosodott, ujját a szájába tette, mert így szokott elaludni. Nézd, úgy alszik Döme, mint egy kisbaba, súgta oda Zsuzsi Katinak. Döme nagyon szégyelte magát, és erősen elhatározta, hogy leszokik az új szopásról. De jó, hogy már itt vagy, szaladt oda Döme anyához, aki ma különösen korán jött érte. Amíg az uzsonna befejeződött, anya az öltözőben várt, és a falra kitett sok szép rajz között keresgélte az ismerős alkotásokat. Mesélj, hogy telt a napod? Kérte anya öltözés közben. Képzeld, újságolt a Döme, az udvaron kavicsból csináltunk labirintust, Petivel a szobában meg várat. Tanultunk egy új szép éneket is, és az ebéd ma szilvás gombóc volt. Na és ezt nézd, anya, be tudom kötni a cipőmet, mutatta büszkén Döme. Vidáman indultak haza.

Csukásmese Rádió. Szerettek állatkertbe járni? Az állatkert olyan hely, ahol egyetlen séta alatt bejárhatjuk szinte az egész világot. Itt olyan állatokat is láthatunk, amelyek nagyon távoli helyeken élnek. Az állatkertben mindig történik valami érdekes. A majmok huncutkodnak, a fókák vidáman pancsolnak, a zsiráfok pedig olyan magasra nyújtogatják a nyakukat, hogy talán még a felhőkkel is tudnának beszélgetni. Ha bujócskázni kezdenénk, biztosan ők vennének észre bennünket elsőként. Te melyik állatot figyelnéd meg a legszívesebben, ha most ott sétálnál a kifutók között? Sokan szeretik az alpakákat is. Olyanok, mintha puha plüss játékok keltek volna életre. Bolyhos bundájuk van, és néha olyan mókás a frizurájuk, hogy azon mindenki mosolyogni kezd. A lámák gyakran olyan komoly tekintettel néznek ránk, mintha valami nagyon fontos dolgon gondolkodnának. Talán éppen azon, hogy mikor érkezik a következő adag finom falat. Ó, és ott vannak a kapibarák is. Na, ők a nyugalom igazi mesterei. Szeretnek üldögélni, pihenni, és úgy néznek a világra, mintha azt mondanák, ráérünk, hiszen nyár van. A nap végére talán elfárad a lábunk, de szívünk tele lesz élményekkel. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mészöly Miklós, tréfás mese. Hiszitek, nem hiszitek, kimentem egyszer egy nagy-nagy erdőbe, amelyikben egyetlen fa se volt. Ennek a nagy-nagy kerek erdőnek a legkisebb sarkocskájában három szalmaszálból akkora tüzet raktam, hogy egyszeribe nappali világosság támadt. Igen ám, csak én aludni szerettem volna, s kifia tud világosan aludni. Fogtam magam, elballagtam a kiszáradt patakhoz, a lyukas kalapomat csurig megmerítettem, és a hordónyi sok vizet a tűzre zuhintottam. Na, elaludt a tűz, és akkor én is lefeküdtem. De ki fia tudna párna nélkül aludni? Én bizony nem tudtam. Azt mondtam hát a fakólovamnak, hogy cic-cic, ide gyere! És az oda is jött mentén, én meg a fejem alá raktam párnának. A fakót. A nyerget meg kipányváztam. És horkoltam, horkoltam reggelig, pedig le se hunytam a szemem. Hát, amint reggel felébredek, utcu, fakó, hol a nyereg? Talán megették az egerek? Nem találom egyiket se. Belenézek a jobb zsebembe. Semmi. Belenézek a bal zsebembe. Semmi. Végre aztán belenéztem a lyukas kalapomba, s mit látok? Ott aludt a fakó nyergestül, mindenestül, még a patkója is ezüst volt. Örömömben akkorát rikkantottam, hogy még a saját hangomat se hallottam meg. De meghallotta egy kicsi madár, azt hiszem mókus volt, és ilyettében úgy elkezdett futni, hogy mindjárt feldöntötte a legelső csipkebokrot. Hely, ez volt ám csak mulatság. Úgy hullott a csipkebokorról a dió, hogy majd agyonvert a mogyoró. Akkor odajött egy vén banya és rám kiabált. Mit csinálsz, te Isten adta pistája? Mit ásod ezt a répát, retket, csicsókát? Hiszen nem neked ültettem az ugorkát. És rettenetes mérgiben felkapott egy tököt, hozzám vágott egy dinnyét, majd eltörte a lábam, pedig a fejem találta. Ezt már aztán én is megsokaltam. Hátamra kaptam a fakót, felpattantam a nyeregre, és meg se álltam a tiszáig. Ott mindjárt találtam egy embert, aki nagy teli iszákból sorba eregette vissza a vízbe a halat. Kérdem tőle, mit csinál? Azt mondja, halászik. Lakodalom készül náluk, nincsen mit egyenek, hát majd esznek halat. Ez éppen kapóra jött nekem, úgyis nagyon éhes voltam, meghívattam magam a lakodalomba. Mikor már egy hal se volt az iszákban, mondom az embernek, most már eleget halászott, főzhetjük a paprikást. Igen ám, mondja ő, de előbb át kell mennünk a Tiszán. Jaj, jaj, de hogyan, mikor együnk se tud úszni? Ezt is kiokoskodtam. Volt a zsebemben egy dió, azt két felé vettem. Egyik volt a hajó, a másik az evező. Úgy áteveztünk a Tiszán, hogy csupa por lett a lábunk. Még a fakólovam aranypatkója is sáros lett a térdig érő hótól. Aztán szerencsésen megérkeztünk. A Tisza partján volt egy ház, ott sütötték, főzték a hurkát, ott ülték a lakodalmat. A menyasszony Jancsinak hívták, a vőlegényt Juliskának. Három napig állt a bál, és olyan temérdek töltött káposztát ettünk, hogy még most is csikarja a hasamat a tökmag. Végezettül felszántottuk a Tiszát, vetettünk bele lútfüvet, nyúlfüvet, fenkövet, s mire megjött a tél, termett is az három kéve bidres, bodros, cikkes, cakkos, salamánkos pogácsát. Így volt, nem másképp. Aki a mesét egy hallásból ugyanígy elmondja, ügyesebb, mint én.
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, én Panni vagyok.
3: Sziasztok, én Máté.
2: Játszunk?
3: Igen, igen.
2: Szólánc?
3: Nem.
2: Sakk?
3: Nem tudok sakkozni.
2: Akkor...
3: Legyen más.
2: Jó. Barkóbázzunk?
3: Igen, az a kedvencem, Panni.
2: Kitaláltad, erre gondoltam. Jó, akkor gondolok.
3: Nem, már, hogy bocsánat, de én szeretnék gondolni.
2: De múltkor is te gondoltál.
3: Jó, akkor gondolj te.
2: Jó, megvan.
3: Élőlény?
2: Hú, ez nehéz. Eleinte igen.
3: Eleinte igen. Tehát fogós kérdést tettem föl. Mert utána mi történik vele?
2: Nem tudom. Csak hogy... egy élőlénynek a része.
3: Értem. Nem értem.
2: Akkor... akkor úgy mondom, hogy ez egy élőlényen jár. Tudod mit? Kérdezz mást, és majd kiderül.
3: Rendben. Tud beszélni?
2: Mi? Nem. Nem tud beszélni.
3: Rendben. Tehát nem egy állat. Akkor nem is élőlény.
2: Nem minden élőlény tud beszélni.
3: Igazad
2: van. És egyébként ez meg nem élőlény, hanem egy élőlény része.
3: Igazad van. Nem vagyok elég figyelmes, azt érzem. Én használom?
2: Igen.
3: Tényleg? Mire? Jó, bocsánat, ilyet nem szabad kérdezni. Te használod?
2: Igen, én szeretem.
3: Szereted?
2: Igen. Szerintem finom. Jaj, elszóltam magam.
3: Panni, nagyon jó, hogy elszóltad magad. Így legalább segítesz nekem. Tehát szereted, és te használod, és finom? Várj, hát akkor étel.
2: Igen, étel.
3: Hogyha étel, és finom, és szereted, akkor ebédkor szoktuk enni?
2: Ebéd után.
3: Anya tud ilyet csinálni?
2: Nem, bár tud belőle finomat csinálni.
3: Tehát egy alapanyag?
2: Akár.
3: Érzem, hogy mindjárt kitalálom.
2: De lehet külön is enni.
3: Lehet külön is enni. Nyáron esszük?
2: Igen.
3: Tényleg?
2: Aha.
3: Akkor... Alma?
2: Ne kérdezz rá!
3: Jó, bocsánat, csak már nem bírok várni. Van nekünk ilyen otthon?
2: Igen.
3: A boltból szerezzük?
2: Mhm.
3: Csak a boltból tudok ilyet szerezni?
2: Nem.
3: Nem. Szóval... Mondjuk a kertből is tudok ilyet szerezni?
2: Igen.
3: Értem. Tehát egy növény, és azt mondtad, hogy annak a része... Gyümölcs?
2: Igen.
3: És nem alma?
2: Nem alma.
3: Pedig azt nagyon szeretem, főleg a zöldet.
2: Amíg nem érik meg, ez is zöld.
3: És utána narancssárga?
2: Nem.
3: Kék?
2: Nem, de a tesója igen.
3: Akkor gondolom piros.
2: Igen.
3: Piros. Szeretem, gyümölcs, kertben is terem, és anya is szokott ilyesmit csinálni, és anya szokott belőle valamit csinálni, akkor ez nem lehet más, mint a málna.
2: Igen. Kitaláltad.
3: Jaj, de jó. Tudtam.
2: Legközelebb majd az almára gondolok. Ezt mondjuk nem kellett volna elárulnom.
3: Hát tényleg nem. Mondjuk tudod, mit kívántam most meg? Egy jó, finom málna fagyit.
2: Azt én is ennék. Menjünk, együnk egyet. Ti kitaláltátok volna, hogy a málnára gondoltam?
3: Hát, én kitaláltam.
2: Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
3: Sziasztok! Irány a fagyi!
2: Nyam!
4: Három csillag van az égen. Három pajtásom van nékem. Egyik szőke, másik barna, a harmadik aranyalma.

0: Csukásmese rádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Engem Pálfi Katának hívnak, és ma én fogok nektek mesélni. Szeretnék bemutatkozni. Színésznő vagyok, és író. Több gyerekek számára készült színházi előadás szövegét írtam már meg, és felnőtt létemre nagy rajongója vagyok a meséknek. Annyira nagy, hogy még tanultam is arról, hogy a világ különböző tájain milyen történeteket hallgatnak szívesen az emberek. Gyerekként az én kedvenc mesém a Ruth kiskacsa és az aranyhajú király kisasszony története volt. De most a mákos tésztáról fogok nektek mesélni. Ez a dolog olyan nagyon régen történt, amikor az emberek még nem ismerték a mákos tésztát. Hiszen nem mondom, akkor is egészen jó ételeket lehetett enni, mert úgy tudom, a diós tortát, meg a csokoládé fagylaltot már akkor is ismerték, hanem hát a mákos tészta még egészen ismeretlen dolog volt. És ezért meglehetősen sajnálom az akkori gyerekeket. Volt akkoriban egy szomorú anyuka, aki egyre azon búsult, hogy a kislánya nem akar enni. Soha se hallott egyebet az Évikéjétől, így hívták a kislányt, se reggelinél, se ebédnél, se vacsoránál, mint nem bírok többet enni. A kávéját megitta reggel Évike, de a vajos zsemlét már ott hagyta. És ha délben ki is kanalazta a levest, bizonyos volt, hogy a húst addig fogja rágni, amíg anyuka megunja a dolgot és felkel az asztaltól. Akkor aztán Évike is felkelt, és a hússal Bundi kutyus lakott jól. Anyuka hiába csinálta a legfinomabb csokoládés tortát a kislányának. Évike legfőjebb udvariasan megnézte, aztán bólintott, és azt mondta, nagyon szép, majd holnap megkóstolom. Hogy aztán a kelkáposztával és a sárgarépa főzelékkel hogyan bánt, azt már el sem mondom neked, hiszen úgy is kitalálod bizonyára. Természetes, hogy ennek nem lett jó vége, mert Bundi úgy meghízott a sok puha csirkehústól és ott hagyott krémes tortától, hogy alig bírta vonszolni magát a kövérségtől, hanem Évike olyan sovány lett, mint egy felkiáltójel. Akkoriban történt, hogy Évike édesanyja kinn állt egy délelőtt a konyhában és tésztát gyúrt. Szép, szögletes darabokra vágta a tésztát, és az volt a szándéka, hogy finom túrót meg tejfölt fog ráönteni, hadd csúszszék az a túrós kocka. Ekkor látogatóba jött hozzá a nővére, és kiment a konyhába, ahol Évike sápadtan és soványan üldögélt a konyhaszéken. Szent Isten, csapta össze a kezét a néni, mikor Évikét meglátta. Milyen sovány ez a gyerek! Hiszen el se fér benne az a széles tészta, amit csinálsz, nézett a gyúródeszka felé. Évike édesanyja meglepetten nézett a nénire, aztán a kislányára, és végül a tésztára. Egyszerre valami az eszébe jutott. Tudod mit? Mondta hirtelen. Majd keskenyebbre vágom, hát ha akkor elfér. És valami egészen apró dolgot hintek rá, mákot talán, az csak elfér benne, ha még olyan sovány is. Azonnal hozzáfogott a tészta metéléshez, és hosszú, keskeny csíkokra vágta az egészet. A nagynéni egy darabig nézte a tésztát is, meg a gyereket is, aztán legyintett. Ez is csak hosszában fér el benne, mondta. Hogyan fért, hogyan nem tudom, de annyi bizonyos, hogy Évike megette a mákos tésztát.
3: S figyeljetek, ismételjétek utána. Körtére fájt a fogam,

Na, énekeljük még egyszer. Körtére fájt a fogam, megráztam az eperfát, nyakamba hult a szilva, szétgurultak az almák, két magyarót feltörtem.

és taps! Ha ismerős a dal, akkor otthon is tudjátok énekelni velem, meg egy kicsit elmutogatni együtt. Na, indulunk megint a bicajjal.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, Hárspataki Gábor vagyok, olimpiai bronzérmes karatés. Gyerekkoromban nagyon szerettem a gyerekmeséket. Általában anyukám mesélt nekem. Kedvenc meséim között volt Hófehérke és a Hét Törpe. De most kivételesen nem a Hófehérke és a Hét Törpe mesét hoztam el nektek, hanem egy kicsit sportosabb mesét. Hallgassátok szeretettel. Igaz Dóra. Hogyan viselkedik egy igazi sportoló? Reggel ugyanakkor csörgött az óra, mint máskor szokott. Ádám valahogy mégis könnyebben ébredt fel, és nem is esett olyan nehezére kikászálódni az ágyból. Anya azt mondta, végre kialudta magát, ami olyan felnőttes szöveg volt, hogy Ádám csak tiltakozni tudott, bár anyának tulajdonképpen igaza volt. Sokkal könnyebb úgy felkelni, ha az ember eleget alszik éjszaka. Sőt, ilyenkor a reggelek is jobban mennek. Ezért is lehetett, hogy végre nem kellett kapkodni indulás előtt. És ha nincs kapkodás, nincs veszekedés sem. Veszekedés nélkül pedig az embernek a kedve is jobb. Ráadásul az is kiderült, jó érzés időben érkezni. Nem kell végig rohanni a folyosón, és nem kell neki futásból beugrani a padba. És az is jó, hogy a tanítónéni végre nem ráncolja a homlokát. Egyébként úgy telt a tanítás, ahogy máskor is szokott. Volt matek óra, volt írás, és volt olvasás. A Strében Léna majd kiesett a padból, hogy ő olvashassa fel az első bekezdést, ami persze a legizgalmasabbnak számított az egész történetben. Bosszantó volt, hogy piros pontot kapott rá. Még akkor is, ha utána Ádám is kapott egyet a második bekezdésért. Éppen ezért nyújtott Lénára nyelvet, amikor a szünetben véletlenül összeütődött a könyökük. Léna erre csak grimaszolt egyet, még csak nem is válaszolt. Ádám alig várta, hogy délután legyen, és újra mehessen edzésre. Előtte azonban ki kellett bírni még egy rajzórát, ahol az volt a feladat, hogy fesse le a tanári asztalra állított almákat. Borzasztó unalmas volt. Ádám el is kezdte, de aztán hamar elege lett. Alaposan kiöblítette az ecsetet, és inkább azt festette, ami érdekelte. Dzsúdósokat, a tatamin. Egész jól sikerült. Ádám elégedetten nézegette a művét. Erika néninek viszont egyáltalán nem tetszett a festmény. Sem az, hogy Ádám csak a vállát vonogatja az almákra. Azt mondta, a feladat az feladat, és Ádámnak is el kell végezni az órai munkát. Ádám dúlt-fult mérgében. Először csak pörgette az ujjai között az ecsetet, és csúnyán nézett Erika nénire. Aztán végül mégis megcsinálta. Kicsit gírbe-gurbák lettek az almák, de legalább elkészült a festménnyel, mielőtt kicsengettek. Erika néni csóválta a fejét, de végül elfogadta. Ádám edzés előtt az öltözőben elpanaszolta a történteket Vincének.
3: Jó, hogy megcsináltad,
2: ingatta a fejét Vince.
3: Velem megtörtént, hogy Győző bácsi nem engedett edzésre, mert kiderült, hogy egyes kaptam matekból. Nem jöhettem, amíg ki nem javítottam.
2: Tényleg? Csodálkozott Ádám. Valahogy fel sem merült benne, hogy a judó és a matek összefügg. Az pedig még kevésbé, hogy a judónak bármi köze lenne egy olyan unalmas butasághoz, mint az almák lefestése rajzórán.
3: Tényleg?
2: Felelte Vince.
3: Azóta nem is csúszott be rossz jegy. Figyelek rá!
2: Ha így van, erre valóban figyelni kell, raktározta el fejében Ádám. Ne szülessen fekete pont, legyen kész a lecke. Sőt, el kell végezni még a legunalmasabb feladatokat is. Úgy látszik, ez is beletartozik egy sportoló életébe. Ádám el is mesélte Győző bácsinak, hogy bepótolta az almás rajzot, és elégedetten vette tudomásul, hogy az edzője helyeslően biccent. Aztán eszébe jutott, hogy mást is festett rajzórán. Győző bácsinak nagyon tetszett a judós kép. El is kérte Ádámtól, és kitűzte a fali újságra az egyesület plakátja mellé. Ádám pedig úgy érezte, ennél nagyobb kedve neki sem vághatna az edzésnek. És ez a jó kedv meg is maradt sokáig. Akkor is, amikor kipirult arccal lihegett a bemelegítő futás után. Akkor is, amikor már nem is érezte a karját fekvőtámaszozás közben. Meg akkor is, amikor Vincével gyakorolták a váldobást. eleinte sehogy sem ment, aztán a sokadik próbálkozásra sikerült. Jó volt összepacsizni Vincével, aztán Győző bácsival is. Jó érzés volt az egész. Éppen ezért háborodott fel annyira, amikor nyílt az ajtó, és Győző bácsi azt mondta: üdvözöljék az új edzéstársukat! A Streber Léna nevetségesen nézett ki judogiban. Minden lány hülyén nézett volna ki, de ő aztán pláne. A haját konyba tekerte a feje tetején, az övvel úgy volt megkötve, mint egy masni. Ádám nem bírta ki nevetés nélkül, de nem is akarta volna kibírni.
3: A baletterem a második ajtó jobbra!
2: Nyerített fel hangosan, és széles mozdulattal a folyosó irányába mutatott. Várta, mikor hangzik fel körülötte az egyetértő kuncogás. Körbenézett a teremben a többi dzsúdós tekintetét keresve, hogy összekacsinthasson velük, de nem azt látta az arcukon, amire számított. Vince a fejét ingatta, és a többiek is zavartan fészkelődtek. Léna beljebb lépett a terembe.
3: Nem járok baletra,
2: közölte. Nem bántódott meg, inkább kíváncsian telepedett le a tatami szélén. Ez a lány semmit sem ért, futott át Ádám fején a gondolat ezredszerre. Nem érti, hogy itt nem látják szívesen. De kiderült, hogy inkább Ádám az, aki nem érti a helyzetet. Győző bácsi még nagyobbnak és még erősebbnek látszott, ahogy Ádám fölé tornyosult. És a hangja is szigorúbban csengett.
1: Én viszont jártam baletra. Többek között ezért is lettem jó dzsúdós. Amit te nem mondhatsz el magadról.
2: Ádám a válla közé húzta a fejét, de legszívesebben teljes egészében láthatatlanná vált volna. Ennél keményebb szídást, mint ez az egy mondat, még senkitől sem kapott. Rosszabb volt, mint egy intő, vagy mint amikor anyáik büntetésből nem engedték tévézni. És még az sem segített, hogy nem hallatszott körülötte kárörvendő kuncogás. Léna sem nézett rá diadalittasan.
1: A dzsúdó alapja a tisztelet, mondta Győző bácsi. Ha nem tiszteled a társaidat, nincs helyed a tatamin.
2: Erre nem volt mit mondani, még bólintani sem. Csendben nézte, ahogy Léna beáll a többiek közé, és nem tudta, mit tegyen. Aztán Győző bácsi szólt, hogy mutassa be a gyakorlatot. Ádám égő arccal ment a tatami közepére, és csak akkor nyugodott meg, amikor Győző bácsi azt mondta. Mindenki pontról pontra úgy csinálja a feladatot, ahogy Ádám bemutatta. Másnap az iskolában Ádám került Lénát, és Léna sem hozta szóba a dolgot. Ádám a többi fiúval játszott, Léna a barátnőivel töltötte az időt. Napköziben egyszerre fejezték be a leckeírást, és egyszerre vették a táskájukat is, hogy elinduljanak az edzésre. Az öltözéssel Ádám végzett először. Már a terem előtt várakozott, amikor Léna előkerült a lányöltözőből. Ugyanolyan csálé kontyal a fején, és ugyanolyan rosszul megkötött övvel a derekem.
3: Várj, megtanítalak rendesen megkötni, mondta Ádám.
2: Léna bólintott, Ádám pedig megmutatta, hogyan alakul ki a tökéletes csomó az övön. Győző bácsi éppen akkor érkezett. Nem szólt semmit, csak mosolygott. Azt már mondania sem kellett, hogy így viselkedik egy igazi dzsúdós.
0: Mesés délután a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukásmese Rádió. Kedves Csukásmese Rádió hallgatók, találjátok ki, hogy kire gondolhatok. Nagyon szeret téged. Nagyon finomakat tud sütni, főzni. Biztos, hogy amikor kicsi voltál, ő is mesélt neked sok mesét. Ez a valaki idősebb, mint az anyukád, de fiatalabb, mint a déd nagymamád. Na, kitaláltátok? Igen, a nagymamádra gondoltam. Pontosabban, a nagymamáitokra. Ugyanis mindenkinek két nagymamája és két nagypapája van. És hogy miért járnak most a gondolataim a nagymamákon és a nagypapákon? Hát azért, mert ma van a nagyszülők napja. Isten éltesse a nagypapákat és a nagymamákat, déd nagypapákat és déd nagymamákat.

Mese a szeretetről, a tükörről és a szépségről. Mit most hallasz, nem mese régi korok poros története. Szakállas manók mesélik, ha eljönnek az árnyak, csupán 100 évben egyszer, mikor megpihennek a lábak. Mit kobold mondott, igaz, pont szó szerint írom le, hát figyelmesen olvasd, hallgasd, íme. Egyszer messze földön nagyon rég egy királynak lánya született. Gyönyörű volt kicsinek is, s egyre szebb lett, ahogy felcseperedett. Mire eladósorba került, olyan szép lett, hogy nem volt hozzá hasonló az egész földkerekségen. Messze földre vitték a szépség hírét a galambok, s a hírt, hogy a hercegnőnek vőlegényt keressenek. Nem messze a vártól lakott egy csúf tündér, irigy volt, gonosz, s megkeseredett. Hallotta a szépség hírét, és dühösen felkerekedett. Egész a várig ment, be is jutott, s ahogy meglátta a szépséges hercegnőt, olyan dühös lett, hogy nyomban megátkozta. Szebb és szebb legyél napról napra, ki rád néz, a valóságot lássa. Egyedül te, csak te légy az, ki minden tükörben csúnyát lát, egy csúf ocsmány banyát. Szegény hercegnő nagyon megijedt. Berohant a várba, s egyből tükröt keresett, belenézett, s mit látott? Egy szörnyű ocsmányságot, egy rút vén banyát, rettenetes szörnyű pofát. Volt nagy sírás, nagy ijedelem, a király is megijedt, nem tudta, mit tegyen. Aztán kiötlötték, hogy meghívják a jó tündért, hát ha van segítség. Az igazság az volt, hogy az átok ellenére a hercegnő szép maradt, de minden tükörben, melybe belenézett, egy szörnyű vénasszonyt látott. Hiába mondták neki sokan, hogy szép, gyönyörű, nincs hozzáfogható. Nem hitte el senkinek. Magába roskadt, megkeseredett. Idővel megérkezett a jó tündér, de sajnos az átok olyan erős volt, hogy nem tudta feloldani, csak enyhített rajta. Minden tükörben, mely nem él, csak a rútat láthatod,

0: De az élő tükör majd megmutatja az igazságot, az képes lesz feloldani a varázslatot. Így szólt, és ezzel távozott, azt mondta, többet nem szólhat. Segített, ahogy tudott, érjék be annyival, hogy enyhítette az átkot. Telt múlt az idő, senki nem értette a varázslatot. Az élő tükör mi lehet az? Senki nem tudta, ezért aztán segíteni nem tudtak szegény hercegnőn. Kipróbáltak sok-sokféle tükröt, messzi országokból hozattak különleges tükröket, furcsákat, nagyon drágákat, de a hercegnő mindegyikben csak a csúfságot látta. Mások viszont napról napra szebbnek és szebbnek látták őt. Özönlött a kérők hada, de a hercegnő mindet visszautasította. A vártorony szobájából többet ki se nézett. Őröket állítatott a lépcsőkhöz, súlyos lakatokkal záratta le a szobát, senki ne lássa csúfságát. A kérők lassan elmaradoztak. A hercegnő jó ideje senkivel nem találkozott, magányában kesergett, búslakodott. Élt egy távoli országban egy egyszerű legény. Nagy volt a szíve, szerette a világot, minden, mi élő, a barátja volt. Szelek szárnyán járt a hír a hercegnőről, aki gyönyörű, és az átokról, ami miatt élve eltemetkezett. A legény is hallotta ezt. Nem bírta a szíve a szomorúságot, melyet olyan távolról hallott. Felkerekedett hát, és csak úgy gyalogosan elindult, hogy megnézze magának a hercegnőt. Sok vándorlás után elérkezett a várhoz, ahol hercegnőnk élt önnön rabságában. Megpróbált hozzá bejutni, de nem engedték. A hercegnő parancsa szent volt, a szolgák meg mindig azt lesték. A legény fejében egy terv fogant, jó hosszú kampós kötelet kerített, és várta az éjszakát. Mikor sötét lett, a legény nagy bátran a vártorony alá ment, óriás lélegzetet vett, és teljes erőből hajított egyet. A kampó megakadt a vártorony tetején, szédítő magasságban. Elkezdett mászni a bátor, egyre feljebb és feljebb haladt, húzta magát rendületlenül felfelé, kíváncsi volt a szépre, amely rejtőzik előle. Mászott, csak mászott rendületlenül, tenyeréről a bőr már rég lejött, fájt nagyon, de ő ezzel nem törődött. Végre feljutott, kifújta magát, és az ablakhoz lopakodott, belesett. S mit látott? Attól kővé merett. Óriás ágyban, puha, gyönyörű ruhában egy tündér aludt ott. Arca, mely régóta csak álmában mosolygott, szebb volt, mint mindennél, mit a legény eddig láthatott. Gyönyörű haja, hófehér karja elbűvölte a bátor lovagot. Nesztelen a szobába lépett, és az ágyhoz osont. Órákon át nézte a szépséget, lélegzett visszafojtva, nem tudott betelni a látvánnyal, melyet szeme látott. És egyszer csak, ki tudja miért, a hercegnő felriadt, meglátta a fiút, s nagyot sikoltott, de a sikoly abban a pillanatban a torkára fort. Évek óta először egy szerető szempárban meglátta magát. És amit látott, több volt, mint egy szép arc. A mosolygó szempárban csodát látott. Hirtelen minden szépségét meglátta a legény szemében, egy szerető szempárban, mely maga volt az élő tükör. Látta a szépséget, amely addig rejtve volt. A varázs megtört, s a várba újból boldogság költözött. Ennyi volt, mit a kobold mesélt. Elmondta a szép hercegnő történetét. Nem üveg, s fém az, amelyben az igazat láthatod. Csupán az élő tükör képes megmutatni a valóságot.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a Cibere, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer egy ember elment vendégségbe a barátjához, és ott megkínálták ciberelevessel, rettenetesen jól esett neki, és elhatározta, hogy ezután mindig ciberét főzett a feleségével. Csak attól félt, hogy amíg hazaér, elfelejti a leves nevét, ezért hazafelé egész úton mondogatta magában: Cibere, Cibere, Cibere. Egyszer egy hídra ért, és benézett a híd alá, hogy lássa, mekkora a víz. Abban a pillanatban elfelejtette a leves nevét. Gondolta, hogy a leves neve beleesett a vízbe, és ott kell megkeresnie, hogy újra eszébe jusson. Amint ott keresgél a vízben, egyszer csak arra jön egy úr 6 lovas hintóval. Megállt a hídon, és lekiáltott: Mit keresel ott, hé? Ha tudná, az úr is keresné, válaszolta az ember. Az úrnak sem kellett egyéb, azt gondolta, ki tudja, milyen nagy kincset keres az ember. Hamar lefutott, beállott térdig a sárba, s könnyékig matatott benne. Ott matadtak vagy 2 órát, de nem találtak semmit. Az úr megunta, és mérges lett. Én nem keresem többet, még ha a Darius kincse is. Úgy összetapostuk ezt a sarat, hogy olyan, mint a Cibere. Ez az! Megtalálta, kiáltotta az ember, megköszönte, és azzal indult boldogan haza. Az urat pedig kis híja, hogy meg nem ütötte a guta. Így volt, mese volt, vége volt.
0: A Cibere című mesét hallottátok.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Peszteritz Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila állatok, madarak nevét talált ki. Fákra szállok, kopogok, fúrok, sokszor faragok, bogarakat is falok, erdőben fákat gyógyítok, tudjátok-e, ki vagyok? Ez a Harkály.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A tej útja. No, nem a tejútrendszerről fogok mesélni, amit fönn az egekben látsz, hanem arról a tejről, amit talán nap mint nap reggelente fogyasztasz. Arról a tejről mesélek most, hogy a tej, amit elfogyasztasz nap mint nap, vagy általában reggelente, hogy kerül a poharadba, ha már a reggeli kifliről, vagy a friss cipóról beszéltünk, gondolkodjunk csak, mi az, amit sokan mellé isznak. Hát mi lenne más, mint a finom tejecske? De vajon honnan jön a tej, és hogyan kerül a poharadba? Minden a tehenekkel kezdődik. Ők a tej igazi mesterei. Egy tehén naponta több 10 liter tejet is adhat. Ha jól bánnak vele, ha friss a széna, a víz és nyugalmas körülmények között tartják, akkor ők nagyon-nagyon bőségesen adják a tejet. Régen a falvakban az emberek kézzel fejték meg a tehenet. Ma már modern fejőgépek végzik ezt a fáradtságos munkát. Gyorsan, kíméletesen, miközben a tehén akár még zenét is hallgathat. Mert a nyugodt tehén több tejet ad. A friss tejet hatalmas tartályokba gyűjtik, majd teherautók viszik el a tejüzembe. Ott aztán szigorúan ellenőrzik, tiszta-e, megfelelő-e a minősége. Aztán jön a pasztőrözés, ami azt jelenti, hogy kíméletesen felmelegítik, hogy elpusztítsák a káros baktériumokat, de közben minden jó benne maradjon. A tejet ezután hűtik, szűrik, palackozzák, vagy éppen dobozokba töltik, amit te is már ismersz a boltokból. De nem csak inni lehet a tejet, készül belőle vaj, sajt, túró, joghurt, meg egy csomó finomság. Szóval, amikor reggel a cipó mellé tejet iszol, képzeld csak el, hogy ez is egy hosszú, gondos úton érkezett meg hozzád. Akár a kenyér, vagy a zsömle, vagy éppen a kifli. És ki tudja, lehet, hogy egyszer majd te is tejgazdaságban fogsz dolgozni, vagy kitalálsz egy új gépet, ami még jobbá teszi a tejet. A világ tele van felfedezni valóval. Látod, még egy pohár tej mögött is történet rejtőzik.
0: Gyerekek, halihó! Itt a Csukásmese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
0: Ez a Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: oda bújnak.
1: Csukás Mese Rádió. Ki szereti a fagyit? Szerintem mindenki. Már attól is összefut a nyál a szánkban, ha csak rágondolunk a finom ízekre. Vanília, csoki, citrom vagy puncs. De finomak. Egy meleg nyári napon nincs is jobb, mint elsétálni a fagyishoz és választani egy gombóc finomságot. De vajon melyiket? Ez a legnehezebb kérdés. Olyan sokféle íz van, hogy nagyon nehéz dönteni. Régen is szerették az emberek a hideg édességeket. Képzeljétek, havat vagy jeget kevertek össze gyümölccsel vagy mézzel. Így készítették el a fagyi elődjét. Ma már rengetegféle fagylalt létezik. Vannak színes, különleges ízek, és sok helyen még csoki öntetet vagy cukorkát is tesznek rá. A ropogós tölcsér is nagyon finom, ugye? Néhány dologra viszont oda kell figyelnünk. A fagyit nem szabad gyorsan megenni, különben megfájdulhat a torkunk vagy a pocakunk. És vigyázzunk arra is, nehogy lecsöpögtessük vele a ruhánkat, és hogy a gombócok ki ne essenek a tölcsérből. A fagylaltozás mindig vidám pillanat. Na, én most meg is kívántam egyet. Ti melyik ízt választanátok? Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A méh királynő. Élt hajdanán egy öreg király, aki három fia közül a két idősebbet elküldte világot látni. Ám azoknak annyira megtetszett a nagyvilági élet, hogy többé haza sem akartak menni. Egy nap a király megelégelte a fiai léhaságát, és így szólt a legkisebbik testvérhez. Menj utánuk, édes fiam, és győzd meg őket, hogy térjenek haza. Én már csak öregebb leszek, és hamarosan szeretném átadni országom irányítását. Megsajnálta a jóságos fiú az apját, és már másnap a testvérei után indult. Vagy hét napon át vándorolt, mire megtalálta a tékozló fiúkat. Ám azok nem vették komolyan, csak kinevették öccsüket. Mégis miért mennénk haza? Jobban tetszik nekünk a világjárás, mint a birodalom igazgatása, mondta a legidősebbik. És mivel az ifjú nem tudta meggyőzni testvéreit, úgy döntött, velük tart, talán útközben sikerül neki. Hármasban folytatták útjukat, és miközben egy mezőn vágtak át, egy óriási hangyavárra lettek figyelmesek. A legnagyobbik már is lerombolta volna. Gyertek, túrjuk fel a halmot! Miért bántanátok ezeket az ártalmatlan teremtéseket? Hagyjátok őket, vagy velem gyűlik meg a bajotok. Rivalt rájuk a kisebbik. Testvérei jót nevettek rajta, de inkább ráhagyták, s tovább mentek. Nem sokára egy halastóhoz értek, amely körül rengeteg kacsa napozott a fűben. Kapjuk el az egyiket! Igazán finom vacsora lenne! Mondta a középső fiú, és már el is képzelte, hogy omlik szét a szájában a kacsahús. Ám a legkisebbik testvér ismét felemelte a szavát. Ne bántsátok őket! Mit vétettek ellenetek? Ha éhesek vagytok, majd eszünk gyümölcsöt. Addig-addig győzködte őket, míg végül továbbálltak, és békén hagyták a kacsákat. Nem sokára útjuk egy erdő felé vitte őket, ahol az első fa odvában megpillantottak egy jókora méhkast. Azt mondom, füstöljük ki őket, hogy ehessünk finom lépes mézet! Kiáltott fel a legnagyobb. És már neki is láttak tüzet gyújtani a száraz galjakból. Hogy nem szégyelitek magatokat? Förmet rájuk a legkisebbik, és felrúgta a parázsló ágakat. Testvérei jól megszívták öccsüket, de nem tudtak mit csinálni, hát tovább mentek. Már jó ideje gyalogoltak, amikor megpillantottak egy kastélyt, amelyet síri csönd vett körül. Beléptek a kapun, ám egy emberfiát nem láttak sehol az udvaron. Megnézték az istálót, de ott meg csak lovak álltak, kőből kifaragva. Hát ez meg miféle furcsa varázslat? Néztek egymásra meglepetten. Elindultak fölfedezni a palotát, és közben egy apró öregemberbe botlottak. Adjon Isten! Hát itt meg mi történt? Hova tűnt innen a népség? Kérdezte az idősebbik. Az apóka nem szólt egy szót sem. A trónterembe vezette őket, majd egy kőtáblát mutatott, amelyen a következő szöveg volt olvasható. Gonosz varázslat szállt erre a kastélyra, mely minden élőt kővé változtatott. Annak, aki meg akarja törni az átkot, három próbát kell kiállnia. Máskülönben ő is kővé termed. Egymásra néztek a királyfik. Na, melyikük kezdje? A legidősebbik kihúzta magát. Majd kezdem én, s meglátjátok, holnapra visszaváltozik ez a kastély. Elsőnek a király kisasszony nyakláncának elgurult gyöngyszemeit kellett összeszedni az erdő mélyén. El is indult, de akárhogy keresgélt, épp hogy 50-et, ha megtalált az 1000-ből. És ahogy a kőtáblán meg volt írva, a fiú kővé vált. Másnap reggel
A középső fiú próbált szerencsét. De annak se gyűlt össze 100-nál több. Hát belőle is kőszakadt. Harmadnap a legkisebbik ment az erdőbe. És már épp kezdte volna feladni, mikor valaki elkiáltotta magát. Gyerünk, barátaim! Hordjátok csak azokat a golyókat! Lenézett a földre, s nolám, ott állt vagy 200 hangya. Mindegyik egy-egy gyöngyszemet cipelt a hátán. Most megháláljuk, hogy megmentetted az életünket, kiáltotta neki a hangya vezér. Nem telt bele pár óra, s már végeztek is a gyűjtéssel, s a fiú pedig rohant vissza a gyöngyökkel a palotába. Másnap azonban újabb feladat várta. A királylány szobájának kulcsát kellett felhoznia a tenger mélyéről. Szomorúan ballagott ki a partra a királyfi. Biztosra vette, hogy másnap már ő is kőszobor lesz. Ám ahogy megállt a parton, a vízből előbukkant egy kacsa, szájában a kulccsal. Amiért megmentetted az életünket? Szólt a kacsa. Majd otthagyta a kulcsot, és elmerült. A fiú futott, amilyen gyorsan csak tudott, hogy időben visszaérjen a palotába. Reggel aztán jön az utolsó próba. A három királylány közül meg kell mondani, hogy kievett lefekvés előtt mézet. Fogta a fejét a fiú. A holnap reggelt már biztos, hogy nem érem meg. Felment a hálószobába, és ott talált az ágyon három csodaszép alvó lányt. Éppen azon tanakodott, vajon melyiket válassza, amikor berepült egy méh az ablakon, s rászállt az egyik szájára. Na most már tudta a fiú, melyik volt az édes szájú. Oda ment, megcsókolta a leányt, s abban a pillanatban megtört a varázslat. Felébredt az egész kastély, a királyfi pedig elvette a királylányt, és megkapta apja birodalmát.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Laszkfi János, mama egy régi képen. Elmondja Novák Péter. Mama egy régi képen, hosszú hajjal. Mennyi órát fésülgethette, hajjaj. Van a képen valami, én sem látom, amit azt hiszi, soha el se veszt. Tarka indiai ruha lengedez rajta, alatta meg finom ezüst kereszt. Szemében zölden lengenek növények, háta mögött lengedez zöld növény, a szája szélén ugra-bugra fények, kérdés csimpaszkodik szemöldökén. Nem az én mamám, hiszen nem létezem még. Lehetne bárki, szomszéd néni is, mégis tudom, hogy ismerem 100 éve. Pedig fiatal, nemrég volt csak gimis. Bár nincs a képen, apukám is ott van, a fényképezőgép túloldalán. Hunyorogva ő tartja a világot. A mama hasában én is ott vagyok ám.
0: Ez a Mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A titokzatos elágzat. Volt a világon két lány. Az egyiknek az volt a neve, hogy Dorka, a másiknak pedig, hogy Míra. Elmentek egyszer egy felfedező útra. Észrevettek egy különös árnyékot. Gyorsan elő az elemlámpákkal, ám az árnyék elment. Villám gyorsan és szélsebesen vágtázott a lombok között a sűrűben. Ám Míra és Dorka nem adta fel. Gyorsan rohantak ők is utána, hogy meglehessék a titokzatos alakot, hogy valójában ki ő. Senki nem tudhatta, és senki nem ismerhette, vagy mégis? Nem lehetett tudni, csak követték félelmüket legyőzve a félelmetes sötétségbe, rájuk borult az éjszaka. Hamarosan hangokat hallottak, valahogy ilyesmi volt. Cidip-cidip, curup-curup, erre ment az árnyék. Ki volt az, senki nem tudhatja. Ez egy tücsök, az én barátom, kiáltotta Dorka. Mire-mire, ha-ha-ha, egy tücsök nem lehet senkinek a barátja. A titokzatos alakot mégis meg kell valahogy lelni, most így nincs idő vitatkozásra. Hangzott egy hang. A sűrűből sötétség indult, és végül elérték a napot. A napnál mindig világos van. Már a föld felénél is tovább jutottunk, de hisz eddig is nappal volt. Na jó, nem volt nappal, csak vicceltem. De Míra és Dorka mindent beleadtak, hogy meglehessék a titokzatos alakot. Végül egy varázspálcát pillantottak meg a földön, sziklákat szort maga után, és a titokzatos alak egyre különösebb lett. Végre megértettem. Hát ez nem más, mint egy tündér. Méghozzá egy különleges tündér. Senki nem ismerhette, és senki nem láthatta még soha ezt a titokzatos tündért. Meg kéne leckésztetni úgy, hogy a titokzatos tündér ne lepjen meg senkit. Vagy talán mégis? Azt egyelőre elmondhatom, hogy csuda jó ez a történet. Ám a titokzatos alak végrejárulása nem más, mint egy különleges tündér. A neve gondoskodó tündér. Gondoskodik mindenkiről, Míráról és Dorkáról. Ám most jól meglepte őket, ez nem nevezném gondoskodásnak. Hát persze, mert ő a gondoskodó tündér gyermeke. Kedves, ám olykor tréfásni is tud. Olyan nagyon tréfás Manu, hogy mindenki csak tréfásnak hívja. Képzeljétek, én nem láttam, de hallottam a történetét. Olyan csoda szuper történet volt, hogy senki nem tudhatta, mi lapult a falak mögött. Ám ez a tündér, a titokzatos alak, jól viselkedni is tudott. Nem mindig csak tréfálkozott és lepte meg az embereket, hanem olykor segítőkész is tudott lenni. Egykor majd felnő ő is, és olyan nevelő lesz belőle, mint édesanyjából. A nevelő tündérből.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Kedves Csukás Mese Rádió hallgatók! Találjátok ki, hogy kire gondolhatok. Nagyon szeret téged. Nagyon finomakat tud sütni, főzni. Biztos, hogy amikor kicsi voltál, ő is mesélt neked sok mesét. Ez a valaki idősebb, mint az anyukád, de fiatalabb, mint a déd nagymamád. Na, kitaláltátok? Igen, a nagymamádra gondoltam. Pontosabban, a nagymamáitokra. Ugyanis mindenkinek két nagymamája és két nagypapája van. És hogy miért járnak most a gondolataim a nagymamákon és a nagypapákon? Hát azért, mert ma van a nagyszülők napja. Isten éltesse a nagypapákat és a nagymamákat, dédnagypapákat és dédnagymamákat. Köszönjük nekik, hogy annyi figyelmet, szeretetet adnak nekünk. Csukás Mese Rádió.
1: Marék Veronika, a kalóz nagypapa. Elmondja Csőre Gábor. Nagypapa egyedül maradt. Magányosan élt a kertes házban. Tett, vett reggeltől estig, de nem volt senki, aki szólt volna hozzá. Egyre rosszabb lett a kedve. Úgy határozott, eladja a kertes házat, és odaköltözik a lányához, Vejéhez, unokájához, az új lakótelepre. Zsolti büszkén újságolta Andrisnak a homokozóban. Hozzánk költözik a nagyapám. Anyu és apu már be is rendezte neki a harmadik szobát. És tudod, mi a nagyapám? Kalózkapitány. Csak áruhában jár, de ez titok. Ne mondd el senkinek. Andris irigykedve bámult Zsoltira. Nagypapa oda költözött, de a kedve szomorú, borongós maradt. Nem volt egyedül, de egyre jobban hiányzott a kert, a sok apró tennivaló. Úgy érezte felesleges itt. Csak az vidította fel, ha délutánonként Zsoltival sétált a kis erdőben. Esténként sokáig mesélt neki. Ő maga talált ki meséket a kalózkapitányról, meg a három részeges kalózról. Andris egy napon észrevette, hogy Zsolti valamit szorongat a markában. Mutasd meg! Zsolti lassan szétnyitotta az ujjait. Puha fából faragott hajó volt a kezében, nem nagy, akkora, mint egy őszi barackmag. Nagyapa faragta nekem. Képzeld, faragni is tud. Ez a kalózok hajója. Andris könyörögni kezdett. Kérd meg, hogy faragjon nekem is, kérd meg! Jó, jó, majd szólok neki, ígérte nagylelkűen Zsolti. Hazaszaladt és keresni kezdte nagypapát. Ilyenkor ebéd után mindig otthon szokott lenni, hiszen mi más tehetne? Szunyókál, rádiót hallgat. Most nem volt sehol. Zsolti töprengeni kezdett. Talán lement a térre. Igazán szép meleg tavaszi idő van. Leszaladt a térre. Kereste a nagypapát a sakkozóknál. Nem volt ott. A presszóba is benézett. Ott sem találta. Körbe szaladta a kis erdőt. Hiába. Beült a homokozóba, és töprengve szórta a homokot egyik tenyeréből a másikba.
3: Andris odaszaladt hozzá, és orra alá dugta összeszorított markát. Találd ki, mi van benne? Katica. Nem. Kavics. Nem. Akkor szabad a gazda. Andris kinyitotta a markát. A tenyerén parányi hajó feküdt, épp olyan, mint Zsoltié. Kalózhajó. Honnan szedted? Ugrott fel Zsolti. Nagyapád faragta nekem. Hol van? Éppen őt keresem. Ott ül a bokrok között. Gyere! Zsolti lába a földbe gyökerezett. Ott ült nagyapa, az ő nagyapja egy padon, és annyi, de annyi gyerek vette körül, hogy csak az ősz feje búbja látszott a gyerekfejek gyűrűjében. Mindenfélét farag, bálnát is, meg sellőt is, és közben mesél a kalózokról. Az én kalózaimról, szorult össze Zsolti szíve, sarkon fordult és hazaszaladt. Apja, anyja aggódva figyelte. Mi van ezzel a gyerekkel, olyan szótlan, sápadt? Csak nem bujkál benne valami betegség? Vacsora után Zsolti ágyba bújt, és a fal felé fordult. Nem nézett fel akkor sem, amikor meghallotta az ismerős köhentést. Nagyapja jött be, hogy esti mesét mondjon neki a kalózkapitányról, meg a három részeges kalózról. Zsolti, alszol? Nem, válaszolta Zsolti, és végre sírva fakadt, úgy zokogott, hogy nagyapa csak nehezen értette meg, mi is a baja. Miért? Miért faragtál hajót minden gyereknek? És miért mondtad el a kalózokat nekik, amikor te az én nagypapám vagy? Nagyapa az ágy szélére ült. Persze, hogy a tiéd vagyok. De tudod, ültem a téren, és épp egy delfint farigcsáltam, amikor gyűlni kezdtek körém a gyerekek. Néztek, bámultak szótlanul. Aztán az egyikük megkérdezte, kinek csinálom a delfint. Mondtam, a kalózoknak. Erre megkérdezték, kik azok a kalózok. Elmondtam nekik. Az én meséimet, az én kalózaimat, szipogta Zsolti. Ne irigykedj rájuk. Ezeknek a gyerekeknek sosem mesél senki. És amiket elmondtam, azok mind régi mesék. Neked mindig újat mondok. A legeslegújabbat. Mert te vagy az én unokám. Zsolti szeme fölcsillant a sötétben. Jó, akkor kezdd is el a mait. Másnap a téren Zsolti büszkén figyelte a nagyapját. Ott ült egy padon, hajót faragott, és közben mesélt. Gyerekek szorongtak körülötte. Egyszerre 25 unokája lett. És az volt a legjobb, hogy a kalóz nagypapa arcán nyoma sem volt már a szomorúságnak.
0: Csukás Mese Rádió. A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másokra is. Hallgassatok sokféle zenét, és énekeljetek, ha úgy tartja kedvetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kótyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kótyavetye a kalapboltban.
1: Minap betévedtem egy kalapboltba, és beszélgetésbe elegyedtem az eladóval. Ő mesélt a kedvenc kuncsaftjairól. A sisakos kazuár fején lévő sisak szaruból van, pont mint a körmötök vagy a hajatok, csak az övé kicsit menőbb. Nem ismernék neki mást mondani, mert állítólag nem szereti, ha beszólnak a sisakjára. A víz alatt is lehet találni izgalmas fejdíszeket. A kis axolotl le sem tagadhatná, hogy hatalmas revűrajongó, bár megtudtam, hogy a fején pompázó csodák valójában a kopoltyúi. Nekem pont jók lennének bajusznak. De az állatvilág legszebb fejékei vita nélkül a tengeri csigákon találhatók. Egyik szebb, mint a másik, mintha minden nap bálba készülnének ezekkel a feltűnő kalapkölteményekkel. Nem mondom, én bármelyiket szívesen hordanám. Nektek is van fejdíszetek?
0: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánlót hallottatok. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Csukás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Anya süt,

0: Anya sit.
1: Figyelem, tánckirályok és tánckirálynők! A Zenevarázs most egy újabb kedvencet hoz nektek. Készen álltok? Szabad a színpad, szabad a nevetés. Induljon a buli!
2: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban!

0: Kóstolja meg a dinnyénket.
1: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
2: Most egy pillanatra mindenki dobja el a tabletet. Persze, csak óvatosan, mert jön egy olyan sláger, amit nem lehet ülve hallgatni. Táncolj, énekelj, és legyen ma a világ legvidámabb vasárnapja.
3: Csukás Mese Rádió!
4: A nandu, du-du, du-du.

0: Handuk.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Jó, el is engedhetjük, és csak helyben járás. Szuper! Karkörzés! Varázsolunk, és közben mozog a lábunk.

0: Majdnem megrúgod az egyet. Ó, gyerünk, gyerünk. Szupi. Most megint megállunk, jó? Stop. Emeld a kezed magadba, kis terve.
1: Jók van a
0: oda rakjad. Előnök oldalra. Másik oldal.
1: Kis pajtás.
0: Másik oldal. Igen.
1: Icipici party.
0: Gyere középre.
1: Szuper.
0: Nagy terve.
1: Oké. Okay.
0: Fogjuk meg egymást kezét.
1: Rendítás.
0: Tedd ki odara. Hajon jelőre. Gyere fele, mert a kezed közben. Még egyszer. Ó, most elengedjük egymás kezét. Fogj egy kép.

0: piacra. Nem maradjálva. A szállat tárgy van.
1: Jó, tehát a kezed.
0: Mozzulj már.
1: Megnézzük, milyen egyensúlyban vagyunk, jó?
0: Szóljon az élet. Mulassuk élet.
1: Nem van az egyik láb.
0: Ülni most vétek.
1: És?
0: Mozzulj már.
1: Reggel 6-ig így maradunk. Mosolyogni szabad.

0: parti.
1: Most megállunk.
0: Egy két parti.
1: Fog meg a lábad.
0: Rerekez a randi. Ó, nem vitás.
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Keverés. Tyuhuhu. El ne sózzuk. Bár én szeretem a sósat. Laci bácsi,

0: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
1: Nagyon jó volt a műsor, nekem nagyon tetszett, és ma ez a nap nagyon jó érzés így nekem. Nagyon szeretem a jó napokat.
2: Mert én is azt szeretem a Csukás Mese Rádióban.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Na, ki fáradt el az előző dalban? Gyorsan igyál egy korty vizet, mert most jön egy újabb vidám dal. Ez itt a Zenevarázs, a legjobb családi buli vasárnap délután.

0: hopti, kökti, hopti, kökti.
1: Zsonga világdukta mékos, te csak a madárra hallgass, vagyis én rám, kurióra, leg-leg-leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra hallgass kurióra.
0: Hopti, kökti, hopti, kökti.

0: Üzensz valamit Süsünek?
1: Mondnak Süsünek, hogy a kedvenc mesém a Süsü.
2: Szeretem hallgatni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

figyelem, figyelem, közt hírrététezi, hogy csoki országban a mai naptól mindenféle csokoládé kóstolható, fogyasztható, de legfőképpen majd szólható. Aki nem jön el, az otthon marad, aki pedig otthon marad, az hoppon marad.

0: Mese Rádió!
1: Táncolni ér, ugrálni ér, és énekelni is ér. Ez itt a Zenevarázs, és most jön egy olyan dal, amitől a plüss macid is táncra perdül. Maradj velünk, mert a buli még csak most kezdődik.

0: Kedves gyerekek, ismeritek a süsü dalt?
1: Mohajós a bimbó lehetnék, megennének engem a keskék.
2: Jól volt az előadás.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Újratervezés.

és utána fordulj balra, túl gyorsan mész, a göncöl szekérnél jobbra, túl gyorsan mész, most fordulj balra, mondom most.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

most jön a neheze, kérem szépen mindenki készüljön, csak el ott. Nem. Fejem, fülem, orrom és az állam. Fejem, fülem,

0: és a csücs! Ó, te! 250 ezer gyerek nem ült le a képernyő előtt.
1: Akkor még
0: többiek leültek, hogy még egyszer el kell játszani. Mondtam én.

következni. 50 gyerekből nem tudja megcsinálni, csak 80. Annyira nehéz. Na, azt mondja, hogy fejem, vállam, térdem és a fenekem. Opa.

0: És ezzel már a véget ért a zenevarázs. Elköszön a buli, Manu. Vagyis én. Remélem, jól bulisztál velünk. Jövő vasárnap délután 3 órától újra jönnek a vidám dalok, tánc és nevetés. Addig is mosolyog sokat, és ne feledd, a zene veled van.
1: Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
2: Csukás Mese Rádió!
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
5: Hallgass te is!
4: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: A farkas és a bárányok. Élt egyszer egy farkas a legelőket határoló, széles, sűrű erdőben, akit a bárányok a faluban már hírből jól ismertek. Éhesebb és ravaszabb volt minden elődjénél. Úgy verte át a kis bárányokat, hogy azok észre sem vették, és már is a farkas vacsorájaként végezték. Egy nap az egyik kis bari messze elkóvájgott, és közben igen megszomjazott. A hegyoldalban egy patak futott alá, nagy nehezen felkapaszkodott, és a hűs vízből boldogan kortyolgatott. Hanem egyszer csak mit lát? A farkas állt a patak túlpartján. A kisbárány nem ijedt meg, még fiatal volt, és semmi rosszal még a világban nem találkozott. De a toportján csúnyán ráfordult.
7: Te álmok gaztevő! Most mindenért megfizetsz! Széttéplek!
8: Gonosz! Hiszen csak tegnap születtem. Ellened nem védhettem,
6: felelte a bárányka ártatlanul, de a hatalmas farkas nem tágított.
7: Úgy ám! Akkor hát apád volt, vagy nagyapád? Mit számít ez egyáltalán?
6: Azzal a farkas átugrotta a kis patakot, és a szegény védtelen báránytát ott helyben fel is falta, majd jól lakottan távozott. Volt is nagy sírás rívás a nyájban, a juhok mind együtt gyászoltak. Másnap a junyáj gyűlést tartott. Úgy döntöttek, a farkas portyáinak véget vetnek. Éjszakába nyúlóan vitatkoztak.
8: Hiszen a farkas olyan erős és gyors, mi lassabbak vagyunk. Gyöngék, mégis mit tehetnénk?
6: Kérdezték sokan.
7: Ha mind együtt cselekszünk, nem járhat túl az eszünkön,
6: felelte a legöregebbik, és ezen túl így is tettek. A juhásznak szinte semmi dolga nem akadt. A nyáj úgy mozgott, mintha egy nagy fehér felhő volna az égen. A farkas pedig hiába várt, nem látott eltévedt báránykát. Amint megközelítette a nyájat, a juhok közre fogták a kisebbeket, a kör szélére pedig a kosok álltak.
7: Ha még egy lépést teszel, szarvunk lesz a vesztet,
6: kiáltották bátran. Elsonfordált a farkas, és azon tanakodott, hogyan kerülhetne észrevétlenül a nyáj közelébe. Amíg a juhász a réten legeltette a nyájat, beosont a kamrájába, és meg is találta, amit keresett. Pirkadatkor már kinn is volt a réten a farkas báránybőrben. Azt csente el a kamrából, és most felöltötte álcából. Így aztán a farkas végre bekerült a nyájba, és már csak azt várta, hogy leszálljon az éjjel. Csak hogy éppen aznap jött a mészáros, hogy egy megtermett juhot levágjon. Kiválasztotta közülük a legnagyobbat, a báránybőrbe bújt farkast. Megegyeztek a juhásszal, s az a farkast megkötözte, és a mészáros kocsijára tette. A farkas nem is értette, mi történik. Csak amikor a mészárszéket meglátta, akkor jött rá, hogy visszafelé sült el a csel. Uccu neki illaberek, nádak, erek nyomát se látta a mészáros. Úgy elszaladt a farkas. Meg sem állt az erdőig, csak ott a fák sűrűjében fújta ki magát.
8: Többet nem viszem a bőrönvásárra,
6: mondta magában, és úgy határozott, segítséget keres a vadászathoz. Végül az oroszlán megegyezett vele.
7: Veled tartok, de igazságosan osztozkodunk. A zsákmánynak én a nagyobbik részét kapom.
6: A farkas kelletlenül beleegyezett, egyebet úgy sem tehetett. A réten a bárányok ismét szétszélettek, hiszen a farkastól már nem féltek. Úgy hitték, elvitte a mészáros, és tőle bizony még senki sem jött el saját lábon. Így a két gazember csak várt a hegyen, míg nem egy juhot egyedül találtak. Oda mentek hozzá, és köszöntötték.
7: Jó napot! Hogy szolgál a kedves egészsége? Kezdte a farkas. Tudja, én már jó útra tértem. Ha segíthetek, ne habozzon. Tőlem akármit kérhet.
8: Igen. Nem is tudom, higgyek-e neked,
6: felelte a bárány gyanakvóan.
8: Éppenséggel segíthetnének rajtam az urak. A minap egy szeg szorult a patámba, azóta járni is alig bírok rajta, talán azokkal a nagy fogaival megszabadíthatna tőle.
6: A farkas csapdát sejtett, és a feladatot az oroszlánnak készségesen átengedte.
7: Én magam kevéssé vagyok jártas a gyógyításban, de barátom, a nagy hírű oroszlán, sok bajon átsegített már, talán, ha ő próbálkozna.
5: Valóban, hiába is szerénykednék, királyi segítség egy ilyen erős kéz.
6: Magában csak nevetett a farkason, hiszen ha ő lesz a vadász, a farkasnak egy falatot sem ad. Akkor a juh felemelte hátsó lábát, megmutatta, hol fáj a patája. Az oroszlán komoly, hozzáértő arcot öltött, úgy hajolt a pata fölé. De amint az arca a közelbe ért, a bárány úgy orrba rúgta, hogy az ájultan terült szét.
8: Te pedig, farkaskoma, most talán megtanulod, hogy minket többet nem bánthatsz. Nem lesz, aki hinne neked. Takarodj vissza az erdőbe!
6: Kiáltotta a bárány, és szaladt vissza a nyájhoz. A farkas csak állt, és nem hitt a szemének. Végül ott hagyta az oroszlánt, és visszatért az erdőbe.
4: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: amit most hallgatsz, az a
1: Csugás Bence Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Móra Ferenc, Kótyon Figy király almája. Hajnalon innen estén túl, épp egy macskaugrásnyira nekerestől, 7 országa volt Kótyon Figy királynak. Neve nincs az első, talált ki a második, sose volt a többi 5. 7 országban kerten kertje, kerten kertjében 700 almafája, 700 almafáján 1 almája. No de arra vigyázott is ám, mint a szeme világára. Minden reggel, este megnézegette, sejemkeszkenővel megtörülgette, még a lágyan fúvó széltől is féltette. Mikor egyszer egy legyecskét látott rajta, olyan keserves sírásra fakadt, hogy 3 lyukas teknőt telesírt keserves könnyeivel. Nem nyugodott meg addig szegény feje, míg az udvari vadászok agyon nem nyilaszták a szegény legyecskét. Mindenki így járjon, ki rátátja a száját. Jó lesz megbecsülni a király almáját. Mind a 7 országban ezt a szigorú parancsot doboltatta ki a dobos gémekkel Kótyon Figy király. Udvara népének, tenger cselédjének pedig azt parancsolta, hogy mindig cigánykereket vessenek, valahányszor az almafa mellett elmennek. Fő-fő miniszterek hányták is a bukfencet, plényakú generálisok állták is a tótágast. Csak egy kis apród vágta földhöz a darutollas süvegét. Tisztelem, becsülöm a király hatalmát, de már akkor inkább megeszem az almát. Perecnek hívták ezt a kis apródot, termete, mint a sudár jegenye, az esze villám, sólyom a szeme. Esteli harmaton kilopózott az almafához, hajnali harmaton visszalopózott, de hiába mesterkedett, nem vásott a foga a király almájába. Olyan magasan volt, el nem érte, akárhogy merészkedett utána. Lógott is az orra bosszúságában, hogy majd a térdét verte, de aztán gondolt egy okosat. No, azért lesz még itt lakoma? Majd segít rajtam málékoma. Ő lesz a létrám, ő lesz a székem, király almáját róla elérem. Málékoma egy másik apródja volt Kótyon Figy királynak. Nincs ilyen legény minden bokorban, a feje szakajtó, az esze korpa. Úgy fecseget, mint a liba a lembe. Soha titok még meg nem állt benne. No, majd teszek én arról is, gondolta magában Perec, s kiszaladt a halpiacra. Vett a halászoktól 2 keszeget, azokat felkötötte a kert közepén a jegenyefára. Aztán elment a vadászokhoz, azoktól vett egy meglőtt nyulat, azt kitette az almafa alá. 1 nyúl, 2 keszeg, rendben így leszek, verte össze örömében a bokáját, s még a tenyerén is szaladt, hogy mentül elébb odaérjen málékomához. Málékoma éppen a csizmáját pucolta Kótyon Figy királynak, de nem a kefét dörgölte a csizmához, hanem a csizmát a keféhez, mert ő azt látta, hogy ha a kecskének sáros a bocskora, az se a kerítés dörzsöli a bocskorhoz, hanem a bocskort a kerítéshez. Bajban vagyok, bajban, segíts Málé rajtam! Ütött a vállára Perec, s megkérte, hogy sétáljon ki vele a király kertjébe, ott ő majd föláll a vállára, akkor bizonyosan eléri az almát. Málé legyek, ha nem megyek, rikkantott Málé akkorát, hogy ilyettében elkukorékolta magát Kótyon Figy király palotáján a szélkakas. Jaj, komám, nem kell ám ezt világgá kukorékolni, súgta neki Perec. Soha senkinek meg nem szabad tudni, amit most tenni akarunk. Ha elszólod magad, kitörik a nyakad. Nem is szólt Málé koma egy kukot se többet, egész addig, míg be nem értek a kertbe. Hanem, ahogy a jegenye fára fölnézett, meg nem állhatta, hogy oldalba ne könyökölje Perecet. Perec, ha szeretsz, fogd meg a nyakam. Miért fogjam meg, te Málé? Hát, hogy ki ne törjön. Miért törnek ki, te bolondos? Azért, mert szólni akarok. Mit

0: akar szólni, te locsi fecsi?
1: Azt, hogy két keszeget látok a Jegenyefa hegyében. Ugyan mit csinálnak azok ottan? Hát mit csinálnának? Úszni tudnak, repülni tanulnak. No, én meg mászni tudok, keszeget sütni tanulok. Vigyorogta el magát Mál, és egyszeribe fölmászott a Jegenyére a két keszegért. Lehuppan aztán a Jegenyéről, mennek az almafa felé, megint megböködi perecet a Málé. Kiskomám, látd, mit te? A nyulat a fa alatt. Látom ám, Málé, meg is lőném, ha puskám volna. Lőd meg a sapkáddal, hát ha az is elsül, komám, perec, tedd meg, ha szeretsz. Nagyon ráéheztem a nyúlgerincre. Hát, a te kedvedért azt is megteszem, mondta erre perec. Azzal kapja a sapkáját, vágja a nyúlhoz, hát az eldől egyszerre. Na, mondtam, ugye, kapta föl Málé a nyulat, s már tartotta is létrának a derekát, széknek a vállát, hogy elérhesse perec az almát. El is érte, le is tépte. Haj, de megcsendült ám az almafának minden levele, s lett olyan nagy zenebona, majd megbomlott a két koma. Mákos borongatta, mézes teringette, fohászkodta el magát perec. Most már csak a kertek alatt szaladjunk, hogy senki meg ne lásson bennünket. Nem is látta meg őket senki, csak a város szélén a molnár szamara. Az sem mondott egyebet, csak annyit, hogy
0: Jaj, micsoda az?
1: Hökkent meg Málé, aki nem látta jól a félhomályban, hogy mi feketélik a gyepen.
0: Király ő felsége, súgta neki perec. Mit csinál itt király ő felsége?
1: Hajtja magáról a szúnyogokat a fülével.
0: De mondott is valamit király ő felsége.
1: Mondott hát, azt mondta, hogy azért lett király belőle, mert olyan szép nagy a füle. Ebben aztán meg is nyugodott Málékoma, s hazaballagott a nyullal meg a halakkal. Perec koma pedig még áltóhelyében megette az almát, hogy bolondjában meg ne találja nála valaki. Nem is tudtak az almának nyomára jönni, pedig 7 nap 7 éjszaka tűvé tették érte, mind a 7 országát Kótyonfigy királynak. De még a 8. nap is keresték volna, ha Kótyonfigy király hopmestere észre nem veszi, hogy Málékoma körülzsindejezte a nyakát.
0: Hát te miért zsindejezted körül a nyakadat, te ugrifüles?
1: Koppantott a feje búbjára.
0: Azért, hogy ki ne törjön.
1: Miért törne ki, te szakajtófejű?
0: Azért, mert szólni akarok.
1: Mit akarsz szólni, te csupaszáj?
0: Azt, hogy én tudom ám, hogy kiszakajtotta le a király almáját.
1: De már akkor 6 hajdú 7 felől markolta meg Málékomát, úgy vitték a Kótyonfigy király elé. Annak meg akkora légycsapó volt a keziben, hogy a struc madarat is agyon lehetett volna vele ütni. De még föl sem emelte a légycsapót, amikor Málékoma már kivallotta az igazságot. Uram és királyom, életem halálom kezedbe ajánlom. Perec apród szakította le az almát. Perec apród éppen ott üldögélt a trónus lábánál egy bársonyvánkoson, de még csak a szeme pillája se rebbent meg, ahogy Málékoma felé bökött az ujjával. Mindössze annyit mondott mosolyogva, bolond lyukból bolond szél fúj. De nem addig van az, szolgám, pödörte Kótyonfigy király szigorú hegyesre a 3 szál bajuszát. Add elő csak, Málé fiam, hogy volt, mint volt.
0: Fülemmel hallottam, szememmel láttam.
1: Mikor te? Vágott közbe pereckoma.
0: Hát, mikor a keszegek repülni tanultak a Jegenyefa hegyében.
1: Eszed kereke, nevette el magát a király, hiszen nem szoktak a halak páramászni.
0: Márpedig ez olyan igaz, mint hogy perec koma a sapkájával lőtte meg a nyulat, erősködött Málé, kézzel-lábbal hadonászva.
1: De most már úgy kacagott Kótyonfigy király, hogy csak úgy renged bele a trónusa.
0: Hát az mikor volt te?
1: Akkor, mikor fölséged a fülével hajtotta magáról a szúnyogokat, és azt kiabálta, hogy azért lett belőle király, mert olyan szép nagy a füle, mondta tréfásan hunyorogva.
0: Hely, katlan, meg a bogrács, futott el a méreg a királyt, s olyan suhintott a légycsapóval, hogy Málékoma egyszerre kukoricakorpává válik, ha el nem ugrik onnan.
1: Szerencsére elugrott, s azóta máig is ugrál, ha el nem fáradt. amelyiktek megszánja, ültesse le a kis székre.
2: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
4: Képzeld.
5: Na?
4: Tegnap megkértem anyukámat, hogy csináljunk délután valami közös programot. Erre ő kitalálta, hogy menjünk el, és vigyük el a szelektívet a kukákhoz, és dobáljuk be.
5: De jó program! Ezt én is nagyon szeretem.
4: Igen, igen. De nekem egészen máshoz volt kedvem. Nagyon szerettem volna is sütit enni anyukámmal a cukrászdában.
5: Hát, ahogy mondani szokták, néma gyereknek anyja sem érti a szavát.
4: Ez azt jelenti, hogy ha nem mondjuk el, mit gondolunk, mit szeretnénk, akkor nem tudnak segíteni rajtunk, nem tudják kitalálni a gondolatunkat.
5: Úgy van, pontosan. Mindig érdemes őszintén elmondani, mit szeretnél, mihez lenne kedved.
4: Igazad van. Legközelebb így fogok tenni.
6: Sziasztok, Nono vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
7: Neve nincs apó. Francia népmese. Átdolgozta Bertóc Ilona. Aki elmeséli nektek, Sipos Szilvi. Élt hajdanában egy királyfi, bátorságáról híres derék Dalia. Korán árvaságra jutott, és emberséges ura lett birodalmának. Az ifjú király feleséget keresett magának, akivel megoszthatná az uralkodás gondjait, de nem akadt, akit szívből megszeretett volna. Egyszer aztán jártában keltében egy öreg-öreg festőnél megpillantotta egy szép lány képét, és azt gondolta magában, egy életem, egy halálom, ez a lány lesz a feleségem. Megkérdezte a festőt, ki légyen az, akit a kép ábrázol. Jaj, uram, királyom, válaszolt a festő, ezt a király kisasszonyt messze-messze egy kastélyban őrzi a gonosz tündér. Ott ül a kapuban, és emberfia nem lépheti át a küszöböt. Már sok bátor ifjú akarta kiszabadítani, de mind bajba jutott. A királyt azonban nem lehetett eltéríteni a szándékától. Befogatott hintajába és hűséges inasával ének éjszakáján nekivágott a nagyvilágnak. Rengeteg erdőn vezetett az útjuk, a király elszúnyókált, de a szolga éberen vigyázta uraálmát. És egyszer csak a közelből hangokat hallott. Leállította a lovakat és figyelt. Hallja ám, hogy az erdőben neve nincs apót szólongatják, kérlelik, meséljen valamit. Aztán neve nincs apó beszélt, elmondta, hogy a fiatal király éppen úton van a király kisasszonyhoz. Elsorolta azt is, milyen nehéz próbákat kell kiállnia, hogy kiszabadíthassa. Elmesélte, hogy a kocsija hamarosan egy folyóhoz ér majd, amelyen nincs híd, s csak úgy tud rajta átkelni, ha a tengelyt megdörzsölik tölgyfáról való mohával. Ha elérkezik a kastélyhoz, álomport kell adnia a tündérnek. Ha az elalszik, a király elszöktetheti a király kisasszonyt, de amikor a tündér felébred, üldözésükre indul. De hát hogyan is állhatná ki a próbákat a király, mondta nevetve neve nincs apó, hiszen nem tudhatja, hogy mit kell tennie. A hűséges inas jól eszébe véste, amit hallott, aztán felébresztette a gazdáját, és mentek tovább. Kisvártatva sebes sodrású folyóhoz értek, amelyen nem volt híd. Az inas csak fogott egy marék tölgyfamohát, megdörgölte vele a tengelyt, s egyszeriben híd ívelt át a vizen. Kényelmesen átmentek rajta, és hamarosan a kastélyhoz érkeztek. Minden úgy volt, ahogy neve nincs apó megmondta. A tündérnek drága kövekkel ékes arany csuprocskában finom illatszert adtak ajándékul, ebben volt az álompor. A tündér beleszagolt, és elnyomta az álom. A vadállatok, látván, hogy úrnőjük alszik, békén tovább engedték az utasokat. A kastély fényes termében várta a király kisasszonya szabadítóját. A király kézen fogta, hintajába ültette, hűséges inasa meg a lovak közé csapott, s vágtattak, mint a szélvész. Közben fölébredt a tündér, üldözésükre küldte a vadállatokat. Haj, megizzadt az ifjú király, mire mindegyikkel megvívott, de végül szabad volt az út, s nagy diadallal vitte haza szépséges mátkáját. Volt aztán hetet hét országra szóló lakodalom, és mit gondoltok, ki ült a főhelyen? A hűséges inas, aki kihallgatta neve nincs apót, és segített a királynak kiszabadítani mátkáját a gonosz tündér karmaiból.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Olyan még nem jött, majd még csak most jön a kígyó. Hát ő már akkora rokkár, hogy nem bírja ki. Figye! De most már jöhet. A kígyónak látszó madaraknak fogsor, rövidkült áll a beteg. Írja a doktor, beszél majd az utókor. Kiről?

0: Móra Ferenc, Szellőcske, Szelecske, Szél. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
1: Gáborka kint hevert a vadszőlőlugasban. Szagos fodor ment a virágokból volt a derékalja, puha gyebből a vánkosa. Szellőcske pedig ott ringatta magát fölötte az ágakon, s nagy dudorászva megcirógatta a lombokat. Nagyon szép nótákat dúdolgatott, bizonyosan mindnyájan hallottátok már tőle. Álom, álom, édes álom, szállj le rája könnyű szárnyon, szempilláit fogd le lágyon, álom, álom, édes álom. Ki dadolgat itten? Kérdezte Gabika, mikor már nagyon sokáig hallgatta az altatót. Ki cirogatja az arcomat? Szellőcske nagyot kacagott. Lírum lárom, pajdikám, nem ismertél, ugye rám? Szellőcske az én nevem, vidám az én életem. Hip-hop, ide-oda lebegek, hűsítem a meleget, enyhítem a hideget, virágokat ringatok, pilléket csókolgatok, kergetőzöm a madárral, rétek erdők illatával a levegőt frissítem, aki engem nem szeretne, nincsen olyan senki sem. Ennyi, de csak jó isteneket, kedves Szellőcske! Egész nap futkározol, bújócskázol, hintágatsz, danolgatsz, de hát iskolába nem kell neked járnod. Nem ám, mert én még kicsike vagyok, de ha akkora leszek, mint a bátyám, akkor majd én is megpróbálkozom vele. Tudom, hogy örülnek majd a gyerekek, ha letörülgetem az arcukról a verejtéket, mikor nehéz lesz a számtani feladat. Hát bátyád is van, Szellőcske. Van bizony, az csak a mulatságos fickó. Ej, de szeretném megismerni. No, megállj, majd előhívom, hogy mulattasson. Nekem úgyis másfelé van dolgom. A szegény föld népét kell megnéznem, azokra nagyon ráfér egy kis hűs huvalom. Szellőcske megrázkódott, egyszer-kétszer belefújt az aranysípjába. Hát, uram, teremtőm, egyszerre táncolni kezdtek a falevelek, s fönt az égen szép lassan ballagni kezdtek a bárányfelhők. Megérkezett Szellőcske bátyja. Ő táncoltatta a leveleket, ő terelgette a fellegnyájakat. Gabika örömmel kiáltott elébe. Nini, te híres, hiszen én téged ismerlek, te vagy a Szelecske. Te szoktad olyan magasra felvinni az én sárkányomat. Hát mi jóban fáradsz? Sóhajtok, szélmalmokat hajtok, a vizen a hajót repítem, segítek a búzát szelelni, madárnak tengeren átkelni, a harangszót szétvinni messzire, az Istennek ő dicsőségére. Hát még mit tud Szelecske? Borbé tányért táncoltatni, kalapot lekapogatni, homokhegyet rakosgatni, de jaj, nekem sietek, bátyám, uram, közeleg! A kékszemű fodor ment a virágok, ilyetten lapultak a földre, a vadszőlő ágak jajgatva verődtek össze, recseget ropogott Gabika feje fölött az egész lugas. Olyan sűrűn hullott a homok, mint az apró szemű eső, s valami ijesztő bömbölés hallatszott a levegőben. Böm, böm, böm, aki tud, jól teszi, hogyha fut, sebesen elülem, aki nem tud, elviszem. Hi-hi-hi, ha-ha, senkinek sincs kegyelem, villámos tort forgatok, menj dörök, ha pattogok, rászkódik a föld bele, hi-hi-hi, ha dobog a lovam, lába porkavarog a nyomába, s a fejemmel elérem a felhőket az égen, ha-hó, ha-hó, ha-hó, kirobok, kisivít, midörög, lábam alatt a mező dübörög, húj, húj, miropog, erdő csikorog, akire én ráfújok, elszalad, meg nem áll, én vagyok a szélkirály, jaj, jaj, jaj, a szélkirály. Gabikának ijedtében elállt a szíveverése, Szeretett volna elszaladni, de meg sem bírt mozdulni. Sikkoltani akart, de egy hang nem jött ki a száján. Ja, Istenem, mindjárt elviszi a szél király, már érezte a hideg lehelletét a homlokán, már a kezét is megfogta. Hát, mikor a szemét kinyitja, akkor látja, hogy apuka keltegeti, az fogja a kezét. Szaladjunk, öcskös, mert mindjárt elkap bennünket a szél király. Hadd tegyelek a zsebembe, hogy meg ne találjon. Alig értek be a tornácra, mindjárt kitört a nyári zivatar. Lángolt az ég, rezgett a föld, sírtak a felhők, csikorogtak a fák, amerre a hatalmas szél király vágtatott. De Gabika már nem félt tőle, ott ült az ablaknál édesanyja ölében.
0: A Szellőcske Szelecske Szél című mesét hallottátok. Csukás Mese Rádió.
2: Amikor gyerek voltam, hittem is, meg nem is, amikor a nagypapám arról mesélt, hogy a napraforgó egész nap a napot bámulja, és arra forgatja a tányérját, amerre a nap jár az égen. De aztán az egyik nyáron, amikor két hetet is náluk tölthettem a kertjükben, akkor be kellett látnom, hogy a nagypapámnak igaza van. A napraforgó a nappal együtt mozog. Hajnalban és este lógatja a fejét, de amint feljön a nap, ő is felemeli a fejét. A napraforgó tányérjában rengeteg kis magocska található, a szotyola. Ha nyár közepén beérik a szotyola mag, akkor a belét kiveszik a héjából, és ebből a meghámozott magból kipréselik az olajat. Ezzel az olajjal aztán a konyhában is találkozhatsz, mert a napraforgó olajjal sokan szeretnek sütni, főzni. Csukás Mese Rádió.

0: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Bendel Vera, egy különleges fül. Bár Jú a sejmesfülű róka és Vi a majdnem cirmos macska szerették a veszekedéseket az erdőben, például az olyan hosszú és izgalmas ellentéteket, amilyen Edwina és Doles között feszült, arra nem számítottak, hogy éppen ők fognak összeveszni, hiszen ők mindig is legjobb barátok voltak. Erre tessék! Az az igazság, hogy félelmetes dolgok tudnak megtörténni legjobb barátokkal is. Tudni kell, hogy Vi dobozban szeretett aludni, mint a házi macskák általában. De mivel az erdőben nem talált dobozt, a gólya család Kálmánék régi fészkébe telepedett be. Kálmánék úgy is raktak maguknak tágasabb fészket egy magasabb ágon. Vinek tetszett az alacsonyabb lakhely, éppen elfért benne az enciklopédia, meg ő, ha eléggé összegömbölyödött. A majdnem cirmos macskák, akik a hasukon tiszta fehérek, a farkukon meg a hátuk egy részén viszont cirmosak, ugyanis az éppen elég szűk helyeket szeretik. Ebben a fészekben olvasgatta Vi holdfényes éjszakákon az enciklopédiát. Nem mintha mindent megjegyzett volna belőle, vagy teljesen elolvasta volna A-tól Z-ig, de megtanult egyet mást. Hogy melyik állat tud úszni, és melyik madár tud sokat repülni például. Hogy mit jelent a telihold, és hány lába van egy ocelotnak, bár ocelotot egyébként soha nem is látott. Hogy meddig él egy ámbráscet vagy gyilkos bálna, és mit jelent az, hogy korallzátony. Ilyeneket. Júnak természetesen odúja volt, szebb, mint egy átlagos rókajuk, de persze kevésbé szellős, mint a gólyafészek. Egyszer a két barátnak az az ötlete támadt, hogy lakhelyet cserélnek egy éjszakára. A meleg nyári estén Vi, a majdnem cirmos macska, elég jól érezte magát a hűvös rókajukban, a sejmes fülű róka viszont egyre csak hánykolódott a macska fészekben. A szemébe világított a telihold, az egy. Nyomta a hátát az enciklopédia, amit nyomta, szúrta a hegyes sarka, az kettő. De leginkább elfogta a reszketés egy olyan helyen, amit nem vett körül négy oldalról valami rendes barlang. Az három. Hogy tud itt élőlény aludni? Jú egy idő után inkább fogta magát és felütötte az enciklopédiát, bárha valami nem érdekel, tehát az például az ocelotok lábának a száma. Végül mégis egész éjjel olvasott. Reggel aztán fáradtan ment vissza a rókajukába, és egészen délelőttig várni kellett, hogy kitörjön a borzalmas sikoltozás. Na jó, egészen délig, de nem tovább. Íjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj maradék fél füledet is, ha kijössz a rókajukból. Meg kell jegyezni, hogy Júnak egyébként tényleg csak egy füle volt, az viszont nagyon sejmes. Mindezt azért nem említettem eddig, mert maga Jú is utálta, ha szóba hozzák. Mindenkire ideges volt, aki a fél fülére célozgatott. Mellesleg mindkét oldalon jól hallott, csak az egyik fülét kiskorában letépte egy veszélyes farkas. De ez egy másik történet. Na, de nem ijedt meg Vítől, hanem karikás szemmel előjött az odújából. Fél fülemet? Kezdett morogni. Azt próbáld meg. Leharapom a cirmos farkad, és akkor már szinte egyáltalán nem leszel cirmos. Morgott tovább, és nem kérdezte, mi baj a Júnak, mert nagyon is jól tudta. Szerintem nem kellene veszekednetek, csúnya dolog, csicseregte vidáman Edwina, aki persze épp arra repült, és egyáltalán nem akarta, hogy Jú és Vi abba hagyja a veszekedést. Egyszerűen csak szerette volna, ha egy picit lendíthet a dolgon, hát ha még egymásnak is ugranak. Jú meg Vi ekkor ránézett a sárga rigóra, és Edwina kiolvasta a tekintetükből, hogy még a végén először ő ráugranak, és utána egymásra. Jó, szólok Simnek, hogy jöjjön már, ne aggódjatok, mondta kedvesen, és elrepült, mintha nem fogta volna el a jeges rémület. Mire Sim, a félelmetlen medve megérkezett, Jú meg Vi egyetlen cirmos fehér-vörös gombolyaggá változott. Megtörtént, amit Edwina titokban remélt. Egymásnak estek, és a cirmos fehér-vörös gombolyag nyávogva-morogva gurult fel és alá. Úristen! Fejezte ki nem létező megdöbenését Edwina. Ez igazán, igazán babár, hogy úgy mondjam, embertelen. Sim ránézett. Barbár, úgy érted. És itt állatok laknak, Edwina. Ez egy erdő. Edwina megszeppent. Remélte, hogy más nem hallotta, hogy eltévesztett egy szót, és hogy butaságot mondott. Na, elég már! Kiáltotta ekkor sima sejmes fülű rókának és a majdnem círmos macskának olyan hangosan, hogy ha valaki nem jött volna oda az erdőből Edwina visítására, akkor most mindenképpen odajött Sim dörmögésére. Megjelent persze Dolesi is, Pi meg a többiek. De szerintetek Sim dörmögésére Vi meg Gyú kigombajodott? Abba hagyták a nyávogós, morrantós birkózást? Hát egyáltalán nem. Mit tehetett erre Sim? Oda ment a róka macska gombolyakhoz, fél mancsával kiemelte Jút, másik mancsával pedig arrébb tolta Vít. Júnak még megvolt az egyetlen sejmes füle, Vínek meg az egyetlen círmos farka. Kész szerencse. Rövid fújtatás után mindenki mondja el, mi a baja. Rendelkezett Sim, akinek az volt a baja, hogy folyton van valakinek baja. Az a bajom, hogy rongál, hallatszott Ví szörnyű vádló nyivákolása. Lapokat tépett ki, és vitt magával az enciklopédiámból az éj sötét leple alatt. A majdnem círmos macska sokat olvasott, ezért mondott ilyeneket, hogy az éj sötét leple. Sim Júra nézett. Ez igaz? Igen, te csak a rókákra vonatkozó részt hoztam el, mondta Jú csöndesen. Az engem jobban érint, mint egy macskát. Két részt is kitéptél? Igen, a vörös rókát, meg a sarki rókát. Te melyik vagy a kettő közül? Egyik sem. De ocelot sem vagyok, meg gyilkos bálna sem, attól még nem adogatom oda a vonatkozó részeket az ocelotoknak, meg a gyilkos bálnáknak. Miért, te melyik vagy? Kérdezett vissza csípősen Ví. Sim éppen rendelkezni kezdett, hogy mindenki álljon egy picit távolabb egymástól, és akkor elmondhatja, mit érez, csak ne vádaskodjunk, azzal igazán semmire sem megyünk, ám Jú nem állt távolabb, hanem hirtelen sírva fakadt. És ettől valahogy senki sem távolodott, hanem mindenki csak közeledett egymáshoz. Mi lesz ebből vajon? Verekedés vagy vigasztalás? Azt hiszem, mindkettő vagyok. Mármint nem gyilkos bálna, hanem sarki róka is, meg vörös róka is, hüppögött Jú. Nem tudtam aludni, és elolvastam mindkét címszót. És van ott egy ábra, a sarki róka füle, az éppen olyan, mint az enyém. A vörös róka farka, az is olyan, mint az enyém. El kellett hozni a lapokat, hogy a tükörben megbizonyosodjak arról, hogy mi vagyok. Kiderült, hogy keverékróka. Nem vörös, nem sarki, hanem mix. Mondjuk legalább nem vagy ocelot is, vigasztalta Ví, aki csak attól hatódott meg, hogy Jú sírva fakadt, a problémát annyira nem értette. Doles meg Pi ellenben behatolt a rókajukba, kihozta az enciklopédia kitépet lapjait, és nagy összehasonlításba kezdett. Jú farkához meg füléhez mérték a lapokat és nézegették az ábrákat. Végül megállapították, hogy bizony ez sarki fül és vörös farok. Tény, ami tény. Én csak két dolgot szerették, vagy legalább egyet a kettőből, sírdogált tovább Jú. Vagy hogy gyönyörű vörös róka legyek, mint a mamám volt, vagy hogy legalább legyen két fülem. Erre egyik sincs, én csak ilyen maradok. Erre Vínek már igazán elment a kedve a veszekedéstől. Szomorúan állt Jú körül a többi barátja is. Nem csak Ví, Doles, meg Pi, meg Sim, hanem Viktor, meg Henrik, meg további mókusok, borzok, görények és sünök. Hiszen ha a barátunk szomorú, könnyű nekünk is elszomorodni. Így voltak ezzel ők is. Szörnyen sajnálták, hogy Jú nem lehet vörös vagy kétfülű, ha egyszerre ez a vágya. Még Edwina sem kotyogott bele, pedig a nyelve hegyén volt, hogy bizony ez a vörös farok közepesen elegáns, de ne aggódj, mert itt éppen elmegy. Köztudott, hogy ebben az erdőben mindenkit olyannak szeretünk, amilyen. Kezdte volna Sim, de Doles közbevágott, hiszen már régen elfelejtette, hogy neki is kétségei voltak a szörnyű szőrével kapcsolatban. Jaj, ne már, hagyjuk ezt, vakkantotta. Ide figyelj, Jú! Ebben az erdőben senki sem ismeri az eredetét. Na jó, engem kivéve, mert azt tudjuk, hogy a papám is szörnyen szőrös volt, de ez kivétel. Te most megtudtad a sajátodat. Szuper! Anyukád vörös, apukád sarki. Tessék, jó tudni! Amellett lehet, hogy nincs két füled, de az az egyetlen mégiscsak a legszebb. Mi lenne, ha kettő volna? Meg is őrülnénk. Látsz valakit, akinek ilyen szép a füle, mint a tiéd? Erre mindenki lesúnyta a fülét, az összes állat. Nehogy szebbnek tűnjön, mint Jué, és nehogy ettől Jú elszomorodjon. Ott álltak behúzott füllel, igazán csak is jót akarva. Jú körbenézett. Nem tudom, én mindenkinek kettő van. Hát én nem látok senkit, akinek ilyen szép lenne, kiáltotta Ví, aki most már csak vissza akarta kapni a barátját meg az enciklopédia lapjait, és még odasúgta Júnak. Edwinának meg egy sincs. Edwina persze meghallotta, és sértődötten elrepült 5 percre. Sim sóhajtozott, nem így képzelte el a probléma megoldását, megismételte a korábbi javaslatát. Figyelem, aki szeretné, mondja el, mit érez, főként Yu iránt, szépen egymás után. Vi erre makogni kezdett, hogy végső soron Yu a legjobb barátja. Tulajdonképpen Yu pedig azt mondta, hogy sajnálja, tulajdonképpen. Sírva fakadtak és megölelték egymást. Nem akarták ezt abba hagyni egy ideig, Dolez türelmetlenül morrantott. Figyeljetek, én azt érzem, hogy állatira megéheztem ebben a nagy veszekedésben, ugatta a lehető leghangosabban. Főzzünk egy rendes ebédet, és visszaragasztom az enciklopédia lapjait. Egyesek sóhajjal, mások üdvrivalgással fogadták Dolez javaslatát. Tény egyébként, hogy sokan egyáltalán nem értették, minek akar Yu egyfajta róka lenni, amikor eddig is egyfajta volt, Yu fajta. De most, hogy az érthetetlen probléma megoldódott, vidáman kezdtek neki a készülődésnek. Ebédet főztek hát, közben pedig mindenki kedvesen odament Yuhoz, és megkérdezte, hogy megsimíthatja-e azt az egyetlen különleges fülét. Yu mindenkinek nagy pirulva megengedte.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Ma egy téli mókáról hoztam nektek találós kérdést. Így szól. Ez a jármű nem gurul, hanem csúszik. Akkor a legjobb, amikor vastag, puha hó borítja a dombokat. A mókázás elengedhetetlen kelléke, hiszen csak ráülsz, kapaszkodsz, és siklasz is lefelé a lejtőn. Lehet fából vagy műanyagból, és hatalmasakat lehet vele szórakozni. De persze csak óvatosan. Na, kitaláltátok? Igen, ez a szánkó. Én mindig ezt várom télen, hogy lehessen menni egy jót szánkozni a barátaimmal. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
2: Csukás Mese Rádió.
5: Egyszer egy királyfi mit gondolt magába? Fel kéne öltözni kocsisi ruhába, és meg kéne kérni.

0: Jó estét, kosárkötő lánya!
1: Kerüljön a házba, üljön a lócára.
0: De nem azért jöttem, hozzám jössz-e vagy sem? Hozzám jössz-e

0: ág. El ne hagyjuk egymást.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Móra Ferenc, sündisznóska lovagol, aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
3: Mackó bácsi alig törölte meg a száját a délebéd után, kifeküdt a napra szundítani egy kicsit. Már éppen lecsukódott a szeme, mikor hallja, hogy két cinege madár beszélget a feje fölött a bükkfaágon. Azt kérdi az egyik cinege. Csincsincsincsincsincsere? Mi az újság erre? Azt mondja rá a másik. Nincs erre. Ami van is kicsit ér. Medvén lovagol a sündisznócska. Mackó úgy felugrott erre az újságra, mintha egy kaptár méhecske csípte volna meg. Hely, mordézom, adtam, itt locsogsz, cinege húgom. Mindjárt hátrakötöm a sarkadat. Cinege húgom nem ijedt meg. Szörnyű szél még el nem áll, Mackó bácsi, hanem én nem ijedek ám meg tőle. Sündisznócskától hallottam, hogy ő medvén szokott lovagolni. Vele vessen számot, Mackó bácsi. Na, majd beszélek én a fejével, csak várjatok vissza. Idehozom azt a rossz portékát, előttetek vallja be, hogy nem mondott igazat. Nagy dörmögve ballagott el az erdőszélre, ott lakott a sündisznócska a föld alatt a kastélyában. Most éppen kint ült a küszöbön. A tüskéit fésülgette egy nagy fenyőtobozzal. Ahogy meglátta a medvét, már messzül hújongatott elébe. Isten hozta, bátyám uram, jaj, de örülök, hogy látom, hogy mind szolgált drága egészsége. Na, csak hagyd el azt az édeskés beszédet, dörmögött a medve. Egy kis számadásom volna veled. Ráérünk még Mackó bácsi arra is. Tessék, előbb falatozni valamit. Van egy kis béka becsináltam, maradék egérpecsenyém. Hiába pergeted úgy a nyelvet, te szeleverdi. Azt mondd meg inkább, mióta szoktál te medvén lovagolni? Jaj, milyen jót nevetett erre a sündisznócska. Hármat is hemperedett kacagtában. De tréfás kedve van uram bátyámnak. Hát már hogy lovagolnék én medvén, amikor azt se tudom, mi az a lovaglás? Megint erőt vett rajta a nevetés, hogy csak úgy reszketett bele a tüskéje. De a Mackó mérge csak nem engedett. Nagy kópé vagy, te öccse! Te mesélted a cinegének, hogy én rajtam szoktál lovagolni. Sündisznocska elvisította magát. Azt se tudom, micsoda Isten teremtése az a cinege. Isszák azt, vagy eszik? Ne bomolj, lánchorta, mert mindjárt megrázom a füled. Jaj, Mackó bácsi, gyere velem a cinegéhez. A szemébe mondjad neki, hogy nem mondott igazat, mert te nem mondtad, hogy medvén szoktál lovagolni. Megyek már, Mackó bácsi, megyek, ahová parancsolja, csak a fülemnek hagyjon békét. Elölbaktatott a medve, mellette gurult a sündisznócska. Nem mert szólni szegényke egy mukkot se, csak a szeme villogott, merre lehet elinalni. Kapta magát, egyszer csak elmaradt, begurult a bozótba. De a medve, hogy nem hallotta a csörtetést maga mögött, mindjárt visszafordult. Hol bujkálsz már megint, te kis gombolyag?
4: Jaj, Mackó bácsi, könyörgött a sündisznócska. Nem győzöm én már a menést. Vegyen föl egy kicsit a hátára.
3: A medve gondolkozóba esett. Ha a sündisznócska nem bír tovább menni, akkor ő szégyenbe marad a cinege előtt. Hát inkább a hátára vette. Hát, ahogy tovább mennek, mendegélnek, egyszer csak megint eljajdítja magát sündisznócska a medve hátán.
4: Jaj, Mackó bácsi, ez így nem lesz jó, mert én innen legurulok, kitörik a nyakam, pedig kár lesz érte, mert csak ez az egy van.
3: Engedje meg, hogy ide erősíthessem magam. Na, szaporán, hékás, mert válnak a cinegék. Az erdőben a fák tele voltak nőve iszalaggal. Az iszalag olyan futó növény, mint a borostyán. Erős, szívós, a szára, mint a zsineg. Erről szakadott le sündisznócska egy hosszú ágat. Azt a medve szájába tette, mint ló szájába a zabolát. A két végit meg a kezébe vette, mint a kantárt.
4: Mehetünk már, Mackó bácsi.
3: Kisvártatva megint megszólal sündisznócska. De sajnálom én magát, lelkem, Mackó bácsi, hogy úgy csípika legyek. Mit szólna hozzá, ha elhajtogatnám őket egy magyarófa vesszővel?
5: Jól tennéd, öcsikém.
3: Sündisznocskának se kellett több bíztatás. Letört egy magyarófa suhogót, és olyanokat húzott vele az urabátyja fületövére, hogy csak úgy sajgott.
5: Hagyd abba, öcsém, itthon vagyunk már. Na, híres cinegék, merre vagytok? Most válik meg, kimondott igazat.
3: Jöttek a cinegék, nem is ketten, hanem 12-en, hogy hírét hallották, mi készül Mackóéknál. De olyan csúfolódást még nem hallott az erdő, mint most.
4: Nini, jön a sündisznócska medve háton. Hogy adod a lovat, sündisznócska? Medvelónak párja nincs?
5: Dihő, dihő, medvekoma, sündisznócska hátas lova.
3: A rászedett Mackó lehajította a sündisznócskát a hátáról, s nagy maga szégyenletében úgy bebújt a barlangjába, hogy tavaszig hír se jött felőle. Sündisznócskának pedig soha életében nem esett még olyan jól a béka becsinált, meg az egérpecsenye, mint akkor.
2: A Sündisznócska lovagol című mesét hallottátok.

0: Indul a Csukás Meseposta. Lépj be velünk a mesék, a legérdekesebb történetek és persze a levelek varázslatos világába. Vár benneteket István bácsi, a mesepostás,
1: sziasztok!
0: Vakkancs és a csoda meseláda, aki nem mindig jókedvű.
2: Majd kipukadok már.
0: Itt a Csukás Meseposta. Jókedv borítékolva.
3: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
1: Szevasztok, csukimukik! Nagyon örülök, hogy újra itt vagytok velem szerény hajlékomban, a Csukás Mesepostában, ahol a levelek, a mesék és a kalandok úgy csak úgy repkednek, mint a postagalambok. Hogy vagytok? Hogy telnek a napok?
2: Végre újra itthon pihenősen! Nem bírom már az izgalmakat!
1: Milyen izgalmakra gondolsz, Ládikám?
2: Hogy milyen izgalmakra, István bácsi, hiszen majd 3 hétig kerestük, kutattuk Mici néni egyik testvérét. Már el is felejtetted?
1: Szerintem sohasem tudnám elfelejteni, Ládikám. Olyan szép volt, amikor 3 testvér újra egymásra talált. Ott, a fehérre mázolt ház udvarán, az erdő közepén. Bizony, örömkönnyekből sem volt hiány. Úgy ölelték meg egymást, mintha csak tegnap búcsúztak volna el. A tornácon frissen sült almás és meggyes rétes illata terjengett. Az asztalon bodza szörp várt ránk. Vakkancs pedig természetesen már is megtalálta a legkényelmesebb helyet az árnyékban. Amikor mindenki helyet foglalt, Móki bácsi óvatosan elővette azt az üveget, amelyet az odvas tölgyben találtunk. Benne még mindig ott pihent a 3 levél. Egy Mici néninek, egy Muki bácsinak és egy Móki bácsinak címezve. A 3 testvér egyszerre bontotta fel a borítékokat, s bár fúrta az oldalunkat a kíváncsiság, illedelmesek voltunk, és nem lestünk bele a levelükbe.
2: Mielőtt elmondanád, István bácsi, hogy mi állt a levélben, áruld el, kérlek, hogy melyik foci csapat lett a világbajnok.
1: Spanyolország csapata, Ládikám. Igazán izgalmas volt a döntő. Ti melyik országnak szurkoltatok, csukimukik?
2: Én is!
1: A Ládikám is olyan hangosan szurkolt, hogy még Petra is átjött hozzánk a szomszédból. Lepj meg minket egy mesével, Ládikám, utána pedig én mesélem el, hogy mit írtak gyerekként Mici néniék a felnőttkori önmaguknak. Helyezkedjetek el kényelmesen!
0: Ez a Csukás Meseposta, ahol a televeled is várja István bácsi, a mesepostás.
3: Ez a Meseposta, kedves gyerekek!
4: Szerusztok, gyerekek! Most Szőke András mesél nektek. Bálint Ágnes, Frak és a foci. Egér Pongyolában történetét fogjátok hallani. Fraknak reggelenként ébredés után azonnal valamilyen étel jutott az eszébe. Rántott szelet, túrós gombóc, sonka kövérje vagy virsli pongyolában. A palacsinta tésztába mártott és zsírban kisütött virslit különösen szerette, de örömmel ette az előző napról maradt taronyás húst is. Frakra sok mindent lehetett mondani, csak azt nem, hogy válogatós. Irma néni vajaspirítós szokott reggelizni. Frak azt is nagyon szerette. Mihelyt a ház megtelt a pirított kenyér illatával, sietett a konyhába, hogy le ne maradjon Irma néni reggelijéről. Frakkocskám, te már reggeliztél, emlékeztette Irma néni, aki jó háziasszony módjára addig nem ült asztalhoz, míg az egész ház népét jól nem lakatta. Menj szépen a helyedre, és hagyj engem nyugodtan enni. Én csak egy kis vajaspirítóst, szepegett Frak. Csak legalább a héját. Úgy szeretem. Mit nem szeretsz, te Frakkocska, sóhajtott Irma néni, és már nem is ízlett neki a pirítós. Odaadta át Fraknak, aki nagy gyönyörűséggel ropogtatta. Most igazán menj a helyedre, szólt rá Irma néni, miközben szelt magának egy kis sajtot. Úgy sem kapsz többet, mindenki mondja, milyen kövér vagy. Csak nézem, ma az nem hízlal. Ezt Irma néninek is el kellett ismernie, mégis zavarta, hogy Frak ott ül vele szemben, pillantását a sajtra felfüggesztve, mert ha csak nézte volna. De sóhajtozott, és szívettépően. A nagy sóhajtozástól megvékonyodott a horpasza, és Irma néninek egy idő múlva az a kényelmetlen képzete támadt, hogy egy éhező kutya lesi a szájából a falatot, amely ezek után meg is keseredett, és Frakhoz vándorolt. Alig, hogy Irma néni reggeliét közösen elköltötték, Frak megnézte, mit csinálnak a macskák. Nagy örömére még javában reggeliztek, bögréjük félig volt tejjel. Mit nyammogtok itt az ételen? Dugta közéjük Frak az orrát. Látszik, hogy nem vagytok éhesek, csak szokásból esztek. Menj innen, Frak, kiabálták a macskák. Te már reggeliztél? Régen volt, talán igaz sem volt. No, és ha régen volt? Lukrécia nem volt rest oda menni a polchoz egy szakkönyvét. Tessék, itt írja a könyv, hogy a kutyákat csak naponta egyszer, lehetőleg este felé kell etetni. Csak ugyanezt írja, dugta oda szerénke a fejét. És van kép is ebben a könyvben. Míg a macskák a kutyák tartásáról szóló szakkönyvet tanulmányozták, Frak mindkét bögréből kihörpintette a tejet és odébb állt. A macskák Irma nénihez mentek panaszra. Frak már megint kilefettyelte a reggeli tejünket. Irma néni éppen a későnkelő Károly bácsi reggeliét készítette, újra teletöltötte a macskák tányérját, azután tovább szeletelte a füstölt kolbászt. Alig ült Károly bácsi az asztalhoz, megjelent Frak. Házi kolbász! Fölséges jó szaga van! Károly bácsi kezében megállt a villa, Irma néni felsikoltott. Nehogy adj neki, ő már reggelizett. Tudod, hogy mindig ő az első, azon kívül evett az én reggelimből, sőt, a macskák tejét is megitta. Mars innét, Frak! Mordult rá Károly bácsi szigorúan. Mars a helyedre! Frak elkódorgott és lefeküdt a kis piros szőnyegre, amely az ő konyhai helye volt. Onnan lövelt fájdalmas pillantásokat a kolbász felé, közben sóhajtozott. Micsoda ízek! Micsoda zamatok! Ha én ebből csak egy morzsikát is ehetnék! Károly bácsi eltolta maga elől a tányért. Így nem lehet reggelizni. Megkeseredik a számban a falat. Frak reménykedve csóválta a farkát. Ide azt a keserű falatot, ide gyorsan, hogy bekaphassam. Károly bácsi már dobta is volna oda a kolbászt, ám Irma néni közbelépett. Frak, azonnal menj be a szobába, hagyd Károly bácsit nyugodtan reggelizni. Igen, igen, helyeselt Lukrécia. Semmi keresnivalója itt, elvégre ő már reggelizett. Egyesült erővel betuszkolták Frakot a szobába, rácsukták az ajtót, Károly bácsi pedig visszaült az asztalhoz, a szobából azonban fájdalmas szűkölés hallatszott. Már nézni se szabad! Már nézni sem hagyják! Szívtelenek! Lelketlenek! Ha én abból a kolbászból csak egy icuri, picurka falatot etnék. Károly bácsi úgy érezte, fűrészport rág. Végül is fogta a maradék kolbászt, és elindult vele a szobaajtó felé. Irma néni hiába sivalkodott. Már reggelizett, ne felejtsd el, Károly, hogy már reggelizett. Nyílt az ajtó, a kolbász eltűnt, Frak feneketlen bendőjében. Miután Irma néni kiheverte a reggelivel járó megrázkódtatásokat, elhatározta, hogy rendet csinál az éléskamrában. Új papírcsípkokat tesz a polcokra. Alig kezdte el a rendezgetést, mindenütt egérnyomokat talált. Lukrécia,

0: nehogy Irma néni beválthassa a fenyegetést. Frak kíváncsian szaladt oda. Mi az? Mi van abban a bödönben? Egérszagú porcukor, mutatta neki Lukrécia. Frak elfintorította az orrát. Fúj! Mi az? Nem szereted? Nem. Lukrécia nem akart hinni a fülének, létezik tehát olyasmi, amit Frak nem szeret. Ezt a hírt azonnal meg kellett vinni Irma néninek. Irma néni figyelme azonban másfelé kalandozott. A kamratakarítást is abbahagyta, mert egy barátnője telefonált, hogy átutazóban meglátogatja. Ezt a barátnőjét Irma néni nem kedvelte túlságosan, mert igen kíváncsi természetű volt, még a fiókokba is belekandikált, hogy rendet tartanak-e bennük a háziak. De ha már hosszú évek után egyszer betoppan, illik megvendégelni. Károly bácsinak is szólni kell, hogy borotválkozzék meg, Károly bácsi csöppet sem örült a vendégségnek. Mindig nehéz szívvel cserélte fel a kényelmes házi gönceit arra a sötét ünneplő öltönyre, amelyen minden porszemecske meglátszott. Különösen jól érvényesültek a sötét szöveten frak aranyfényben csillogó vörös szőrszálai. Károly bácsinak erről eszébe jutott valami nagyon fontos. Irma szívem, fordult a feleségéhez. Jól behetesd ám a kutyát, nehogy kinézze a falatot a vendég szájából. Irma néni már gondolt erre, nagy fazék körömpörkölt rotyogott a tűzhelyen. Egy határ galuskát is főzött hozzá, délben Frak úgy jól lakott, hogy az egész készülődést átaludta. Akkor ébredt csak föl, mikor a vendéghölgy már javában fürkészte a szépen feldíszített hidegtálakat, hát ha talál rajtuk valami kivetnivalót. Nagy bánatára nem talált. Irma néni kitett magáért. Az asztalt gyönyörűen megterítette, finomabbnál finomabb falatok sorakoztak a tálakon. Károly bácsi zakójáról vizes kefével leszedte az utolsó kutyaszőröket is, a két macska pedig szalaggal a nyakában illedelmesen ült a díványon. Minden a legnagyobb rendben volt, a vendéghölgy már kezdte elveszíteni minden reményét, hogy felfedez valamit, amit ízes pletykaként magával vihet. Ebben a kilátástalan helyzetben vette észre Frakkot. Frak az ajtónál állt, félénken, mint egy koldus, sóvár pillantásokat vetve a tálakra. Ezek a sóvár pillantások egy éhező kutya sorsáról beszéltek. Beszéltek, kiabáltak. A vendéghölgyet minden esetre szíven ütötte Frak nézése olyannyira, hogy torkán akadt a falat. Irma! Kiáltott a levegő után kapkodva. Ti nem adtok enni ennek a kutyának? Nálam a kutya mindig előbb kap, mint a férjem. Légy nyugodt, nálunk is, mondta Irma néni. Igaz-e, cicurkák? Igaz, igaz, bólogatott szerénke. Lukrécia még hozzátette. De mindig ezt csinálja, ha valaki eszik, kinézi a falatot a szájából. Képtelen elviselni, ha más eszik. Mert biztosan éhes, vélekedett a vendéghölgy. Frak szeméből igenlés, helyeslés, határtalan rajongás sugárzott feléje. Irma néni görcsösen szorította a villát, és alig bírta kinyögni. Ha csak azt láttad volna, drágám, amit ma megevett. Károly bácsi és a macskák azonnal sorolni kezdték Frak aznapi étrendjét, de a vendéghölgy nem tudott szabadulni Frak pillantásától. Miközben szórakozottan hallgatta a felsorolást, egy kenyérhéj darabkát villájára tűzött és kitörölte vele a tányért. Azután odavetette Fraknak, az meg úgy bekapta, mint a három napja ez lett volna az első falat, amely lecsúszik a torkán. A barátnő diadalmasan fordult Irma nénihez. Ugye mondtam, hogy éhes? Mikor már egy kutya kenyérhéjre fanyolodik, Irma néni sírva fakadt. Károly bácsi a méregtől vörösen kiáltotta. Frak, azonnal takarodj a helyedre! Frak fülét, farkát behúzva megfordult, de még küldött egy fájdalmas pillantást a vendég felé. Az meghatottan susogta. Tudom, kutyuskám, hogy éheztetnek. Nem is való az ilyeneknek kutya. Rövidesen elbúcsúzott a háziaktól, mert már alig várta, hogy széltében hosszában mesélhesse, hogyan koplaltatnak művelt emberek egy jobb sorsra érdemes vizslát. Az utcán váratlan öröm érte. az Állatvédő Egyesület ellenőrével találkozott. Azon melegében elmondta neki a szomorú tapasztalatait. Az ellenőrnő felírta a címet, és már is indult. A macskák még javában hordták a borogatást Irma néni homlokára, mikor megszólalt a csengő. Károly bácsi nyitott ajtót. Rémülten hátrahőkölt, midőn szembe találta magát a szigorú tekintetű látogatóval. Jó estét kívánok, köszönt az ellenőrnő. Semmi jót nem ígérő hangon. Bejelentést kaptunk, hogy itt egy kutyát éhesztetnek. Mielőtt Károly bácsi bármit szólhatott volna, benyomult a lakásba. Ez az a kutya? Bökött ernyője hegyével Frak felé. Ez, mondta Károly bácsi. Csak hogy nem éhesztetjük. Tessék megtapogatni, milyen jó húsban van, ajánlotta Lukrécia. Az nem számít, jelentette ki az ellenőrnő. Van úgy, hogy az éhező kutyák felfúvódnak és kövérnek látszanak, de az már a vég. Micsoda? Kérdezte Irma néni, és ledobta a szemére csúszott borogatást, hogy jobban lásson. Szemügyre akarta venni Frakkot, ilyen egy éhségtől felfúvódott kutya. Frak fordult kutyájához kétségbeesve Károly bácsi. Mondd el, mit tettél ma? Az ellenőrnő a fejét rázta. Tessék hagyni, kérem, ha a kutya, teszem azt, meg van félemlítve, nem fogja megmondani az igazat. De én megmondom, szólalt meg Frak, aki már kezdte sejteni, hogy nagy falánkságában elvetette a súlykot. Ma nagyon sokat ettem, tegnap is, és tegnap előtt meg azelőtt is. Nagyon-nagyon sokat. Jó van, kiskutyám, mosolygott rá a nagy darab, csontos hölgy. Én azt hiszem el, amit látok. Megkérjük a gazdikáidat, hogy adjanak neked enni. Hadd lássam, hogyan eszel. A hölgy azt akarja látni, hogy Frak kiéhezetten veti-e rá magát az ételre, vagy csak turkál benne, magyarázta Károly bácsi Irma néninek. Hol van a világon olyan étel, amelyikben a mi Frakkunk csak turkál, kérdezte Irma néni majdnem sírva. Tessék rám bízni, ugrott oda a Lukrécia. Majd mi szerénkével elkészítjük, és már is Frakhoz fordult. Frak, mit ennél szívesen? Mit is, vár csak, talán virslit pongyolában. Már is hozzuk, mondta Lukrécia, és szerénkét maga után vonszolva a konyhába sietett, szerénke fel volt dúlva. Szörnyű ez a kutya, azzal a mérhetetlen falánkságával. Most ne sopánkodj, szólt rá Lukrécia, inkább hozd ide az egérszagú porcukrot a padlás lépcső alól. Lukrécia megkeverte a palacsintatésztát, és odatette forrósodni az olajat a gáztűzhelyre. Közben megérkezett szerénke a porcukorral. Tulajdonképpen mire kell ez neked, kíváncsiskodott. Belekeverjük a palacsintatésztába, magyarázta neki Lukrécia. Pár perc múlva elkészült Frak kedvenc csemegéje a virsli pongyolában. A két macska jobbról-balról fújta, hogy hamarabb kihűljön. Azután tálcára tették és bevitték a szobába. Frak már türelmetlenül várta őket. De sokáig piszmogtatok? A türelem rózsát terem, fuvolázta Lukrécia, és odatálalta Fraknak a palacsinta tésztában sült virslit. Frak már eltátotta a száját, hogy bekapja, mikor hirtelen egér szag csapta meg az orrát, gyanakodva szaglászott. Halljátok, ez nem is virsli, hanem egér pongyolában. Ugyan, Frakkocska, mit képzelsz, csapta össze Lukrécia a praszliát. Még hogy mi egér pecsenyét tálalunk neked? Frak tovább szimatolt. Akármit mondasz, ennek egér szaga van. És utálkozva eltolta magától a tányért. Az ellenőrnő csodálkozva nézett rá. Te már akkor meg sem eszed? Nem én, rázta Frak a fejét, és elfordult. A hölgy felpattant a karosszékből, akkor te nem is tudod, mi az az éhezés. Sajnálkozva fordult a háziakhoz, elnézésüket kérem, amiért zavartam önöket. Frak, kísért ki a hölgyet, mordult Károly bácsi a kutyára. Frak udvariasan kikísérte a szigorú tekintetű nőszemét, becsukta mögötte a kaput, aztán visszalohult, hogy végére járjon, mit egy sütöttek neki tulajdonképpen. A macskák azonban addigra bekebelezték a virsit pongyolástól, minthogy őket az egérszag egyáltalán nem zavarta. Ettől a naptól kezdve Ha Frak kíváncsiskodott, hogy Károly bácsi vagy Irma néni mit teszik, ezt a választ kapta. Frakkocska, az egér pongyolában, és te ezt nem szereted.
1: Az én drága kiskutyám is úgy van az evéssel, mint Frak. Brr. Ha tehetné, akkor egész nap csak falatozna.
2: Az már egyszer biztos.
1: Szóval a mese előtt ott tartottunk, hogy mindhárom testvér kibontotta azt a levelet, amit még kiskorukban írtak, és rejtettek el, hogy felnőttként újraolvassák gondolataikat.
2: Na és mi áll benne? Ne csukízz minket, István bácsi!
1: Képzeljétek csak el, hogy mind a hárman, Mici, Muki és Móki is azt írták le gyerekként, hogy bármerre is sodorja őket az élet, egyszer még ugyanitt szeretnének újra találkozni. Ugyanazon a vidéken, ugyanazok között a fák között, ahol együtt játszottak, álmodoztak és kacagtak. Na és lám, sok-sok évvel később valóban így történt. A három testvér egyébként megbeszélte, hogy együtt töltik a nyarat, és évközben is annyiszor találkoznak, ahányszor csak tudnak. Mi pedig elégedetten jöttünk haza a mesevárosunkba. Vakkancs csak úgy szaladt be a kapun, a tornácon pedig meg annyi levél várt ránk, amit ti küldtetek nekünk. Nagyon hálás vagyok nektek, hogy ilyen sokat írtatok, rajzoltatok nekünk. Köszi, Vakkancs. Na nézzük, kitől érkezett ez a szép boríték. Ismerős a név rajta. Már bontom is. Kedves Csukás meseposta, jó kedv borítékolva. Tegnap voltunk strandon, nagyon jó volt. Nagyot pancsoltunk, fröcsköltünk. Volt két vizezős csúszda, kettő irányból folyt a víz. Igazi vízi csúszda volt, nagyon jó volt. Ma is megyünk strandra. Szofi vagyok, 3,5 éves, de egy hónap múlva már 4 éves leszek. Én vagyok az a Szofi, aki télen írt neked az ausztriai családi síjelésről. Szeretlek, István bácsi, sok puszi, Szofi. Emlékszem a síelős élményeidre, Szofikám. A mostani strandolósat is megjegyzem. Nagyon várom, hogy legközelebb miről írsz nekünk. Nézzük Boldizsár levelét is. Kedves István bácsi, én Boldizsár vagyok, 7 éves. Idén szeptemberben leszek elsős, ezért írni még nem tudok. A testvérem Dalida írja most a levelet. Az egyik kedvenc mesénk a Pompom. Nagyon szeretem a mesepóstát, már az összes részt meghallgattam. Üdvözlöm a meseládikát, Vakkancsot, meg Petrát is. Neki van a legjobb hangja. A kedvenc olvasóim Petra és te vagy, István bácsi. Küldök neked rajzot is. Ölel Leffler, Boldizsár és Dalida. Köszönjük szépen, Boldizsár! Nagy izgalmak előtt állsz. Igazán kíváncsi vagyok, hogy milyen osztályba kerülsz. Meglátod, milyen izgalmas kaland lesz az iskola.
2: A rajzon a fejem felett az van, hogy nem vagyok mérges, de én az vagyok, mert megint annyit beszélsz, István bácsi, hogy majd kipukkadok már.
1: Na, jó van, nyugalom, ládikám. Ha már Boldizsár említette Petrát, a héten is készült nektek egy mesével, hallgassuk is meg.
2: Na végre!
3: Ez a Csukás meseposta.
4: Sziasztok, csukimukik, legyen szép napotok!
3: Csukás meseposta, jókedv, borítékolva.
5: Gévai Csilla, mese a csónakról. Városkámban, jártamban, keltemben sok-sok érdekes dolog történik velem. Az egyiket elmesélhetem. Ha nyár, akkor nekem rögtön eszembe jut egy hűsítő tó, folyó, patak vagy tenger. Ti is várjátok, hogy ebben a hőségben a vízparton lehessetek? Ha, én is. A nagypapám jó barátja egy igazi matróz. Tőle hallottam ezt a nyári történetet. A folyó partján, egy csendes tégnél, azaz fából készült kikötőnél, éldegélt egy öreg halászcsónak, aki életében sok-sok nyarat látott már. Fadeszkái kissé megfakultak, de korához képest azért egész jól tartotta magát. Viszont az idős csónak egyre gyakrabban gondolta magáról, hogy talán már nincs is rá szükség.
6: Régen gyors voltam, erős és fontos, mesélte néha a víznek. Most pedig csak ringok itt, mint akit örökre elfelejtettek.
5: A folyó csendben hallgatta őt, néha finom csobbanással válaszolt. Egy késő nyári délután egy icipici vízisikló jelent meg a part menti kövek között, és lázasan kémlelte a folyót. Úgy tűnt, nagyon keres valamit. Nem volt ijesztő látvány. Kíváncsi, fürge kis állatnak tűnt, akinek a szeme olyan fényesen csillogott, mint két fekete drágakő. Ez a kis sikló egyenesen a csónakhoz úszott. Mikor aztán beazonosította, hogy tényleg ez az a csónak, amit napok óta keresett, a hajó orrához úszott, és gyorsan fel is mászott rá.
7: Napsugaras, jó reggelt kívánok! Te vagy az a híres halászcsónak, ugye? Az itteni matrózok csodákat meséltek rólad a csárdában, újságolta lelkesen.
5: A csónak ránézett a siklóra. Nagyon meglepődött ezen a kedves köszöntésen.
6: Híres? Én? Már inkább csak öreg, hánykolódó bárka vagyok.
5: Ekkor a vízisikló határozottan megrázta a fejét.
6: Öreg? Dehogy vagy te öreg? Te vagy a folyó egyik legszebb hajója. Ámulok az áramvonalas formádon, ezen a délceg, büszke tartásodon. A víz is másképp simul köréd, mint bárki más köré. Zseniális csónaképítő lehetett, aki megalkotott.
5: A csónak nagyon meghökkent. Ilyen szépeket rég nem mondott neki senki. Talán még ifjú korában sem dicsérték meg ennyire.
6: Te sikló, biztos, hogy rólam beszélsz? Nem kéne neked szemüveg, benne új békalencsékkel?
5: De a kis vízi sikló elengedte a füle mellett az öreg csónak kétkedő szavait. Ő a csónakot tényleg gyönyörűnek és patinásnak látta, és egy óriás, működő járművet látott benne, amire nagyon is nagy szüksége volt álmai megvalósításához. A sikló attól a naptól kezdve ott lakott a csónak közelében, és reggeltől estig csak beszélt és beszélt. De nem ám csak úgy akármiről, dicsérte a bárka külalakját és erejét. Hallgass csak, milyen bölcsen nyikorognak a deszkáid, mintha régi matróznótákat dalolnának. Máskor így szólt hozzá. Észrevetted, hogy evező tartód is van? Olyan, mint egy királyi trón. A következő alkalommal pedig így ébresztette. Te is érezted, csónak, hogy ma reggel a hullámok is tisztelettel érintettek meg téged? A csónak ezektől a szavaktól először zavarban volt. Aztán valami lassan változni kezdett benne. A deszkáit, amit egészen eddig kopottnak látott, egyszerre erősnek és biztonságosnak látta, mintha napról napra újra emlékezni kezdett volna arra, hogy milyen érzés erősnek és stabilnak lenni. A vízisikló pedig csak folytatta és folytatta a csónak dicsérgetését. Repedéseit nem hibáknak, hanem harci sebeknek nevezte. Lapátjait pedig olyan eszköznek, amit még a francia víziflotta is megirigyelne. És a csónak, aki addig a múltját siratta, egyszer csak elkezdett a jövőjére gondolni, és merész terveket szövögetni arról, hogy hogyan fog eljutni távoli tájakig. Egy reggel aztán a vízisikló izgatottan bújt elő a kövek közül.
6: Na, indulhatunk, csónak!
5: Arra gondoltam, hogy meglátogathatnánk a Szitakötő szigeten a vízisikló rokonaimat. Eddig minden itteni csónak nemet mondott erre a hosszú és kockázatos útra, de te képes vagy rá, mert te vagy a legtapasztaltabb és a legerősebb a folyami csónakok közül. Benne lennél egy izgalmas utazásban? A csónak picit megbillent erre az ajánlatra. Nem vette észre, de az önbizalmát ekkorra már olyannyira megerősítette a sikló, hogy szívből ezt válaszolta.
6: Én? Ha ennyire szeretnéd, miért is ne vághatnánk bele?
7: Bár nem leszek túl gyors, de hát lassan járj, tovább érsz. Nem igaz?
5: A vízisikló csillogó szemmel nézett rá, a folyó hősét látta ebben a csónakban. Aztán így szólt a barátjához.
7: Nem a gyorsaság számít, hanem az, hogy elindulunk és ott leszünk. Te vagy a folyó legigazibb csónakja.
5: Ezt a bókot már a csónak sem hagyhatta szó nélkül.
7: Drága sikló, te pedig új életet és hitet adtál nekem a szavaiddal és a lelkesedéseddel. Ezért aztán, mikor találkozom a rokonaiddal, el fogom mondani nekik, hogy te vagy a legtámogatóbb és leglelkesítőbb vízisikló a világon, és a te barátodnak lenni a legnagyobb kitüntetés az életben.
1: Petra meséje, amit a nagypapájától hallott, eszembe juttatta, hogy hazatérésünk után olvastam Jócsi levelét, akinek Petrához hasonlóan szintén szoktak mesélni a nagyszülei a kalandjaikról. Mosolyogtam is rajta. Na nézzük csak, hogyan is írt erről. Vakkancs, hozz csak ide hozzám, kérlek. Köszönöm szépen. Igen, ez az ügyes vagy. Azt mondja, hogy szia István bácsi, Julcsi vagyok, szeptemberben leszek 6 éves. Nagyon szeretlek hallgatni benneteket, nagy szeretettel hallgatlak mindig. Kedvenc mesém, Bors néni. Színházban többször is találkoztam vele. Az ő apukájának is van egy kutyája, Fickó, és nagyon szeretem a fekete cipőjét is, aki kóborol az éjjel. Hazajön Bors néni 80. születésnapjára. Azt is szeretem, amikor a te kutyád Vakkancs ugat, és amikor István bácsi, te beszélsz a kalandjaidról. Az anyukám anyukája, Mamácska is szokott mesélni. Mesél a kalandjairól, amikor fényképeket nézegetünk, hogy merre járt a világon. És nagyon érdekesek a mesék a meseládikától. Vicces volt a kisegér, aki megmászta a vakontúrást, amiről azt hitte, hogy hegy. Szia István bácsi, ölellek és puszi-puszi, szeretettel gondolok rád. Amúgy nagyon szeretek táncolni, meg a népdalokat is. Szeretem a nagyon pörgős ruhákat, szeretek sokat felvenni, mint a kalocsai lányok, sok abroncs szoknyával. Sokat táncolok a kolompos táncházban. Pál Julcsié is nagyon jó zene. Még egyszer puszillak, most megyek és téged hallgatlak, Julcsi. Jócsik, ám igazán köszönöm a szép sorokat. Öröm volt olvasni, hogy ilyen sok mindent szeretsz csinálni, és örömödet leled benne. Puszilgassátok meg mindannyian a nagyszüleiteket, és kérjétek meg őket, hogy meséljenek minél többet a kalandjaikról.
2: Most pedig hallgassunk meg egy olyan mesét, amelynek talán vége sincs.
8: És most jöjjön egy csodás mese egyenesen a csoda meseládából. Csukás meseposta. Jó kedv borítékolva.
9: Szervusztok, gyerekek! Vida Péter vagyok, és bár unokám még nincsen, de van nekem is 2 gyerekem, és alig várom már, hogy nagyszülő lehessek. De a most következő Hárs László által írt verses mesét mégis nagyon igaznak érzem. Már csak ha a saját nagyszüleimre is visszagondolok. A címe Vége sincs mese. Egyszer voltam, hol nem voltam, rólam szóló mese ez. A ligetben bandukoltam, nem sejtve, hogy mese lesz bandukolásomnak vége, hisz nem voltam mesehős. Sem favágó cselédkéje, sem furfangos, vaderős, még csak királyfi sem voltam, dőfös, önző és hiú. Egyszerűen bandukoltam, bandukoló kisfiú. Körülöttem szállt a napba mindenféle színes labda, piros pöttyös, zöld, meg kék. Itt futottak, ott ugráltak, rikkantottak, kiabáltak, csak úgy zengett a vidék. Újongott a játszóterek hintáinál a sok gyerek, Aranylott a délután, lányok babaruhát vartak, ropogtak a cipősarkak, utak sárga kavicsán. Én meg voltam, hol nem voltam, és ahogy csak bandukoltam, így dünnyögtem kedvtelen. Minden gyerek fogócskázik, labdázik és bujócskázik, de közülük egy se játszik, egy se ugrál én velem. Ne is játszik, nem is kell. Az idő majd elszelel, s meg lehet, még az idén úgyis felnőtt leszek én. Ha nem idén, hát jövőre, jövőhöz tízesztendőre. És felnőttnek lenni jó, csoda jó, ez igazán látható, tudható, a felnőttség csoda szép. Nagy valami az lenne csak, hogyha szempillantás alatt felnőtté válhatnék. Akkor aztán megmutatnám, kiáltottam, stoppantottam. Hát ott lent, az útiporban feljajdult egy szarvasbogár, mert kis híján eltiportam. Óvatosan felemeltem, dajkáltam a tenyeremben, megfújkáltam, melengedtem, és amikor szárnyat bontott, felröppentve elengedtem. És amit én nem sejtettem, mármint azt, hogy mese lesz, kiderült, hogy a ligetben rólam szóló mese ez. Mert nem szállt el, sőt, fülembe zümmögött a kis bogár. Ki vagyok én? Sejtetted-e? A szarvasbogár király. Segítettél, jó tettedért, jót várj te is cserében. Kívánj bármit, és amit kérsz, teljesítem. Ígérem. Szájam bizony tátva maradt, de azután becsuktam, s legtitkosabb kívánságom elhebegtem, dadogtam. Szarvasbogár, csak egy kegyet kérek én, hogy felnőtt legyek egy darabig legalább. Hip-hop, akkor az is leszel szempillantás alatt, mivel megígértem a csodát. Szólt, és szállt a szarvasbogár, bogarak közt szarvas király, s ott maradtam egyedül a ligetben. Arra várva, hogy a csodás egyetlen egy szempillantás hip-hop leteljen. Vártam. Egyre vártam, hogy majd felnőtt leszek én. Vártam télben, vártam nyárban, ősz és tavasz idején. Elmúlt egy év, elmúlt kettő, nem is múlt, de elrepült. Letelt egy néhány esztendő, és semmi sem teljesült. Hát, csak voltam, hol nem voltam, és ha időm épp akadt, a ligetben bandukoltam, hogy teljék a pillanat, az a hip-hop pillanat. Újjongott a játszóterek hintáinál a sok gyerek, aranylott a délután, lányok babaruhát vartak, ropogtak a cipősarkak utak sárga kavicsán. Én meg voltam, hol nem voltam, és ahogy csak bandukoltam, így dünnyögtem kedvtelen. A sok gyerek vígan játszik, labdázik és fogócskázik, de a varázs már, az látszik, nem teljesül sohasem. Hát abban a pillanatban egy nagy labda elém pattan, s úgy követi azt egy pöttöm lány, mint aki várta jöttöm. Bizalommal felnéz reám, megállítva egy szóra, s megkérdezi a kisleány, bácsi kérem, hány óra? Én meg rögtön megértettem. Most nyílt ki a nagy titok. Valahára felnőtt lettem, hisz bácsinak szólított. Hosszú volt a hip-hop habár, de elmúlott az idő. S mit ígért a szarvasbogár? Beteljesült. Ez a fő. Megmondtam, hogy hány az óra, és a kislány elszaladt. Felettem meg ragyogóra vált a délutáni nap. Arcom büszke pírban égett, s elkezdtem a felnőttséget. Hazafutva tudakoltam, mély változást látni rajtam. Anya-apa bólintottak, meg se láttuk, csak ugyan, szinte szempillantás alatt felnőtt lettél, kisfiam. Felnőtté vált minden tette. lettem. Úgy bizony, hisz felnőtt lettem, ki tettéért felelős. Elvégeztem mindent magam, ügyesen és szorgalmasan, mint igazi mesehős. Igyekeztem nagy loholva, kemény munkán izzadtam. A felnőttnek sok a dolga, sóhajtottam fáradtan. Nem csak dolga, hanem gondja, és a baja se kevés. Megesik, hogy nem is ritka vendége a szenvedés. Én varázsból felnőtt lettem. De ha voltam eleget, van, ki visszabűvöl engem, s újra gyerek lehetek. S úgy szántam a felnőtteket, kiket szívük bárhogy fáj, gyermekké már nem bűvölhet a szarvasbogár király. Egyszer ismét időm akadt, kimentem a ligetbe, és a szívem majd megszakadt a játszókat figyelve. Körös körül szállt a napba mindenféle színes labda, piros pöttyös, zöld meg kék, itt futottak, ott ugráltak, rikkantottak, kiabáltak, csak úgy zengett a vidék. Én meg fáradt, borús voltam, és ahogy ott bandukoltam, így dünnyögtem kedvtelen. Minden gyerek fogócskázik, labdázik és bujócskázik, de közülük egy se játszik, egy se ugrál én velem. Miért is játszik? Hiszen elnyűjt bácsi vagyok, fáradt felnőtt. De azután felvidultam, hisz a varázs véget ér, és visszatér gyermekmúltam, amint a nevem nem ér. No hát akkor, ne is érjen. Eluntam a felnőttségem, s már szavamtól zengett a táj. Jöjj, te szarvasbogár király, gyerek legyek. Azt kívánom, újra gyerek, aki vagyok, bár nagynak néznek a nagyok, teljesítsd a kívánságom. S bár lejárt az a kis idő, amire az alkuszolt, szarvasbogár nem jött elő, szavamra nem válaszolt. Pompás fickók nem nyughattak, zengett ajkukon a szó, amint hívtak, hívogattak, játsszál velünk, nagyapu. S fejem fölött szállt a napba, suhogott a színes labda. Hol elkaptam, hol meg nem. Ők rohantak és ugráltak, rikkantottak, kiabáltak. Vígan játszottak velem. Újongott a játszóterek hintáinál három gyerek. Aranylott a délután. Volt valami csoda ebben. Úgy játszottunk önfeledten én, meg a két unokám. És amint topogtam lihegve, a felnőttség elfeledve, mint a kopott múlt, lehult. Vígjátékba feledkezve, gyermekségem vidám kedve börtönéből szabadult. Elrejtőzhet végleg akár az a szarvasbogár király, hisz itt vannak az unokák. Ők művelik már a csodát. Velük újra gyerek vagyok. Számos boldog pillanatot lopok, amíg kedvem töltöm, míg felnőttség varázslatát, ezt az elrongyolt álruhát újra csak magamra öltöm. Felöltöm, meg levetem, kedvemre megtehetem. Voltam felnőtt eleget. Most már velük varázslat ez. 10 éves vagy 60 éves, kedvem szerint lehetek. Nincs itt vége. Ne fuss véle, bár ez olyan meseféle, ne hidd, hogy a vége ez. Van unokám, s még ezután sok víz folyik le a Dunán, míg mesémnek vége lesz.
1: Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én kifejezetten szeretem, amikor a képzeletemre van bízva, hogy hogyan folytatnék, vagy akár fejeznék be egy mesét. Ti is át szoktátok írni a meséket, amiket hallotok? Halló! Akarom mondani, halló!
10: Szia, papa! Panka küldött neked egy rajzot pár napja, és azt kérdezi, hogy megkaptad-e.
1: Szervusz, Palkó! Igen, megkaptam. Gyönyörű, szép csillagokat rajzolt nekem, és a holdat is ragyogóan ábrázolta. A nagymamának is nagyon tetszett. Ki is tettük a hűtőre, így minden nap láthatjuk.
10: Tegnap este rajzolta, amikor csillaghullásra lettünk figyelmesek. Panka és én a kertben feküdtünk, aztán egyszer csak ezt láttuk.
1: Ez aztán a jó hír. A csillaghullás gyönyörű, szép, varázslatos.
10: Igen, pláne ha valódi csillagokat lát az ember.
1: Miért? Ti nem valódi csillagokat láttatok?
10: Legalábbis eleinte azt hittük. Meg is akartuk keresni a lehulló darabjait, elindultunk a kert végébe, mert arra tűnt el mind. De ahogy a bokrok között keresgéltünk, megijedtünk, mert nezt hallottunk. Aztán kiderült, hogy csak egy sündisznó család volt az. Csillagokról pedig szó se volt, csak a szomszéd kertjében felvillanó tűzjáték fényét láttuk.
1: Hoho, az is szép, ám az igazi csillaghullás még gyönyörűbb. Amikor én kicsi voltam, azt hittem, hogy a lehulló csillagok titkos üzeneteket hagynak a földön. Keresgéltem én is, de sosem találtam egyet se. Pedig biztos voltam benne, hogy azok az üzenetek jól elrejtőztek valahol. Ne búsulj, inkább fürkészd továbbra is a nyári égboltot esténként. Ilyenkor ugyanis elsuhan egy-két kósza csillag odafent, gyorsan, hangtalanul, mintha a semmiből jelennének meg, és a semmibe tűnnének el megint.
10: Rendben, papa, figyelni fogom Pankával együtt. Érdekes, amit azokról a titkos üzenetekről meséltél. Azt hiszem, én is keresni fogom őket.
1: Jó ötlet. Talán te majd rájuk bukkansz.
10: Ha így lesz, téged értesítelek először. Na, szia, nagypapa.
1: Szia, Palkó. A kisunokámon kívül Zalántól is kaptam egy csukisztikus rajzot. A hátoldalán az üzenet: kedves István bácsi, szeretettel Ulrich Zalántól. Fordítsd meg a lapot, és akkor látod a rajzomat is. A sündisznó volt a jelem az oviban, az enyém pöttyös köcsök. Nyári szünetem vagyok, szeptemberben megyek az iskolába. 5 éves vagyok, Láncsókon élek a szüleimmel. Ó, de szép ennek a helyiségnek a neve. Tehát Láncsókon élek a szüleimmel, a kishúgommal, akit Zselykének hívnak, és 2 éves. Nagyon szeretem hallgatni a mesepostát. A rajzon István bácsiéknak integetek. Szeretettel, Zalán. Köszönöm szépen, Zalán, a rajzot és a leveledet is. Látom, hogy integetsz a rajzon. Most képzeld el, hogy én is integetek nektek.
2: Ha a csukimukiknak nyári szünet van, vajon a mesének is lett vakációja? Derítsük ki együtt, füleljetek!
8: Még nincs vége a kalandnak. A mese után is vár István bácsi, a mesepostás.
11: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
12: Sziasztok, gyerekek! Én Katona Kinga vagyok. Most Móricz Zsigmond igaz szóló mesekönyvéből fogok olvasni nektek egy mesét. A mese vakációja. Van nekem egy kedves kicsi húgom, Iduska. A haja borzas, a szeme beszédes, a feje tele van tudománnyal. De minél több vagyona van valakinek, annál többet kíván. Az én húgom is, mióta a tanítónéni telefirkálta a kiskönyvét kitűnőkkel, azóta olyan kérdésekkel zaklat engem, hogy bizony sokszor minden tudományom kudarcot vall előtte. Esténként kiülünk a parkba, és a szép természetben gyönyörködve vitatkozni és okoskodni szoktunk. Falusi gyerekek nem tudják, milyen a mi pesti parkunk. Nem olyan széles, hosszú kert bizez, ami erdőségnek és pusztának is beillik, hanem azért mégis valami. A hossza 1,5 lépés. A szélessége 1,5 lépés. A földje vörös márvány, s a kerítése vasrács. Úgy hívják az ilyen parkot errefelé, hogy erkély. Van benne 2-3 cserépvirág, Egy májva, egy rózsa, egy rozmaring. Ez az én kis húgom legnagyobb boldogsága. Itt olyan jól érzi magát, mintha egy igazi parkban volna. Az ő fantáziája csak ugyan annak képzeli azt. És mikor a szobában megunja magát, így szokta mondani.
13: No, gyerünk már a kertbe!
12: Vagy így.
13: Sétáljunk egyet a mezőn!
12: Vagy éppen így.
13: Most megyek az erdőbe a madarak énekét hallgatni.
12: Tegnap este is ott ültünk. Idus mélázva ült a rózsás kiskertben, és nézett messze-messze. Mert messzire látni ám mi tőlünk. Szerencsére a mi kertünket a negyedik emeletre teremtette az építész. És így a többi két-három emeletes házak teteje fölött ellátunk messze, egész a Népliget zöldellő fái felé. Idus egyszerre csak rám néz, s megszólít. Tessék, Iduskám, mondom neki.
13: Hát a mesének soha nincsen vakációja.
12: Honnan jut ez eszedbe?
13: Onnan, hogy a tanulásnak vége van, mikor kiadják a vakációt. A játéknak vége van, mikor megkezdődik a tanulás. De a kedves nagyapó mindig, mindig tud mesét küldeni nekünk. Hát a mese soha se szűnik meg.
12: Igazad van, Iduskám, feleltem. Nagyon igazad van, hogy csodálkozol rajta.
13: Hát hogy lehet ez?
12: Már-már megakadtam a magyarázattal, mikor egyszer csak megjelent előttem a mesetündér. Arany szárnyakon rohant le a kék égből, mint a gyémánt. Csillogott a szemem előtt a képe. Mint az illatos tavaszi levegő, legyezte meg arcomat lehelete. Amint a fülembe súgott, és eszembe juttatott egy édes kis mesét, amely őróla szól. Az én Iduskám bámulva nézett rám. Ő nem látta a tündért. Szerencsére, mert akkor rögtön kitalálta volna, hogy
13: súgás után felelek.
12: Én így mondtam el a mesét. Tudod-e, Iduskám, hol van Tündérország? Nem tudod? Én sem. De azt tudom, hogy élt ott hajdanán három kicsi tündér. Sem apjuk, sem anyjuk. Rózsabokorban jöttek a világra. Hajnali napsugár volt a mamájuk. Pacsirtadal volt a dadájuk. És olyan gyönyörűséges szépek voltak, hogy aki látta őket, kacagott a szíve is az örömtől. Édesen, kedvesen, boldogan éltek együtt. Sohasem volt a földön három ilyen különböző természetű tündérgyermek, de három ilyen jó testvér sem. A boldogság tündérasszony egész marékkal szórta a rózsát, ahová ők léptek. A legnagyobb, hollóhajú, sötét szemű, komoly leányka volt. Apró kezecskéi folyton dolgoztak. Ha a rózsafához ért, szépen eligazgatta a rózsák szirmait. Elsimította a gyűrődéseket, és tisztára söpörte a tövét. Ha virágos ágyhoz lépett, kigyomlálta a gazt, a dudvát, és úgy rendbeszedte a virágokat, hogy szinte ragyogott utána az egész vidék, amerre ment. Ez a tündér volt a szorgalom. A másik piros arcú, eleven tekintetű pajzán leányka. A szeméből ezer ördög csintalansága villogott elő. Egy percig nem maradt nyugton. Folyvást új meg új huncutságot követel, mert ő a játék. A harmadik testvér aranyszőkehajú, mél a kis leányka. Mintha örökké valami titkos zenét hallgatna, úgy figyel a saját lelke zsibongására. S ha beszél, csodálatos történeteket mond, szem nem látta, fül nem hallott a dolgokról. A tündérek gyűlnek, gyülekeznek az ő mézédes szavát hallani, leülnek a százszor szépekre, mint zsámolyokra. A császár szakál a gyűszővirág a szarkoláb kelhébe, mint páholyokba, és úgy hallgatják a gyönyörű beszédet.
13: még a buzgó szorgalom is letelepedik pici édes testvére kedvéért. Mert ez a mese. Szép Tündérországban mindenki úgy viseli magát, ahogy kell. Ezért mindenki megérdemli a jutalmat. Csak ugyan a Tündér királyasszony jutalom nem is szokott elfelejtkezni senkiről a nagy jutalomosztás napján. Mikor a mi három kis tündérünk elébe lépett, sokáig nézett rájuk szeretettel, és azon gondolkozott, hogy mivel is lepje meg őket. Drága kis gyermekeim, mit adjak nektek? Nincs jobb testvér nálatok, nincs jobb lélek, mint a tiétek. Nincs szebb élet, mint ahogy ti éltek. Mindig együtt vagytok, segítitek egymást, és hárman úgy éltek, mint egy. Könyvet nem adok jutalmul, hisz szorgalom mindent tud. Játékot sem, mert hisz éppen játék annak a mestere. Mesét sem mondok, hisz azt én is éppen mesétől szeretem hallani. Egyebet adok. Egy egész világot. Minden tündérnek hasznára kell lennie az embereknek. Ti is menjetek el és tegyetek jót. Nektek adom minden gyermek szívét. Folytassátok ott, amit itt tettetek. Hódítsátok meg az emberiséget. Az édes gyermekek szívét. Szorgalom tanítsa munkára a fiúkat és leányokat. De folyton dolgozni nem lehet. Pihenni is kell. Pihenés idején játék gyönyörködtesse őket ezer meg ezer ügyes bohósággal. Értő ahhoz a kis hamis. És te, leánykám, aranyos, édes mese, a munka idején is, a játék idején is lebegj ott köztük. Tied legyen minden perc, mikor csöpp szívük az ég után áhít, mikor valami húr megrezzen lelkükben, s az ismeretlen, csodás, láthatatlan világ után óhajtanak. A szorgalom pihenjen néha, a játék szüneteljen olykor-olykor, de a mese mindig készen legyen, hogy a munkát kedvessé, a játékot hasznossá tegye. Éduskám, figyelsz?
14: Nagyon, nagyon!
13: Látod? Ezért nincs vakációja a mesének.
1: Csukimukikáim, élvezzétek a vakáció minden pillanatát, játsszatok nagyokat, és persze, írjátok meg az élményeiteket, és küldjétek el nekem, hogy felolvashassam. Így tett Kornélis. Nézzük csak, miről mesél nekünk. Kedves István bácsi, Vakkancs és Csoda meseládika. Kornélnak hívnak, Nyíregyházán lakom, 7 éves lettem júliusban, és szeptembertől már iskolás leszek. Nagyon várom az iskolát. Már kezdek ismerkedni a betűk és a számok világával, de ezt a levelet még anyukám segítségével írom neked. Minden nap hallgatom a Csukás meserádiót. Kedvencem István bácsi műsora, és Süsü meséit is szeretem hallgatni. Minden este nagyon várom az éppen aktuális 7 órai mesét. Nagyon tetszett a Süsüke világot lát, a titkok a játékboltból, és a mesék a bakony szívéből is. Utóbbi azért volt nagyon kedves számomra, mert szeretem a természetet, és szeptembertől aktív turisztikai osztályban kezdem meg az iskolát, ahol sokat megyünk majd kirándulni. Apukámmal kedvenc időtöltésem a barkácsolás és a szerelés. Mi ketten mindent megjavítunk. Anyukám minden este elalváskor mesét olvas nekem, és ezt mindig nagyon várom. A rajzomon István bácsi, Vakkancs és a Csoda meseládika szerepel, valamint látható még rajta a nagy cseresznyefa és István bácsi háza is. Remélem tetszeni fog, amit készítettem. Szeretettel üdvözöljük István bácsit és a Csukás meserádió egész csapatát. Kornél. Nagyon szépen köszönöm, Kornélkám, a leveledet. Sok sikert kívánok az iskolához, és örülök neki, hogy sokat fogsz kirándulni. Remélem, hogy majd írsz nekünk az élményeidről. Köszönöm az alkotásodat is, már oda is készítettem a többi mellé, hogy aztán kitehessem a falunkra. Barkácsolni mi is nagyon szeretünk az unokámmal, Palkóval. Vakkancs mindig aggódik, hogy nem kerül sorra mindenki levele, de megnyugtatlak titeket is, csukimukikáim, hogy minden levelet nagy becsben tartok, és ha éppen ma nem halljátok viszont a sajátotokat, akkor érdemes a következő adásban is fülelni. És bizonyára már mindenki kívülről tudja, hogy levélét cserébe adunk egy mesét.
8: Csukás Mese Rádió.
11: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
15: Kedves gyerekek! Én Kőszegi Ákos vagyok. Ma én mesélek nektek. Csukás István, a nagy ho-ho-ho horgász nyáron. A repülőhal. Ha itt a nyár, a nagy horgász vígan dudorászik a folyóparton. A szívében öröm van és izgalom. Erről lehet megismerni a horgászokat, hogy a szívük tele van örömmel és izgalommal. Az a baj, hogy a főkukac is dudorászik, hiszen az ő szívében is öröm van és izgalom. Hogy miért baj? A nagy horgász megmagyarázta. Fölemelte az ujját, hogy mindenki figyeljen ide. Te csak ne kornyikálj! Elriasztod a halakat! A főkukac megsértődve válaszolt. Én riasztom el! Én, aki az ujjam köré csavarom a halakat! A nagy horgász tovább morgott. Nincs is ujjad! A főkukac se hagyta magát. Visszafeleselt, mert úgy érezte, hogy ő is egyenjogú tagja a horgászásnak.
16: De mosolyom van! Figyelj, főnök, bedobom a halbűvölő mosolyt!
15: Azzal fejest ugrott a vízbe. De már ugrás közben szélesre húzta a száját. A halak kíváncsian gyűltek köréje.
17: Né, egy kukac, egy vigyorgó kukac, mondta az egyik.
18: Nem kukac, pondró, mondta a másik.
19: Nem pondró, giliszta, mondta a harmadik.
20: Nem giliszta, cipőpertli, mondta a negyedik.
15: A főkukac hallva ezt az agyva beszédet, mérgesen bicsorított. Elfelejtette a mosolygást. A halak tovább piszkálták, megjegyzéseket tettek rá.
21: Mosolyog, mondta neki az egyik hal. Hadd tudjuk, hogy melyik az elejed.
15: A főkukac erőlködve mosolyra húzta a száját.
22: Hihihi, egy vigyorgó cipőpertli, mondta a másik hal.
15: Arra úszott egy repülő hal. Aki nem csak úszni tudott, hanem repülni is. Megnézte a vigyorgó főkukacot.
23: Most figyeljetek, kicsalom a vízből!
15: Fogta magát, s felrepült a levegőbe. Fent repült, verdesett az uszonyával. A nagy horgász a parton unatkozott. Lelecsukódott a szeme, sehol semmi kapás, magában motyogott.
24: Na, mi lesz már? Hol vannak a halak?
15: Ekkor ért ki a levegőbe a repülőhal. Kivágódott a vízből, szivárványos uszonyszárnyakkal repült egy kört a levegőben. A nagy horgász báván nézte, majd görcsösen behunyta a szemét. Biztos napszúrást kaptam, suttogta lehunyt szemmel. Biztos délibáb, biztosan halucináció, de az is lehet, hogy ez mind nem biztos. Nézzük csak! Gondolkozzunk csak tudományosan. Ho-ho-ho-ho! Kinyitotta a szemét, és lázasan kutatott a szatyrában, és előszedett egy horgász zsebkönyvet. Mert a horgászoknak mindig van a zsebükben egy zsebkönyv, hogy ha valamit nem tudnak, abból kinézik. A nagy horgász izgatottan lapozott a zsebkönyvben. Mert azt is tudnunk kell, hogy egy horgász sohasem esik kétségbe. Ami nincs a fejében, azt megkeresi a zsebében, illetve a zsebkönyvben. Meg is találta, mormogva olvasott.
24: Nem napszúrás,
23: repülőhal. Ilyen a tudomány. Ho, ho, ho, ho. Most már mindent tudok. Velem nem lehet kibabrálni.
22: Azért a biztonság kedvéért maga elé tette a földre a zsebkönyvet, hogy beleolvasson, ha szükséges. Kirántotta a főkukacot a vízből, s harsogva mondta neki.
23: Repülőhalnak repülőcsali! A nagy horgász a levegőben is, úr! Most következik a magas iskola! Ho-ho-ho-ho-ho!
22: A főkukac szédelegve repkedett a levegőben.
23: Tehát, hogy ez egy repülős huli, de én nem vagyok léglökéses csali. Szédülök, tériszonyom van, jaj, anyucikám!
22: De a nagy horgász oda se figyelt a jajveszékelésre. A repülőhal ráült a bot végére. A nagy horgász azt hívogatta, csalogatta.
23: Psz, é, psz, te ott, gyere csak! Tülülülülü, lüty, píj, csicsicsicsi, tyutyutyutyutyu, tyutyutyutyu.
22: A repülőhal vigyorogva hallgatta a tyutyúzó, csiripelő nagyhorgászt a bot végén. Majd mikor a nagyhorgász óvatosan maga felé húzta a botot, röhögve elrepült.
23: A nyavaja törjön ki, dühöngött a nagyhorgász. Ezért csiripeltem neked. Azért is elkaplak, te verébbe oltott evihal, hogy a csúz ráncsa össze a szárnyadat.
22: A halak kidugták a fejüket a vízből. Úgy gyönyörködtek a madarászó halászásban. Az öreg hal füttyöngetett, mutogatott, hogy ott repül a kis madár. A nagy horgász legyintett.
23: Most nem érek rá veletek foglalkozni. Előbb elkapom ezt a repülő ebihalat. Figyeljetek, van még egy-két cselem. Ho-ho-ho-ho! Azért is elkapom, s beviszem az állatkertbe. Hadd röhögjenek ezen a potyka madáron.
22: Előszedte a rugóra járó szákját, vagyis a nyeles hálóját, és a repülő hal alá tartotta.
23: Ez az. Most jól kifárasztom. Pottyanj bele! Pottyanj bele!
22: A repülőhal keringett, ide-oda cikázott, de a nyeles háló mindig alatta volt. Már kezdett kifáradni, jobbra-balra pislogott, hogy hova menekülhetne. Ahogy ide-oda pislogott, meglátta a fűzfán gubbasztó madarakat. Elkanyarodott, megcsattogtatta a szárnyait, s a nagy horgász feje felett elrepülve a fűzfára csücsült a madarak közé. A nagy horgász anyakát tekergetve bámult utána.
23: Hová tűnt? Csak fölfelé menekülhetett?
22: Azután meglátta a fűzfán csücsülő repülőhalat. A fához ment, s megrázta.
23: Hess, hess, gyere le! Neked nem ott a helyed, neked a vízben a helyed!
22: A madarak méltatlankodtak a farázás miatt, károgtak és csiripeltek. A nagy horgász rájuk förmett.
23: Ó, ti tökfej madarak! Ő nem madár, még csak nem is rokon!
22: Megfogta a nyeles hálót, s fordítva a madarakra csapott vele. Fél szemét behunyva megcélozta a repülőhalat.
23: Na megállj, te verép pofájú repülő hüllő, most megvagy!
22: Lehúzta a hálót, a hálóban három igazi madár volt. Gúnyosan károgtak és nevettek.
23: Azonnal engedj ki, te pancser! Panaszt teszünk a Madárvédő Szövetségnél, és elvetetjük a horgász engedélyedet, mivel ártatlan madarakra vadászol. Mi vagy te, horgász vagy madarász?
22: A nagy horgász elengedte a madarakat.
23: Röhögjetek csak, ócska madarak! A nagy horgász nem piszkítja be veletek a kezét!
22: Átölelte a faderekát, és mászott felfelé. A repülőhalra mutogatott dühösen.
23: Nekem te kell lesz, te fára mászó cápa töpörtyű!
22: A nagy horgász felért a fa tetejére. Nyulkált, kapkodott. A repülőhal egy kiálló ágon hátrált óvatosan. A nagy horgász négy kézláb mászott utána. A repülőhal az ág végéhez ért. Az ág meghajolt kettejük súlya alatt. A repülőhal, hopp, elengedte az ágat, és belepottyant a vízbe. Az ág visszacsapódott, a nagy horgász, hopp, felrepült a levegőbe. Repült, repült, s a parton ért földet. Nagy csobbanás, illetve puffanás. A halak röhögve nézték a vízben. A nagy horgász leporolta a nadrágját, megigazította a sapkáját, és felrikkantott.
23: Csak semmi röhögés! Van még egy-két trükköm! Ho-ho-ho-ho!
22: A zsinort a saját derekára kötötte, s odaintette a főkukacot.
23: Gyere ide! Jó erősen lengesd a botot! Majd én megmutatom, hogy milyen az igazi repülőcsali!
22: A főkukac nekiveselkedett, s lengette a botot.
0: Lengetem, főnök! Repülj, főnök! Helycserés támadás!
23: A bot lengett, a nagyhorgász repült a levegőben, körözött a víz fölött a zsinór végén.
0: Elkaplak, te gyáva kukacfaló!
23: A repülő hal először nagyot nézett, hogy hogy kerül a nagyhorgász a levegőbe. Azután látta, hogy ennek felesett réfa, rémülten röpködött ide-oda. A vízben nem tudott menekülni, mert a nagyhorgász alatta röpködött és elzárta az utat. A főkukac nagyokat nyögve lengette a botot.
0: Jaj, főnök, túl nehéz vagy!
23: A zsinór letekeredett az orsóról. A nagyhorgász egyre nagyobb íveket írt le, közben kapkodott

0: majd földet ért a legelésző birkanyáj közepében. A birkák rémülten bégetve szétfutottak. A vezérülő nem futott, hanem harciasan rohamozott, és ráfeküdt a nagy horgászra. Büszkén bégetett a juhásznak.
1: Be! Ide gyűjjön, Mihály bá! Ekkora horgászt fogtam!
0: A juhász odament, hogy megnézze, mi a csuda ez. A nagy horgász kimászott a kos alól. Zavartan hebegve bemutatkozott.
1: Vagyis becsületes horgász vagyok.
0: Sőt, úgy szoktak hívni, hogy nagy horgász. A juhász nagyot nézett.
2: Nem madár.
0: Nem madár, repülőhal. Én meg utána repültem, magyarázta a nagy horgász kicsit zavarosan. A juhász óvatosan hátrált, majd elrohant a falu felé.
1: Persze, motyogta futás közben. A nagy hőség, csak maradj nyugodtan, mindjárt hívom az orvost.
0: A nagy horgász legyintett, majd visszanézett a folyóra. A repülőhal a folyó fölött röpködött, s gúnyosan vigyorgott. A nagy horgász harsogott, újra a régi volt.
1: Csak repkedj, majd holnap megmutatom, hogy ki vagyok. Lesz majd nem ulas. Reszkessetek, halacskák! Ho-ho-ho-ho!
3: Nos, drága csuki mukikáim, meg annyi izgalmas kaland vár rátok a jövő héten is. Már alig várom, hogy beszámoljatok róla. Hétfőtől újabb részekkel vár rátok a Fűszermeség című sorozat a Csukás Mese Rádióban, amely két testvérpár egymáshoz tett nyári utazásának történetéről szól. Így, ha tehetitek ti is, menjetek ki a szabadba, az erdőbe, a kertbe, a friss levegőre. Szeressétek és segítsétek egymást. Írjatok vagy rajzoljatok nekem a kedvenc helyeitekről, ahol a legboldogabbak vagytok. Minden részletet megtaláltok a honlapunkon, illetve a Csukás Mese Rádió applikációjában. Kérjétek meg anyut, aput vagy a tesót, hogy segítsen nektek levelet írni, illetve olvasson nektek meséket és verseket. Én, István bácsi, a mesepostás, itt leszek, és várom a soraitokat. Szevasztok, csuki mukik!
4: A Csukás Meseposta most egy időre bezárja kapuit. Jövő szombaton pedig 10 órától újra jön István bácsi és a Csukás Meseposta. Ne feledd, írj vagy rajzolj nekünk, és küldd is el! Részletek a Csukás Mese Rádió weboldalán.
5: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
4: Csukás Meseposta. Jó kedv borítékolva! Ez volt a Mesés Délután. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
6: Műsorajánló következik.
4: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori az ehető virágok és fűszernövények világával ismerkedik meg. A nyári kalandokban fahéj és füge is részt vesz. Bech Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
6: Műsorajánlót hallottatok.
4: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
6: Csukás Mese Rádió.
4: Kedves Csukás Mese Rádió hallgatók! Találjátok ki, hogy kire gondolhatok.
8: nagyon szeret téged. Nagyon finomakat tud sütni, főzni. Biztos, hogy amikor kicsi voltál, ő is mesélt neked sok mesét. Ez a valaki idősebb, mint az anyukád, de fiatalabb, mint a déd nagymamád. Na, kitaláltátok? Igen, a nagymamádra gondoltam. Pontosabban, a nagymamáitokra. Ugyanis mindenkinek két nagymamája és két nagypapája van. És hogy miért járnak most a gondolataim a nagymamákon és a nagypapákon? Hát azért, mert ma van a nagyszülők napja. Isten éltesse a nagypapákat és a nagymamákat, dédnagypapákat és dédnagymamákat. Köszönjük nekik, hogy annyi figyelmet, szeretetet adnak nekünk. Csukás Mese Rádió.

A Pöttyös utcai nagymama kölcsönző. A mai mese Matkóról szól. Matkót igazából Máténak hívják, de kedvenc játék Macia beceneve hamar ráragadt a huncut, fekete hajú, kócos kislegényre. Matkó egy sok emeletes házban lakott a harmadikon. Jó volt a harmadikon lakni, hiszen oda még anya is pont fel tudott lépcsőzni fiával az ölében, ha nem járt a lift. A lift amúgy remek dolog egy házban. Megmutatja, mennyit nő a gyerek. Matkó minden nap megpróbálta, s ahogy telt az idő, egyre magasabbra ért. Mikor épp Lábújhegyre állva meg tudta nyomni a hármast, akkor lett belőle iskolás. Az iskola furcsa volt, főként az a része, hogy sokat kellett ülnie. Matkó mégis megszerette, mert lenyűgözték az új dolgok, főleg a számok. Az első év hamar el is szállt, és elérkezett a nyári szünet. Már mindenki nagyon várta a nyarat, hogy ne kelljen korán kelni, és több idő legyen játszani. Meg persze a pancsolást és a nagymamázást is. Matkó legjobb barátja, Palkó szerint ugyanis a nyárban a nagymamázás a legjobb dolog. A nagymama annyi mesét olvas, amennyit csak szeretnék. Mindig van fagyi és tejszínhab a hűtőjében, és ha véletlenül kifogyna, akkor elvisz cukrászdába, magyarázta Palkó. Lehet vele állatkertbe menni, és a nagyinak mindig mindenre van ideje. Nem úgy, mint anyáéknak. Nagyival lenni annyira jó, hogy a legjobb lenne, ha az egész év szünet lenne. Matkó figyelmesen hallgatta Palkót a nagymamáról. Már az oviban is gondolt rá, milyen jó lehet egy nagymama. Néha a nagymamák jöttek a többi gyerekért, és ilyenkor a csoporttársai mindig nagyon örültek. Matkónak nem volt nagymamája, de most, hogy Palkó ennyit mesélt róla, már tényleg nagyon szeretett volna egyet. Vajon honnan lehetne nagymamát szerezni? Töprengett hazafelé, és még akkor is ezen gondolkozott, mikor felértek a harmadik emeletre. Annyira elmerült a gondolataiban, hogy majdnem neki ment Irén néninek, aki a szomszédjukban lakott, és épp a boltba indult. Ennyi, Matkó, mint töröd azt az okos fejedet? Kérdezte mosolyogva. Kell szereznem egy nagymamát. Palkó szerint a nagymamázás a legjobb dolog a világon, pláne a nyári szünetben, magyarázta lelkesen Matkó. Tudod, Matkó, saját nagymamát nem lehet csak úgy szerezni. Az embernek vagy van saját nagymamája, vagy nincs. A kisfiú már épp elszomorodott volna, de Irén néni folytatta. Ettől még lehet nagymamád? Mi lenne, ha kölcsön vennél egyet? Kölcsön? Csodálkozott Matkó. Igen, kölcsön, válaszolt Irén néni. A kék lábbal hajtós autót is kölcsön kérted a múltkor, Palkótól, mert nagyon szeretted volna, igaz? Ez igaz, de honnan kérhetnék én kölcsön nagymamát? Kérdezte kíváncsi a Matkó. Gyere be hozzám, mondta Irén néni. Tudok valakit, aki szívesen adna neked kölcsön egy egészen jó nagyit. Irén néni régi számítógépén hamarosan ott mosolygott Bori, Irén néni unokája. A nagylány messze lakott, egy hosszú és bonyolult nevű városban a világ másik felén. Csak nagyon ritkán jött el a nagymamájához látogatóba, máskor a számítógépen keresztül beszéltek. Irén néni elmondta Borinak az ötletét. A nagylány először csodálkozott, de aztán azt mondta Matkónak. Persze, szívesen kölcsönadom neked Irén nagyit. Ő a legjobb nagyi a világon, úgyhogy vigyázz rá. Nagyon finom almás pitét süt, és mindig olyan mesét talál ki, amilyet akarsz. Könyv nélkül, fejből. Tényleg lennél a kölcsön nagyim, Irén néni? Kérdezte Matkó boldogan. Hát persze,
mondta Irén néni, és megölelte Matkót. Mi nagyik amúgy is akkor vagyunk igazán boldogok, ha az unokáinkkal lehetünk, és egy kölcsön unoka is unoka. A nyári szünet remekül telt ezután. Matkó boldogan nagymamázott Irén nénivel, a kölcsön nagyival. Elmentek együtt az állatkertbe, ettek rengeteg fagylaltot, és olyan játszótereket is felfedeztek, ahol Matkó előtte még sosem járt. Rengeteget nevettek együtt. Egy nap Irén néni és Matkó egy magas öreg házba mentek, ami egy nagy zöld kert közepén állt. A kertben nénik és bácsik sétálgattak. És mikor a házba beértek, ott is csak idős embereket és doktorokat lehetett látni. Mi ez a hely? Kérdezte Matkó csodálkozva. Ez egy idős ház. Azért így hívják, mert itt csak idős emberek élnek, mondta Irén néni. Azért jöttünk, hogy bemutassalak Kata néninek, a nővéremnek. Ő itt lakik, abban a szobában. Mutatott egy bezárt, barna ajtóra. Kata néni nagyon kedves volt. Pont olyan, mint a húga, csak kicsit szomorúbb. Ahogy mindenki az idős ház lakói közül. Matkó meg is kérdezte. Mondd, Kata néni, itt miért olyan rossz kedvűek az emberek? Tudod, Matkó, a legtöbb néni és bácsi minden nap várja, hogy az unokák meglátogassák őket, hiszen unokázni a legjobb dolog a világon. Sajnos vannak unokák, akik nagyon messze laknak, és túl elfoglaltak ahhoz, hogy eljöjjenek. Meg van olyan néni is, akinek egyáltalán nincs unokája. Hazafelé menet Matkó egész úton töprengett. Majd mikor felértek a harmadikra, vidáman így szólt. Mi lenne, ha az idős házban lakókat is kölcsön venné valaki? A táborban hallottam, hogy Dorkának meg Julcsinak sincs nagymamája, és Pepére is ráférne egy nagypapa. Szerinted lehet? Ez igazán remek ötlet, Matkó, mondta Irén néni mosolyogva. Nem is értem, hogy ez miért nem jutott előbb eszébe senkinek. Így lett a pöttyös utcai szomorú idős házból, nevetéstől és meséktől hangos pöttyös utcai nagymama kölcsönző, ahol minden nagyira vágyó kisgyerek találhatott magának egy kedves, szerető kölcsön nagymamát vagy nagypapát.

o medvě. Élt egyszer a hegyek között egy ősz öreg anyó, két unokájával, Másával és Dásával. Az öreg anyó nagyon féltette a két kislányt, és nem szerette, ha az erdő közelében játszottak. Mindig azt mondogatta, bizony sok érdekes dolog van az erdőben, de éppen ugyanannyi a veszély is. Aztán egy nap nagyanyó megbetegedett, és nem volt otthon csipkebogyó a gyógytejához. Megkérte hát Dását, menjen el az erdő szélére, és szedjen egy kosárkával. De aztán óva intette, nehogy elkódorogj, le ne térj az ösvényről, különben könnyen eltévedhetsz. Könnyen megtalálta a csipkebogyó bokrokat, a kislány gyorsan megtöltötte a kosarat, de aztán a kíváncsiság urrá lett rajta. Csak egy kicsit körülnézek, mi bajom eshet, gondolta, és besétált az erdőbe. Ahogy Dása a fák között ugrándozott, észre sem vette, hogy letért az ösvényről. S mikor indult volna hazafelé, sehogy sem találta az utat. Már éppen sírásra görbült volna a szája, mikor madár csicsergésre lett figyelmes. Kedves kislány, erre gyere, majd én mutatom az utat. Dása pedig követte a madarat, s egyre beljebb és beljebb kerültek az erdőben. Aztán egyszer csak eléjük ugrott egy medve. Felkapta Dását, és futott vele át a sűrű erdőn egészen a kunyhójáig. Még szerencse, hogy megtaláltalak, éppen gazdaasszonyt kerestem, aki segít nekem, mondta a medve. Aztán körbevezette Dását a kunyhójában, majd azt mondta. Ezen túl engem szolgálsz, főzöl, ruhákat varsz, takarítasz, és mire hazaérek a vadászatból, rend és finom vacsora várjon. De a lány egész éjjel le sem hunyta a szemét, úgy félt. Reggel aztán ráparancsolt a medve. Elmegyek vadászni, te meg addig főz nekem levest, szőj nekem takarót. Azzal otthagyta Dását. A lány pedig nekilátott a munkának. Ám akárhogy próbálkozott, semmi sem sikerült neki. A leves kiömlött, aztán meg elsózta, a kemencét nem tudta begyújtani, a fonalat meg kibogozni. Így hát, mikor este a medve megérkezett, a konyhában állt a füst, és a leves ehetetlen volt. Erre aztán feldühödött. Micsoda egy mihaszna lány vagy te! Ezentúl csak lakj a pincében, és válogasd a krumplit meg a répát! Üvöltötte. Eközben Mása és a nagymama égre földre keresték Dását, de sehol nem akadtak a nyomára, mintha a föld nyelte volna el. Egy nap aztán a nagyanyó elküldte Mását bogyókat szedni, de figyelmeztette, le ne térjen az ösvényről. Ám a lányt hajtotta a kíváncsiság, és bemerészkedett a fák közé. Aztán annyira belefeledkezett a játékba, hogy egyszer csak nem találta többé a kivezető utat. Mása kétségbe esett. Hogy fogok én innen kijutni? Mondogatta magában, mikor madár csicsergés ütötte meg a fülét. Gyere szép kislány, kövess csak engem, én majd kivezetlek, csipogta. A lány megörült a madárkának, és boldogan követte. Ám az csak egyre messzebb vitte, míg nem egy tisztáson eléjük toppant a medve. Ugyanúgy, mint Dását, felkapta, és futott vele haza a kunyhójába. Még szerencse, hogy megtaláltalak, új gazdasszony kell nekem a házhoz, dörmögte. Ezen túl itt fogsz velem élni, és amíg én vadászok, te rendben tartod a házat, főzöl, mosol, tüzet raksz. Mindjárt kezdheted is. Mire hazajövök, legyen tiszta a ház, süssél nekem kenyeret, és szőj nekem takarót. Majd a medve elindult vadászni a rengetegbe. Mása körbe járta a házat, lement a pincébe, és ott a zöldségkupacok mellett megpillantotta Dását, hogy örült a viszontlátásnak a két testvér. Aztán Mása így szólt. Ne aggódj, húgom, majd én kitalálom, hogyan szabadulhatnánk el innen. Addig te csak maradj itt, és nehogy haragra gerjezd a medvét.
ezután mása kiseperte a házat, majd finom levest főzött, kenyeret sütött, és közben puha takarót szőtt. El is készült mindennel időben, s mire hazaért a medve, tiszta ház várta finom, gőzölgő vacsorával. Ízlett a medvének a vacsora, s miután jól belakmározott, elment aludni. Bizony tetszett neki a puha takaró is, ki sem akart alóla bújni. Másnap reggel aztán így szólt másához. Igazán jól végezted a dolgodat, cserébe kérhetsz tőlem bármit. Mása elgondolkodott. Nem kell nekem semmi, csak a nagymamámnak szeretnék süteményt küldeni. Ha csak ennyit kérsz, ezt könnyen teljesíthetem. Mire hazaérsz a vadászatból, beleteszem egy zsákba. Neked csak el kell vinned nagyanyóhoz, és letenni a ház elé. De nehogy belenézz, vagy falatozz belőle. Én majd felmászom a tölgyfa tetejére, és onnan foglak szemmel tartani. A medve bólintott, aztán elment vadászni. Mása pedig elkészítette a süteményt. Majd mikor kihűlt, lement a pincébe, és keresett egy nagy zsákot. Megkérte Dását, hogy bújjon el az alján. Majd ő is utána mászott, és a fejükre tette a süteményeket, hogy a medve ne fogjon gyanút. Mikor hazaért a medve, meglátta a kunyhó közepén a zsákot, tetején a süteményekkel. Azt gondolta, kész van a csomag. Hát a vállára kapta, és elindult vele a nagyanyó házához. Ahogy mendegélt a medve, útközben megéhezett, és gondolta, kivesz egy falással a zsákból. Ám amikor kinyitotta volna, mása felkiáltott. Ejnye, bejnye, látlak ám a fa tetejéről, ne mehetsz a süteményből. A medve megijedt, gyorsan felkapta a zsákot, és loholt egészen a nagyanyó házáig. Ott letette a verandára a csomagot, és már futott is vissza az erdőbe. Csak hamar nagyanyó is megérkezett, és nem értette, hogy került az udvarára az óriási csomag. Kinyitotta, és kivett egy süteményt, majd megkóstolta. Még a szeme is könnybe lábadt az ízétől, mintha mása sütötte volna. Akkor előbújt a zsákból a két lányka, megölelték a nagyanyjukat, majd táncra perdültek mind a hárman. A lányok pedig soha többet nem mentek az erdő közelébe.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Minden gyermek egyszer kicsi, aztán óriás lesz. Úgyhogy hadd lássuk most ezt a nótát, ügyesek legyetek. Már mehet a követés, hiszen Ildikó lázban ég, tapsos mancsuk a magasban. Figyelj!

Ajaj, már a csípőtri szájuk, figyelj! Jobbra és balra, nagyon jó! Lép ki ügyesen, magasban a csípő. A kezed is emelkedjen bele. Figyelj, jön a tompa!

0: a láthatatlan hegy. Innen nem is olyan messze, van egy szép kis erdő, ami olyan öreg és olyan sűrű, hogy még a legbátrabb emberek sem mernek belemerészkedni. Csak az állatok ismerik ott igazán a járást. Az erdő egyik oldalán egy szép patak csordogál, a másik oldalán pedig egy akkora hegy magasodik, amit még senki sem mert megmászni. Olyan magas, hogy igazából nincs is teteje. Így gondolják az erdőbéli állatok.
1: Hogy is lenne neki, amikor még soha senki nem látta?
0: Így szokott okoskodni a maci esténként a tábortűz mellett, ahol az állatok összegyűlnek, beszélgetnek és izgalmas történeteket mesélnek egymásnak. Mert bizony, amióta világ a világ, az erdőben lakó állatok közül egy sem látta még a hegy csúcsát, mert a hegy közepétől felfelé mindig olyan sűrű a köd és a felhő, hogy azon szem át nem láthat. Az állatok között nagyon sok érdekes történet kering arról, hogy mi lehet a hegyen, amit ilyen gondosan el kell takarni. A mókus szerint a hegy egyenesen az égbe vezet, és át lehet róla ugrani a napocskára. A kígyó nem volt ilyen derűlátó. Szerinte hatalmas sárkányok laknak ott, és igazából nem köd vagy felhő, hanem a hatalmas füst takarja el őket, amit az orrukon keresztül eregetnek. Persze a róka koma is szentül meg volt róla győződve, hogy az ő története az igaz. Szerinte nincs is ott hegy, csak egy déli báb, amit a patak tükrének csillogása vetít oda, és nincs semmi félni valójuk. Az igazságot persze egyikük sem tudta, hiszen még a hegy közelébe sem jutott egyikük sem, nemhogy a csúcsáig. Egyikük sem volt elég bátor, hogy utána járjon, mi lehet a láthatatlan hegy titka. Egyik este a nagy és bátor sas megelégelte a dolgot, és így szólt az összegyűlt állatokhoz.
2: Egy életem, egy halálom, bátor vagyok, a szárnyam pedig erős, én már pedig felrepülök holnap a hegy csúcsára.
0: A többiek nagy, kikerekedett szemekkel bámultak a sasra, és megpróbálták lebeszélni, hogy túl veszélyes, túl magas, és igazából nem is annyira érdekes a dolog, hogy ilyen nagy útra vállalkozzon.
2: De a sas hajthatatlan maradt, és a nap első sugaraiban már a szárnyait próbálgatta. Persze az összes állat összegyűlt, hogy búcsút vegyenek tőle, és jó kívánságaikkal lássák el. A sas vett egy nagy levegőt, felemelkedett, és a többiek egészen addig bámultak utána, amíg csak egy pici pont nem lett a messzi égen. Majd azt is elnyelte a köd. Eltelt egy nap, és a sas nem tért vissza. Eltelt kettő, de a sasnak se híre, se hangva nem volt. Eltelt három, de még mindig nem látott senki semmit. Az állatok kezdtek nagyon nyugtalanok lenni. Talán eltévedt. Lassan eltelt egy hét is, mire az egyik faágon makkot szedő mókus hangosan kiabálni kezdett.
3: Látom! Ott jön! Gyertek gyorsan!
2: A hír hamar terjedt az erdőben, és mire a sas megérkezett, már mindenki őt várta. A sas pedig nem kapkodta el a dolgot. Komótosan leszállt, nagyokat nyújtózkodott és tollászkodott, és úgy tett, mintha észre sem venné az izgatott tömeget.
0: Végül a mókus vette a bátorságot. Merre jártál, sas? Mi izgalmasat láttál? meséld el nekünk, kérlelte a nagy madarat.
2: Hát bizony, azt nehéz lenne elmesélni, merengett a sas az égbe bámulva. De ha nagyon szeretnétek, megmutatom.
0: Az állatok ilyetten súgtak össze, hogy szabad-e ilyet csinálni? Ám a mókus bátran így válaszolt. Rendben, én veled megyek. Vegyél a hátadra, és mutasd meg, mi van a láthatatlan hegyen.
2: Erre a többiek is felbátorodtak, és a végén már mindenki fel akart szállni a sas hátára. De aztán inkább megegyeztek abban, hogy a sas majd szépen többet fordul, és útnak indult a mókussal. Olyan sokat repültek, hogy a mókus már azt sem tudta, merre járnak, és hamarosan minden tejfehér lett körülöttük a köttől. Ám egyszer csak vakító napsütésbe érkeztek. Na nézd csak, mondta neki a sas. A mókus alatt pedig ott terült el a legzöldebb rét, amit valaha látott. A legszínesebb virágok és a legillatosabb gyümölcsök, a leghatalmasabb diók és a legmagasabb fák. Látod, nincs itt semmi félnivaló, mondta a sas a tátott szájú mókusnak. Ide bizony kevesen jutnak fel, azért ilyen szép és érintetlen minden. És mindig süt a nap, mert a felhők felett vagyunk, magyarázta a csodálkozó mókusnak, aki csak annyit tudott mondani, szerintem költözzünk fel ide mind. Az sajnos nem lehet, mondta a sas. Túl szép itt minden, nagyon hamar tönkre tennénk. De néha, megígérem, elhozok ide mindenkit kirándulni.
3: Nagyon jó ötlet, válaszolta a mókus.
2: A sas mindenkinek megmutatta a láthatatlan hegy titkát, a legzöldebb rétet és a legmagasabb fákat. De mindnyájan tudták, hogy ezt a szépséget csak csodálni lehet, megérinteni nem. De még így is, ezeknek az erdőbéli állatoknak lett a legcsodálatosabb kirándulóhelye, amire annyira vigyáztak, mint még másra sohasem.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Majoros Nóra, beszélő plüssök. Beszélő plüssök? Most komolyan? Te tényleg elhiszed, hogy egy szőrös vattával tömött roncsomó tud beszélni? Nem, én egyáltalán nem hiszem el. Hogyan is hihetne ilyen dolgokban egy komoly anyuka, aki minden porcikájában felnőtt? A csomómentes tejbegrízben hiszek, a tejszínhabos kakaóban és az ágy alatti porcicákban hiszek, velük hadban is állok. De szörnyekben, rémekben és legfőképpen beszélő plüssökben egyáltalán nem. Hálátlan gonosz majom, mondta aztán álmomban egy hang. Nagyon rossz, ha az embert álmában gonosz majomnak nevezik. Féltem, hogy ebből valami rémálom fog kisülni, ezért a fejemre szorítottam a kis párnám. Kisbabakorom óta ezzel a párnácskával alszom, olyan pici, hogy alig fér rá a fejem. Ha fázom, ha zaj van, vagy túl nagy a csend, ha félek, vagy nem tudok elaludni, a fülemre teszem, és már is jönnek a végasztaló álmok. Toll a füledbe, hitetlen dög! Hallottam még egyszer az előbbi hangot, de bíztam a kis párnámban, úgyhogy nem is foglalkoztam a hanggal többi, hanem elaludtam. Reggel arra ébredtem, hogy szörnyen viszket a fülem. Vakartam, vakartam, és tudod, mit húztam ki belőle? Egy apró fehér tolpihét. Nem jelent semmit, morogtam. Hanem a következő napokban hiába szorítottam a fejemre a kispánát, minden éjjel plüssökről álmodtam. Olyanokról, amelyeket már régen el is felejtettem, olyanokról, amelyek nagy nejlonzsákban alszanak a padláson, és ki tudja, nem rágta-e őket szét a moly. Olyanokról, amelyek évek óta hevernek leszakadt lábbal a varródobozban, mert lusta vagyok megvarni. Elhagyott, tönkrement, kidobott plüssökről. Mindegyik panaszkodott méghozzá vékony, panaszos hangon. Nem akarok több plüst, sóhajtottam álmomban, és a fejemre húztam a kispárnát. Amint visszaaludtam, már jött is a kép. Kimászott a fürdőszobai lefolyóból egy 8 csápos rusnya csatornaszörny, és felfalta az összes plüst. Elég! Kiáltottam nagyot álmomban, és felriadtam. Hajnali 3 óra volt, de reggelig nem mertem elaludni. Alig bírtam ébren maradni a munkahelyemen, és egész nap azt mondogattam magamban, akkor sincsenek beszélő plüssök. Este, amikor a kisfiammal alváshoz készülöttünk, a fürdőszobában a csatorna halkan bugyogni kezdett. A frászt hozta rám. De Milán lehajolt, és derűsen beköszönt a lyukba. Szia!
3: Hát te meg mit csinálsz?
2: Köszönök a csatornaszörnynek.
3: De nincs olyan, hogy 8 lába van, de a cicájának csak 3. A kedvenc étele a gyerekfokrémmel kevert nyál. Folyton unatkozik, ezért néha kijön éjszaka a lefolyóból, és lenyalogatja a csempéről a fürdőszoba lekvárt.
2: A fürdőszoba lek? Igen, azt!
3: Elmeséled ma este a glugy-glugy szörnyet?
2: Egy ideje minden este a glugy-glugy szörnyet kellett felolvasnom, szörnyű unalmasak a gyerekek. Aznap éjjel új álom következett. Arról a plüss oroszláról szólt, amelyet évekkel ezelőtt találtam az utcán. Esős délután volt, vásárolni mentem munka után. A járdán hevert, de szegényt mindenki csak arrébb rugdosta. Soha nem veszek fel szemetet a földről, mert akár le is pisilhette egy kutya. Ez a plüss oroszlán is elég gusztustalan volt. Az egész ragacsos bundájából nem látszott más, csak a 2 nagy sárga szeme. Persze tovább mentem, de képzeld, 2 sarokkal később meggondoltam magam, és visszafordultam érte. 2 ujjal felcsippentettem, betettem egy nejlonzacskóba, otthon pedig kimostam. Rózsaszín volt a bundája. Kinevettem magam, amiért ilyen bolondságot csináltam. Az oroszlánt elsüllyesztettem egy dobozba, a dobozt meg feltettem a szekrény tetejére.
3: Lézerkartfogú oroszlán amúgy?
2: turuzsolta éjjel a szokásos furcsa hang.
0: Eléggé megszoktam már addigra, hogy folyton dumál, és ha nem rémálmokat susmorgott, nem is foglalkoztam vele.
2: Aztán a hitetlenségemért bosszút álltak a plüssök. Milán kedvenc alvókáját szörnyinek hívták. Egy csíkos zokniból készítettem, formátlan jószág, hosszú ormánnyal és három szemmel, a hasa egy nagy gombbal zárodott, hogy Milán gyakorolhassa rajta a gombolást. A zokni állat hasában egy apró piros krumpliforma medve lakott. Az egyik délután, amikor a sok munka miatt borzasztó későn értem az óvodába, nagyon kapkodtunk az öltözéssel, és ott felejtettük a szekrényben szörnyét. Mire észrevettük és visszamentünk érte, az óvoda bezárt. Úgy sírt Milán, mintha a fogát húzták volna. Ne keseredj el, van másik alvókád. Alig férsz el az ágyadban a plüssöktől.
3: Tudd meg, hogy szörnyi most nagyon rosszul érzi magát. Egyedül van is, fél a rémektől.
2: De nincs egyedül. Ott van vele Krumpli Maci.
3: Krumpli Maci még jobban fél.
2: Ez sajnos nem volt Milán számára végaz. Annyi könnyet hullatott, hogy féltem megtelik a csatorna, és kimossa azt az állítólagos csatorna szörnyet.
3: Hopp! A csatorna szörny!
2: Tudod mit? Szóljunk a csatorna szörnynek! A csatornán keresztül akkor is be tud jutni az oviba, ha zárva van. Elzavarja a rémeket, és megmondja szörnyinek, hogy tartson ki, holnap jövünk érte! Erre egy kicsit apadtak a könnyek, és képzeld, én, a gonosz majom és hitetlen dög, otthon behajoltam a lefolyóba, és hangosan elmondtam a lyukba, mit szeretnék kérni attól a zizétől.
4: Blügy, blügy, mondta a csatorna.
3: Mit mondott?
2: Hüppögte Milán. Hogy visz magával egy sakk készletet is, és megtanítja játszani szörnyit, hogy ne unatkozzanak. A könnyek felszáradtak, de Milán még mindig szomorú volt. A szekrénynek támaszkodott és lógatta a fejét. A szekrénynek.
3: A szekrénynek, aminek a tetején ott volt, figyelj csak! Van itt egy plüss oroszlán, lézerkartfogú, ő is szomorú, mint te, elvesztette a gazdája.
2: Hol van?
3: A szekrény tetején.
2: Hoztam egy létrát, és kiszedtem az oroszlánt a dobozból. Szépen meg is vigasztalódott mindenki. Szörnyi, Krumpli Maci, a folyton unatkozó csatornaszörny, a lézerkartfogú oroszlán és a gyerek. Engem leginkább a gyerek érdekelt. Másnap hazahoztuk szörnyit és Krumpli Macit az óvodából, és azonnal örök barátságot kötöttek Orival, az oroszlánnal. Megköszöntük szépen a csatorna szörnynek a közreműködést, és úgy tűnt, mindenki megnyugodott. Még a rémálmok is megszűntek. A furcsa hang sem jelentkezett egy ideig, még nem egy éjjel, amikor fejemen a párnácskámmal éppen azt álmodtam, hogy birodalmi lépegetőkkel támadom meg a munkahelyem. Talán túl sokat dolgoztam az előző nap, ezért haragudtam annyira. Már éppen célozni kezdtem az ágyúval, amikor hirtelen újra meghallottam a hangot.
3: Hiszel már a beszélő plüssökben?
2: Hátra néztem, de a pilóta fülkében rajtam kívül nem volt senki. A hang újra megszólalt, és odakintről szólt. Gyorsan megállítottam a birodalmi lépegetőt, és kinyitottam a tetejét. Kidugtam a fejem, hogy lássam, ki beszél bele ebbe a remek kis álomba. Az égen egy párnaforma puha felhő úszott. Neki kiáltottam fel.
3: Most komolyan? Beszélő plüssök?
2: Nem, egyáltalán nem hiszek bennük.
3: De a beszélő párnák! Nos, azokról egészen biztosan tudom, hogy léteznek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
1: Szervusztok, gyerekek! Vida Péter vagyok. Hallgassatok meg egy Aranyosi Ervin költeményt. A címe A nagyszülők szeretete. A nagyszülők szeretetét felülmúlni nem lehet. Bölcsességük jóra tanít minden apró gyereket. Szeretettel pátyolgatja, van ideje játszani. Felnőttnek már igazából ő sem akar látszani. Tanult régi hibáiból, s jóvá tenni van oka. Gyakorlatban érlelt tudást kap tőle az unoka. Sokan hiszik, elkényeztet, pedig életre tanít, s nem akarja más élje meg rég elvesztett álmait.
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Szervusztok, gyerekek! Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, én mesélek most nektek. Václav Csörtek, Moha és Páfrány című mesekönyvéből mondom a Hogyan tévedtek el az őzláb gomba erdőben című mesét. Hát nem tudom, hogy szoktatok-e a szüleitekkel kirándulni az erdőben, ez egy nagyon izgalmas dolog, és bizony főleg akkor, amikor eső után kibújnak a gombák. Persze azt nagyon-nagyon kell figyelni, gondolom, hogy a szüleitek ezt tudják, hogy nem minden gombát szabad leszedni. Az őzláb gomba az nagyon finom, az biztos. Úgyhogy a legközelebb majd járjátok az erdőt, keressetek gombát, és gondoljatok erre a mesére. Hogyan tévedtek el az őzláb gomba erdőben? Moha és Páfrány járták az erdőt. Egyszer csak Páfrány megállt, nyújtózott egyet, és ásított. Majd lefeküdt a fenyőfa tövébe, feje alá kakukk fűpárnát tett, és már aludt is. Moha csak úgy párna nélkül hajtotta le a fejét, és ő is elaludt. Alig aludtak valamit, amikor felülről fenyőmag záporozott le rájuk. A mag után hullott a toboz is. S hová pottyant?
1: Épp az orromra kellett esned, gurult dübe Páfrány.
0: Fent a fenyőfán valaki elnevette magát. Hát az ágvillában mókus ült, és azt mondta, most ugyan nevettem egy kicsit, de különben borzasztó szomorú vagyok. Miért? Sajnálta meg Moha.
1: Télire gyűjtök egy kevés elemózsiát, de az idén üresek a tobozok. És gombát sem találtam,
0: sóhajtotta keservesen mókus, és felugrott egy magasabb ágvillába, hát ha ott talál teli tobozt.
1: Mindenkinek megvan a maga gondja, vigasztalta Moha. Nekünk például az alvással gyűlt meg a bajunk, ásított Páfrány.
0: Páfrány megigazította kakukk fűpárnáját, Moha meg csak úgy párna nélkül hajtotta le a fejét, és újra elszenderültek. Ekkor Páfrányhoz lépett az álom, és megkopogtatta a homlokát. Szabad?
1: Kerüljön bejjebb, dünnyögte Páfrány.
0: Az álom két hüvelyk ujjával jelet nyomott a homlokára, és Páfránynak úgy tetszett, hogy egy magas hegytetőn áll. A lábánál kis felhő gomolyog, és így szól hozzá. Miért nem repülsz te is, Páfrány? Páfrány csak felszökkent, és már repült is. Egy kis ideig repült, mint a madár, egy kis ideig úszott, mint a hal. Egészen addig a helyig repült, ahol Mohával aludtak. Páfrány egy ideig körbejárta önmagát, aztán belebújt saját magába, és felébredt. Megbökte Mohát, és azt mondta.
1: Álmomban repültem. Micsoda gyönyörűség volt. Jó, jó, dünnyögte álmosan Moha, és a másik oldalára fordult.
0: De Páfrány nem hagyta békében. Feküdt, az eget bámulta, és egyre csak az álomról fecsegett.
1: Először egy magas hegytetőn álltam.
0: Alig, hogy ezt kimondta, emelkedni kezdett. Egyre magasabbra.
1: Aztán széttártam a karomat, és már repültem is.
0: Páfrány széttárta a karját, és már repült is. Ugyanis őzláb gomba nőtt ki alatta, és most lepottyant róla, mint egy erkéről.
1: Mit bűvelsz?
0: Ilyet meg Moha. Páfrány iszonyú haragra gerjedt.
1: Nem tudja jobban megválasztani a helyet, ahol kinő, maga Oktondi.
0: Az őzláb gomba igazi szépség volt. Magas és karcsú, kalapja olyan volt, mint egy napernyő, és fátyol díszítette. Egy pillantásra sem méltatta Páfrányt. Csá, egy ilyen pöttöm Jankó, s hogy kiabál? Páfrány ezt nem hagyta annyiban.
1: Hogy nem sül le a bőr a képéről maga, nyakigláb!
0: Az őzláb gomba erre már csak annyit mondott. Kis ilyen elájult. Moha kézen fogta Páfrányt.
1: Inkább menjünk innen, Páfrány!
0: Mikor elmentek, az őzláb gomba egy ideig még dúlt-fúlt mérgében, aztán megfenyegette a két komát.
1: Ezért még megfizettek. De megám?
0: Magszóró után nyúlt, és szórni kezdte maga körül az erdőben, meg a tisztáson a magvakat. Mohának és Páfrájnak még hosszú utat kellett megtenniük a házikójukig. Egyszer csak megbotlott Moha. Utána megbotlott Páfrány is. Egyre nehezebben haladtak. A tisztás tel is tele volt kis dombokkal. Őzlábgombák ütötték fel fejüket a földből, egyik a másik után. Gyönyörűek, magasak, karcsúak, a kalapjuk meg fátyluk napernyőhöz hasonló. Mindegyik furcsán mosolyog, és azt csuttogja, hova oda, és merre kifelé? Egy egész erdő nőtt belőlük, és Moha meg Páfrány eltévedt az őzlábgomba erdőben. Máig is ott bolyognának, ha meg nem hallják ezt a kis dalt.
1: Hippi-hoppi-hopsz, tenyő meg toboz, hopla-hopla-hó, őzláb és gumó, dári-dári-dó, hopla-hopla-hó.
0: Hát mókus volt az. Télire szedte az őzlábgombát, már néhány nyalábbal összeszedett.
1: Álljatok félre az útból, vagy inkább üljetek le egy kicsit, amíg a házikótokig utat török, mondta Mohának és Páfránynak.
2: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

a sarló, a kakas és a fehér rigó. Néhány emberöltővel ezelőtt élt egy házas pár, akik olyan szegények voltak, hogy a saját gyerekeiknek is alig tudtak enni adni. Eljárt már felettük az idő, dolgozni nem tudtak, csak abból éltek, amit az aprócska kertjükben összekapirgáltak. Aztán, ahogy a három fiú egyre idősebb lett, megunták a szegénységet. Faluról falura jártak, hogy valami

0: hitik, hogy azzal sokkal gyorsabban megy a munka. Vinnék magammal egy egész szekérrel, aztán eladnám nekik. És annyi pénzt kapnék érte, hogy többé nem kéne éhezni.
1: Egény pedig még aznap útnak indult.
0: Ment, mendegélt, hegyen völgyön át, és mire odaért a távoli országba, éppen elkezdődött az aratás. Fiú kiment a búzaföldre, és akkor látja, hogy minden éppen úgy történik, mint álmában. Az ország népe paritjával aratja a kalászt. Na, majd most megmutatom nektek, gondolta magában. Majd előkapta a sarlóját, olyan gyorsan vágta a búzát, hogy az mindenfelé repkedett. Az emberek pedig mind őt bámulták, hisz még egyikük se látta ezt a furcsa szerszámot. Fiúnak csak pár óra kellett, és már végzett is az egész búzaföldel. Addigra már egy egész ember sereg vette körbe, és mind azt találgatták, mi lehet ez a csodaszerszám. Végül a legbátrabb megszólította. Mondd csak, fiam, mi ez a kezedben? Még sosem láttunk ilyet. Sarlónak hívják, felelt a fiú. Esetleg van nála több is belőle? Jó pénzt fizetnénk érte. Erre a fiú előhúzta a szekerét, s az tel is tele volt sarlókkal. Még aznap eladta az összeset, annyi pénzt keresett vele, hogy a szekéren kellett hazatolni. Hanem a középső testvér is álmot látott. Édesapám, éjszakámban egy olyan országban jártam, ahol mindig sötétség van. Már ki tudja, mióta nem kelt fel a nap. De aztán arra gondoltam, hogy kakasokat kéne vinni nekik. Az ő kukorékulásuk felébreszteli végre a napot, mesélte vígan a fiú. Viszek magammal néhányat. Aztán, ha elég pénzt kapok érte, nem lesz többé gondunk semmire. Legyen úgy, ahogy mondod, mosolygott az öreg. Fiú pedig összegyűjtött egy szekérre való kakast, s még aznap útnak indult, hogy megkeresse az örök sötétség országát. Húzta maga után a középső fiú a szekeret, így vándorolt egyik faluról a másikra. Aztán, ahogy közeledett a birodalom felé, egyre szürkébb lett az ég, egyre sötétebb lett minden, s mire odaért, már az orráig se látott. Valahogy mégiscsak elbotorkált a legközelebbi városba, piacon hangosan kiabálni kezdett. Gyertek csak, gyertek! Nézze meg mindenki maga, milyen csodamadarat hoztam! Olyan szép az éneke, hogy még a nap is feljön miatta az égre. Az emberek érdeklődve vették körül legényt, és mikor már elegen voltak, fiú halkabban folytatta. Bizony, ha a kakas kukorékolni kezd, előbb bújik a nap, és újra világosság lesz. Ígérem nektek, többé senki sem fog fázni a birodalomban, s végre újra lesz gazdag termésetek. Szánthattok, vethettek. Az emberek alig hittek a fülüknek, de aztán az egyik kakas kieresztette a hangját. Kukorékó! Abban a pillanatban az ég egyre világosabb lett, és előbukkant a nap a hegyek közül. Hanem a többi kakas ezt nem hagyta annyiban, és egyszerre kezdték rá mindannyian. Kukorikú! Kukorikú! Hangzott mindenfelől, és a nap egyre erősebben sütött, egyre világosabb lett, míg végül a sötétség országában újra nappal lett. Az emberek újjongtak, kiabáltak, egymást ölelgették, és persze mindenki kakast akart venni. Egy óra alatt az összes madarat elkapkodták, és a fiú annyi aranyat kapott, hogy megtöltötte vele a szekerét. Boldogan indult hát haza, mert tudta, többé nem lesz gondja semmire. Közben otthon a legkisebb fiút nem hagyta nyugodni a kalandvágy. Édesapám, szeretném próbára tenni magamat. Ígérem, ha sikerrel járok, boldogabbak lesznek, mint valaha. Szomorkodott az öreg ember, hogy a legkisebb fiú is elhagyja őket, de nem akarta útját állni, így elengedte. Elindult a fiú, csak ment, ment, mindig előre, míg nem egy óriási hegy állta útját. Olyan hatalmas volt, épp hogy csak ellátott a csúcsáig. A tetején vakítóan fénylő palota állt. Ám ahhoz, hogy fel lehessen jutni, előbb át kellett kelni egy mély vizes árkon,
1: ami a hegyet

0: körülvette. A fiú már hallott a vakító palotáról. Egy márványkastély volt az, amelynek legmagasabb tornyában lakott a fehér rigó, akinek bűvös énekétől mindenki megfiatalodott. Bizony a legkisebb fiúnak minden vágya volt, hogy hazavihesse a rigót, és idős szüleinek adja. Hiszen mit ér a gazdagság, ha már nem sokáig élvezhetik, gondolta magában, majd elindult, hogy átusszon az árkon. Hanem a víz jéghideg volt, a sodrás pedig majdnem elvitte a fiút. Ám a fiú kitartóan úszott, s végül nagy nehezen átjutott a túlpartra. Kifújta magát, majd minden erejét összeszedte, és elkezdett felfele mászni a sziklán. Hanem a sziklafal olyan sima volt, hogy nem tudott fogást találni rajta. És minduntalan visszacsúszott. Egész nap próbálkozott, de hiába mindig visszaesett. Már éppen lemondott volna a madárról, mikor megjelent a hegy oldalában egy róka. Ne busulj, de legény, majd én segítek rajtad. Rengetegen odavesztek már előtted, ám ők mind csak azért akarták megszerezni a rigót, hogy meggazdagodjanak. De látom, neked helyén van a szíved.
1: Majd így folytatta.
0: Gyere, kapaszkodj a bundámba, majd én felviszlek a hátamon. Mire a fiú pislogott egyet, már a róka hátán ül, s egyre feljebb és feljebb repültek, míg nem elérték a kastély legmagasabb tornyát. Mikor a rigó meglátta őket, úgy megijedt, hogy egy hang sem jött ki a torkán. Fiú pedig gyorsan felkapta a madarat, s már vágtattak is le a hegyről át az árkon, egyenest a fiú faluja felé. A róka olyan sebesen szaladt, hogy senki utol nem érhette. Mikor megérkeztek a házhoz, a fiú megköszönte a róka segítségét, majd benyitott az ajtó. S lássatok csodát! Amint a rigó énekelni kezdett, a töpörödött öreganyó és öregapó felegyenesedtek, őszhajuk megfeketedett, ráncos bőrük kisimult, gazdagságban, boldogságban éltek ezután mind az öten, a fehér rigónak pedig még sosem volt ilyen jó dolga. Aki nem hiszi, járjon utána!

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Tóth Augusta vagyok. A mai napon én mondok nektek mesét. Mégpedig Szepes Mária a Bűvös Kert című meséjét. Nagypapa már alig várta, hogy elmondhassa Palkónak saját kedvenc történetét. Mikor unokája mesehallgató korba serdült végre, az ágya mellé ült egy este, és belekezdett a mesébe. Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy bűvös kert. De nem jutott tovább, mert Palkó félbeszakította. Az nem bűvös kert volt, hanem kacsalábon forgó varázsgarázs. Ezt honnan veszed? Kérdezte nagypapa meglepődve. Onnan, hogy bűvös kert nincs, de garázs van. Igazánból. És a tetején repülnek ki belőle a piros autók. Az autók nem repülnek, csattant fel nagypapa sértődötten. Helikoptereket akartam mondani, intette le Palkó türelmetlenül. Egyik helikopterből mindjárt átszálltam rakétára a Böbe majommal együtt. Nála volt a lyukasztó, nálam meg Muhunka bácsi szerszámládája. Azután az ablakon át kimásztunk az űrbe, és lógattuk magunkat. Nem féltünk, hogy leesünk, mert nem tudtunk leesni. Nem volt levegő, csak a fejünkön levő űrsisakban. Sokáig forogtunk, úsztunk a televízióban, és mindenki tapsolt meg kiabált örömében, mert én megcsináltam közben egy-két csőrepedést. Böbe pedig kiukasztotta a menetjegyeket. Szeretném tisztázni. Te mesélsz nekem, vagy én mesélek neked? Tette fel a kérdést nagypapa szigorúan. Én mesélek neked, zárta le a vitát Palkó. Ebben is maradtak egyelőre. De nagypapa nem nyugodott bele a vereségbe. Szenvedélyes horgász volt, Palkónak tehát már pólyás korában megvette a horgászbotot. Most végre idejét látta, hogy unokáját levigye magával Balatonparti halásztanyájára nyaralni. Persze titokban azt remélte, hogy mikor egymás mellett ülve vízbe lógatják horgászsinórjukat, mégis elmondhatja neki a bűvös kertről szóló kedvenc meséjét. Az első reggel nagyon szépen kezdődött. A móló kövein alig locsant a víz, és a tó felszíne tele volt csillogó aranykarikákkal. Nagypapa oldalról rálesett unokáját. A kisfiú szeme álmosan tapadt a horgászsinór végére tűzött csalira. Legfeljebb elalszik, gondolta izgatottan, azután halkan beszélni kezdett. Szóval, abban a bűvös kertben kutya-macska a legnagyobb barátságban él egymással, a kis csirkékkel, meg egy öreg, beszélő papagájjal. Együtt kényeztették a göndörszőrű kisbárányt. A kisbárány még nagyon apró és szelíd volt. Azt is eltűrte, hogy a gazdája Rőzse néni kék szalagon csengettyűt akasszon a nyakába. Rőzse néni egy nagyon fiatal szemű idős néni színes mézes kalács házikóban lakott a bűvös kert közepén. Ebben a fenyőfák közé bújt házikóban rejtőzött az a bűvös szerszám, ami a bűvös kertet olyan varázslatosan bűvössé tette. Az időigazító meseóra. Ha Rőzse néni ezen az órán előre tölte a mutatót, akkor egyszerre holnap lett. Ha visszatolta, akkor tegnap vagy tegnap előtt. De beállíthatta az órát akár évekre is, és most csak eddig jutott el, mert Palkó felugrott. Megyek, és szaladgálok egy kicsit a mólón, mert szódavíz van a lábamban. Itt maradsz, mondta nagypapa. Ülve is mozgathatod a lábad. A halak mindjárt harapni kezdenek. Nem akarnak harapni. Utálják ezt a görbe undog gilisztát. Én se harapnék, ha hal lennék. Miért nem engedsz szaladgálni? Mert ismerlek. Nem maradsz a közelemben. Addig futkározol, míg eltévedsz. Ha elengedsz, akkor este az ágyban végig mondhatod a bűvös kertet. Ez egy nagyon ravasz nagypapa csali volt. Palkó nem is tévedett, mert nagypapa bizony ráharapott. Némi húzavona fogadkozás után unokája megkapta az engedélyt, és rögtön póni lóvá alakult át. Ütemes trappolással ügetett a mólón végig. Ott azután eszébe jutott, hogy inkább motorbicikli lesz, mert nagyszerűen tud berregni. A motorbicikli pedig igen gyorsan rohan, ha rákapcsolják a legnagyobb sebességre. Szerencse, hogy Palkó ismerte a halásztanyához vezető utat. Tudta, hogy az egyik sarkon kőrakás van, ahol be kell fordulni, a másikon plakát, amelyen egy barna mackó mézet nyalogat. Motorbicikliével pillanatok alatt hazaugrik, elhozza a búvár felszerelését, és mire nagypapa feltekint, már vissza is érkezik hozzá. A kőrakást megtalálta, de a mackós plakát sehogy se akart előkerülni. Fordult jobbra, fordult balra, azután visszafutott, megint kanyargott egy párat, míg az utcák, házak egyre idegenebbek lettek előtte. Félni kezdett. Már éppen azon tanakodott magában, mekkora hangerővel fog felsírni, hogy nagypapa meghallja, mikor hirtelen meglátta a bűvös kertet. A bűvös kert zöldre festett fakapuja tárva nyitva állt. A közepén ott legelt a göndör szőrű bárányka kék szalagos csengettyűvel a nyakában. Mellette egy terebélyes körtefa alatt nagy fehér komondor hevert, két nyújtott praclia között kövér, szürke foltos macskával. A macska piros nyelvével szorgalmasan mosdatta a kutya mellényét. De ha Palkó még kételkedett volna benne, hol jár, a kutya hátán tollászkodó kis csirkék és a mézes kalács házikó előtti padon üldögélő Rőzse néni meggyőzte róla, hová téved be véletlenül. És ez az eltévedés igazán csodálatos volt. A fiatal szemű, idős Rőzse néni már messziről rámosolygott. Szervusz! Köszönt neki. Hangja is egészen fiatalos volt. Szerbusz! Viszonozta Palkó a köszönését komolyan, és belépett a nyitott kapun. Ugye? Ez a bűvös kert? Kérdezte, mikor a kispadhoz érkezett. Persze, bólogatott Rőzse néni. Honnan tudod? A nagyapámtól. Értem. A nagyapák tudják az ilyesmit. De én... Nem hittem el neki, vallotta be Palkó szégyenkezve, azután felütötte a fejét és körülnézett. Hol az öreg beszélő papagáj? Az nem papagáj, hanem csóka. A fáskamrában hűsöl. Megbüntettem. Miért? Rosszalkodott. Neked megmondom, nagy tolvaj az. Mindent ellop, ami a csőre elé kerül, és úgy dugja el, hogy csak véletlenül lehet megtalálni. A múltkor, mikor borsót ültettem, az ásom nyomán egyszer csak kifordult a földből a szomszéd kertész bácsi letörött aranyfoga. Most én is rosszalkodok, mondta Palkó nyugtalanul. Érdekes, nem is látni rajtad, hogy csinálod? Úgy, hogy el vagyok veszve. Szeme hirtelen felcsillant. De talán, ha a nagypapa megtudja, hogy a bűvös kertben voltam, vagy inkább közelebb lépett Rőzse nénihez. Te visszaigazítod az órát akkorra, mikor még ott ültem mellette a mólón, és... Várj! Ragadta meg a kis öregasszony szoknyáját, mikor látta, hogy ezt fel akar állni. Légy szíves, csak később igazítsd vissza az órát, mikor már nagyon sokáig itt voltam. De azért mutasd meg az órádat! Ebben a pillanatban zengő, mély búgással megkondult a szobában a nagy Inga óra. Még ne menjünk be hozzá, súgta Palkó izgatottan. Előbb játszok egy kicsit az állatokkal, és a csókát is kiszabadítom a fáskamrából, mert beszélni akarok vele. Rendben van, bólintott Rőzse néni. Nem akarsz enni valamit? Palkó úgy érezte, még soha életében nem volt ennyire éhes. De igen. Akkor hozom a varázspástétomot, azután játszol egy kicsit, utána pedig visszaigazítalak a nagypapádhoz. Azt mondtad, A mólón horgászik?
2: Igen.
1: Rőzse néni kihozott a konyhából két csupor aludttejet. Legalábbis olyan volt, mintha aludttej volna, virágos, mázas csuporban. De mégis varázspástétom volt, hűvös, finom és varázslatos. Különösen, mikor Rőzse néni rávette, hogy az utolsó cseppeket is kikanalazza, mert abban rejlik a varázserő, amelytől éjszaka álmában elrepül Meseországba egy ezüst rakétán, és 2 centit nő reggelre. Evés után óriási hempergés, hancúrozás kezdődött az állatokkal. Rőzse néni Palkót a komondor hátára ültette, és vezetni kezdte. A szürkefoltos macska, a bárányka meg a csirkék mindenütt utánuk kocogtak. Így együtt szabadították ki a csókát a fáskamrából, de az nem állt szóba velük. Felröppett a kamra tetejére, és hátat fordított nekik. Azért mérges, mert visszaloptam tőle a gyűrűmet, kuncogott Rőzse néni. Palkó lecsusszant hirtelen a kutya hátáról, felnézett a fehérhajú kékszemű anyukára, és átölelte a térdét.
2: Rőzse néni, mondta halkan, én nem akarom, hogy megigazítsd az órát. Szeretnék mindig itt maradni nálad.
1: Kedves tőled, és mi lesz a nagypapáddal? Arra nem gondolsz, mennyire kétségbe lehet esve azóta? Mindenütt keres. Azt hiszi, valami komoly bajot történt. Mit fog mondani anyukádnak, meg apukádnak, akik rábíztak téged? Palkónak lesiklott a karja Rőzse néni térdéről. Nagyon megfájdult a szíve nagypapa miatt. Rőzse néni persze rögtön leolvasta ezt a gondolatát is, megfogta a kezét, és erélyesen rászólt. Gyerünk!
2: De az óra! Ha nagypapa észreveszi, hogy eltévedtem, akkor...
1: Az órát már megigazítottam. A bűvös kertből érdekes rejtek utak vezettek kerteken, kerítésnyílásokon keresztül, s ők együtt bujkáltak Rőzse nénivel a bozótos fű, bokrok, virágok, fák között, míg egyszerre ott álltak a mólónál. Palkó már messziről megpillantott a nagypapa hátát. Még mindig horgászott. Palkó annyira megörült neki, hogy teljesen elfeledkezett Rőzse néniről. Oda sompolygott nagypapa mellé, felvette saját horgászbottyát, és leült mellé. Nagypapa felpillantott.
3: No, kiment a szódavíz a lábadból?
1: Tehát igaz volt. Rőzse néni visszaigazította az óráját, és nagypapa észre sem vette, hogy elveszett.
3: Most már befejezhetem végre a bűvös kert meséjét? Kérdezte nagypapa türelmetlenül.
2: Minek? Vonta meg a vállát Palkó. Az nem mese, hanem igaz. Ott voltam. Kérdezd meg Rőzse nénitől.
1: Hirtelen megfordult, de Rőzse néni nem volt sehol.
2: Eltűnt, mondta nyugtalanul.
3: Biztosan hazasietett a kerítésükakon át, mert fél, hogy a csóka megint visszalopja a gyűrűjét, vagy a szomszéd kertészbácsi kitört aranyfogát. Mert nem jól tudtad, az nem beszélő papagáj, hanem csóka. És azt sem mondtad, hogy micsoda tolvaj. De majd meglátod, elviszlek hozzá, Rőzse néni szereti a nagypapákat is.
1: Nagypapa szeme fennakadt, úgy bámult az unokájára.
3: Még a horgászbot is kiesett a kezéből. Palkó azonban zavartalanul folytatta. Azért nem tudsz róla, hogy el voltam veszve, mert Rőzse néni visszaigazította az óráján az időt. Pedig sokáig oda voltam, lehet, hogy egy évig is. Hancúroztam a báránykával, a komondorral, meg a macskával. Te a varázspástétomot sem kóstoltad, én pedig 2 centit növök tőle reggelre. Azért inkább majd én mesélek neked a bűvös kertről, jó?
1: Nagypapa felnézett az égre, sóhajtott egyet, és újra megmarkolta a horgászbottyát.
3: Jó,
1: mondta megadással.
0: Mesés este a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Lázár Ervin, Nagyapa meg a csillagok. Nagyapa napközben olyan, mint minden más öregember. Azaz egészen mégsem olyan, mert fütyörészni szokott, és beszélget az almafáival. Kedveseket mondhat nekik, mert az almafák majdnem mindig mosolygósak. De hát ezt nem furcsállotta Babó Titti, mert ha egy kicsit odafigyelt, ő maga is tudott az almafákkal beszélgetni. Egyszerű ez annak, aki tud almafául. Márpedig ők tudtak. Nagyapa is, meg Babó Titti is. Azt nem értette Babó Titti, hogy éjszakánként hova tűnik nagyapa. Mert nagyapa minden áldott este fogott egy hosszú létrát, kalapácsot meg szöget tett a zsebébe, és elindult valamerre. Azt sem tudta Titti, mikor szokott nagyapa a létrával hazajönni, mert addigra mindig elaludt. Reggelente néhányszor kérdezte, hogy merre járt az éjszaka, de nagyapa csak mosolygott a bajusza alatt. Még szerencse, hogy Mikka Makka gyakran meglátogatta Babó Tittit. Mert ismeretes, hogy Mikka Makka majdnem mindent tud. Avagy majdnem tud mindent. Esetleg mindent majdnem tud. Megkérdezte hát tőle Titti, tudja-e, hova jár éjszaka nagyapa. Hát nem tudod, ámuldozott Mikka Makka. Nem, mondta Titti. Na jó, elmagyarázom neked. Láttál már csillagos eget?
5: Persze.
4: Azt is láttad már, hogy időnként egy-egy csillag leesik?
5: Láttam, azok a hulló csillagok.
4: És minden nap több is leesik, igaz-e? Folytatta Mikka Makka.
5: Igaz.
4: Ez azt jelenti, hogy egyszer csak elfogynak az égről a csillagok? Ilyet meg Babó Titti.
5: Na látod, mosolyodott el fölényesen Mikka Makka. Azt gondolod, hogy minden nap kevesebb csillag van az égen? Én aztán nem.
4: Nem is gondolhatod, mert nincs kevesebb.
5: Bár nem egészen értem, komorodott el Babó Titti.
4: Minden nap leesik egy csomó, még sincs kevesebb.
5: De nincs ám, mert nagyapa minden éjjel összeszedi a lehullott csillagokat.
4: A létráján fölmászik az égig, és szépen visszaszögezi mindeniket. Babó Titti szájtátva hallgatta Mikka Makkát, csak nagy sokára ocsúdott ámulatából.
6: És mi lesz? Kérdezte suttogva. Mi lesz, ha nagyapa már nem lesz velünk?
4: Ó, te Big Fitz! Nézett rá megrovóan Mikka Makka. Hát nem tudod, hogy nagyapa sohasem hal meg?
6: Az lehet, hogy egyszer majd már nem jár ki az almafáival beszélgetni, meg talán veled se beszélget, velem se,
4: de minden éjjel veszi a létráját, összeszedi a lehullott csillagokat, és mind visszaszegzi az égre. Mindörökké, a világ végezetéig. Bizony, Babó Titti, ilyen nagyapád van neked.
0: Amit most hallgatsz, az a
7: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió. Egyfejűeknek.

0: esés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Ifjabb Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, tuba művész, három gyermek édesapja. Nagyon szeretek nekik mesét olvasni, úgyhogy fogadjátok ti szeretettel Sztelek Csilár Döme és Gombót című meséjét. Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Jaj, de aranyos! Kiáltott Döme, mikor a sétából hazafelé tartva meglátott egy kicsi vörös cicát. Cica, cica! Lelkesedett Bubu is. A cica átbújt a kerítésen és keservesen nyávogott. Biztos éhes, állapították meg közösen. Hadd vigyük haza, könyörgött Döme. Mindig pont ilyen cicára vágytam. Anya végül beleegyezett. Otthon a cica a fotel mögé vackolta be magát. Alig volt nagyobb Döme kezénél. Gombócnak nevezték el. Nézd, hogy alszik, mondta Döme apának. Gombóc elaludt a kosárban, így szerencsére nem ijedt meg az állatorvos rendelőjében várakozó kutyáktól. Szép, egészséges kis cica, állapította meg az orvos, mikor sorra kerültek. Az alapos vizsgálat után Gombóc kapott védőoltást, Döme szerint nagyon hősiesen viselkedett. Így tartsd a kezedben a cicádat, mutatta az orvos, hogy ne nyomódjon a hasa. A doktor pontosan elmondta, amit egy ilyen apró állat gondozásáról tudni kell. Döme nagyon figyelt és rettentő büszke volt, hogy saját állata lehet. Anya, gyere be kérlek, nézd, Gombóc mekkorákat ugrik, kiabált ki Döme anyának. Gombócnak néha határtalan jó kedve kerekedett. Ez Döme nagyon szerette. Ilyenkor a cica vadászósat játszott. Össze-vissza rohangált, és lesből rávetette magát a gyanútlanul arra közeledő zsákmány lábára. Ez valóban fantasztikus, ismerte el anya, de azt gondolom jobb lesz, ha a másik szobában játszol vele, nehogy Bubu megsérüljön. A nappaliban Gombóc bebújt az asztal és a fotel mögé, megkergette az elgurított labdát, majd hosszan üldözte a fonalat, amivel Döme szaladt előtte. Nagyszerűen szórakoztak mindketten. Amikor Döme észrevette, hogy Gombóc lerágta a mackója fülét, nagyon sírt és haragudott a cicára. Anya alig győzte vigasztalni. Gyere, mondta végül. Ahelyett, hogy bánkódunk, varjunk inkább egy új fület a mackónak, javasolta. Sikerült éppen megfelelő anyagot találni. Az új fül szinte szebb lett, mint az eredeti. Döme teljesen megnyugodott, és a haragja is elszállt. Azért jobb, ha máskor nem hagyod elől a mackódat, nehogy Gombóc a másik fülére is kedvet kapjon, mondta anya nevetve. Közeledett a várva várt balatoni nyaralás. Hadd vigyük Gombócot is, kezdte újra a könyörgés Döme. Mi a fürdéssel és a pancsolással leszünk elfoglalva, bíztatta anya. Gombóc a vizet nagyon nem szereti, a házban pedig igen magányosnak érezné magát egész nap egyedül. Meg se fog ismerni, amikor hazaérünk, próbált Döme újabb érveket találni. A cicák nem felejtik el egykönnyen a gazdájukat. A nagymamánál a lehető legjobb helye lesz arra az időre, döntötte el határozottan apa. Borzasztó büdös, kiabált ki Döme a kamrából. Anya megkérte, segítsen kitakarítani Gombóc vécéjét. Ezt a munkát Döme utálta, de vállalta, mert ez is hozzátartozik a citatartáshoz, ahogy anya mondta. Te egy hős vagy, dicsérte anya. Olyan nagy öröm nekem, hogy rendesen gondját viseled a cicának. Jövőre már Bubu is elég nagy lesz ahhoz, hogy segítsen neked. Jó lenne, ha holnap már jövőre lenne, felelte Döme. Majd egy alapos kézmosás után már szaladt is a konyhába, mert anya épp a kedvencét főzte ebédre. Még mindig olyan játékos, mint kiskorában, állapította meg apa. A cica egy éves megtalálásának örömére kapott egy sárga golyót, egy szivacsot, amit kedvére marcangolhatott, és persze a kedvenc eledelét. Emlékeztek? Kérdezte anya, amikor Gombóc felmászott a szárítóra és nem mert lejönni? Meg amikor elbújt a szekrényben és órákig hiába kerestük? Folytatta Döme. Meg amikor nem néztem oda, és elvette a reggelimet, mondta Bubu. Sokáig nevettek és mesélték egymásnak Gombóc egyéves kis életének emlékezetes és vidám kalandjait. A cica pedig boldogan játszott közben.
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Elárulok egy titkot. Nem tudok titkot tartani. Most egy olyan mesét mondok nektek, ami pontosan erről szól, hogyha bárkinek elárultok egy titkot, eskedtessétek meg, hogy nem árulja el senkinek. Mikola Péter, titokcsere. Van egy hely az óvoda udvarán, amit csak mi ismerünk Petrával, illetve lehet, hogy más is ismeri, de mi találtuk meg. Ide szoktunk elbújni, ha szeretnénk külön lenni a többiektől. A kerítés és a bokrok között az udvar távolabbi részén fedeztük fel. Az óvi felől nem lát be senki, csak az utcáról, ha véletlenül arra téved valaki. Szerintem az óvónénik sem ismerik. Itt más nem hallhatja, hogy mit beszélünk, nem láthatja, hogy mit játszunk. Ez a mi búvóhelyünk. Barátnősdit szoktunk játszani. Ez olyan játék, ahol legjobb barátai vagyunk egymásnak. Na jó, így van ez a valóságban is, de játszásiból még érdekesebb, mert mindenfélét kitalálunk és eljátszunk, amit a valóságban még nem tudunk megtenni, mert kicsik vagyunk hozzá. Például, hogy most jöttünk ki az iskolából, és megbeszéljük, mi a lecke, vagy olyat, hogy mit főzünk este. Éppen iskolás barátnőset játszottunk, amikor így szólt hozzám Petra. Zorka, cseréljünk titkokat. Mit szólsz? És kérdőn nézett rám. Meglepett Petra ezzel az ötletével. Nem jutott eszembe semmi olyan, ami igazi titkom lehetne, amit elcserélhetnék vele. Neked sok titkod van? Kérdeztem vissza, mert jobb nem jutott eszembe, hogy ki ne derüljön, nálam most nincs kéznél Zorka titok. Igen, én gyűjtöm a titkokat, válaszolta. Anyukám már vett is egy füzetet. Abba írja azokat, amiket elmondok neki. Gondoltam, milyen furcsa. Én szép szalvétákat, matricákat gyűjtök, Petra pedig titkokat. Nekem valahogy egy se jut eszembe, pedig biztos van, csak még nem tudok róla. Petra, majd később cseréljünk, jó? Ki kell válogatnom a titkaim közül azokat, amelyiket a tieidért adhatok cserébe. Jó, Zorka, addig én is kiválasztom a legjobbakat. Aludni se tudtam ebéd után, csak csukott szemmel színleltem az alvást. Azon gondolkodtam, milyen titkaim is lehetnének. Nagyon szuszogtak a gyerekek, volt, aki még horkolt is, ami néha kizökkentett a gondolkodásból. Hiába törtem a fejem, nem jutott eszembe semmi, amit titoknak lehetne nevezni. Kitaláltam, hogy másnapra kitalálok valamit, bármi is legyen. Az mégse járja, hogy Petra gyűjti a titkokat, még füzete is van hozzá, nekem meg egy sincs. Alig vártam, hogy jöjjön értem anya az óvodába. Öltözés alatt és egész hazafelé úton arra a pillanatra készültem, amikor megkérdezhetem anyát és apát az ő titkaikról. Anya észre is vette, hogy valami nagyon, hogy is hívják, készülődik bennem. Baj van, Zorka? Nagyon szótlan vagy. Történt valami az óvodában? Igen, majd otthon beszéljünk róla, jó anya? Jól van. Remélem nem súlyos, és találunk megoldást a problémádra. Én is remélem, válaszoltam, és alig vártam, hogy hazaérjünk. Éppen, hogy átléptük a küszöböt, cipőt váltottunk, már húztam is be anyát a szobámba. Leültettem az ágy szélére, egészen közel magamhoz, és így szóltam nagy elszánással. Anya, szeretnék beszélni veled, nézz a szemembe! Anya kikerekedett szemmel nézett vissza rám. Ú, de komoly vagy, Zorka! Hallgatlak! Keresztbe tette a kezét a lábán, és mélyen a szemembe nézett. Mondd el nekem a titkaidat! Szólalt meg a hangom nagyon határozottan, majd hozzátettem. Kérlek. Tessék? Mit is mondtál? Kérdezte anya csodálkozva. Úgy érted, meséljem el neked a titkaimat? Engedd meg, hogy magamhoz térjek a meglepetéstől. Hogy jutott ez eszedbe, Csibe? Kérdezte. Szépen sorban elmeséltem, hogy Petrával megbeszéltük, hogy titkokat cserélünk, hogy rájöttem, nekem nincsenek olyan igazi titkaim, hogy egész délután aludni se tudtam az óvodában, annyira igyekeztem valami saját titkot találni. Tudod, kislányom, mi apáddal nem titkolózunk egymás előtt. Persze apró, jelentéktelen titkaink nekünk is vannak. A titkokat az ember jól elrejti magában, csak ritkán és csak nagyon bizalmas barátjának vagy társának mondja el. Annak a társnak pedig kötelessége megőrizni azt. Igen, anya? Néztem rá kérdőn. Akkor elmondod nekem néhány titkodat? Nem olyan egyszerű, amit kértél. Várj csak, hadd gondolkozzam. Titok volt az, amikor megvettük Bercinek a holdjáró autót, és nem volt szabad elmondani neki, hogy nagyobb legyen az öröme. De ez mégsem olyan igazi titok, hiszen csak Berci előtt titkolóztunk a meglepetés érdekében. Vagy nem mondtam el nektek, hogy gyerekkoromban én se szerettem a tökfőzeléket, és évek teltek el, mire megbarátkoztam az ízével, és bekanalaztam az első tányérral belőle. Ma már szeretem. De az is az én titkom, el nem mond apának se Bercinek, hogy egyik éjjel annyira megkívántam a fagyit, amit nektek vettem, hogy nem tudtam ellenállni. Bizony, megettem őket. Másnap első dolgom volt, hogy gyorsan pótoljam, és visszacsempésztem a hűtőbe. Tényleg, anya, torkoskodtál? Nem is gondoltam volna rólad, mondtam. Remélem azért még nem tagadsz ki, Zorka, mondta nevetve. Ne feledd, megosztottam veled a titkaimat, nem szabad elmondanod senkinek. Kérlek. Jó, anya, bízhatsz bennem. Megérkezett Berci apával a fociról. Apa kiment anyához a konyhába, Berci pedig bejött a szobámba, hogy elmesélje, milyen volt az edzés, hogy két gólt rugott, és hogy azt mondta neki az edzőbácsi, ha így folytatja, még gólkirály is lehet. Amikor befejezte, kihasználtam az alkalmat, hogy a titkairól faggassam. Öcsi, ha szépen megkérlek, megosztanád velem néhány titkodat? Nem kell elmondanod mindegyiket, csak néhányat, ha akarod. Kíváncsi vagyok, milyen különleges titkokat őriz az öcsém. Jó, Zorka, elmondom. Itt hosszan hallgatott, majd így folytatta. Elmondom, csak mondd meg, mi ez a titok. A titok egy olyan valami, amit csak te tudsz, és nem mondasz, vagy nem mutatsz meg senkinek. A titkod csak a tiéd. Persze egy idő után elmondhatod a testvérednek, a szüleidnek, vagy a legjobb barátodnak, mert különben túlságosan egyedül maradsz a titkoddal, és az nem jó. Például titok lehet, ha valami olyan csintalanságot követtél el, ami nem rosszaság, de mégsem mered elmondani. Itt Berci félbeszakított. Zorka, szólt hozzám bizonytalan hangon. Elmondom egy titkomat, ha megígéred, hogy nem fogsz rám haragudni. Megígéred? Megígérem, válaszoltam csodálkozva. Ki gondolta, hogy az öcsém ilyen hamar talál saját titkot? Zorka, emlékszel, amikor egy fél túró rudit hagytál az asztalon, de csak a papírját találtad ott? Rám gyanakodtál, de én azt mondtam, hogy nem is láttam a csokidat. Bevallom, én ettem meg a rudit. Itt lesütötte a szemét Berci, rám sem mert nézni, majd folytatta. Megszólított engem az a rudi, hogy úgy sem mersz bekapni. Én pedig sajna bekaptam. Meg tudsz bocsátani nekem, Zorka? Fú, direkt későbbre tartogattam a legfinomabb falatot, és még engem szittak meg apáék, hogy téged gyanúsítalak. Fú, de dühös vagyok rád. Megígérted, hogy nem haragszol. Legközelebb nem csinálok ilyet, de nem is mondok el neked semmit. Megszegted az ígéretedet. Apa nyitott be az ajtón. Úgy látom, titkos megbeszélés zajlik. Nem is zavarnék nagyon, csak annyira, hogy 2 percetek van. Azután marsz fogat mosni, fürdeni. Holnap majd folytathatjátok a beszélgetést. Mondta, és magunkra hagyott minket. Megígértem, hát nem haragszom, de ha még egyszer ilyet teszel, olyan mérges leszek, amilyennek még anyáikat se láttad. Szerencsét, hogy titoknak mondtad el, ezért nem mondom el nekik. Köszi, Zorka. Legközelebb, ha túró rudit kapunk, neked adom az egészet, válaszolta megkönnyebbülten az öcsém. Elvonultunk fogat mosni, megfürödtünk. Este apa mondta a mesét egy olyan kislányról, aki mindenhol, még az ágy alatt is a titkait kereste. Reggel arra ébredtem, hogy több titok is rám talált az éjleple alatt. Az oviban vártam a percet nagyon, mikor megyünk az udvarra, hogy elvonulhassunk Petrával a búvóhelyünkre. Elhoztad a titkaidat? Kérdezte Petra. Cserélhetünk? Vágtam rá büszkén. Ki kezdje? Kezdem én, mondta a barátnőm, és rögtön bele is fogott. Képzeld el, Zorka, a Tomi szerelmes belém. Adott is egy puszit az arcomra a mosdóban, amikor elfordultak az óvónénik. De én a Petit szeretem. Most te jössz. Tényleg? Képzeld el, Petra, a Domi hozott otthonról nekem egy gyűrűt ajándékba, és azt mondta, hogy szép a szemem. Nem húztam fel, hanem a cserecipőmbe rejtettem, hogy észre ne vegyék, és ma is, holnap után is meg tudjam nézni. Azta! A Domi biztosan szeret. Azt sem mondtam még el senkinek, hogy amíg anyukám kiment a postáshoz, addig én megkóstoltam a kis testvérem bébi papiját. Nem is volt olyan rossz. Több kanállal is ettem. Amikor sírni kezdett a tesóm, elkezdtem etetni, de olyan jól nem sikerült, csupa maszat lett, mire visszajött az anyukám. Ezen nagyot nevettünk mindketten, és azon is, amikor elmeséltem, hogy az egyik ebédnél rágós volt a hús. amikor nem figyeltek a szüleim, kiköptem, és a maradékkal együtt a zsebembe tettem. Úgy izgultam, hogy észre ne vegyék. Még meg is dicsértek, hogy milyen szépen megettem mindent. Amikor végeztünk az ebéddel, kimentem Borcsa kutyához, és mindent, amit a zsebemben találtam, nekiadtam. Még örült is neki. Így cseréltünk titkokat Petrával azon a titkos helyen. Délután apa jött értem az óvodába, és meglepett egy csili-vili füzettel, amit titkos naplónak neveztünk el. Még lakat is volt rajta. Azt mondta apa azért, hogy ki ne szökjenek belőle a titkok. Amennyi titkot cseréltünk ma Petrával, azt hiszem, hamar be fog telni ez a füzet.
0: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.

0: A róka meg a daru vendégsége. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Találkozik a róka a daruval, s kérdi: hol jártál, darukoma? A tónál voltam, hogy élelmet keressek, halat fogjak magamnak. Hát te, róka koma, merre jártál? Én is voltam vadászni, a faluban tyúkászni. De tudod, hogy az éterről mi jut az eszembe? Rendezzünk egy jó vendégséget. Jól van, róka koma. Kinél rendezzük? Előbb nálam, aztán pedig nálad. Holnap ebédre gyere hozzám. Megyek, de nekem hosszú nyakú edényben add az ételt, mert én a csőrömmel tányérból nem tudok enni. Szerzett a róka másnapra egy kövér tyúkot, és sütni-főzni kezdett. Az ételt azonban úgy osztotta el, hogy a jó falatok mind a tányérba kerültek, a hosszú nyakú edénybe pedig csak egy kis gyenge maradék jutott. Látta a daru, hogy kinek milyen az étele, de semmit sem szólt, hanem ebéd után ő is meghívta a rókát. Na, róka koma, holnap délben te gyere hozzám ebédre. Megyek, de nekem tányérban add az ételt, mert én a szájammal hosszú nyakú edényből enni nem tudok. Szerzett a daru másnapra néhány szép halat, sütni-főzni kezdte. Az ételt azonban úgy osztotta el, hogy a jó falatok mind a hosszú nyakú edénybe kerültek, a tányérba pedig csak egy kis gyenge maradék jutott. Látta a róka, hogy kinek milyen az étele, s mérgelődni kezdett. Kérdi a daru: talán haragszol, róka koma? Hát már hogy ne haragudnék, darukoma, amikor te finom ételt eszel, s nekem csak a rossza jutott. Azt felelte erre a daru: ugyan, édes rókakoma, én csak azt tettem veled, amit te tettél velem. Kölcsönkenyér visszajár.
0: A Róka meg a daru vendégsége című mesét hallottátok.
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Csukásmeseládnő. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmeserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Engem Malek Andreának hívnak, általában énekelni szoktam, de most mesét fogok mondani nektek. Amit tudni kell róla mindenképpen az, hogy én 3 gyermeknek vagyok a mamája, hamarosan nagymamája is leszek egy kisfiúnak, ami engem nagyon-nagyon inspirál arra, hogy rengeteg mesét olvassak, és bejöjjek ide a rádióba, és nektek is elmondjak egy-két mesét. Janina Porozsinszka, a szeles idő. Átdolgozta Sebők Éva. Fűzfalván mindenki a szelet szitta. Öregapu azt panaszolta, hogy fütyül a kürtőben. Öreganyó, hogy süvít odakünn. Az öreg kondás, hogy befúj az ablakrésen. A sánta pietrek, hogy letöri a virágait. Csak a kis Marcinak tetszett a szél. Mamuskám, de szépen fütyül ez a szél. Gonosz az angyalom, miatta nem lesz termés az idén. Messze sodorja a porzószálakat, mindent tönkretesz, kenyerünk se lesz. Adjon egy karéjjal, mamuskám, jutott Marci eszébe a kenyérről, hogy éhes. A szél pedig elmenekült a faluból, ahol mindenki csak rosszat mondott rá, s így töprengett. Az bizony igaz, hogy csak sűvítek, meg vonítok, de mit tegyek, ha nem tudok énekelni? Ment a kakashoz, hogy tanítsa meg énekelni, de az csak kukorékolt. Ment a békához, az meg csak brekegett. S hát egyszer csak megpillantott egy madárjesztőt az apföldön, de nem ám akármilyet. Gyönyörű kisasszonynak volt öltöztetve, kalapja volt meg selyem szoknyája. Büszke is volt, annyira, hogy szegény szél a közelébe sem mert menni. Elsietett az orgonabokorhoz, illatot kért tőle, hogy méltó módon közeledhessen a szép kisasszonyhoz. Futott, száguldott vissza, hogy el ne illanjon az illata, odarontott, perdült a kisasszony elé, de jaj! A nagy sietségben letépte véletlenül a szép kisasszony kalapját. Léggömbre fújta fel a selyem szoknyáját, az meg persze ettől úgy megsértődött, hogy szóba se állt vele. Szegény szél nagyon elszomorodott. Baktatott vissza a falu felé, s hát látja, hogy a lentföldön Marci édesanyja hajlunk dolgozik, fiacskájának meg nagy kendőjéből függő ágyat kötött a fűzfa két ágára, abban szendergett a gyerek. Ó, hát alszik ez a kedves kis Marci, gondolta a szél. Az egyetlen az egész faluból, aki szeretett, elringatom, hadd álmodjon szépeket. S lágyan, lassan fújdogálva ringatta a függő bölcsőt. A gabona meg csak erre várt. Kitárt a zöld virágait, földre hullajtotta porzószálait, ünnepélyesen, enyhén susogva felvetették fejüket az ezüst kalászok. Marci pedig aludt, aludt, és nem tudott semmiről semmit.
1: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Egy-két jobb bal, egy-két. Egy-két.

0: Tiszta kitűnő és még egy. Rodari Gianni meséjét Besenyei Ferenc mondja el.
1: Segítség, segítség, kiáltott futtában egy szegény, üldözött ötös. Mi van, mi történt veled? Nem látjátok? Nyomomban a kivonás. Ha utolér, végez velem. Csak ugyan szörnyűség, s a baj már is megtörtént. A kivonás utolérte az ötöst, nekiugrott és borotva éles kardjával hatalmasan rásuhintott. Szegény ötös egy csapásra elvesztette az egyik ujját. Szerencsére egy rendkívül hosszú külföldi autó suhant el mellettük, s a kivonás szemügyre vette, hogy nem kellene levágni belőle. Ez alatt a pórújárt ötös elmenekülhetett. Befutott egy kapu alá. Csak hogy akkor már nem volt ötös, hanem csak négyes, és ráadásul még az egyik ujja is hiányzott. Szegénykém, mit tettek veled? Ugye összeverekedtél a társaiddal? Riadó, meneküljön, aki tud, mert a nyájas hang ugyan csupa részvét, de tulajdonosa maga az osztás személyesen. A szerencsétlen négyes vékonyka hangon suttogta, jó estét, s a kapu alól megpróbált kisurranni az utcára, de az osztás fürgébb volt, és cakk, az ollójának egyetlen nyisszantásával ketté vágta. Két kettes lett belőle. Az osztály zsebre vágta az egyiket. A másik ez alatt egérútat nyert, futott az utcára, és felugrott a villamosra. Egy perce még ötös voltam, síránkozott, és most nézzetek meg. Egy kettes, az iskolás gyerekek rémülten elhúzódtak mellőle, nem vállalták vele a közösséget. A villamos kalauz meg morgott. Egyesekben igazán lehetne annyi jó érzés, hogy nem tolakodnak fel a villamosra. Én igazán nem tehetek róla, zokogta a hajdani ötös, de most már csak kettes. Persze, a macska tehet róla, mindenki ezt mondja. A kettes az első megállónál leszállt, de ó jaj, megint valami hibát követett el, rálépett valakinek a lábára. Bocsánat, asszonyom, ezer bocsánat. Az asszonyság azonban nem haragudott, sőt még mosolygott is. Na nézd csak, nézd! Hát nem volt más, mint a szorzás. Páratlanul jó szívű, a boldogtalanokat még látni se bírja. Azért ott helyben rögtön megszorozta a kettest hárommal, és íme már is hatos lett belőle. Éljen! Kiáltott fel boldogan a hatos. Tiszta kitűnő lettem. Tiszta kitűnő, meg még egy.
2: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk.

0: műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok.
3: Csukás Mese Rádió.
0: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, Kati vagyok. Az öreg ember és a pokróc. Egyszer volt egy fösvény fiatalember, s annak a fösvény embernek volt egy fösvény felesége, s volt nekik egy öreg-öreg apjuk. Ez az öreg apjuk olyan öreg volt, hogy úgy reszketett a keze, hogy amikor a levest ette, amíg a kanállal a tányértól a szájához vitte, mind kireszketett a kezéből, s az abroszt is mind teleöntözte. Mikor a tányérból ki akarta tölteni a kanálba a levest, a tányért is elejtette, s eltörött. Ezért úgy megharagudott a fiatal asszony az apósára, hogy nagyon. Rábírta a férjét, hogy az öreget csapják el a háztól, eresszék világgá, hogy ne csináljon annyi szemetet náluk. A fiatal ember rá kellett szánja magát, mert az asszony annyit duruzsolt, hogy végül is meghajolt az akarata előtt. Elmentek a vásárba, és vettek két új pokrócot. Elhatározták, hogy a két pokrócot az öregnek a hátára teszik, és úgy indítják világgá. Akárhol elesteledik, az egyik pokrócot leteríti, és a másikkal takarózik, s úgy aludjon. Mikor hazaérkeztek, hát sem a férfi, sem a fiatalasszony nem tudta rávenni magát, hogy az öreget útna keresse. Volt nekik egy olyan 6 esztendős forma fiúk. Azt mondja neki az apja. Fiam, itt van ez a két pokróc, ügyesen össze vannak fogva. Mi elmegyünk a mezőre dolgozni, s mikor te gondolod, hogy már kim vagyunk a mezőn, akkor a pokrócot tedd nagyapádnak a hátára, fogd meg a kezét, s vezest ki az utcára. Mondd meg neki, hogy le is út, fel is út, menjen világgá, többet hozzánk ne jöjjön vissza. Úgy is tett a gyerek. Mikor az apjáék elmentek hazulról, akkor gondolt egyet, és csak az egyik pokrócot vette elő. Azt rátette a nagyapjának a vállára, s kivezette az utcára, s azt mondta neki. Nagyapám, maga menjen akár le, s akár fel, de többet ide nálunk haza ne jöjjön, mert magának itt nincs helye. Az öreg sírt egy kicsit, s a pokróccal a hátán megindult egyfelé. Este hazajött az ember és az asszony a mezőről, s látják, hogy a pokróc ott van. Néznek szerte, az öreg meg nincs ott. Elszólítják a fiút. Mi van nagyapáddal? Hát úgy tettem, ahogy maguk mondták. Hogy? Rátettem a pokrócot a hátára, s megmutattam az utat neki, hogy menjen világgá, s többet ne jöjjön haza, mert nincs rá szükségünk. Hát akkor ez a pokróc, ami itt van, miért nem tetted ezt is rá? Akkor egy kicsit állott a fiú, s azt mondja, tudja, miért nem tettem, édesapám? Eszembe jutott, hogy mikor maguk is úgy megöregszenek, mint ahogy ő van, s utat kell adjak maguknak, akkor én ne kelljen, hogy vegyek pokrócot, ezzel a pokróccal maga is menjen el. És akkor összenézett az ember az asszonnyal, elszégyelték magukat, és sírni kezdtek. Hamar kihozta az ember a lovat az istállóból, s ráült, s a 9. falu végén utolérte az öreget. Bocsánatot kért tőle, felültette a lóra, s úgy vezette kötőfékénél fogva, míg hazaértek. Hogy hazaértek, mindig az asztalhoz ültették, s a gyereket is úgy tanították, s úgy nevelték, hogy tisztelje az öregeket. Többet nem bánták, ha eltörött a tányér, vagy kiömlött a leves, vagy mi lesz, mi nem lesz. Jó szemmel nézték az öreget. Tisztességesen éltek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
5: Mikszáth Kálmán, Csodálatos kaland Ételországban. Egy matrózról szól ez a mesém. Tudjátok-e, mit csinál a matróz? Büszke vitorlásokon járja a haragos tengert, ő húzza föl meg le a hajó vitorláit, a nagy vásznakat, amiben belekapaszkodik a szél, s a büszke vitorlás kényesen halad előre a hullámokon. Az ilyen vitorláshajók messzi-messzi országokba járnak, és mindenféle holmikat visznek oda, meg hoznak onnan ide. Ők hozzák az édes fügét, meg a vérbélő narancsot is. Nos, egy ilyen vitorláson szolgált egyszer egy matróz, aki társai egyszerűen csak félfülű Mihálynak hívtak, mert az egyik fülét egyszer leharapta egy hegyesfogú krokodilus. Ez a félfülű Mihály roppantól szerette a távoli, mesés országokat, és sokat hallott már mindenféle hajósoktól, meg matrózoktól a világ legmesésebb országáról, az óperenciás tengeren túlfekvő ételországról. Hely, ha én egyszer ott lehetnék, sóhajtozott sokszor magában ez a matróz, tudom, Istenem, nem jönnék el soha többé onnan. Nem is sejtette, milyen hamar teljesülni fog ez a kívánsága, de ugyan nem lesz benne sok köszönet. Egy éjjel szörnyű vihar tört ki a tengeren. Bömbölt a szél, torony magasságú hullámok háborogtak, a hajó recsegett, ropogott minden porcikájában, így tartott ez egész éjjel, és reggelre a büszke vitorlás siralmas roncsként süllyedni kezdett. Egyedül félfülű Mihály menekült meg, ő is csak úgy, hogy belekapaszkodott egy gerendába, és fennmaradt a vízem. Reggelre lecsillapult a tenger haragja, és a gerendába kapaszkodó félfülű Mihályt a partra vetették a hullámok. Szépen sütött a napocska, Mihály ruhája hamar megszáradt. Talpra állt hát, és elindult megnézni, hogy ugyan miféle országba is vetette őt a jó szerencse. Ment, mendegélt, amíg egy kis patakhoz nem ért. Erősen megszomjazott, lehasalt tehát a vízhez, hogy igyék belőle. Képzelhetitek, milyen nagy volt ámulat, amikor észrevette, hogy a patakban nem is víz folyik, hanem színtiszta méz. Így tudta meg, hogy ételországba került, mert tudva lévő, hogy ebben az országban még a patakokban is méz, meg bor folyik víz helyett. Nagyokat kúrjantott hát örömével, és tovább indult. Hey, elért egy erdőbe. De csodálatos erdő volt ez. A fákról levél helyett hosszú kolbászok lógtak. Az erdőben sült malacok szaladgáltak, hátukba szúrva a kés meg a villa, és aki megéhezett, csak egyet kanyarintott belőlük. Akkor vette észre félfülű Mihály, hogy milyen nagy lekváros kenyerek lógnak a bokrokon. Amint tovább mendegélt, elért egy városba, hát ebben a városban színtiszta csokoládéból voltak a házak, finom krumplicukorból készült a kémény, a gyalogjáró kövei meg kenyérből voltak is, minden lépésnél besüppettek. Azt talán mondanom sem kell, félfülű Mihálynak az volt az első dolga, hogy fulladásig megtöbje magát mindenféle jóval. Letört egy darabot a csokoládéház ereszéből, és megette. Lehajolt a forráshoz, melyből málna szörp csobogott, és jót húzott belőle. Pompásan érezte magát, és elhatározta, hogy szétnéz ebben a csodálatos városban, Ételország fővárosában. Zsebét teletömte csokoládéval, így érkezett meg a város főterére, ahol egy szökőkútból főt virslik csobogtak nagy sugárban. Éppen vásárt tartottak a különös város piacterén, és az ügyelgő félfülű Mihály a bámész népség közé vegyült. A vásárosok hangos szóval kínálták a vásárfiát, cukorból készült metszett üvegeket, habos fánkból épített vártornyot, de mindezért nem kellett senkinek semmit sem fizetnie. Mondom, csodálatos ország volt ez. Hanem a mi Mihályunk a sok csokoládétól erősen megszomjazott. Erősen kívánt egy pohár vizet, mert mi tagadás, sem az édes méz, se a málna szörp, sem a bor nem oltotta szomjúságát, vizet azonban sehol nem talált. Miféle furcsa ország ez? kiáltotta végül elkeseredetten. Ahol nem lehet egy pohár vizet kapni. Ez az ember megsértette a mi országunkat, mondta a bíró. Jöjjenek hát a poroszlók és vigyék őt Dutyiba! Iziben meg is ragadták félfülű Mihályt a poroszlók, és sötét Dutyiba zárták. Igen ám, csak hogy a Dutyi falai nem téglából épültek, hanem vastag sajtból. Itt kellett a matróznak sínylődnie. Na de hát neki is volt esze. Megvárta, míg beesteledik, akkor szépen nekiállt a börtön sajtfalának is, nagy lyukat evett azon. A lyukon kibújt, és Isten veledet se mondva elindult a tengerpart felé. Hely, furcsa ország ez, sóhajtotta magában. A sült malacok az erdőben szaladgálnak, a forrásból málnaször butyog, a fákon kolbásznő, a házak csokoládéból vannak, és nem lehet egy ital vizet kapni. Akkor már csak megmaradok inkább, visszatérek inkább az én szülőföldemre. Mindez ugyan nem olyan csodálatos otthon, de tiszta, friss vízzel eloldhatja legalább az ember a szomjúságát. Egy hajó jött éppen arra, és fölvette félfülű Mihályt, aki soha többé nem vágyott el szülőföldjéről sehová, bármilyen csodálatos ország is legyen az.
3: Csukás meserádió.
0: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
6: Mátyás király és az okos leány. Előadja Benkő Bence Dániel. Mátyás király sokat járt kelt az országban. Hol fényes hintón, hol rossz szekeren, hol pedig gyalog. Egyszer, mikor éppen fényes kíséretével hajthatott át a falun, a piac mellett ráhajtott egy nagy, félrevetett malomkőre. A hintaja kereke abban a minutumban összetörött. Bosszankodott Mátyás király, hát kiszállt a hintóból. Meglátta, hogy a piac téren nagy sokadalom tülekedik. Oda kiáltott nekik nagy mérgesen. Hol van a kentek bírója? Én volnék az, kérem alásan, állt elő a megszeppent bíró. Micsoda gondtalanok kentek! Az ember nekihajt az eldobált malomkőnek, s oda van a kereke. Hallja-e? Mire visszajövök, nekem hengerítesse Eleanor azt a kereket, de meg is nyuzassa, mert ha nem, akkor a fejével fizet, mondta nagyharagosan a király, és egy másik hintóval tovább hajtatott. Nagy bánatba esett a bíró. Hát jól van. Elhengeríteni, csak elhengerítik azt az útból. De hogyan mennykőbe gondolta a király, hogy még meg is nyuzassa? Főtt a feje égtelenül éjjel-nappal. Utoljára már enni se tudott. Édesapám, hát mi leltekendet? Olyan nagyon töprenkedik, kérdezte a bíró leánya. Ajaj, hajd el, leányom, hát nem fehér népnek való az olyan gond, ami most az én fejemet búsítja, hárított el a lányát a bíró. A leány csak nem nyugodott, addig-addig kérlelte az apját, hogy végül a bíró csak kibökte, hogy mi baja. Erre járt a minap Mátyás király. Egy eldobált malomkőre ráhajtott, és összetört a hintójának kereke. Megparancsolta, hogy a követ takarítsuk el az útból, de még nyúzassam is meg, mert ha nem, hát a fejemet veszi, nyögte ki a bíró. Ugyan, édesapám, emiatt kent egy cseppet se búslakodjon. Mikor jön a király? Majd én megfelelek neki. Holnap délre várjuk. Jaj, most mi lesz? Sopánkodott a bíró. Nem nagyon bízott a lánya segítségében. Másnap délben megérkezett a király. Hol van a bíró? Kérdezte kemény hangon. Elhengerítette azt az átkozott malomkövet. Megnyuzatta-e, hogy parancsoltam? Én jöttem el apám helyett, állt elő takarosan a bíró leánya. A követ elhengerítettük, de megnyúzni meg nem nyúzhattuk. Előbb felséged vegye a malomkőnek a vérét. Hát kilátott már olyant, hogy előbb nyúzzanak meg valamit, s aztán vegyék a vérét. A király erre nem tudott válaszolni. Ott hagyta a falusiakat, de a lány éles elméje igen megtetszett neki. Egy nap üzent a lánynak, hogy keresse fel a várában. A bíró lánya felkereste. Így szólt hozzá Mátyás király. Te leány! Van én nékem 100 éves kenderkócom. Fonjál nekem abból aranyfonalat. Feleli a leány. Van az én apámnak 1100 esztendős sövénye. Abból csináltasson nekem ő felsége aranyorsót, s akkor majd én megfonom az aranyfonalat. Látta a király, hogy nem bír kifogni a leány eszén, de azért még egyszer megpróbálta. Hallod-e, leányom? Van én nékem a padláson egy 100 esztendős lyukas korsóm. Nem bírom használni, mert kifolyik belőle minden. Foltozd be nékem azt a korsót. Én szívesen, csak arra kérem felségedet, hogy fordítassa ki annak a 100 esztendős kosarát. Hát kilátott már olyat, hogy valamit a színéről megfoltozzanak, felelte a leány. Gondolta magában a király. Sokat jöttem, mentem az országban, de ennek a lánynak párját sehol nem találtam. Egy királynak éppen ilyen okos feleség való? El is veszem feleségül. Mátyás király nem sokat teketóriázott. Megkérte a bírótól a lánya kezét. Boldogan éltek, míg meg nem haltak.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: ceruja sa.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Nagy Adri énekesnő vagyok, és ma egy olasz tündérmesét hoztam nektek. Rosalina és a varázsló. Élt egyszer egy kereskedő, aki üzleti útra készült, és megkérdezte a lányaitól, mit hozzon nekik ajándékba.
3: Sejemruhákat, felelte az első. Nyakláncot és gyűrűket, felelte a második.
4: Egy rózsatövet kérek, felelte a harmadik, akit Rosalinának hívtak, és kedves, nagy lelkű teremtés volt.
2: Útközben a kereskedő egy gyönyörű helyre bukkant, ahol ugyan világosság fogadta, mégsem talált senkit se közel, se távol. Amikor bekukkantott az istálóba, a legszebb rózsatöveket találta, amelyeket valaha látott. Hirtelen eszébe jutott Rosalina kérése, és felkapott egy cserepet, amikor egy hang megállította.
5: Tolvaj!
2: Egy hosszú, őszakállú apóka állt az ajtóban. Szegény kereskedő elmotyogott egy bocsánatkérést.
5: Olyan gyönyörűek a rózsái, és én csak szerettem volna vinni egyet a lányomnak.
2: A szavaira az öregember, aki varázslónak tűnt, elkiáltotta magát.
5: Elviheted a szépséges rózsát, ám megfizeted a borsos árát. A lányod mától itt alussza álmát.
2: A kereskedő rémülten hazament, és mindent elmondott Rosalinának. A lány attól rettegett, hogy a varázsló bántani fogja szeretett apját, ezért beleegyezett és elment hozzá, hogy vele éljen. A varázsló minden este a vacsora asztalnál megkérdezte tőle,
5: mit gondolsz? Valaha hozzám jössz majd feleségül?
2: Rosalina mindig nemmel felelt. Egy napon levelet kapott. Meghívott az egyik nővére menyegzőjére. A lány nagyon szeretett volna elmenni, és megígérte a varázslónak, hogy visszatér. Így az öregember azt mondta neki.
5: Menj és fogd a gyűrűt, amelyen átok ül. Ha sötét lesz a kő, testem, lelkem gyengül.
2: Rosalina elfogadta az ékszert, és hazament. A nővérei azonban sajnos nagyon irigyek voltak rá, és elrejtették a gyűrűjét. Amikor néhány nappal később visszaadták neki, a kő már majdnem fekete volt. Rosalina szíve majd megszakadt, mert időközben megkedvelte a varázslót. Visszarohant hozzá, és betegen találta az ágyában. A karjába zárta a férfit, és zokogva ezt mondta neki.
4: Az életedért bármit megtennék, ha kell, akár az arád is lennék.
2: Ezekre a szavakra a varázslót hirtelen káprázatos fény vonta körbe, és egy jóképű fiatalember termett a helyén. Amikor kinyitotta a szemét, mosolygott, és elmondta a lánynak, hogy ő valójában egy herceg, aki egy gonosz boszorkány varázslatának áldozatául esett. Azzal, hogy a zord külseje ellenére beleszeretett, Rosalina megtörte a varázslatot. Még aznap megülték a lakodalmukat, és boldogan éltek a palotában, amíg meg nem haltak.

alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Morvai Noémi vagyok, és ma este Bálint Ágnes egyik történetét olvasom nektek. Ez a történet Mazsoláról és Tádéról szól, a címe pedig Tengeri csata. Valahányszor Mazsola kilocsantotta a vizet a vödörből, Manócska mindannyiszor megjegyezte.
2: Jobban is vigyázhattál volna. No, hozd a felmosó rongyot és töröld fel szépen.
1: Mikor az a kicsi ügyetlen Tádé neki ment a vizes vödörnek és feldöntötte úgy, hogy úszott az egész szoba, Manócska azt mondta.
3: Jaj, kicsi még, bizonytalanul áll a lábán, majd ahogy nő, úgy ügyesedik.
1: Mazsola azt is megfigyelte, hogy ha Tádé az asztalnál ülve lejti a kanalát, Manócska szó nélkül lehajol és fölemeli.
2: Ha viszont ő ejt le valamit, azt Manócskának esze ágában sincs fölemelni. Igaz, Mazsola könnyen le tud hajolni, míg Tádénak két mohapárnán trónolva is éppen csak, hogy feléri az asztalt, nagy üggyel bajjal kellene minden lejtett holmiért lemásznia.
1: Minden esetre Mazsola ezekből a megfigyelésekből azt szűrte le, hogy Tádénak Manócska többet enged meg, többet néz el, mint neki, mert hogy Tádé még kicsi.
3: Bizony, Tádé nagyon kicsi volt, és tudatlan. Sok mindentől félt, amitől Mazsola már nem. Ha például zivataros időben dörgött az ég, Tádé Manócska ölébe bújt és nyöszörgött, hogy menjenek már el azok a csúnya medvék. Azt hitte, hogy óriás medvék dörmögnek odakint.
1: Mazsola ilyenkor jót nevetett, és már előre örült, hogy a zápor után a kert végében megint lesz egy nagy tócsa. A tócsának Tádé is örült, bár ő sohasem feküdt bele a vízbe, mint Mazsola. Csak a szélén tapicskált, kavicsokat mosott, fadarabokat, ágakat úsztatott, és azt mondta, hogy azok hajók. Egy meleg nyári napon, zivatar után, amikor Manócska elment megnézni, hogy Varjú bácsi szilfájába nem csapott-e bele a villám, Mazsola a tócsában hűsölve nézte, hogyan játszik Tádé a fadarabkáival. Addig nézte, míg valami egészen ragyogó ötlete nem támadt.
2: Te, Tádé!
1: Szólalt meg.
2: Azok a te hajóid nem érnek ám semmit.
4: Miért nem?
1: Kérdezte Tádé csodálkozva.
2: Hát, mert azokkal nem lehet tengeri csatát játszani.
4: Mi az a tengeri csata?
2: Hát, amikor két hajóhad összecsap.
1: Magyarázta Mazsola olyan szakszerűen, mintha már látott volna tengeri csatát. Holott minden tudománya Menyustól származott, aki egy cirkuszban dolgozó nagybátyjától érdekes útleírásokat szokott kapni. Minden esetre megvárta, míg Tádé gömbölyödő kis fejében meghonosodnak ezek az új szavak, aztán így szólt.
2: Tökből nagyon jó hadihajókat lehet csinálni.
4: Tökből?
1: Tádé szeme tágra nyílt, azt már megtanulta, hogy kivájt tökből házat lehet készíteni.
4: De a tök nagy,
1: bökte ki végül.
2: Ó, te kicsi csacsi,
1: kacagott Mazsola jóságosan.
2: Vannak nagy tökök, olyan nagyok, mint amilyenekben mi lakunk, és vannak kis tökök, amelyek még nem nőttek olyan nagyra.
1: Tádé nem szólt semmit. Mazsola ebből megértette, hogy tovább kell fáradozni a Tádé elméjének művelésével.
2: Most még te is kicsi vagy, Tádé, de egy idő múlva nagyra nősz.
4: Jé,
1: mondta Tádé kellemesen megleppe.
4: Én is olyan nagy leszek, mint az a tök?
1: Mutatott a tökházra.
2: Na hát azért, akkora azért nem,
1: sietett a félreértést eloszlatni Mazsola.
2: Te akkora leszel, mint egy nagy tengeri malac.
3: A kis tökök pedig akkorák lesznek, mint egy nagy tök.
2: Tádé elgondolkodva szopta az ujját. Mazsola kipihente a sok beszédet, aztán újra megszólalt.
3: Megnézheted, a sövény mellett milyen helyes kis tökök vannak. Mindjárt hozhatsz is egy párat, készítünk belőlük hajót.
2: Tádénak nem kellett sok bíztatás, elindult, és némi botorkálás után ráakadt Manócska gyönyörű sárga tök ültetvényére. Sikongott is örömében, amikor a nagy levelek ernyője alatt meglátta az első kis tököt. Nem volt sokkal nagyobb egy jól megtermett uborkánál, de a kis tengeri malacnak éppen elég fáradtságába került leszakítani és oda cipelni Mazsolához.
4: Hogy te milyen ügyes vagy!
3: Lelkendezett Mazsola. Hozzá még!
2: Tádénak a dicséret szárnyakat adott. Ahogy csak kis kurta lábai vitték, iparkodott vissza a tökindákhoz. Sorra szedte le a kis tököket, és oda hurcolt a Mazsolának. Mazsola roppantul élvezte a helyzetet. Lám, mégiscsak jó egy ilyen apróság a háznál. Ő már régen szeretett volna tengeri csatát játszani, amióta csak Menyus könyvében látta azokat a szép színes képeket a hajókkal, de igazából mindig lusta volt a tököket ide cipelni. No meg, az igazat megvalva, nem is merte addig leszakítani őket, míg eszébe nem jutott, hogy ezt a munkát Tádéval végeztesse el. Tádé közben azzal érkezett vissza, hogy nincs több tök.
3: Nem baj, mondta Mazsola elnézően, ennyivel már tudunk játszani.
2: Az ámuló Tádé szeme láttára sorra ketté vágta a tököket. A ketté vágott tökök kiválását Tádéra bízta.
3: Ilyen babra munkához neki nem volt türelme.
2: A vitorlákhoz való lapuleveleket és ágacskákat is Tádéval szedette össze.
3: Tádé csupa igyekezett volt, Mazsolának csak vezényelnie kellett. Ne túl vékonyra vájd, egyenesebb ágakat keres, ne lyukaszd ki a lapuleveleket, és így tovább.
2: Egyszer csak Tádé megszólalt.
4: Nagyon szeretem a tök főzeléket.
3: Én is, mondta Mazsola nagyot nyelve. Úgy, ahogy Manócska készíti, tejfölle, kaporral, de jó, hogy eszembe juttattad. Ha Manócska kérdezi tőled, hogy kinek az ötlete volt ez, hogy a tökből hajót csináljunk, akkor mondd azt, hogy a tiéd, érted?
4: Nem,
2: ingatta Tádé gömbölyű tengeri malac fejét. Mazsola újra kezdte.
3: Manócska biztosan meg fogja kérdezni, hogy melyikünknek jutott eszébe. Ő mindig szokott ilyeneket kérdezni, és akkor te mondd azt, hogy neked jutott eszedbe, jó? Nyugodtan mondhatod, végre is te szedted le a tököket, igaz?
4: Hát, igaz,
2: hagyta rá Tádé.
3: Mazsola habozott, ne ismételtesse el vele, amit mondania kell, mint hogy azonban a tökhajók már készen sorakoztak, sajnálta a drága időt. Még Manócska nincs itthon, ugye locsogással tölteni. Inkább megadta a jelet, és a csata elkezdődött. Természetesen ő támadott. Hosszú botokkal terelgették a hajókat egyik partról a másikra. Amelyiküknek sikerült a másik hajóját elsüllyesztenie, újjongott örömében. Nagyszerű játék volt. Óriási élvezettel paskolták a hullámokat. Közben Tádé is belehasalt a vízbe, de olyan meleg volt, hogy egy-kettőre megszáradt. A sár is megszáradt a fülén.
2: Már csak egyetlen hajó tartotta magát úgy, ahogy tépet vitorlával, törött árbóccal, mire Manócska hazaérkezett. És Manócska a tócsában heverő, szétfarigcsált tökök láttán pontosan azt kérdezte, amire Mazsola hosszú évek tapasztalatai alapján számított.
4: Kinek az ötlete volt elpocsékolni ezt a sok finom spárgatököt?
3: Ádé Mazsolára nézett. Mazsola sűrű pislogással igyekezett eszébe juttatni azt, amit előre megbeszéltek. Csodák csodája sikerült is.
4: Tádé ötlete volt,
3: szólalt meg a kis tengeri malac szelíden. Manócska értetlenül nézett rá.
2: A tiéd? De hogyan jutott ilyesmi az eszedbe?
4: Sehogyan,
3: felelte Tádé kis fekete gombszemét Manócskára függesztve.
4: Mazsola mondta.
3: Mazsola szeretett volna köddé válni.
4: Én azt mondtam,
3: nyögdécselte szörnyű zavarban, de folytatni nem tudta. Helyette Tádé szőtte tovább a szót, boldogan, hogy végre eszébe jutott.
4: Azt mondta, ha Manócska kérdezi, mondjam, hogy Tádé ötlete volt.
3: Manócska ránézett Mazsolára, aztán sarkon fordult, és a tökházba sietett. Nem akart ugyanis előttük nevetni. Márpedig Mazsola szerencsétlen képét látva olyan nevetés fogta el, hogy alig tudta abba hagyni. Mazsola ez alatt serény munkába kezdett odakint. Eltakarította a hadihajók maradványait, és olyan szép tisztára seperte az udvart, hogy mire Manócska ismét előkerült, már egy ágacska, egy tök mag sem emlékeztetett a lezajlott eseményekre. Manócska mindemellett jól emlékezett rá, és később, mikor Tádé bent aludt a hűvös szobában, mondta is Mazsolának. Azért, hogy a zsenge tököket szétfarigcsáltad, nem szóltam volna. Végre is elég büntetés az, hogy most még jó sokáig nem ehettek tökfőzeléket, pedig tudom, hogy szeretitek. Hanem azért, hogy a kicsi nyakába akartad varni saját ostoba ötletedet, ezért nagyon, de nagyon mérges vagyok rád.
4: Én is,
3: nyögte ki Mazsola olyan szívből jövő sóhajjal, hogy Manócska több szót nem is vesztegetett a tengeri csatára. Tudta, hogy Mazsola soha többé nem fog Tádéval takarózni.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Fekete István, történet egy kisfiúról, aki elmeséli nektek Básti Lajos.
1: A kaposvári iskolából rózsacsokorral mentem haza. Olyan jó volt a bizonyítványom. Hanem aztán a gimnázium. Akkoriban 10 évesen kerültünk gimnáziumba. Egy-egy döcögősebb feleletem, a tanárok kivételezése más fiúkkal, a gyerekek viccelődése, a kinevetés, gúnyolódás azt eredményezte, hogy gombóccá gyűrődött a szó a torkomban, és jött a rossz jegy, meg a még rosszabb. Nem értettem magamat. Számtamból olyan kérdéseket se tudtam megoldani, amiket otthon magamtól felírtam és megfejtettem. De mert különben rendesen viselkedtem, szüleim megnyugodtak. Csak akkor döbbentek meg, amikor a félévi bizonyítványomban latinból, számtamból és földrajzból megbuktam. Tócsát sírtam a zsebkendőmbe, és hazaérve beletettem a bizonyítványt a törvénykönyv vastagságú családi levelezőbe, amelynek állandó helye a szekrény tetején volt. Akkoriban Lassú Kati volt a mi kis cselédünk, aki családtagnak számított. Titkaimat őrizte, és részesült minden ételből, édességből, gondjainkból és örömeinkből. Szüleim színházba készültek. Nem akartam az örömüket ezzel a 3 szörnyű jeggyel megszomorítani. Amikor elmentek, oda mentem Katihoz, és vallottam. És most akkor mi lesz? Kérdezte részvéttel Kati. Elbújdosom, és megzörgettem zsebemben a 20 krajcárt. Hideg lesz, mondta Kati tárgyilagosan, hiszen kemény tél volt akkor, és egy kis szalonnát, kenyeret, túrót meg almát bepakoltam a tarisznyádba. Akkor én megyek. Előbb a fácánosba, ott a pajtában megalszom, reggel aztán megyek Göllére, aztán Csomán felülök a vonatra. Kati megölelt, megcsókolt, aztán majd írjál, és ne hagyd itt a nyakra valódat. Körültekerte nyakamon a sálamat, be is gyömöszölte, aztán még egyszer kezet szorítottunk. Nyakamba kanyarítottam a vászontarisznyát, karom alá szorítottam a kispárnámat, mert nélküle nem tudtam elaludni. Aztán útnak váltam, mint a göllei bocskor Attala felé. A 2 téglagyár között már csak a hold világolt. Én nem féltem, de szívből megsirattam magam. Én nekem ilyen nagy bajom még nem volt. De ugyan hamar 25 éves leszek én erdész és vadász a szentpéteri erdőben. És a gondolat melegített. Másrészt ugyancsak kiemelte 10 esztendős fázó vándor mi voltomat. Balra kökénybokrok, jobbra a hallgatag szántók, én meg köztük talpaltam a fácános felé. Már el is értem a gazdasági épületeket, kazlakat. A pajtába hátulról vonultam be, a sötétben. Szurok sötétben. Hátul tetőig állt a széna, jó, mély vackot csináltam, fejem alá gyűrtem a kispárnát, és nagyot sóhajtottam. Aludni kell, de inkább egészen megébredtem. Zizegett a széna, mintha egerek mászkáltak volna benne. A tyúkok riadoztak, kutya nem ugat. Biztosan behívták a konyhába, rendes emberek. Nem engedik kint a hidegben a kutyájukat. Most bagoly repült be, oly nesztelenül, hogy csak látni lehetett a holdfényben, de hallani nem. Valamit hozott a csőrében, leült a szelemenre, és tépni kezdte. Vacsorázik. Hány óra lehet? 8? 12? Milyen kár, hogy elvesztettem a szép lapos ezüst órámat. Valami mozog itt. Görény, vagy kígyó, vagy patkány. Kulcs fordult a közeli ház zárjában. Engem kizártak. Nekem itt kell fázni, reszketni amiatt, a számtan miatt. Minek egy vadásznak számtan? És latinul kivel fogok én beszélgetni? Azóta biztosan elolvasták azokat a szörnyű jegyeket. Nem, ha megfagyok, akkor sem megyek haza. Csak hogy én földrajzból is megbuktam, jutott eszembe. Meg bizony, dunántúli dombos vidék, delibláti homokpuszta. Most ment el a vonat. Forró teát isznak az étkezőkocsiban. Forró teát iszom majd én is, ha nagy leszek. Nagy leszel? Kaparászott bennem egy fél méteres kérdőjel. Hát, ha megéred a reggelt, ha addig meg nem fagysz, megfagyok, meghalok. Erőszakosan beszorítottam a szemhéjamat, mert tudomásom szerint így kell kezdeni. De hogyan is kezdődik az a megfagyás? Talán a füle az embernek? Igen nagy baj, hogy a kezemet meglehelhetem forrón, de a fülemet nem, és a lábamat már nem is érzem. Akkor még nem tudtam, hogy a tisztességes testrészeit nem érzi az ember. Akkor van baj, amikor érezni kezdi. A lábom azért nem fázott, mert jól belevackoltam a szénába. Még a fülem ki volt téve a zord időjárás viszontagságainak. Csak tudnám hány óra, mert ahogy pitymallik, elindulok. Ha gyorsan megyek, majd kimelegszem. Csak kivilágosodna már, mert akkor azonnal elindulok, és ha minden jól megy, ebéd körül már göllén lehetek. Nem én leszek az első, aki megjárta ezt az utat. Biztosan tudom, hogy 22 kilométer, azaz 54 ezer lépés. Csak hogy most már az oldalam is fázik, és feltámadt a szél is, befúj az ajtó nélküli nagy pajtanyíláson. Fülig belefúrtam magam a szénába. Megtapogatom az orromat, nedves. Hát persze zsebkendő sehol. Igazat mondott édes jó apám, nálamnál kelekótyább rendetlenebb egyén még nem született erre a keserves és hideg világra. De mi az az egyén? Keserves helyzetemben hozzáfogtam a szót elemezni. Talán egy és én? Szerettem Sas tanár urat, ő értett a szó elemzéshez nagyon, és ismerte Jókait. Elmesélte, hogy a pápai nagydiákok hogyan versenyeztek. Összeálltak négyen-öten, fogadtak egy nagyobb összegben, egy percig bámultak meg egy kirakatot, aztán hátat fordítottak neki, és el kellett sorolni, mi van a kirakatban. Mindig Jókai nyert. Egyszer egy ékszerész kirakatát mondta el, keresztbe, hosszába, lentről, föntről. De már arra nem emlékszem, hogy mit nyert Jókai. Talán elmentek egy cukrászdába. Jó volt ez a kis kitérő. Legalább nem gondoltam a dermesztő hidegre. Mi ez a fütty? Ja, persze, a kaposvári gyors. Jó, meleg fülkében ülnek elnújtóckodva kényelmesen, talán kis kabátban. Az egyik ember résnyire kinyitja az ablakot. Micsoda könnyelműség. Ülne csak ez a pasas az én helyemben, majd nem nyitogatná az ablakot. No, most a bagoly sikoltott fel. Majdnem kiugrottam a megmelegített szén a mélyből. Megint sikolt. Elment a jó dolgod, mi bajod van? Szinte vörös hangyák mászkálnak a gerincemen a hangottól. De miért éppen vörös hangya? Na, végre. Elhallgatott a bagoly. Elbújt a fészkében, a jó meleg fészkében. Talán el is bóbiskoltam a széna között. Arra ébredtem fel, hogy dermesztő hideg van. Nagyon fázom. Egész testemben borzongtam, fülem, arcom, lábom egyformán nagyon fázott. Jaj, mikor jön a hajnal, mikor lesz már világosság? Időérzékem elhagyott. Tőlem épp úgy lehetett éjfél, mint hajnali 3 óra.

0: hazáig, és én csendesen sírdogáltam hazáig. És erre az éjszakára, apám meleg kezére emlékszem, amíg csak élek. De talán még azon túl is. Mert tornyok, várak és paloták összedülhetnek, de a szeretet örök.
1: A Történet egy kisfiúról című mesét hallottátok.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Gani Zsuzsa, Prézli.
2: Wow, wow! Valami kippent koppant a fejemen. Valaki jöjjön értem. Vigyen haza, segítsen rajtam, mert ázok, fázok.
1: A kuka mellett egy dobozban icike-picike zsemleszínű kiskutya nyűszített. Talán 8 hetes lehetett. Addig-addig izgett, mozgott jobbra-balra, míg nem megbillent a doboz, és kigurult belőle az icike-picike szőrmó gombolyag.
2: Wow, wow, hol vagyok?
1: Nézett körül csodálkozva. Jé, már nem csittek-csattog az a valami ott fent. De mi ez a locspocs alattam? Se baj, ugrabugrálok benne egy kicsit. És így is tett. Amikor már csupa latyak meg sár volt, abba hagyta. Úgy nézett ki, mint egy kis malac. És aztán elszomorodott. Itt vagyok egyedül. Köröttem az a sok-sok égig érő, jószagú valami az orrom csiklandozza. A nagy tüsszentéstől gurulni kezdett az icike-picike szőrmó gombolyag az erdő szélén. Gurult, gurult, egyenes neki egy farönknek. Az megállította, feje fölött aprócska csillagok keringtek. Amikor magához tért, újra szomorkodni kezdett.
2: Wow, wow, mi történhetett? Hol vagyok? Hol van az anyukám? Hol vannak a testvéreim? Hol van a családom? Wow, wow!
1: Ekkor, szinte a semmiből, 2 aprócska gyermek jelent meg mellette.
3: De aranyos kutyus! Kiáltott fel a kisfiú.
1: Hogy kerülhetett ide? Csodálkozott a kislány.
3: Szegény, biztosan fázik,
1: jelentette ki a fiúcska. Lehet, hogy fél, közölte a leányka.
3: Vigyük haza, itt nem maradhat, mondta a kisfiú.
1: Vajon szabad? Megengedik a szüleink? Kérdezte a kislány.
3: Igen, mert pont a minap említették, hogy jó lenne még egy kölyök kutya, felelte a fiú.
1: Kertünk is nagy, van hely benne bőven, csacsogta a lány. A kisfiú ölbe kapta icike-picike zsemleszínű kiskutyát.
3: Hazavisszük, jelentette ki.
2: Jó,
1: kiáltott fel a kislány mosolyogva. Mit szólnál hozzá, ha Prézli lenne a neve? Végül is olyan a színe, kacagott fel a fiú.
3: Pillanatok alatt hazaértek az új jövevénnyel, érdeklődve szaladt feléjük 6 négylábú, s körbe szaglázták őket farkcsóválva.
2: Édesanyja, édesapa, fosztunk valamit,
1: kiabálták. Kíváncsian siettek elébük a szülők.
3: Mi van nálatok? Kérdezte az édesanyjuk.
2: Ó, egy icike-picike zsemleszínű kiskutya!
1: Kiáltott fel csodálkozva az édesapjuk.
3: Az erdőszélén találtuk, egyedül volt. Félt, fázott és nagyon sírt. Ezért hazahoztuk.
1: Ugye nem baj? Tette fel a kérdést a kisfiú.
2: Ne baj, dehogy baj. Ahol elfér 6 kutyus, ott elfér a 7. is. Jelentette ki az édesapjuk vidáman.
3: De jó, köszönjük szépen. Róla is ugyanúgy fogunk gondoskodni, mint a többiről, fogadkozott a kislány.
2: Bele is sokat fogunk játszani, foglalkozni,
1: mondta a kisfiú.
4: Rendszeresen adunk neki enni és inni,
1: csicseregte a lányka. Vigyázni fogunk rá, és nagyon fogjuk szeretni. Ugyanúgy, mint a többit, mondta mindkét kicsi, és sorra simogatta meg az összes kutyát, akik lelkesen, szeretettel fogadták be az icike-picike zsemleszínű kiskutyát. Prézli ettől kezdve nagyon boldog volt. Olyan családba került, ahol vigyázták, szerették és megbecsülték.

0: Csukásmeserádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmeserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Orsi és a mezei egér. Ahogy az emberek is mindenfelé élnek, szerteszét a világban, úgy az egerek is sok helyütt megtalálhatóak. Élnek városokban, falvakban, az emberek közelében, de sokan a szabadságot, a mezőket, erdőket kedvelik. Az erdőn túl egy nagy tisztás szélén állt a mezei egérke háza, egy diófa gyökerei között. Napközben a kertjében dolgozott, gondosan öntözte, ápolta a növényeket. Késő délutánonként hosszú sétára indult. Ilyenkor elbeszélgetett más állatokkal, bogarakkal, akikkel jó barátságban volt. Esténként olvasgatott, és közben egy bögre teát vagy kakaót kortyolgatott. Így teltek nyugalomban a napjai, már csak arra vágyott, hogy boldogságát valakivel megoszthassa. Egy nap vendégségbe jött hozzá a városból az egyik távoli rokon. Egész héten keresztül a vendég fogadására készült, még egy vendégszobát is berendezett. A városi egér estére érkezett. Boldogan üdvözölték egymást, és vacsorához ültek.
1: Milyen szép otthonos a lakásod, és a kert is igazán csodálatos,
0: dicsérte a vendég. A következő napokban sokat játszottak a réteken, a mezei egér mindent igyekezett megmutatni barátjának. Ám a városi egér rettegett minden más állattól. Végül eljött a búcsú ideje, a városi egér megköszönt mindent, és elindult a városba. A mezei egér búcsút intett neki. Aztán csak teltek a napok, a mező virágba borult, és a mezei egér úgy érezte, eljött az ideje, hogy párt válasszon magának. Minden délután a legjobb öltönyét vette fel a sétához, hát ha éppen most találkozik majd élete szerelmével. Egy nap a cinege kiáltott utána.
2: Egérke, egérke, egy pillanatra, leveled érkezett.
0: Nagyon megörült az egérke, és már szaladt is haza, hogy kibontsa. A városi egértől érkezett.
1: Kedves mezei rokon, köszönöm a vendéglátást, igazán remek életed van odalent vidéken. Hanem azért én is megmutatnám neked, milyen jó a városi konyha, olyan étkek vannak, hogy a gyönyörtől megfájdul az egérhasa. Gyere el látogatóba, és megtudod, mi a jó élet titka.
0: Egy utolsó nagy kaland, mielőtt családot alapítok, csillant fel a szeme a mezei egérnek.
1: Ki tudja, talán ott vár rám a párom.
0: És már pakolt is, de csak a legszükségesebbet, hogy másnap reggel útra keljen. Az út a városba hosszabb volt, mint gondolta. A sűrű erdőn át vezetett az ösvény, s közben a kisegér azon tűnődött, milyen lehet a városi élet, milyenek ott az illatok, az ételek. Az erdőből kiérve egy árokparton találta magát, és ahogy felnézett, sok-sok házat pillantott meg. Olyan messze terült el a város, amíg csak a szem ellátott. De akkor vette csak észre, hogy ott áll a barátja az árok mellett.
2: Gyorsan induljunk, mindjárt besötétedik,
0: sürgette a városi egér.
1: A macskák elkaphatnak, azok a sötétben is látnak.
0: És óvatosan szaladtak az utcákon. Végre elérték a házat.
2: Nos, üdvözöllek szerény hajlékomban, menjünk már is az éléskamrába.
1: Egy egész szoba, százszor akkora, mint a mezei egér otthona, és tel is tele finomabbnál finomabb falatokkal. Nem is tudta, minek lásson neki először. A fügének, vagy egy kis sajtnak. A sajt mellett döntött, és nagyra tátotta száját, mikor a városi egér elkiáltotta magát.
2: Gyorsan, gyorsan! El kell bújnunk!
0: És berángatta egy lyukba. A lyuk olyan szűk volt, hogy alig fértek el benne ketten.
2: Mi történt?
0: Kérdezte a mezei egér.
2: Jönnek az emberek. Ha meglátnak, agyonütnek. Várjuk meg, míg elmennek,
1: felelte a városi egér. Úgy is lett. Csukódott az ajtó, és a két egér ismét kimerészkedett.
0: Szaladt a sajthoz már is a mezei egér, de alig egy falatot nyelt le, a másik megint jajveszékelni kezdett.
2: Gyere, siess, ha kedves az életed!
1: Mielőtt a kis egér egyet gondolhatott volna, magát már is a szűk lyukban találta. Megszólalni sem mertek, csak várták, hogy a veszély elmúltával előjöhessenek.
2: Kedves barátom, mi értelme a lyúkkosztnak, ha az egér az életét kockáztatja érte? A nagy rettegésben még az ízeket sem érzem. Hiába, ez a városi élet nem való nekem. Én inkább a nyugodt estéket szeretem.
1: A mezei egérke végül megköszönte a vendéglátást, és hazaindult.
2: Otthon, édes otthon,
1: mondta magának, mikor megpillantotta Oduját.
2: A városi egér csak maradjon magának, ha egy falat sajtért retteg egész álló nap.
1: Ezután már ritkán beszéltek. A mezei egérke megtalálta a szerelmet, egy helyes egér kisasszonyt vett el hamarosan feleségül. Talán ma is a kis házban élnek a tisztás mellett, ha meg nem haltak.
3: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek.
4: Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Tante bobo parnácskáro, tente bobo párnácskáro, tente bobo párnácskáro.

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: szemed és a szád. Csukd be a szemed és a szád.
1: Szép álmokat mindenkinek a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!